0: is lehetett megvalósítani.
1: Miért az a kiállítás címe, hogy az ég veled? Egy kicsit beszéljünk erről a címről.
0: Igen, ez aztán félreértésre is adott okot, mert mint hogyha egy ilyen búcsú formula lenne, ugye, hogy elbúcsúzunk. Valójában igen, tehát ez egy szójáték is egyben, de természetesen arra utalunk ezzel a címmel, hogy hát nem kisebb élményt nyújt a Váci Székesegyház, hogyha belépünk ugye ebbe a gyönyörű szép térbe, barokk térbe és fölpillantunk, akkor hát ugye építészetileg is egy fantasztikus trúvája a kupola gömb, ami fölénk borul, és aztán az a festészeti program, ami azon megvalósul, az pedig hát nem kisebb téma, mint a minden szentek körében megdicsőülő szűzanya, tehát tulajdonképpen a legjelentősebb téma mindannyiunknak a védőszentjét is fel tudjuk fedezni a kupolára pillantva, tehát arra tettük a hangsúlyt ezzel a címadással, hogy aki belép a Váci Székesegyházba, azzal ugye az ég ott lesz, jelen való lesz, és hát ezt a témát dolgozzuk fel, tehát erre tettünk egy ilyen fókuszt erre a témára, a kupolára, magára erre nagyon különleges építészeti megoldásra, ami Magyarországon azért elég ritka, illetve a témára, ami abban megvalósult a festészeti programra, ez a témája a kiállításnak, az ég veled kiállításnak.
1: Mi minden látható itt? Ugye meglehetősen interaktív maga a megközelítés, ami viszonylag ritka egy ilyen térben.
0: Igen, hát ugye fizikai kihívást jelent följutni a kiállításba, de hát ugye az ég felé megyünk, és erre próbáltuk fölkészíteni a látogatót, illetve segíteni is ebben, és hát egy játékot lehet végig követni a lépcsőn, ahogy haladunk fölfelé a térben, ott az alapvető információkat, tehát az építésről, az építés koráról, az építető püspökről, egy kvízen, tehát egy játékon keresztül lehet felfelé jutni magába a kiállításba, és ott pedig hát igyekeztünk érdekessé tenni egyébként ezt az amúgy is nagyon izgalmas témát, tehát mondom a kupola és a kupola freskója a fő témájának a kiállításnak, és hát ott elhelyeztük a Váci kupolát a világ gyönyörű kupolái körében, és ezt nem másképp tettük meg, mint egy bombonier, tehát egy desszertes dobozba feltároltuk a világ legjelentősebb kupoláit, ugye a római Pantheon, firenzei dóm, Rómának nagy templomainak a kupolái körében jelenik meg a Váci Székesegyháznak a kupolái, és ugye nincsen mi miatt szégyenkezni, mert nagyon szép helyen szerepel ebben a közösségben, ebben a csapatban.
1: És kivetítőkön is lehet látni részeket a bazilika egészéről, erről sem szabad elfeledkezni.
0: Igen, tehát mindenféle módon igyekeztünk közelhozni ezt az élményt még részletesebben, hogy meg lehessen ismerni, tehát nem akarunk konkurálni a gyönyörű térrel, tehát amikor belépünk a templomba, és előre haladunk, és fölpillantunk, akkor ott fölénk borul ugye minden szentekkel a mennyország, tehát belelépünk tulajdonképpen ebbe a festészet illúziójával körénk varázsolt térbe, tehát ezzel nem akartunk versenyezni, viszont van egy adottság, ennek az óriási magasságban feszül fölénk ez a boltozat. Itt a kiállításban a részletekre szerettük volna felhívni a figyelmet, és egyébként készült a kiállítás mellé egy olyan applikáció is, amikor belép a látogató a templomba, és ezt ott egy QR kód segítségével letölti, akkor tulajdonképpen a tenyerébe veszi a telefonján keresztül, vagy a nála lévő eszközön keresztül a boltozatot, és bele tud zoomolni, tehát meg tudja is merni ott az egyes szenteket, meg tudja keresni például a saját védőszentjét, aki minden bizonnyal ott is lesz a kupola boltozatán, és akkor ezt közelről meg tudja csodálni, és hát van információ is hozzá, tehát ott az ismereteit is tudja bővíteni, illetve van egy játék lehetőség is ezzel kapcsolatban, hogy ki lehet találni, hogy ki kicsoda, meg lehet keresni a szenteket, tehát mindenféle módon igyekeztünk közelbe hozni a látogatókhoz, a hívekhez is a kupolán megfestett mennyországot.
1: A Székesegyház kivételes adottságokkal rendelkezik, de a kupolában látható festmény alkotójáról is érdemes talán még beszélni egy kicsit.
0: Maga a székesegyház építészetileg is nagyon különleges, tehát ez egy barokk templom, de mai szemünkkel nézve is azért ez egy meglehetősen modern, tehát ma is korszerűnek tűnik. Tehát a forradalmi barokk építészetnek a gyöngyszeme, ami nagyon korán, meglehetősen korán jelent meg Magyarországon a párizsi ilyen jellegű első emlékekkel egy időben. Egy bécsi érsek, Migádzi bíboros volt az, aki építette a templomot, és hát a kornak a sztárfest tőművésze Franz Anton Maul beárcsapájának a virág korában, tehát amikor ő már beérkezett, jelentős művész volt a más nagy székesegyházi megbízásaival, egy csoportban kapta ezt az óriási feladatot, hogy itt a kupolát kellett ugye élettel megtölteni, és hát ez bazar módon sikerült. Ennek most a közelmúltban fejeződött be a restaurálása, ami hát az egyik legjelentősebb ilyen jellegű feladat volt Magyarországon.
1: Magyarországon máshol is látható Molbercsnek munkája?
0: Rengeteg helyen, igen, a legjelentősebb templomaink Győri Székesegyház, Szombathely, Eger, tehát nagyon-nagyon sok helyen, igen. Az egyik első műve, tehát egy magyar püspök, a veszprémi püspök Padányi Bíró Márton hívta először Bécsből Magyarországra. A Sümegi Plébánia templom volt az első, amit megfestett, ami hát egy gyönyörű minden porcikája festett a templomnak. Ez még egy másik korszaka, tehát ez még az első munkái közé tartozik, az a rokokó művészetnek a csodája. Ez már egy, tehát a Váci templomnak a kupolaképe az már egy letisztultabb, már a klasszicizmus felé mutató munkája Maulbercsnek.
1: Az meghatározható, hogy mitől olyan különleges Maulbercs?
0: Igen, erről készült egy kiállítás sümege. Ugye 18. századi figuráról beszélünk, és egyházi festészetről alapvetően, mert ugye ez a korszaknak a karaktere, és mégis nagyon modern. Tehát, hogy az talán a különlegessége a szemünkben, vagy számunkra, hogy ismerősetnek tűnhet. Tehát a 20. századi avantgárd művészeti irányok idején fedezték fel, tulajdonképpen volt egy olyan új felfedezése a barokk művészetnek, és ez nem véletlen, mert meglepően a barokk, különösen a falképfestészet és az azt előkészítő vázlatoknak a stílusa, az nagyon egyezik az impresszív, expresszív, avantgárd festészeti irányokkal, tehát ez a lendületes szenvedélyből, a fénnyel értelmezett formák világa, ez nekünk nagyon ismerősnek tűnhet és szerethető is számunkra, és egyébként nagyon izgalmas, tehát ezek a helyzetek, amikor zajlik egy ilyen freskó a restaurálása, akkor ugye szokatlan nézőpontból, szokatlan perspektívából lehet megcsodálni ezeket a képeket, mert ezek ugye a tér dekorációi, tehát fölöltözteti a festő a teret, és amikor belépünk a templomba, akkor ennek ugye onnan kell működni, tehát hogy haladunk a templomtérben, mozgásban vagyunk, változik, körülöttünk van, belekerülünk magába a műalkotásba, tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas műfaj maga, ez a monumentális festészet, és amikor ugye van egy ilyen helyzet, hogy restaurálják ezeket, akkor ugye be vannak állványozva, és közelről lehet megnézni, és elképesztő, hogy mi zajlott ott a falon, tehát ez a sokféle eszköz, amivel dolgozott a festő, ez a tényleg a virtuozitásnak, a zsenialitásnak a könnyed, a szenvedélyből alkotott műveket látunk ott a falon, ami nagyon modernnek halt közelről, tehát a figurák szétbomlanak színfoltokká, fényfoltokká, színekké, lendületes formákká, és úgy is él, és úgy is fantasztikus, és megszólít minket, tehát tényleg egy kortalan, szerethető művészről van szó, vagy hát a műalkotásai nagyon szerethetőek ma is.
2: Az Ég veled című állandó kiállítás a Váci Székesegyházban tekinthető meg. A tárlat kurátorai Geilhoffer Kovács Gábor művészettörténész, valamint az imént hallható Nagy Veronika, a veszprémi érsekséghez tartozó Gizella királyné múzeum igazgatója.

0: Novák János pályafutása nem csupán egy művész története, hanem egy olyan küldetésé, amely megváltoztatta azt, ahogyan a felnőttek a gyerekeknek szóló előadásokról gondolkodnak. Áll Székely Andrea bábszínházi rendező, művész tanár laudációjában, amit május végén Veszprémben a Gyermek és Ifjúsági Színházak seregszemléjének záró akkordjaként mondott el. Az ASZITES, a Gyermek és Ifjúsági Színházak Világszervezetének magyar központja idén először adott át életműdíjakat, amit Novák Jánosnak és posztumusz Scherer Péternek ítéltek oda. Novák János amellett, hogy a Kolibri Színház alapítója és bő 3 évtizedig igazgatója volt, több tucat magyar film zeneszerzője is. Számtalan újítása között megtaláljuk a csecsemő és baba színházi előadásokat, a színház pedagógiát, mivel úgy véli, a fiatalokkal őszintén kell beszélni a világ dolgairól. Novák János Zsoldos Szilviának beszélt az életműdíj kapcsán pályafutásáról.
1: Csellistának indult. Hogyan lett ebből színház és színházigazgatás?
2: Valóban cselistának készültem, de aztán a hatalmas lendület úgy kicsit alább hagyott, és aztán a színházak környékén kaptam megbízásokat, meg filmnél zeneszerzőként kértek föl, és akkor lassan-lassan a tevékenységem is ebbe az irányba fordult, mert bizony valaki cselistaként akar sikeres lenni, az nem mondhat le a napi 4 órás gyakorlástól, és hát valószínűleg nekem ehhez nem volt megfelelő lendületem, úgyhogy örültem, hogy ennyi mindent kipróbálhattam. Az érdeklődésemnek megfelelő dolgokat csináltam, és az lassan kiadta azt, hogy ez egy pályaként is működőképes, és bizonyos körökben elismerték, amit csinálok, akár a gyerekszínházzal kapcsolatban, akár ennek a megszervezésével kapcsolatban. A szerencse úgy, hogy ez az ASZITES, aminek tagja lettem, a Gyerek és Ifjúsági Színházak Világszervezete, annak a szervezésében sok fesztiválra eljutottam, és ott láttam, hogy ez milyen gazdag kínálat. Tehát ez nem egyszerűen ez a felemelt ujjal nevelünk gyerekeket, mert mi sokkal okosabbak vagyunk, hanem egy új látásmód a világra, és azt gondolom, hogy ettől az ember gazdagabb lesz. A gyerek tekintete a világra az egy új nézőpont, tehát az, ami megcsontosodott értékrendünk, elvárásunk, egy pillanat alatt egy tiszta gyerek tekintettől újraértékelődik, és az embernek ez egy óriási boldogság, hogyha az, amit csinál, egyszer csak egy új értelmet nyel, új fénytörésben, még tágabban és még mélyebben használható.
1: 92 volt a Kolibri Színháznak a megalakulása. Egy rendszerváltás után változott ugye nem csak a politikai környezet, hanem egy teljesen új irányt is vett akkor a gyerekszínjátszás.
2: Előttünk is játszottak gyerekeknek, és nyilván ezzel párhuzamosan, meg ezután is sokan fognak gyerekeknek játszani. Tehát az, hogy a gyerekszínház megújuljon, ahhoz kellett az a szemléletváltás is, hogy másképp nézzünk a gyerekekre.
1: Például komolyan kell venni a gyerekeket?
2: Félek ettől a szótól, hogy komolyan, a komolyan azt gondolom, hogy embernek kell tekinteni, és hát meg kell találni azokat a pontokat, ahol építi őket mindaz, amivel találkozhatnak, hiszen a színháznak ez is az egyik funkciója, hogy teljesebb emberi életet élhessünk, és aki ezt gyerekkorában megtapasztalja, azt magával viszi felnőtt korban is, és nagyon sok hasznára válik.
1: Ezért is van az, hogy szerették volna elérni, hogy minden gyerek egyszer egy évben jusson el színházba?
2: Szerintem ez egy jó mondat, hogy nem kell sokat vállalni, de az, hogy minden gyerek évente egyszer legalább lehetősége legyen eljutni, ami nekik a legfontosabb a saját személyiségük kiteljesítése érdekében, azt elérhessék, és erre a gyerekszínház egy fantasztikusan jó eszköz. Tehát ugyanazokat a dolgokat, amit a felnőttek is élveznek, a gyerekek számára újrafogalmazni, az egy komoly hivatás.
1: Nem lehet kihagyni a Bors nénit a történetből. Hogyan jött a Bors néni és Dajka Margit?
2: Tulajdonképpen a Bors néni az a Horváth Péterrel való barátságomnak egy logikus mellékterméke volt, mert a Péter már akkoriban több gyerek előadáshoz készített adaptációkat mesékből, írt hozzájuk verseket, én szívesen megzenésítettem, tehát összeállt már egy ilyen láncolat, aminek a végeredménye értékelhető és a gyerekek számára is élvezhető volt, és ebben az időszakban Dajka Margit pont azt hiszem a nyugdíjkor határán volt, és felmondta az állását a Thália Színházba, és ezután megkeresni, hogy vállaljon valami újat, hát azért rejtett kockázatot. Mondta a Horváth Péter, hogy vegyem a bátorságát, hogy mi történhet, úgy is volt. Találkoztunk, és hát a Margit nagy érdeklődéssel hallgatott 2 egyetemista, hogy őt fölkéri valamire, és akkor igen mondott, elkészítettük az órólapot, és amikor találkozunk, azt mondja, nem, hát ő mégse vállal. Mert akkor már nem vállalt semmit. És annyira dühös lettem, ott ültem, hogy elkezdtek potyogni a könnyeim, de a méregtől. És azt mondta, jó van kisfiam, minden rendben lesz, megcsinálom. És úgy is volt, elővette a szekrényből a kékfestő anyagot, és abból lett a szoknyája, csinálhatott magának cipőt, meg hajat, tehát olyasmi, amire semmilyen keret nem volt, mert akkor már ott volt előtte az a figura, az a borsnéni, amit ő meg akart teremteni. És hát végül is az életnek egy nagy ajándéka, az én életemnek feltétlenül, de talán másoknak is, akik láthatták őt élőbe gyerekeknek játszani. Amikor kiment a gyerekek közé előadás előtt meg után, szerintem annyi szeretetet kapott, hogy valahol ez neki is megérte. Mert a gyerekek szeretik, ha vezetik őket, de közben azt is szeretik, hogyha egyenrangúnak tekintik. És Dajka mindezt tudta nekik nyújtani, úgyhogy ez egy nagy találkozás volt neki is, meg a gyerekeknek is.
1: Ez a darab utána Molnár Piroska nevéhez fűződik.
2: Igen, és most Hámúr Ildikó játszik, és a Tündéri, hát végül is a borsnéni személy az olyan, mint aki eljátsza. Tehát ha valakit nem lehetett instruálni egyszer se, az a borsnéniben a borsnéni. És én nem is akartam, hogy valamilyen legyen, amit én elképzeltem, hanem mindig abból indultam ki, hogy aki ott van, hogy akköré elképzelni a mesét. És hát Hámúr Ildikó egy teljesen vadonatúj borsnénit mutat nekünk mai napig is, és hát rajonganak érte a gyerekek is, meg hát a felnőttek is.
1: Több mint 3 évtizedig állt a Kolibri Színház élén. Ez alatt például milyen újdonságok voltak? Ugye gondolok itt a Csecsemő Színházra, vagy színházpedagógiára. Például kisbabáknak hogyan lehet fogalmazni színházi nyelven?
2: Hát nagyon egyszerű, mert a színházi nyelv szerencsére nem mindig verbális, hanem nagyon gyakran mozgásokra redukálódik, mondhatnám, hogy testbeszéd, és az abból fakadó információ átadás, és azt a kicsik nagyon jól tudják olvasni, már a csecsemők is, és nagyon jól együtt tudnak haladni a szereplőkkel. Igazából a felnőttként kell elfogadni azt a jelzésrendszert, hogy megfogalmazunk valamit, és abban a rendszerben maradva próbálunk végigvinni akár egy játékot, akár egy előadást. Színházi emberként is nagyon fontos, hiszen rávilágít a eszközeinknek a sokrétűségére, hogy milyen eszközökben dolgozik egy színházi ember, és hogy ezek az eszközök elementárisan, akár verbalitás nélkül is, már a legkisebbeknél is hatnak. Tehát ez a két dolog, ha az emberből összeáll, akkor megérzi, hogy micsoda varázsereje van annak, amit csinálunk.
1: Művész emberként igazgatónak lenni, az egy nehéz feladat?
2: Az ember keresi a lehetőségeket, hogy amit fontosnak gondol, megcsinálhassa, és ebből a szempontból bizony egy igazgató az preferált helyzetben van, tehát ő elhatározhatja, hogy milyen bemutatók legyenek, hogy abba ő mit csináljon, tehát ő meghatározhatja, hogy mi az, amitől ő jól érzi magát. De aztán ez az önzés szép lassan lekopik az emberről, és amikor már úgy lehet látni, hogy sokkal inkább nem is az, hogy nekem mi tetszik, hanem mi az, amit tőlünk elvárnak a nézőink, mi az, ami miatt szívesen hozzák a gyerekeket, jönnek és mondják, hogy ezt még a lányommal látom, de most már az unokámmal jövök, és akkor valahogy ez a színházi szereteti családon belül továbbadható, és akkor az ember ezt tényleg büszkén és nagy szeretettel hallgatja.
1: Jó volt így, vagy változtatna-e most, hogyha visszanéz?
2: Nagyon sok mindenbe belekaptam, amihez nem értettem, mert egyszerűen érdekelt. Eleinte ugye kísértem mondjuk a Cseh Tamást. Aztán később verseket zenésítettem meg, Adiv volt a kedvencem, aztán Szépernő. De aztán jött az a pillanat, amikor a Gárdos Péter fölkért zenére, és hát ott álltam, hogy akkor hogyan is lássak a dologhoz hozzá. És nagyon megszenvedtem, hogy nem vershez kell valami zenét hozzá, hanem a filmhez kell kitalálni egy témát. Egy jó filmzene, az tulajdonképpen zeneileg nem túl komplikált, de sok arcú, tehát lehet drámai pillanat, vagy komikus helyzetekben is használni, és át tud ívelni egy teljes filmet, és az ember úgy megy haza, hogy azt se tudja, hogy mit dúdol, és akkor a filmnek ez az egyszerű témája, az vele megy, és elkíséri a mindennapokban. És azért ilyen filmzenéket írtam egy párra. Az első ilyen nagyobb az Uramisten, de már előtte volt egy-két kisebb film, amire Péter kért föl, aztán a Schiffer Pali kért föl, és az ő filmjeihez, a kovbolyokhoz is írtam zenét. Maga a téma az egy ilyen country téma volt, de a kíséretben először hoztam be cimbalmot, és a cimbalom, a blokkflőte, a szaxofon, ez így együttesen valahogy kiadta azt a kettőséget, amit a film is kifejezett. És hát a jó filmzene az végül is valamilyen módon a filmből indul ki. Tehát lehet, hogy zeneként kellemes, meg nem kellemetlen, de ha a karakterizálásra gondolok, akkor mégis a film az elsődleges. Ezt én mindig élvezettel csináltam, és mindig egy játéknak tekintettem.
1: Említette Cseh Tamást. Cseh Tamással való kapcsolatuk az hogy indult?
2: Tulajdonképpen Cseh Tamással a 25. színház hozott össze, ott Gyurko volt akkor a főnök, és Kecskeméti Gáborral meg a Márta Pistával közösen szóltak nekünk, hogy a Halmoséknak volt ott valami darabjuk, és hogy abba beállnánk-e zenésznek, mert ők elmentek. És akkor beálltunk, és egyszer csak ott voltunk a 25. színházban, aminek az volt a különlegessége, nagyon sok új dolog történt. És ebben az újdonságban már zenészként is számítottak ránk. Cseh Tamással is így kerültünk kapcsolatba, hogy mondták, hogy van itt valami gitáros fiú, de fél egyedül föllépni, hogy kísérnek, hát persze boldogan. Már másnap szinte játszottunk is, mert sok próba nem volt, de a Tamással való együttműködés az mindig is élvezetes volt, egyrészt mert egy kedves ember volt, másrészt meg a zenéje az ő előadásában nagyon sokakhoz eljutott, tehát mondhatnám, hogy egy önálló stílust alapított nálunk ez az énekelt beszéd, és ő szerette, hogy kísérjük, mondjuk azt is szerette, amikor nem, mert nyilván volt olyan pont, amikor már az agyára mentünk, és hát ez a szeretet, ez megmaradt a végső pillanatig, és ma is fájó hiány, hogy már nincs köztünk.
1: Meg is szoktak róla emlékezni a születésnapján a Kolibri Színházban.
2: A Magyar Kultúra Napja és Tamás születésnapja egybeesik. Nekünk a magyar kultúra része, amit ő csinált, és ha mód van rá emlékezni szélesebb körbe, hát ezt mindig szívesen tesszük, mert ő a személyében valami olyasmit képviselt, ami mai napig hat.
1: Az ön élete akkor teljesen a színház és a zene összefonódásában telt. Ha visszanéz, akkor mire jut?
2: Szerencsém volt jó emberekkel találkozni, rögtön, hogy a Dajka Margitot említsem, vagy akár Cseh Tamás, de szerencsém volt Horváth Péterrel is, aki a barátom. És az ember az élete folyamán néha meglepő, és számára kevéssé ismert emberektől kap olyan gesztusokat, amik teljesen meghatóak, és aztán akár sorsfordítók is lehetnek pozitív értelemben.
1: Sok ilyen sorsfordító esemény volt az életében?
2: Igen, azt hiszem, de az az is kell, hogy az ember nyitott legyen arra, hogy ha valami fordul, hogy abból jó is lehet, és nem csak veszteség.
1: A Gyermek és Ifjúsági Színházak Világszervezetének magyar központja életműdíjjal szerette volna megköszönni a munkásságát. Mit gondol erről a gesztusról?
2: Maga a világszervezet, az asszites világszervezet a számomra nagyon fontos volt, mint hogy világszerte megbecsülték ebben a körben azokat a dolgokat, amit csináltam.
1: Ebben is volt szerepe, hogy Magyarországon a gyerekszínházaknak legyen seregszemléje, találkozója és szakmai eszmecserére lehetősége.
2: Valóban volt benne szerepem, mert azt éreztem, hogy miközben nagyon sok jó kezdeményezés van az országban, elsősorban a bábszínházaknál, nem volt egy nézőpont, ami ezt összefogta volna, hogy hol is tartunk, és ebből a szempontból Kaposváron megpróbáltam, mert ott volt nyitottság, hogy oda szervezünk egy fesztivált, és az, hogy megalapozta a nimbuszát ennek az egésznek, hogy ide már válogattunk, a válogatásra felkértünk szakmailag hiteles embereket, tehát, hogy fokról fokra nyert teret a gyerekszínház. Házi gondolat, és valóban ez egy új égitest, megismerni a gyerekeket, akikkel minden nap együtt vagyunk, akár a saját gyerekeinket is.
1: Akkor ez a jó gyerekszínháznak a titka?
2: Az egyik az a szempont, ami szerint elkészülnek a darabok. A másik az mégiscsak a tehetség. Akár egy szöveg nélküli előadásban is egy mozdulatsor annyira felkavaró vagy olyan érdekes tud lenni, hogy a gyerekek boldogok, amikor nézik. Az a fajta értékelés, ami mindenek előtt a verbalitást tekinti a főmércének, az a gyerekszínházban megbukik, mert sokkal fontosabb a belső hitelesség, és a mi mondani valónk az legyen olyan, ami értéket képvisel, amiért ki tudunk állni máskor is. Évekig, amikor a Tamással játszottunk, mindig volt egy ráadásdal, ami a színházról szólt, és az ilyenkor is felidézhető, hogy Istenem, a színház egy zárt világ, te ülsz az életed, kék virág, és azt mondod, hát persze, hogy így kell legyen. Itt mások ülnek, és nézik, mit játszanak nekem. A színház a sajátos képzeteivel elfog, és ilyenkor magához emel egy másik világba, mely úgy épül nekem, hogy ők játszanak, és én nézhetem.
0: Az elmúlt percekben Novák Jánost, az Asszitezs, a Gyermek és Ifjúsági Színházak Világszervezetének magyar központja életműdíjával kitüntetett színházalapítót, zeneszerzőt hallották.

0: 20 napra Budapest ismét a klasszikus zene nemzetközi központjává válik. Több mint 50 szólista és 210 fiatal zenész érkezik a világ 40 országából, hogy együtt tanuljanak, versenyezzenek és muzsikáljanak a Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest 11. nyári fesztiválján. Kokas Katalint a verseny kezdete előtt néhány perccel Fazekas Gyöngyvér kérdezte.
1: Ez egy nagyon különleges esemény sorozattá nőzte ki magát. Azt hiszem, hogy most már azt mondhatjuk, hogy talán az egyik lába a hegedű nyári mesterkurzusoknak, versenyeknek és koncerteknek, ami ugye egy nagyon különleges kombináció, és szerintem ez az, ami az igazi savát, borsát adja. Ettől válik valóban élővé és valóban alkotó műhelyből kinövő, tehetséges, fantasztikus fiataloknak a gyújtópontjává.
2: Én remélem, hogy így van, ahogy mondja. Az a szándék, hogy minél inkább segítsük egyébként a magyar alapfokú pedagógusokat, tehát a magyar zenetanárokat, a magyar gyerekeket. Elég sokat jártunk a világba, és ebbe bele is lehet egyébként unni. Viszont nagyon sok mindent lehet tanulni belőle, és ahogy mentünk, és ahogy néztük,

0: tanárnak, és én ezt nagy ámulattal néztem. Egyébként őt magát, ahogy tanított meg az egész embert is, de ez a tevékenysége, hogy ő sosem volt fáradt, hogy menjen az ország bármely pontjára, és tanítson, és segítsen. És ez megszűnt, az ő halálával gyakorlatilag ez elmúlt. Ellenőrzések vannak, de segítség nincs. És akkor elindultunk, gyakorlatilag 60 művészt fogtunk össze, magyar művészeket, és az elmúlt 3 tanévben már több mint 385 mesterkurzust tartottunk, ezt mind szorozunk be 7-7 gyerekkel. Tehát ez több ezer gyerek, akit aktívan szemtől szembe tanítottunk, tanáraikkal együtt, tehát a fészekben. Na most, amikor a nyári fesztivál jön, az ennek úgymond az ASZU eszenciája, mert itt már olyan nemzetközi szint van, minden értelemben, ugye 60 nemzetközi világhírű szólista. Sorolhatom a neveket, hogy például most idén Ilja Gringolc, Alena Baeva, Mihála Martin, Franz Helmerson, Kirill Gerstein, hogy csak a külföldeket mondjam, őrületes a névsor. Magyarok közül Puskér Júli, Fenyő Laci, Lukács Miklós, Csalog Gábor, nagyon-nagyon nehéz választani, ahogy éppen most jött, úgy mondtam. Emellett 170 diák érkezik. Óriási szám. Mindegyik azért jön, hogy fejlődjön és hogy tanuljon. És ők 40 országból jönnek, és ez egy csodálatos nyelv, a zene nyelve, hogy egy pillanatot összekapcsolódik. Bárki bármit gondol a világról, mi ma óriási különbségeket és akár akadályokat tud szülni. Emberek, családok, barátok között. De amikor itt megérkezünk erre a területre, ez olyan, mint egy külön, egy más bolygó. Ez a zene bolygója. Ezért is mondjuk azt, hogy vár a zene világa, vagy hogy step in to the music, vagy in the music, mert hogy ez arról szól, hogy ide belépsz, 3. reggel, és 13. estig, gyakorlatilag reggel 9-től este 10-ig minden nap ebbe, mint egy szivacsi, beszívhatjuk magunkba azt, hogy itt most viszont párbeszéd, zene nyelvén való beszélgetés van, és a diák és művészek között is, mert nem csak tanórákat kapnak, mind a 170 diák 4-4 órát kap, hanem együtt is játszanak.
1: Na hát ez az, amit nagyon fontos kiemelnünk is, hogy ugye most még zajlik, illetve elkezdődik hamarosan néhány perc múlva a verseny, amelynek a lezárásaképpen július 3-án lesz egy gyönyörű gálakoncert, de ez a gálakoncert egyben lezárás és egyben kezdete ugye a koncertsorozatnak, amit a mesterkurzussal összekapcsolódva az oktató mestertanárok és az oktatást magukba szívó fiatalok fogják közösen előadni, és ráadásul egy olyan kombinációban, ami összevegyődik a klasszikus zenei hagyományok, a magyar zenei hagyományok, sőt, még akár gondolhatunk arra, hogy ugye július 4-én az Egyesült Államok alapításának 250. alkalmából lesz egy ünnepi amerikai zenét is behozó koncert, szóval, hogy még a jazz is megjelenik, ez már tényleg egy olyan univerzális körré adódik össze, ami a galaxisokat kapcsol össze?
0: Hát a zene nyelve az egy, és a gyökere az egy. És valójában azt gondolom, hogy minden zenének a gyökere a népzene, és a népzenén keresztül ugye végül is kiderül, hogy mindegyek vagyunk. És abból különböző dolgok jöttek ki, jött belőle az egyházi zene, meg aztán a klasszikus zenének a gyökerei, a népzene és az egyházi zene gyakorlatilag ennek a kombinációja valahol, úgyhogy az, hogy azt mondjuk, hogy most Görsfin elhangzik, vagy elhangzik annak a rózsának a szimfonia koncertentével, amit Puskér Júli és Fenyő László adó a koncertó zenekarra a Keller András vezényletével, ő volt az első Oscar-díjasunk. Tehát ez nem csak Amerika, hanem tulajdonképpen a magyarok ünnepe Amerikában, ahogy vesszük. És igen, ide tartozik Bartók is, aki sajnos el kellett, hogy hagyja az országát, és az élete legnagyobb fájdalma volt, és ezért nem lehet, hogy Bartók nem jelenik meg ezen a koncerten, de Pál István Szolonáéknak a Bartók a román táncoknak az előadásával, ahova csatlakozik egy román moldál páros, egy harmonika és egy fuvolista, akik Enescu-val is fellépnek, mert Enescu-nak az a rapszódiája, Amerikában az egyik legtöbbet előadott műve volt. Tehát, hogy mindennel összefügg, és pontosan erre szeretnénk rávetíteni.
1: És hát reméljük, hogy a mesterkurzusokon meg fantasztikusan sokat fognak majd tanulni a fiatal tehetségek.
0: Reméljük bizony, és hogy nem csak a fiatal tehetségek tanulhatnak, hanem mitől más egy kicsit ez a 10 nap a Zeneakadémián, mint általában belép a közönség a Zeneakadémiára. Ugye a tapasztalat az az, hogy belépnek, leülnek a ruhatár után a koncertre, meghallgatják a koncertet, és ott a művész távol van, azért a színpad az egy távolság. Van egy láthatatlan fal, végül is. És most már az sem nagyon nagy divat, hogy az ember hátra mehet gratulálni, mert ugye ez a biztonsági jogok miatt, nem tudom. Szóval most, ha bejön a Zeneakadémiára a közönség, akkor reggel 9-től gyakorlatilag

0: gyakorlatilag testközelből lehallhatja a kedvenc művészeit. Azokat, akiket a színpadon messziről hallgat, hallhatja, ahogy tanítanak. Hallhatja, hogy próbálnak. Tehát gyakorlatilag kb. 760 egyéni mesterkurzus lesz. És ez mind-mind nyilvános. Ugye a különböző termében ott lesz a táblázat, ki mikor tanít. Rengeteg ingyenes koncert van, mert 17 diák koncertünk van ezek közül a diákok közül, akiket egyébként felvétel alapján kellett kiválasztanom, tehát hogy ezek a legjobbak. Úgyhogy sok szeretettel várjuk a nagy érdeműt, és abban bízom, hogy meglelik azokat a pontokat, amiben szívesen részt vesznek, és örömüket lelik.
1: A Fesztivál Akadémia Budapest a versenyprogram után mesterképzésekkel és koncertekkel folytatódik július 3-a és 13-a között a Zeneakadémián. Július 4-én a Concerto Budapest Keller András vezényletével az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünnepli Gershwin, Korn Gold, Rózsa Miklós, Bartók és Enescu zenéjén keresztül. A következő napokban Bartók, Beethoven, Bach, Mozart, Dohnányi, Rachmaninov, Brahms és Schubert művei rajzolnak csaknem 3 évszázadon átívelő zenei körképet. Az eseményekről Kokas Katalin, Liszt Ferenc díjas hegedű és brácsa művész érdemes művésszel Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat figyelmükbe.
1: Június 20-án nyílt meg a Bolgár Kulturális Intézetben az Andrássy út 14 szám alatt a Barátság fénye című kiállítás. Stojmen Stojlov, Kéri Imre, Decsi Ilona Luca és Gyurcsek Ferenc kiemelkedő alakjai a bolgár és magyar képzőművészetnek. Találkozásuk pedig nem véletlen. A messzi 1985-ben Stojlov, Decsi és Kéri találkoztak a Várnai Nemzetközi Grafikai Biennálén, amelyet Stojmen Stojlov alapított és hosszú éveken át gondozott. Később művészeti együttműködésük közös kiállításokkal és nemzetközi szereplésekkel folytatódott. A kiállítás nem csupán a neves művészek nagyságát és művészetét mutatja be, hanem az évtizedek során kialakult valódi barátság szimbóluma is. Egyúttal a jövő felé is mutat, amelyet az új generáció alkotásai képviselnek Diana Stojlova, grafikus művész, és Gyurcsek Flóra, grafikus munkái. A kiállítás már megnyílt, és július 31-ig látogatható is hétköznapokon 10 és 16 óra között, a belépés díjtalan, szeretettel várják az érdeklődőket. Július 1-én 19 óra 30 perckor a budavári Nagyboldogasszony templomban, azaz a Mátyás templomban, Szent Stanislav Girls Choir Slovenia Voices That Move the World címmel egy különleges hangversenyt hallgathatnak meg. A Mátyás templomban a 2026-os kórusünnep előfutáraként hallgathatják meg ugyanis ezt a különleges szlovén leánykort. A Szent Szaniszlóról nevezett leánykórus a püspöki gimnáziumban az 1996-97-es tanévben alakult azzal a céllal, hogy a legtehetségesebb és ambíciózusabb lányoknak lehetőséget adjon muzikális tehetségük kibontakoztatására egy igényesebb kórus repertoár keretében. A kórus 41 a második és negyedik évfolyamot végző 16-19 éves diákból áll. A kórus vezetői különös figyelmet fordítanak a kortárs szlovén zeneszerzők új kompozícióinak megrendelésére és előadására, ezzel hozzájárulva a magas hangok számára készült új, minőségi kórusirodalom létrehozásához. Műsoruknak a címe is erre reflektál, hangok, amelyek a világot mozgatják. A kórus ünnep különleges, előzetes eseménye a Mátyás templomban, vagyis a budavári Nagyboldogasszony templomban július 1-én 19 óra 30 perckor kezdődik, és érdemes időben érkezni, ugyanis a koncert ingyenes. És végül július 4-én 15 órától 21 óráig a Törlei Látogató Központban Budafok várossá nyilvánításának 100. évfordulóját ünneplik egy különleges nyáresti pezsgős kavalkáddal. Az esemény igazi budafoki összefogás. A program minden szereplője helyi közreműködő, a pincészettől, a gasztronómián és a kézműveseken át egészen a zenekarig. Így valódi kerületi élmény vár minden látogatót. Felfedezhetik a kerület titkait a pincesétákon, benézhetnek a mauzóleumba, kóstolhatnak helyi finomságokat és élvezhetik a nyári estét egy pohár jól behűtött pezsgővel, miközben a gyerekek is jól szórakozhatnak. A belépés és a programok ingyenesek, ez alól kivételt a tematikus pincesétek és a törlei mauzóleum séta jelent. Mindkettőre előzetesen regisztrálni kell. A pincesétákra muzeum@törlei.hu, a törlei mauzóleum sétára pedig az info@magdolnaudvar.hu címen tehetik ezt meg. Magára az eseményre egyébként tehát a belépés ingyenes, és mindez július 4-én 15 órától 21 óra 30 percig tart a Törlei Látogatóközpontban.
0: Kedves hallgatóink! Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona, technikai munkatársunk Biksa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!

George Gershwin szerzeményét a Pittsburghi szimfonikus zenekar játszotta. Zongorán közreműködött és vezényelt André Previn.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Művészbejáró. Egy 2025-ben készült műsorunk ismétlését hallják.

Kedves hallgatóink, kevés fiatal színész mondhatja el magáról, hogy már egyetemi hallgatóként túl van a legnagyobb klasszikus szerepeken. Kis Anna Gizella viszont ezek közé tartozik. Persze lehetne mondani, hogy könnyű volt neki, hiszen szinte kódolva volt erre a pályára. Édesanyja Györgyi Anna színésznő, édesapja Kis Csaba pedig író-rendező. De ez azért mégsem mindig ilyen egyértelmű, és az ő esetében sem volt az. Aki színházi családba születik, vagy nagyon hamar megfertőződik és benne marad ebben a világban, vagy éppen ellenkezőleg más pályára menekül, hiszen már gyermekként megismeri a felszínen csillogónak tűnő pálya árnyoldalait. Mindkét útra találunk szemléletes példákat. Kis Anna Gizella azt mondja, elég későn ért meg benne, hogy mégiscsak színházzal foglalkozzon. A fiatal színésznő ebben az évben végzette a Kaposvári Egyetem művészeti karán, és ősszel szerződött a Magyar Színházhoz, de már is több jelentős alakítást tudhat maga mögött. Eljátszotta Júliát és Oféliát, ezeket a Magyar Színházban most is lehet látni, és Csehov Sirályának Nyináját is a Zentai Magyar Kamaraszínházban. Legutóbbi szerepében immár a Magyar Színház társulatának tagjaként a fiatal Fedák Sári bőrébe bújt, Olt Tamás a Fedák Sári ügy, avagy Minden jegy elkelt című darabjában, amelyben a legendás színésznő idősebb karakterét Kubik Anna személyesíti meg. A mai művészbejáróban Kis Anna Gizellával beszélgetünk pályára kerüléséről, tapasztalatairól, terveiről. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Kis Anna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével ismerkedhetnek meg. Biztosan van, akinek egyszerű, van, akinek kevésbé egyszerű, hogy egy színházi családban láttad meg a napvilágot, hiszen ugye édesapád rendező, édesanyád színésznő. Ez mennyire volt számodra természetes, hogy a színház nőjél bele. Tapasztalataim szerint többnyire nagyon eltérő utak szoktak lenni, mert vagy egyértelmű, hogy a színházba születik bele a gyerek, és akkor ott is marad, vagy pedig homlok egyenest másfele megy. Neked ez hogy alakult ki?
1: Hát teljesen egyértelmű egyébként nem volt. Én nagyon sokáig úgy nem találtam, vagy kerestem az utamat, mint ahogy mindenki, csak nyilván itt, amikor egy ilyen jellegű családba születik bele a gyermek, az ember, akkor kihelyeznek neki a szülei egy utat, vagy az ellen irányítják, és mivel én egy eléggé szabad szellemű családban nőttem fel, ezért ez sem volt egyértelmű. Tehát nem mondták azt,
0: tehát
1: hogy...
0: Tehát nem tiltottak?
1: Nem tiltottak semmi ellen, mert én nagyon sok minden érdekelt, nagyon sok minden szerettem volna lenni. Festőnek készültem, fotósnak készültem, tengerbiológusnak. Tehát, hogy rengeteg minden érdekelt. És én 4 gimnáziumba jártam. Tehát az egy eléggé hányatott történet volt. Azt éreztem, hogy nem tudok így beilleszkedni semmelyik társaságba se a művészekhez, egy ilyen liberálisabb iskolába, se egy versenyistállóba, ahol meg állandóan tanulni kell. Tehát valahogy nem tudtam, hogy mit akarok. És akkor én az érettségének az évében ébredtem rá arra, hogy... És valahogy ebből úgy a szüleim kimaradtak. Tehát sokat jártam színházba, meg nyilván amikor apukám Miskolcon volt igazgató, akkor próbára oda mentem, ott ültem a büfében, néztem a próbákat, előadásokat, stb., de nem, úgy kifejezetten nem érdekelt. Nem is értettem nagyon, hogy mi a jó ebben a világban, hogy ott ülünk a büfében, és akkor filozofálgatunk arról, hogy mi történt 2 órával ezelőtt, és ilyen szimbólumokat ott fejtegetünk, meg veszekszünk, meg iszunk, meg mit tudom én. Tehát, hogy én ezt úgy nem nagyon értettem, és nem is nagyon érdekelt. És tehát, hogy sokat voltam színházban, de hogy ez úgy nem volt a közegem. És akkor az érettségének az évében megnéztem egy előadást a Mitemen, a Vihart. Azt hiszem, olaszok csinálták.
0: Alessandro Serra.
1: Igen, azt. Uh-huh. És azt vettem észre, hogy, de azért már sok előadást néztem, meg láttam, hogy játszom magamban, vagy hogy azon gondolkodom, hogy én mennyivel másképp csinálnám, vagy hogyan csinálnám. És valahogy ez akkora erővel és energiával és kíváncsisággal töltötte el ez az érzés, hogy így arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ez lenne. És ez nagyon behette a gondolataim közé magát, ez a dolog. És akkor az utolsó évben, csak azért fontos ez a 4 gimnázium, mert hogy az utolsó évben egy ilyen nagyon fura helyre mentem, ahova nem kellett így bejárni, meg nem volt fontos ez az egész tanulás történet. És akkor tudtam készülni a felvételire. És hát onnantól kezdve meg 3-szor így próbálkoztam, meg mindegy, ez hosszú csalódások, stb. Pesti Magyar Akadémia, ami egy nagy élmény volt nekem. Tehát, hogy onnantól kezdve én ezt így nem tudtam elengedni, és azon kaptam magam, hogy boldog vagyok. Úgyhogy szerintem ez marad.
0: Szüleid egyébként mit szóltak hozzá? Azt ugye mondtad, hogy igazából se nem tiltottak, se nem erőltették. Nem azt mondod, hogy bátor, mert bátorítani kell nyilván, de hogy nem erőltették rád ezt a pályát. Igen. De mit szóltak hozzá, amikor először előhozakodtál ezzel az ötlettel, hogy mégiscsak erre adod a fejed?
1: Itt teljesen konkrétan nem emlékszem, mert bármilyen nagyobb döntés volt az életemben, azokat előtte nagyon komolyan átgondoltam, és egy határozott infóval jöttem a szüleim elé. Hogy elköltözöm, hogy befogadok egy kutyát, hogy onnan is elköltözöm, hogy ezt választom, hogy oda megyek, hogy ide megyek. Erre értem ezt a szabadságot, hogy így teljesen önállósítva voltam elég fiatal koromtól kezdve. De, hogyha jól emlékszem, örültek. Örültek neki. Hát mondták, hogy ugye nem kell elmondani, hogy ez mennyiféle nehézséggel jár, és satöbbivel is mondtam, hogy persze, tudom, hát én ennek az árnyoldalait láttam otthon, nem a csillogást, és nem a vizét, hanem hogy otthon megrogyva egy üveg bor mellett, hogyan beszélgetnek arról, hogy hogyan lehetne jobban. Tehát, hogy én ezekkel tisztában voltam, és ők is tudták, hogy tisztában vagyok, és ettől szerintem így megnyugodtak, hogy megtaláltam valamit, amit addig úgy kerestem.
0: És ugye Kaposváron végeztél, ha jól emlékszem, tehát hogy akkor végül is ott kötöttél ki. Mi az, ami miatt szerinted nem volt rossz, hogy ez az út adódott? Tehát mi az, amit ott sikerült neked megtanulni, vagy kikkel kerültél úgy kapcsolatba, akik hatással voltak a fejlődésedre?
1: Én ugye háromszor jelentkeztem az SZF-re, és ott az első alkalommal másod, és akkor az utóbbi kettőn pedig harmadrostáztam, és én mindenképp oda szerettem volna menni. De közben így eljártam ezekre a kaposvári felvételikre is, és valahogy nem tudom, talán sznobizmusból, nem tudom miért, nem akartam Kaposvárra menni. Messze van, nincsen hozzá semmi közöm, nincsenek ott a, nem tudom, a szüleim, akkor éppen szerelmes voltam, az tök messze van. Tehát, hogy úgy azt éreztem, hogy kikerülnék ebből a közegből, amiben igazából benne se voltam. Tehát ezért mondom, hogy sznobizmus, mert nem tudom, hogy az ember ragaszkodik ilyen fura dolgokhoz. És akkor elmentem a Kaposvárira harmadjára, és én annyira jól éreztem magam, egy annyira felszabadult, laza és családias hangulat volt ott, a Kelemen Józsinál voltam az ő csoportjában a harmadrostán, hogy azt mondtam, hogy én nem akarok az SZF-re menni, én ide szeretnék jönni. És én ezt nagy szerencsének tartom több szempontból is. Az egyik szempont az egyetemfoglalás az SZF-n. Tehát, hogy mi ettől nyilván bele voltunk vonva lelkileg, meg tehát támogattuk őket, ahogy csak tudtuk. De hogyha én abba belekerültem volna, na, annyi a lényeg, hogy én örülök, hogy abban nem kellett, hogy abból kimaradtunk, hogy önkéntelenül nem kellett diákként egy ilyen helyzetbe belekerülni. És Kaposvár nekem még abból a szempontból is nagyon jó volt, hogy ugyanúgy egy szabad légkört biztosított, mint ahonnan jöttem a családom részéről. Tehát, hogy sokkal több mindent úgy elengedtek, vagy megengedtek nekünk, hogy nem volt akkora ráhatás, vagy nyomás a tanárok részéről. És ez valahol bajnak éreztük, főleg így elsősként, amikor még így nem tudod, hogy mi ez a szakma, vagy éppen tanulod, hogy mi ez, szoktatnak hozzá, és nyilván nem olyan, mint amilyennek elképzelted, hanem sokkal szárazabb sokszor, meg igazságtalanabb. És ebből mi úgy kilettünk hagyva, úgy szépen lassan. Meg nyilván ez a Covid történet elvitt egy csomó időt az első évünkből, akkor mi már másodévben a Nemzeti Színházban statisztáltunk több előadásban. Tehát mi úgy belettünk dobva a mély vízbe. És nekem ez nagyon jót tett, hogy nem egy iskolapados rendszer volt, mert hát, mint ahogy ebből a négy gimnáziumból is kiderült, mert az egyikből elmentem, a másikból kirúgtak, a harmadikból ezért, tehát hogy nekem ez nem műfajom, vagy nem tudom. Tehát, hogy az, hogy a színházban egyszer csak úgy kilettünk oda dobva a színpadra, és akkor beszélj, táncolj, énekelj, színészkedj, legyél tisztában a dolgokkal, nekem ez sokkal többet adott, mint hogyha így nem engednének ki abból a burokból, ami meg valahol meg fontos, hogy megvédjük a diákokat, csak én ennél önállóbb voltam, vagy felkészültet, nem tudom.
0: Mondtad ugye, hogy a Nemzetiben sokat voltatok gyakorlaton.
1: Igen.
0: És hát ugye ezt már részben én is megtapasztaltam, mert ugye sok előadásban láttalak benneteket az osztálytársaiddal együtt. Ezek milyen módon segítettek hozzá ahhoz, hogy jobban lássátok a szakmát? Ott azért nagyon sok olyan rendező megfordult, ugye nyilván itt neveket is lehet mondani, akik hát neves külföldi rendezők. Például ugye, akit emlegettünk itt az imént, hogy a Terzopulosz, aki ugye több előadást is rendezett, és nektek volt alkalmatok kipróbálni azt a nem túl könnyű módszert is, amit ő ugye a saját színészeivel művel. Szóval ezek mit tudtak hozzárakni, akár személyiségben, tehát az építkezéshez, meg hát a színészi építkezéshez?
1: Én eleve egy nagyon erős alappal indultam. A Pesti Magyar Akadémiára jártam egy 2 évet, és én oda a Pál Andrásnak az osztályába jártam, és nekem ő egy nagyon erős és nagyon sokrétű alapot adott. És amit nagyon fontosnak tartok, amit egyébként tőle nem tudom, tőle vettem át, vagy tőle tanultam, és a szüleimtől, hogy humor. Hogy mindent humorral, könnyedséggel, nem kell mindenbe belemenni, nem kell minden...
2: Nem kell beledögleni.
1: Nem, hát valójában igen, mert ott van az élet az előadás után, és hogyha az élet az nem jó, akkor az előadások egy idő után, én ezt vettem észre, akkor az előadások se lesznek egy idő után jók. Hanem feszültek lesznek, tele lesz olyan maradványokkal az életből, amire nincsen szükség, hanem csak a helyzetet, a viszonyt játszani, játék kedv. És én ezt a Nemzetiben használtam, tehát tudtam használni, viszont ott nyilván azért, mert Nemzeti Színház, azért is, mert ilyen jellegű emberekkel lehetett dolgozni, színészekkel, akik ott vannak, nagy színészekkel, nagy rendezőkkel, ezért ez ott kicsit bekomolyodott. És nekem ez nagyon jót tett, abból a szempontból is, hogy ne tudjak elszállni, vagy ne érezzem azt, hogy én bármire képes vagyok, hanem hogy adott nekem egy ilyen határt.
2: Nem mondhatjuk nem azt, tudok, hogy fegyelmezett vagy.
1: Meg hogy nem tudok még mindent, nehogy azt higgyem, hogy másodévesen képes vagyok mindenre, és erre nagyon furcsa, de hogy jó volt ráébredni, mert azért szerintem bekerül egy fiatal energiával teli ember mondjuk a színművészetire, akkor nagyon könnyű elszállni. Azt hiszük, hogy ott eljátszogatjuk a kurázsi mamát a próbaterembe, és akkor van valami. De nem, hogyha egy ilyen jellegű színházba játszok a kurázsi mamát, és úgy csináljuk meg, ahogy nem ahogy én gondolom, nem ahogy te gondolod, hanem gondolja valaki, a rendező, amit el kell végezni, és fegyelmezetten, tehát meg kell csinálni, nem lehet visszaszólni, nem lehet, ott kell lenni időbe. Tehát, hogy ezek egy elképesztő fegyelmet adott nekem az a hely.
2: Egy picit még beszéljünk erről a Terzopulosz féle találkozásról. Ez neked mennyire volt meghatározó egyébként a személyes élményeid között? Mert ugye ott abban már, tehát hogy a Kurázsi mamában például, ugye ott komolyabb szerepet is szánt neked a rendező.
1: Igen, hát ott az egész osztálynak nagyon meghatározó volt. Meg mi aztán a Bakánsnők után ki is mentünk Athénba, ott egy ilyen workshopra, egy 10 napos, azt hiszem, 10 napos workshopra, amit az ő, a Terzopulosznak a tanítványa tartott, a Szavasz Trumposz, és tehát, hogy mi úgy nagyon belekeveredtünk ebbe a metodikába, amit ő képvisel, és hát nem föltétlen mondanám azt, hogy ez az én színházam, meg magyar viszonylatban is, ez szerintem nem a magyaroknak a színháza, de elképesztően érdekes volt vele dolgozni. Tehát amikor, mert nem én lettem volna a Kurázsi mamába a Katrin, hanem, tehát én valaki helyett lettem, de nem féltem tőle. Nagyon, nagyon kíváncsi voltam, és nagyon szerettem volna. Mert a Bakánsnőkben mi voltunk a kar, tehát ott egybe voltunk kezelve 10-valahány ember, azért az más, hogyha van egy szereped, és akkor azt ott meg kell csinálni, de rengeteget segített, és úgy nagyon értettük egymást. Jó volt vele dolgozni.
0: Az elmúlt percekben Kis Anna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével hallottak beszélgetést. Folytatjuk még a zene után. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Kis Anna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével ismerkedhetnek meg.
1: Ha már ugye a szerepeknél járunk, akkor az azóta eltelt időben is azért jelentős szerepeid voltak. És hadd idézem itt a pont tavasszal a Hamlet után beszélgettem az Eperjes Károllyal, és ő fogalmazta azt meg, hogy azért nagyon kevés olyan pályakezdő fiatal magyar színésznő van, aki ugyanabban az évben eljátszhatta a Júliát, a Ninát a Sirályból, és a Hamletben az Oféliát. Azért ugye ettől a kis szereptől, mondjuk így, ami a Katrinnak a szerepe, amit azért mondjuk nagy elődök közül is például egy Psota Irén játszott, szóval hogy lehet eljutni ide? Ez szerencse kérdése, vagy minek köszönhető az, hogy ilyen helyzetekbe tudtál kerülni hirtelen? Te minek tulajdonítod ezt? Hogy raktároztad el magadban, hogy ez tudatosult-e egyáltalán, hogy hirtelen eljátszottál egy pár év alatt egy csomó ilyen hát azt lehet mondani, hogy a világirodalom ebben a korosztályban a legnagyobb szerepei.
2: Hát az a helyzet, hogyha én ezt tudatosítom magamban, akkor én ezeket lehet, hogy nem tudom eljátszani. Tehát, hogyha közben arra gondolok, hogy Jézus Mária, én most az Oféliát játszom, akkor én megrodjanok ez alatt a súly alatt. Én azt gondolom, hogy minden szerepet ugyanúgy kell kezelni. Egy néma Katrint is, akinek nincsen szövege, meg egy Júliát is, vagy egy Oféliát is, Ninát is. Hát mindenképpen szerencse, talán 80-70, nem tudom hány százalékban, de... Tehát, hogy én ezt nagy részben az Eperjes Károlynak köszönhetem, mert akkor, hogyha ő nem lát egy vizsgába, vagy talán nem is látott, nem tudom már ez hogyan jött, hogyha nem hív le Sopronba oda eljátszani a Júliát, akkor nekem nincsen Ofélia, akkor nincsen Magyar Színház, akkor nincsen Fedák Sári, akkor nyilván semmi nincsen, hanem másképp alakul az élet, csak hogy mi ott úgy nagyon megtaláltuk egymást, meg én nagyon szerettem vele dolgozni, úgy gondolom, hogy ő is velem.
1: És valószínű, hogyha ezt mondta.
2: Hát remélem. És nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon sokat tanultam tőle. De hogy ez miért, meg hogy, meg nem, azt fogalmam nincs.
1: És akkor, ha már ugye nagy szerepek, most itt a legutóbbi, amit most említettél, a Fedák Sári ügyben, a fiatal Fedákot jeleníted meg, aki ugye ilyen emlékképként jelenik meg az előadásban. Ebben viszont azt hiszem, hogy az összes eddigihez képest egy teljesen új oldaladat kell megmutatni. Ez neked mennyire volt kihívás? Mert ugye itt jön elő az, hogy humor, itt jön elő az, hogy énekelni is kell, mozogni is kell, tehát itt egy teljesen másfajta arculat kell egy színésztől.
2: Fú, én elképesztően örültem neki. Már amikor megtudtam, hogy lesz ez az előadás, tehát hogy a Fedák Sári életét fogjuk feldolgozni, mert nem teljesen, de azért úgy tisztában voltam vele, hogy ki ez a nőci, vagy ki volt ez a nőci, és nagyon érdekes személyiségnek tartom. Igazából kihívásnak, hát nyilván minden kihívás, de nekem nagyobb kihívás volt eljátszani a Júliát, meg az Oféliát. Én nem vagyok egy naív ember, vagy nem vagyok egy naív lány. Valahogy én mindig ilyen...
1: Tehát inkább ez az alkat, vagy
2: igen,
1: ami jobban
2: igen,
1: passzol ehhez?
2: Igen. Én mindig koraérett voltam, és egy 16 éves, vagy 15 éves szűzlánynak a lelkülete az nekem nagyon megpróbáltatás volt ezt megtalálni, hogy hogyan viszonyulok egy férfihoz. Mint mondjuk a Fedák Sári, aki élvezi az életet, aki dúr bele, aki énekel, táncol, energia. Tehát, hogy én erre könnyebben rá tudtam futni, viszont nyilván nagy megterhelés volt. Az, hogy énekelni kell, nekem még ilyen nem volt ilyenben még részem. Az, hogy táncolni kell, és közben játszani. Tehát, hogy elképesztően vártam már ezt. Úgyhogy nekem azt nagyon nagy öröm játszani.
1: Milyenek a visszajelzések? Azért már pár előadás azért volt belőle.
2: Jó, nagyon jó. Én is csodálkozom rajta, hogy ennyire. Mert a Magyar Színház az egy ilyen nagyon sok műfajt felsorakoztató színház, tehát van benne tragédia, dráma, gyerekelőadás, tehát hogy zenés, rengeteg mindenféle van. És ez viszont egy ilyen új műfajú cucc azért mégiscsak, mert attól még, hogy zenés, van benne egy ilyen elrajzoltság. és azt például kíváncsian vártuk, hogy vajon a nézők ez a fajta mássághoz mit fognak szólni, és nagyon nagy siker lett. Tehát most a legutóbbi előadásom volt az, hogy a Tapsnál valaki bekiabálta, hogy még több ilyen előadás. És ez annyira jól esett nekünk, hogy mi is szeretjük ezt játszani, meg egy nagyon érdekes próba folyamat volt. Mindenki azt éreztem, hogy úgy megújult, vagy hát nem teljesen tudom, én most lettem a társulatnak a tagja, tehát nem teljesen tudom, milyenek voltak, de hogy mi nagyon élveztük egymást. És nagyon örülök ennek, ez egy örömjáték.
1: Ugye, ahogy mondtad is, most végeztél, most kerültél a Igen. Magyar Színházhoz. Ez mennyire volt egyértelmű, hogy oda szerződsz ilyen szerepek után? Hát azért ugye nyilván voltak előzmények ott is. Az osztálytársaid egy része, tudom, hogy a Nemzetiben kötött ki.
2: Igen.
1: Neked ez egyértelmű volt ezek után, hogy inkább a Magyar Színház lesz az, amelyik befutó lehet? Mert azért most az utóbbi időszakban ott többet játszottál.
2: Hát nekem még volt egy-két lehetőségem, hogy hova menjek, de én egyértelműen ide szerettem volna jönni az előadások miatt is, amiket már ott játszottam, meg nekem nagyon-nagyon szimpatikus a társulat, tehát nagyon, már most nagyon közel áll a szívemhez, és úgy nagyon szeretem azt az épületet, nagyon szeretem az energiáit, valahogy amikor belépek, akkor mindig egy ilyen teljesen természetes, biztonságos érzés fog el. Tehát, hogy számomra egyértelmű volt, aztán nyilván lehetett aggódni, hogy akkor ez fordítva is így van-e, de így volt, és örülünk egymásnak.
1: Milyen feladataid lesznek még egyébként ebben az évadban?
2: Nekem évad végén lesz még itt a Magyar Színházban az Addikt című előadás, amit az Anger Zsolt fog majd rendezni. Ő ezt már, ha jól tudom, azt hiszem Pécset megcsinálta, és akkor ezt fogjuk feldolgozni egy ilyen drogfüggőséggel küzdő társaság. Ilyen beszélgetősebb színház, az lesz még az évad végén.
1: Hát az is nagyon más lesz, mint
2: teljesen.
1: Mint mondjuk a Fedák Sári. Egyébként még visszatérve egy kicsit a Fedákra, hát ugye itt Kubik Anna volt az idős verziója a Fedák Sárinak ebben az előadásban. Vele milyen volt az együtt dolgozás?
2: Jó, nagyon jó. Na, én nagyon-nagyon megszerettem az Annát. Nekünk sajnos nem volt így közös jelenetünk, arra úgy nagyon vágytam volna. De hát nekem úgy közöm volt mondjuk az Annához, vagy a Zsazsához, mert én voltam a Kisfedák, és ő meg a Zsazsa, hogy úgy sokszor beültem a próbákra, amikor ő próbált. Kicsit úgy szerettem volna közelíteni a két Fedákot egymáshoz, nyilván, hogy ne legyen teljesen különböző, mert én is egy másik ember vagyok, meg ő is egy másik ember, és hogy úgy átvenni dolgokat, ahogyan ő beszél, vagy gesztikulál, vagy hangsúlyoz. Tehát így ilyen szempontból próbáltam az Annával, de szerintem ő egy fantasztikus színésznő. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem, amit csinál, vagy ahogyan játszik.
0: Az elmúlt percekben Kis Anna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével hallottak beszélgetést. Folytatjuk még a zene után. Maradjanak velünk!

sári, hogy a diva a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény pöttyökörött lett. Pettyes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A Váci utcán nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes szirtilló fut lihek. Pettyes nő, sári, hogy a diva a hosszú szoknya lett. Mert hogyha ebben veszi vége neki, többé őt a férfi nép már ízre sem veszi.

0: teljes férfi lótus liheg. Vettes nő, sári, hogy a divat, hogy tudtok nyelet. Zorog ezzel, veszi, vége neki, többé őt a férfi nép már ízre sem veszi.
1: Kedves hallgatóink, Önök a művészbejárót hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunkban ma Kis Anna Gizellát, a Magyar Színház fiatal színésznőjét mutatjuk be. Még akkor a szüleiddel kapcsolatban egy picit visszakérdezek, hogy amikor ezek a szerepek bejöttek az életedbe, ezek a nagyobb szerepek, nagyobb lélegzetű szerepek, akkor tőlük milyen visszajelzést kaptál? Tehát hogy vették ők ezeket a dolgokat? Mennyire próbáltak meg segíteni, beleszólni, terelgetni, vagy egyáltalán

0: szerinted az, hogy kell, nem tudom, poém fönn mondatlen, vagy hogy van ez mondat fönn poém, de ilyenekről nem, ilyen szakmai dolgokról valahogy nem beszélgettünk erre, úgy nem is kellett kényesen ügyelni, hanem így alakult természetesen, hogy én egy ilyen különálló entitás, valami.
1: De akkor, amikor megnéznek egy előadásban, akkor sem mondanak semmit? Tehát, hogy nincs olyan fajta reakció, hogy hát, mit tudom, ezen még dolgozzál, vagy nem tudom, nincs ilyen, nincs?
0: Szerintem azért nincsen, mert ők pontosan tudják, hogy milyen ez. Hogy megcsinálsz egy szerepet másfél hónapon keresztül, és egyszer csak a bemutatóra beül jobb esetben 500 ember. És hogy most, tehát nyilván te az tudod a hibákat, azzal tisztában vannak, hogy én mennyire vagyok önazonos, vagy mennyire vagyok képben a, nem tudom, a képességeimmel, és szerintem ők nem tudom, bíznak bennem annyira, hogy tudják, hogy én ezeket látom, hogy mi nem volt olyan, mi nem sikerült úgy, min kéne még dolgozni, és akkor én azon így szépen lassan minden előadás alkalmával dolgozom ezen. De eleve szerintem mindahányunk azt gondolja, hogy egy bemutatóra ekkora súlyt tenni, hogy most itt kell megmutatni mindent, ez egy butaság, mert mindannyian próbálni szeretünk. És akkor ők, én egyébként ezt nagyon köszönöm nekik, hogy ilyenkor nem kezdenek el felsorakoztatni olyan dolgokat, amik nem sikerültek jól, hanem a pozitívumot mondják szeretettel, biztatással, ami ilyenkor kell egy színésznek, vagy egy színésznőnek. Erre van szüksége. Nem arra van szüksége, hogy az apja, a rendező apja elmondja neki, hogy szerintem ezt a jelenetet nem így kellett volna. Rosszul is esne. És ezt oda-vissza így intézzük. Tehát szerintem erre egy nagy empátia van mindenki részéről, hogy az az este, az a másiknak az estéje. Az három nappal ezelőtt az én estém volt. Tehát akkor legyen a pozitívumos. Aztán, hogyha én megkérdezem, hogy szerinted az és az és az, akkor meg válaszol, meg elmondja, meg lehet róla beszélgetni, de szerintem ő megvárja, hogy én kezdeményezzem ezt.
1: Akkor valószínűleg ennek köszönhetően működik az is, hogy már tulajdonképpen mind a kettőjükkel dolgoztál. Tehát édesapáddal is dolgoztál már együtt,
0: igen.
1: És külön édesanyáddal is. Azt hiszem most nyáron, vagy mikor csináltatok egy
0: igen.
1: közös darabot?
0: A Jócakát anyát a Bástya Színházban. Mm-hmm. Igen.
1: És ez gördülékenyen ment?
0: Teljesen. Mm. Én, tehát, hogy ezt úgy mindenki kérdezte, hogy milyen volt anyukáddal dolgozni, és úgy valahogy mindig le kellett lombozzunk mindenkit, hogy nincsenek ilyen szaftos kis történetek, hogy egy anyalánya hogyan feszül össze, vagy kiderül, hogy mégse tudnak együtt dolgozni, vagy nem tudom, tök jó volt. Szeretetben, biztonságban, tök sokat röhögtünk, nagyon jól tudtunk beszélgetni, kommunikálni, én azt mondom, te akkor azt csináltad, tehát minden olyan volt, hirtelen átváltottunk kollégába. Tehát nem csak amellett még, hogy simán csak kollega lenne, megmaradt a szeretet. Volt valami plusz, ami engem pedig nem zavart, hanem elképesztő biztonságot adott, és örömöt, és felszabadultságot.
1: Egy picit a jövőről is faggatnálak, mégpedig olyan szempontból, hogy itt ebben a korosztályban nagyon sok nagy szerepet eljátszottál már. Van-e olyan, ami ugye lebeg a szemed előtt, hogy szeretnéd majd, ha eljutsz abba a korba, vagy ha olyan helyzetbe jutsz, akkor azt mit tudom, hogy 10-20, nem tudom hány év múlva szeretnéd eljátszani. Egyáltalán gondolkozol-e ilyenben, vagy mindig azt fogadod el, ami éppen van, ami éppen előtted van, ami megtalál?
0: Hát nyilván azt fogadom el, ami megtalál, és örülök neki, de hát rengeteg minden van, amit nagyon szívesen eljátszanék. Hozzám nagyon közel áll, vagy hát nem közel áll, mert nem vagyok olyan, csak nagyon eljátszanám, hogyha úgy adódik a Lady Macbethet, akkor Csehovokat nagyon szívesen játszanék. Most ez a Sirály az nekem egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Egy nagy találkozás Csehovval, tehát én azt úgy mindenképp még szeretném próbálgatni, mert ez egy teljesen más műfajú történet volt, mint amiben eddig részt vettem. Hát én nagyon lennék rock

0: Reinhardt, hogyha lehet olyat, majd egyszer a Chicagóból. Az is nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, azok a dalok, és azok a ruhák, és tehát, hogy azt nagyon szívesen, mondjuk egy Szent Johanna. Tehát
1: azért vannak még lehetőségek.
0: Hát van. Minél több mindent, tehát minél több karaktert, több karakterű nőt. Tehát én nem, nyilván valahol elkerülhetetlen, főleg most, de én nem akarok egy valami maradni. Ezért egyébként izgultam emiatt, vagy féltem, tartottam ettől, hogy Júlia, Nina, Ofélia, tehát hogy elkezdtem egy ilyen izé fele menni, igen, hogy a szép kislány barna hajjal ott jön, megy, és akkor elhalóan beszél. Nem, egyrészt nem vagyok ilyen, másrészt meg nagyon jók ezek a szerepek, de kicsit úgy egyivásúak. És tehát, hogy minél több mindent szeretnék kipróbálni, és folyamatosan fejleszteni ezáltal magam. Tehát nagyon örülnék, hogyha nem kéne berakni egy fiókba, hogy ilyen a Gizi. És akkor, mert olyan nagy erőt érzek magamba, sok energiát, hogy rengeteg mindent tudnék adni magamból, azt érzem. És hogy szeretnék is, és hogyha lesz erre lehetőségem azt az élettől, akkor azt meg fogom hálálni, vagy nem tudom, annak nagyon örülnék. Örülnék, ha sok mindent lehetne játszani.
1: És így színházi, hát mondjuk így stílusok tekintetében mi az, ami közel áll hozzád, amit úgy érzel, hogy ugye a Terzopulosz féle módszerekről már beszéltünk, az ugye nyilván egy nagyon speciális dolog, de van-e olyan, vagy találkoztál-e olyan rendezővel, akinek a világa, vagy a stílusa, vagy akár láttál-e ilyen előadást, ami úgy neked úgy nagyon-nagyon közel állónak érzel magadhoz? Van-e ilyen?
0: Hát ez most lehet, hogy nem fog a legjobban hangzani, mint hogyha elfogult lennék, de én apukámmal nagyon-nagyon-nagyon szeretek dolgozni. Mi már ugye több mindenben dolgoztunk együtt Debrecenben, a Veszedelmes Viszonyokban, Zentán a Sirályban, és itt a Magyar Színházban, a Legyezőben. És nekem hozzám nagyon-nagyon közel áll az a fajta színház, amit ő csinál, vagy amit ő gondol erről, vagy amilyen elképesztő felkészültséggel érkezik egy próbára, és amilyen motivációt ad, és amilyen kreativitással áll hozzá akár csak egy szóhoz, vagy egy mondathoz, vagy hogy milyen koncepcióval érkezik, milyen gyönyörű, milyen szép érzéke van. Tehát én nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni, és három nagyon fontos munkám kapcsolódik hozzá, amiket nem fogok soha elfelejteni. Úgyhogy én ezeket még így szerintem gyűjtöm be, ezeket, hogy így műfajilag hova rakosgatom ezt így magamba, mert nyilván teljesen más
1: nyilván
0: dolgoznia.
1: Van egy szakasz, amikor ki kell próbálni sok mindent, és akkor utána el lehet dönteni.
0: Igen, szerintem én még a gyűjtögetős időszakban vagyok, de apukám az, a kis Csaba, az egy nagyon meghatározó rendező az életemben.
1: Szerinted mi a legfontosabb, amit tudnia kell egy színésznek, hogyha így nagyon röviden, frappánsan meg kellene fogalmazni, te mit mondanál erre?
0: Én úgy azt vettem észre, hogy sok dologból áll ez az egész, de nagy részben egy előadást úgy tudsz lehozni, úgy, hogy katarzisod legyen a saját magad számára is, hogyha koncentrálsz. Tehát nekem a koncentráció az az egyik, hogyha koncentrálok arra, hogy jelenben tudjak lenni, és hogy ne vigyen el haza a gondolatom, hogy mit fog vacsorázni, hogy hol van a kulcsom, hogy ki bántott meg, hogy nem tudom, hogyha ezeket mind leteszem az életemet, és az életemet áthelyezem a színpadra, tehát erre koncentrálok, akkor az egy örömjáték lesz, és mindegy, hogy mondjuk egy tragédiáról van szó, mindegy, hogy egy erőszak jelenetről van szó, de viszont ez meg elég kevésszer adatódik meg, a teljes koncentráció. De hogyha az van, és biztos mindenkinek van, akkor az egy elképesztő büszkeség, és akkor úgy megérzed, hogy ezt ezért érdemes csinálni, ezért az estéért. És lehet, hogy két hónapig, fél évig nem lesz megint ilyen, de ezekért szerintem ilyen estékért, vagy akár csak fél órákért egy darabban, egy előadásban érdemes. Hát meg a humor. Lehet, hogy a koncentráció nem a legfrappánsabb dolog, de én az egyik legfontosabb dolognak tartom, mert akkor tudsz élni. Tud élni hagyni a szöveg, meg a forma, amiben benne vagy, hogyha átengeded az életedet neki.
1: Volt mostanában ilyen pillanatod, vagy ilyen élményed?
0: Igen. Nyáron a Jó Szakát Anyába. Volt egy ilyen este, amikor hát nyilván így szokott lenni, hogy megnézik a sajtó, meg megnézi ott a bemutató, meg nézi valakit, akkor borzasztó, és amikor nem nézi senki, csak egy díszítő ott hátul az utolsó sorba, volt egy ilyen este, amikor nem ült ott senki, és csodálatos érzés volt átlényegülni, és ez szerintem koncentráció kérdése nagy részben.
1: De hát reméljük, hogy azért lesz még olyan helyzetben is, amikor 500-an ülnek a nézőtérre.
0: Biztos lesz, remélem, hogy lesz.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kis Anna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével hallottak beszélgetést, akit Júlia, Ofélia és Fedák Sári szerepében is láthatnak a nézők ebben az évadban. Ezzel a műsorunkkal legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Most a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal Itt élünk című műsorunkat hallják. Ha tehetik, maradjanak velünk.
3: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Nyár van, ilyenkor divat a falunap, főznek, sütnek, és a főző versenyek. Versenyek, amelyeknek elmaradhatatlan szereplője a zsűri. A következő órában Csetneki László gasztronómussal, a szabadtéri lovagrend kancellárjával beszélgetünk.
5: Nem csak a gasztronómia szempontjából is, hanem az ilyen világot is szeretném látni, milyen ételek vannak Kínában, milyen ételek vannak Amerikában és egyéb helyen. Meg mondjuk köztudott az a gasztronómia szempontból Amerika egy katyfasz, mert ahány nemzet van, annyi étel van, népességgel, ott a Mexikó, az olasz, a Amerika, minden. Kimondott amerikai konyha nincsen, viszont mindenhol lehet enni. Voltam egy utcában, ahol 40 étterem volt egymás mellett, úgyhogy volt látnivalom. Kimondott ízeket, hát... Amit kóstoltam, jó volt, de nem tudtam mi az. Szóval voltak ott olyan ételek. Az ételes érdekesség pedig Kínában volt a legnagyobb, ott aztán mindent. Tényleg úgy van, ami mozog, azt kirántjuk, megsütjük, ami nem mozdul, az meg a fűszer. Szóval ott aztán minden volt. De hát enni kell, pláne olyan embereknél is. Na a lényeg az, hogy megjártam mind a két utat, és nekem tetszett, elértem, adtam magamnak egy piros pontot, mert azért elég messze vannak ezek a tájegységek, úgyhogy el tudtunk menni. Életcél. Most már úgyis nyugdíjas vagyok, itthon vagyok, ráérek.
4: No, de hát a nyugdíj nem azért van, hogy nyugodjon az ember. Olvasom ott a Facebookon, hogy már hirdetel előre a különböző eseményeket, ott a kövesdi lábatlan cukot, akkor a kácsi vadfőzőt, egy párat már.
5: Ez nagyon jó, hogy mondod a lábatlan cukot, mert a kövesdiek nem tudom emlékeznek rá. 12 évvel ezelőtt egyszer próbálkoztunk ott a Kavicsostó környékén csinálni egy lábatlan tyúk versenyt. Ezt a közönségnek, illetve a hallgatóknak el is szeretném mondani, mi is az a lábatlan tyúk. Hát úgy egyszerűen mondva egy töltelék, bővebben kifejezve egy régi magyar népies étel, amikor a zsömlét beászatták, petrelítettek hozzá, tojást tettek bele, megfűszerezték, volt, aki még a máját is belekapargatták, ezt összegyúrták, és akkor volt, aki a levesbe, húslevesről van szó, és a celofánba tekerték, és a húslevesbe belefőzték, de úgy, hogy a leves nehogy megzavarodjon tőle, és utána ezt felszeletelték, és köretként adták a főtt húshoz, meg az zöldséghez. A magyarok úgy csináltak, hogy feltörték a tojást, és akkor úgy törték a végén, hogy vissza tudják tölteni. Megmosták, kimosták, és utána ezt a töltelékét beletöltötték, és egyszerű zöldségleves belefűzték, és ezért hívták ezt lábatlan tyúknak tulajdonképpen.
4: A tojás miatt?
5: A tojás miatt volt a lábatlan tyúk. A töltelékét mindenki, én nagyon szeretem. A pesti szakács haverjaim például nem is ismerték. Amikor először jöttek egy bogácsra hozzám, akkor csak lestek, most ott álltak sorba, hogy jaj, de jó, mi ez? Ők nevettek. Ahányház, annyi szokás, úgyhogy most már ők is ismerik ezt. És ezt a lábatlan tyúkot szeretnénk mi Mezőkövesden, a Matyókert klub felkérésére, ők látnak benne fantáziát, akkor is segítettek, most is, hogy úgy néztük a helyet ki, az időpontot, hogy augusztus 1-e egy szombat, és akkor ott nyugodt van, még az ünnep sincs, már a régebbiek elmúltak, és augusztus 1-én szeretnénk ezt megcsinálni. Úgyhogy mindenkinek kéne fűzni egy lábatlan tyúkfélét, ahogy ő gondolja, meg közben bográcsost is, és akkor egy ilyen főzőversenyszerűséggel vennénk.
4: Nem véletlenül vagyok itt, mégpedig azért nem véletlenül, mert eszembe jutott, hogy hát ilyenkor nyáron a jó melegbe mindig csak szépen bogrács mellett lehet látni az embereket, annak ellenére, hogy meleg van, de hát estére csak lehűl egy kicsikét, hát a szabad tűzi lovagrendnek a kancelláriát csak meg kellene szólaltatni, hogy mit érdemes ilyenkor kint főzni. Na most sok mindent gondolom, de egy pár olyan dologgal készültél, amit inkább vezeste. Jó?
5: Igen.
4: Hogy folytassuk?
5: Igen. Tehát nagyon okos, mert tulajdonképpen most a mai főzőversenyek, meg ilyen főzések, meg ilyen bográcsba, nyárson, roston, tárcsán sütések, ez egyfajta mai szóval élve meeting lehet. A csapatok összejönnek, kiengedik a gőzt, ahogy egész héten dolgoztak, meg már régóta kis szabadság, itt tudnak főzőskérni, elbeszélgetni, kocintanak egyet, és ezekkel a kocintásokkal, meg a beszélgetésekkel, szoktam mondani, zárója megváltják a világot, és új emberként érnek vissza aztán való hétre. Na most tudni kell, hogy nagyon sok helyen van főzőverseny, hát egy párat mondjak, hogy a pacalfőzéstől, a körömpörköltől, a lecsósoktól, bár ide zárójelbe betenném, mert meg mindig eszembe jut valami, most például az jutott eszembe, hogyha régebben nem volt pénzünk, összedobtunk egy lecsót. Na most, ha ezt ma összedobunk egy lecsót, akkor nem marad pénzünk, olyan árakban mentek el ez a paradicsom paprika, na de zárójel bezárva, és akkor menjünk tovább. Ezek a főzőversenyek nem csak azért szépek, mert meetingszerűen családot összetartja, hanem egymás tudománya is. Minket mindig hívnak zsűrizni, mert legtöbb helyen volt, hogy a házi néni, a óvónéni, vagy nem tudom, valakit felkértek a konyháról, hogy zsűrizze, de mindig össze. Persze, te ismerős, az hasonló. Mi viszont szakszemmel nézzük, mert mindig kérdezik például tőlem, hogy hogy lehet 50 pörkölt közül megismerni a 49-dik, hogy jó-e vagy nem. Ugye én már túl vagy például 500 versenyértékelésen, már egy kis tapasztalat van. A Covid alatt számoltam összes, amit kóstoltam ételt idáig 100 000 féle étel. Azért ez nem kis számít az emberre, még ha nem akarja, akkor is tapad rá némi tapasztalat, és az ételeknek mindig megvan az alapja. Mondtam, hogy dekával sem szabad több fűszert tenni semmilyen bográcsos ételbe, de semmilyen ételbe egyáltalán, ugyanis csak rontja. A belevaló mennyiséget, és ne kutyuljunk, ne tegyük bele horvátozzuk fűszerkertjét mindent, amit találunk bele, mert akkor elrontja. Volt olyan gombafőző verseny, gombás ételek versenyém, ahol beletették rengetegféle gombából pörköttet csináltak, a tinarúból, az okagombából, csipelge gombából, és a végén még tett rá egy kis, amit a földből ásnak ki, hogy is hívják ezt a gombát, ami földből ásnak ki, a kutyák találják meg. A disznó is kitúrja például, ezt a szarvasgombát egyébként úgy hívják, a szarvasgombát, csak a disznó megeszi, a kutya meg ott hagyja, és a végén tesz rá egy kis szarvasgombát reszelt a tetejére. Hát ehetetlen lett. A tinóró gomba szinte fűszernek számít, annyira erős fűszernő, növény. A szarvasgombára azt mondjuk, hogy egy 50 adaghoz egy leheletnyi vékony reszelet pont elég, ha kettőt teszelünk, már az is ehetetlen létezik. Ő belefőzött egy csomó mindent. Úgy, ahogy volt, úgy ki kellett, senki nem tudta megenni. Tehát tapasztalni kell az ízeket, meg kell kóstolni. Mindig is mondom, főzünk, ne szégyeljük, 5-6-szor is kóstoljuk sózás előtt, sózás után. Például sóval, só nélkül az étel ízetlen. Nem azt mondjuk, hogy nem jó az étel, hanem ízetlen az étel, mert a só fogja össze az ízharmóniát, és ha egyszerűen csak egy központi jó ízt érzünk, az már jó étel. Tehát, és viszont rengeteg sónk van, mert a erdélyi sótól kezdve, tengeri sótól kezdve, finomított sótól kezdve, a jó öreg asztali sótól kezdve, rengeteg fajta, ki miért használ. És azoknak mind más íze van, másképp hat rá az ételre. Tehát meg, és utána, amikor rottyant egyet a szódás után, akkor kóstolom, és akkor már tudom beállítani, hogy mennyi. Se több só nem kell, de kávára se kell több só, de kevesebb se legyen, mert akkor tényleg, mint ahogy mondtam, ízetlen.

0: Nem mondtam teljes mértékig el, több helyen voltam mostanában, különböző fesztiválokon, az egyik helyen Laska fesztivál volt például Kazáron, a másik helyen Torta, a harmadik helyen a Hurka Pite fesztivál, tehát olyan sokféle fajta, de mondom, hát az meg, hogy Csetnek ki László meg ne szólaljon ezekhez, az nem illő, hát évek óta ismerjük egymást. Eszembe jutott ott Kazáron, hogy csupa fehérbe voltak azok a zsűri tagok, mondom, miért vannak a szakácsok fehérbe? Agyaltam egy kicsit, de hát mondom, inkább megkérdezem, hát ők nem szakácsok, hanem inkább már zsűri szakácsok, de mester szakácsok is kötelező fehérbe lenni.
1: Csak egyszerű, hogy ehhez hozzászok, csak egyszerű, hogy a tisztaság színe a fehér. A szépség színe, a szépség színe a fehér. Ezért vannak, mondjuk, fehér ruhába, mert tiszta a lelkük, tiszta a színük, a szakácsok is tisztára. Hiába olyanok sok kormos edénnyel dolgoznak, akkor is fehér a tisztán. Bár most már a szakácsok megkavarják, és a nadrágok nekik is, a hivatalos szakács nadrág az ilyen pepita, ilyen kockás, apró kockás, de a fehérséget azért használjuk egyrészt, hogy kiemeljen, aztán vannak is szakácsrangok, hogy séf, susséf, zöldséges szakács, kisegítő, séfhelyettes, aztán mindenféle rangok vannak. Erről jutott eszembe egy történet, hogy egyedül a Mátyás király korát, ugye a királyt mindig megsüvegelték, egyedül a szakácsnak nem kellett levenni a sapkáját a király előtt, mert ő főzött neki, ugye. Igaz, hogy amikor nem jól főzött, akkor levágták a fejét, úgyhogy észnek kellett neki is.
0: Nem kellett sapka már.
1: Akkor már nem kellett sapka. Mert jut is eszembe egyszerű. Egy illető elment kimaradásra, feleségével megbeszélte, hogy jó, jövök anyukám, nem sokára haza. Igen, ám, de eltelt idő, éjfél után megyen haza. Jó, elég itt aztán. Mi az első dolga a férfi embernek? Hát hazamegy, óvatosan Lábújhegyen elmegy a hűtőszekrényig. Kinyitja a hűtőszekrényt, hát valamit enni kéne. Jelszóval, hogy nagy szetli ott beírva, kézzel ráírva, hogy szomjas már nem lehetsz, a vacsorád meg a szakácskönyv 26. oldalán található.
0: Na akkor, nézzük meg.
1: Akkor menjünk sorba, jó. Akkor lesznek most, nem sokára lesz a karancslapújtő, az ugye Salgótarján mellett van. Ez salgóételek, illetve hát ott ilyen palócételekről van szó, mert ők azt palózgulyás, meg egyéb ilyesmikről, de nem csak ott bográsba főznek, ott is rengetegféle nemzetiség van, és azok mindig főzik a saját ételüket, bár a cigány ételek a legjobb ételek. Úgy tudnak főzni, hogy a kalappal előttük, mert valahogy a tízdek a jó is mindig belecsempészik. Néha átbillennek, mert ők nagyon szeretik az erős paprikát. Erről a közösséget, ha érinti, vagy érdekli is, szívesen elmondanák majd, hogy hogyan is mérjük az erős paprika erejét, meg ilyesmit. Na de visszatérve ehhez, hogy olyat is hoztak ezek a cigányfutó pontosan, az a nemzetiség, hogy hoztak egy jó 50 fokos pálinkát, azt televágták erős paprikával, majd leszűrték, és kínálgatták az ember. Csípett is, meg erős is volt. Tehát 50 fokos már az elég erős pálinka, meg hozzá egy méreg erős csípés. Szóval többen rosszul lettek ettől. Na de utána nem sokára hívtak Hajdúböszörményben, hogy beszéljük már meg az ételeket. Mi van a spajzba, Hajdúböszörményben tartok egy előadást, ott a Hajdúböszörményi Gasztronómia Egyesület hívott meg erre, és akkor összehívják, nem csak a tagiságait meghirdetik, hogy sok helyen lesz ilyesmi, és akkor megbeszéljük, hogy mi van a spajzba, mi volt a paracsint elődje, mert ugye nagyon sok idősebb asszonynak, meg majdnem mindenkinek van unokája, és annak, amit kér először nagyitól, vagy déditől, palacsintát süssé nekem. És akkor ezzel mit kezdjünk, hogy legyen gyorsan palacsinta, erről külön előadásom van, hogy a kezdetektől a mai napjáig hogy fejlődött, mert higgyék el, hogy a palacsinta szinte minden országban feltalálható. Nagyon sok helyen másképp csinálják, de ők is palacsintának hívják, de az ő nyelvükön, tehát hogy nalecsnik, aztán az orosz nyelveken is megint más hívják, a franciák capsuzetnek hívják, krepnek hívják a palacsintát, és én magam szerint is, hogy igazi egyszerű, és olyan ízesítéseket lehet tenni a palacsintába, hogy a befejező fogásnak igenis nagyon finom. Mert én szerintem minden mai napig, mint ahogy a franciák azt mondják, hogy étkezés után sajtot kell lenni, különleges sajtkóstolót állat tegyünk be a ebéd végére, én meg azt mondom, hogy tegyünk be egy palacsintát vagy süteményt. Igenis, egy sütemény jár minden ebéd után. Aki azt mondja, hogy nem szeret, ez letagadja, mert azért jó esik az emberek. Nem csak a sós, hanem mindenféle. Ott vannak a házi sütemények. Ki emlékszik rám a hatlapos karamellkrémertörtöt, a kiskunyhóra, a mandulaszemre, a hájas tészták sokaságára, a kis diós kosárkára, meg hasonló. Olyanokat tudtak csinálni a mamák, hogy lelkalapva. De a szegedőnkám sose felejtem. Mindig nekem volt ez a hatlapos, amit a tepsinek a tetején sütötték a lapokat, és utána ő karamell a krémmel ragasztotta ezt össze. Ez mindig már másnapra jó, egy harmadnap, amikor ez a karamell a krém megpuhította, és akkor a francia, nem is mondom, milyen krémesnek hívta, hadikrémesnek hívta, vagy hogy mondta ő, de ahány ház, annyi szokás. Na, a lényeg az, hogy feltette a szekrény tetejét, hogy ne találjuk meg. A bátyám, a ketten voltunk rá, de mi mindig megtaláltuk. Az ő 2-3 nap után, jaj, gyerek, milyen finomság nézi, akkor már megtaláltad. Alig maradt belőle, kicsit mire jártunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon finom volt, azóta is az a kedvencem.

0: Nem tudom, tudja a kedves hallgató, mi is az a pompos, a töki pompos, mert miért volt ez a töki pompos? Ez egy kenyérlángos langaló, vagy hogy is mondják, nem tudom, langaló talán mindenki ismer, a kenyérlángos elődje, és Tök nevű községbe csinálták, és akkor ezért töki pomposnak hívták a langalót. Régebben, amikor kemencébe sült a kenyér, nem csak a langalót csináltak, lángost csináltak, kis minicipókat, és a kisgyereknek, amikor készen volt, hogy töttek vagy 5 darab, vagy 10 darab ilyen 3 kilós kenyeret, ami elállt 2 hétig is, vagy 10 napig, ahogy szoktak sütni a sütések között ez az időt, és érdekes, most eszembe jutott, hogy miért nem áll el például itt a bóti kenyér, a sima kenyér. 5 nap múlva már akárhol is, szóval már penészedik. Nagyanyám még 10 napig elállt, azt nem tettek rá csak egy konyharuhát, egy kendőt.
1: Hát ezt megutassuk, mert azt hiszem nehéz lenne, de hát ebben nincs élesztő sokszor, ha van is kevés, meg hát gondolom a liszt minősége, sok mindentől függ, gyorsítják.
0: Nem rossz májú akartam menni.
1: Nem kell ott, vagy keresztik egy napig, hanem egy óra alatt meg kell, és akkor utána pedig már nem kell, mert másnapra tényleg...
0: Ez olyan, mint eszembe jutott a régi-régi disznóölések, ez már nincs is, szinte el is tűnt, amikor a disznóölés egy falun, egy tanyán, egy kis településen igazi családi ünnep volt. Előtte 2-3-5 nappal készültek. Az asszonyok meggyúrták a tésztát, csigatésztát csinálták a húslevesbe. Megvették, emlékszem mindig, a majorannát, ugye, és kitették a kemence, a bubos kemence körbe, hogy hagy száradjon, és hogy tudják majd beledörzsölni. Aztán össze, nálunk a véres hurkát mindig kenyérkocka, zsömlekockákkal, a zsömlekockát meg kellett szárítani, meg kellett pirítani, és úgy ment bele a véres hurkába. Aztán rizsát meg. Mindenek bekészültek, és utána aznap, amikor a disznóülés volt, ugye, hogy is kezdtük? Disznófogás, megfogták, megszúrták, akkor megperzselték, tehát vér kiszedték, megperzselték, és a perzselés után, amikor jó volt, akkor kapta a körmös pálinkát a böllér a körömbe, amikor már le tudta zenni, abba kapta az első pálinkáját. Mert ugye forralban még ihatott, de pálinkát először, hogy meg nem szúrja, mert ugye a disznó az mozog, addig nem kapott. Azután, amikor megvolt ez a dolog, akkor azt, hogy már gyűjtötték, aztán a felbontásra került a malacka, akkor szedték a zsíros húsokat, az orjalevesbe való húsos csontokat, aztán jaj, ebbe töltött káposzta, jó zsíros legyen, meg hús is legyen rajta, daráljuk be, aztán félretették a kolbászó való, teljesen tudták, szóval mindenkinek megvolt a maga dolga. Danybamán volt az intézkedő, na, te csinálod a hurkát, mondjuk a májas hurkát, senki más nem szólhat bele. De te is felelsz érte. Mert régebben úgy jártunk, mit tegyek még bele, ott tegyek bele egy kis úgy arrotották, mindenkinek más volt a száj, de mindenki mondott valahogy, betartották. Na, ebből tanulva csak egy ember csináltam. Olyan, mint például a tepertő sütésnél. Valaki odaül a tepertőhöz, ott is vannak sok, hogy tegyünk bele tejet, ne tegyünk, hogy indítsuk meg. Ez is már csak részletkérdés, de ott kell állni fölött és kavargatni kell, mert különben nem lesz olyan finom az igazi tepertő. Annak is meg volt kijelölve, hogy ki csinálja hasonló. Aztán az esti vacsoránál az volt a legnagyobb ünnep, család apraja, nagyja ott volt, náluk még jöttek ilyen pócurkának, hívták annak idején ilyen kéregetők, akik jönnek, hogy egy kis hurkamaradék, egy kis zsír, amit már ki akarnak önteni, kis ez, kis az, hogy kapjanak egy kicsit. Na meg ott volt a kóstoló, egy csomó kóstolót el kellett vinni, és utána az visszajött, mert mindig, amikor disznót ölt, valaki visszahozta. Olyan szép kaláka jött össze, hogy egyik ember segített a másiknak, és összefogtak, és szinte az egész falu ismerte. Igaz, akkor még talán sok helyen kerítése volt, kapuse volt, nem hogy zárkózni kelljen, de az még más világ volt, ugye. Na most visszatérve megint a főzőversenyre, mindig elkalandozok egy kicsikét, nem tudom, a kedves hallgató unja-e vagy nem, de...
1: Az a jó, hogyha nem ülünk itt, hanem elkalandozunk.
0: Nem csak a főzőversenyre.
1: Kínától New Yorkig, dollártanyáig.
0: Ha már itt jártunk bent a főzéseknél, akkor nézzük már be a spájzba. Egy falusi, tanyasi spájz egy idegen csodájára járna. Az olyan volt, hogy olyan típusú éléskamra volt, ahogy nem csak a befőttek, savanyúságok, száraz tészták, hanem ott volt a lecsó, ott volt a disznóüléskor eltették, ugye lesütötték a mondjuk a tarját vagy az ódalast, és betették a kis üvegbe, betették rá a zsírt, megdermett megint, mert a zsírral tartósítottak. A bödönbe például úgy tették a zsíros bödönbe az aját tepertőt, zsírral megdermett, akkor rá sült ódalast megdermett, aztán rá húrkát vagy kolvászt rá, és ahogy fogyott, mindig az, jaj, elértük a sültódalas, akkor ma krumplifőzelék lesz sültódalassal. Nem kellett menni bordba se nekik, sehol sem, mert minden ott volt kéznél. Tehát ilyen, azok mellett ott voltak a gyógynövények. Ha hiszik, ha nem, mert nálunk így volt dió, levél, zöld dió, zöldbe tették el, de megszáradt, de nem volt, hogy külön is gyógyereje volt. Nem csak a margaréta, meg a cickafarok, meg ilyesmi, befőttes, fel voltak téve. Ma már ilyeneket nem használnak. Már régen mondtak, fűben, fában az orvosság, és tudták nagyon jó, hogy útilaput tegyél rá margaritát, vagy ezt gyermekláncfűvet, vagy azt főz meg teának, mindenre volt gyógyszerük, úgy tudták, ezeket nem mentek orvosságért, mert éppen minap néztem még be a fiókban, nálunk a gyógyszeres fiókban, hogy összegyűlt egy csomó gyógyszer, de minek? Mert ugye felírják, az ember kiveszi, mert meg akar gyógyulni, és egyszer csak ott maradt egy fél fióknyi használaton kívüli gyógyszer, mert le nem jár, mert némely gyógyszer 5 évig is eláll, de akkor is minek ad nekem oda? Én már gondolkoztam, hogy javasolni kéne, hogy nem lehetne ebből egy-két szemet csomagolni, de mondták, hogy nem, mert akkor nem tudják a használatutasítást. A mai világban lehetne, adnak rá egy linket, és akkor odaírják, hogy mire jó. Na mindegy, mindig elkanyarod valamelyre.

0: bográcsozás kint, a szabadban, és hát versenyeken azért általában szabadtűzi lógoknál akácpával vagy tölgypával melegítenek, fűtenek, nem gázzal. Gondolom a zsűrizéskor azért ezt is figyelembe veszitek, hogy más az illat annak az ételnek, hogyha nem gázol
1: úgy,
0: van.
1: De nem úgy veszik figyelembe, hanem maga a főző ember, a főzőmester az már úgy tudja, hogy mit lehet. Például egy olyan fadarabban ne tüzeljünk, ami be volt régebben festve, mert az még az étel is átveszi, hiába bográsban átveszi illatát. Olyan egy szöges régi megpenészeres fával se fűtsünk, hanem azt túlfogjuk, hogy milyen kemény fa, bükkfa, vagy egy fenyőfa is elég rá, hogy csak fellobbanjon, mert itt nem csak a bogrács alatti főzés, de amikor például nyársalunk, ugye nagyon népszerű Magyarországon nyársalás, vagy itt tárcsán, vagy rostonsütések például, grillezéseknél, nagyon kell tudni, hogy milyen fát. Hát egy fenyőfából nem fogunk tudni parazsat csinálni, mert például igaz, hogy a szalonnát is parázsolunk, a legjobb sütni, mindig beletartja a lángba, amikor sütik, de olyankor, amikor parazsat készítünk, tehát a pácolás, ha már ide jöttünk, akkor elmondanám gyorsan, hogy az egyszerű grillezés, meg a tárcsán sütés, egyik a vaslaphoz támaszkodva sütünk, másik meg egy rácson süti meg, és a grillezésnél nagyon fontos, hogy bepácoljuk. Milyen pácok vannak? Száros pácok, nedves pácok? Ki mit akarja, de mindenképpen kezelje egy kicsikét, ott van szerencsétlen pulykahús. Abszolút nulla íze van belőlről. Ha nem teszünk valami páclevet, vagy pácot, vagy bekenjük mustára, vagy valamit teszünk hozzá, vagy egyszerűen olajba, fűszereket teszünk, babérlevél, stb. Ne soroljam, és abba hagyjuk egy napig, vagy a sima szelethúst is például, mondjam a tarját, vagy a lacipecsenyét, vagy valamit, hogy fokhagymás tejbe áztatjuk be, és ott tartjuk, hogy legalább 5 óraig a hűtőszekrénybe, akkor már kap egy kis ízesítést. Mondjuk a lacipecsenyét, meg a tarját illik, illetve hát a tarjából illik csinálni, nem szelet naturból, vagy combból, vagy valami ilyesmiből nem érdemes csinálni, mert akkor nincs jó íze. Én például személy szerint a karajhúst a csontosan szeretem, hogy leszeletelik, mindenki a karajból kiveszik a csontot, jó a húsos csont a levesbe, de az jó az, hogyha csont együtt le van vágva, és akkor csontosan fogják megcsinálni azt nekünk, úgyhogy sokkal jobb íze van.
0: No, hát egyébként főképp ugye szabadtűzön a bográcsosak leginkább vad ételek, vagy sertés. Marhát nem nagyon látok általában, az nehezebben.
1: Nagyon jó megfigyelés. Két dolog van. Egyik a marhahús. Hova mentek el az árakány? 5000 forint egy kiló sima marhahús, amit pörkörtnek használom, vagy 7000 forintnél láttam. Az, hogy a bélszín már 10000 forint, ott már is beszélünk róla. Meg egyébként sokkal több a marhapörköltet legalább 3 óráig főzök, mikor a sertés 40 perc alatt készen van, meg a csirke pláne hasonló, meg másabb a díze. A marhahús egy ilyen ünnepi ételek közé soroltuk, és akkor meghagytuk a bélszínt, a steket magyarul, annak nagy vendéglátói szinten, mert otthon nem hiszem, hogy valaki csinál, de hát gondoljunk vissza például a tatárvíztekre. A fiam az Isten se akarta megenni, hát ez nyers hús, nyers tojása hasonló, kentünk neki egy pirítós kenyeret, hát az is olyan rossz. Tehát mindig először, amikor látjuk valamit, kóstoljuk meg, és utána nyomjuk róla a véleményt, lehet, hogy ő idegen számára, és ha megkóstolta, teljesen más. Egyébként okos gondolat, mert most például azért biztonság kedvéért ne felejtsenek el hétvégre mandulaszemet, kis hunyhót, hatlapos, a hatlapos ütemény, ez a krémmel töltött. Aztán, hát nem tudom, tudnak-e szerezni most hájat még, a hájas tészta mindenféleképpen. Aztán a régi magyar étel, amit nagyon sajnál ki fog menni lassan divatból, a rétesektől. Dédmamák nagyon jól tudták asztalapon kinyújtani ezt a réteset, vékony tésztára, aztán mindenféle töltelék, legyen ez diómák, akármi, túró, valami, az már töltelék szinte nem is volt érdekes, de magát azt a tésztát megcsinálni, azt felgondolni, abruszba tették, és úgy hajtogatták fel, hogy nehogy kiszakadjon végül is, az igazi nemzeti kincsé kell tenni. Bár én a hájas, a jó szilvalekváros hájas tésztát is betenném, mert amikor jól van készítve a hájas tészta, és akkor vigyáznak rá az asszonyok, még megvan a 6-8 hajtogatás, és ugye forró késsel vágják fel a tésztát, és utána úgy fogják betölteni, úgy teszik be, ezt azt teszi ez a forró kés vele, hogy utána szét fog nyílni a hájas tésztám, és szinte a lapokat látom. És egy jófajta régi szilva lekvár, vagy a régi a fadoboz bárótok, az a lekvár vegyes gyümölcsíz, azok ezeket megtölteni, ami nem megy ki, meg sima lekvárt hiába teszek bele, bár épp minap csodálkoztam, kaptam egy 7 decis, az a befőttes üveg, és abba rá volt írva, hogy 4000 forint egy 7 decis, nem szilva lekvár volt, hanem sárga barasz lekvár, 4, hol tartunk, 7 decis, szóval ilyen árak vannak, úgyhogy nagyon meg kell gondolni ezeket a dolgokat. De visszatérve a kácsi főzőversenyre, itt most is általában 40 csapat közül indul. De volt már olyan vadásztársaság, kijöttek és 40-en voltak, voltak, akik 50 kísértel voltak, aki harmad magával, de mindenki jön, és kicsikét kocinga, beszélgetünk, kedert fogunk, megint találkozunk jövőre, hasonló. Öröm rájuk nézni, mert ők is kijelölnek, bekóláznak ők a végére, rendesen kocingatnak, de aki ki van jelölve, azt mondtuk, hogy az négy jobb másokra be szeretnénk az ételt is megkóstolni. Odafigyelnek. Mert ugye az ételt, hogy tálalják, nekünk is megkérjük most már a zsűri nevébe, hogy szíveskedjenek feldíszíteni, mert először ugye ránézünk, a szemünkkel étkezünk. Nagyot nyelünk, hogy hú, ezt nekem meg kell kóstolni. Csak úgy elénk hajnkodnak, műanyag tányérba, megkóstoljuk, mondtam, az ízeket, hogy keresünk, de ha ránézünk, feldíszítjük, nem Jurassic Parkot kell rátenni, kifaragni mindenféle paradicsomból, meg almából, hattyút, meg ilyesmit, az ilyesmit nem oda való, az artisztikához való, de ott az ételek megadják a módját. Néha olyan ételeket sikerül csinálni, nem tudom, lehet, hogy hoznak magukra egy valami profi szakácsot, mert olyan körülmények között megcsinálni és úgy feltállalni, vagy 3-4 csapat minden évben van, akik szívesen beszélgetnék vele, hogy hogy csinálták, de hát az ő dolguk, ez szabadtéri főzőverseny.
0: Hogy is zajlik le ez? Akkor van az első, amikor összeáll a zsűri. Ugye általában úgy szokott, hogy 1-2-3 szakember plusz egy társadalmi. Azt be kell vonni, vagy polgármester legyen, vagy egy képviselő.
1: Nem mindegy. Szóval politikát nem vagyunk hajlandók, én legalábbis nem vagyok hajlandók.
0: Most nem erről szól, a metodikáról, akkor ott van a csapat, akkor az első kör az a szemrevételezés, ugye? Amikor végig mentek, megnézitek, hogy milyen körülmények között, milyen
1: akkor
0: módon. Pontot,
1: na, ezt akkor... most köbben. Első pont, szemrevételezés. Megalakult a zsűri, ki tudja honnan, mindegy, mi legalábbis úgy csináljuk a zsűri részéről, hogy a csapatokat megvárjuk, még elkészülnek, csinálnak egy asztalt, terítgetik, pofozgatják az asztalt, rendbe tartják a tüzet, kezdik az étel főzését. Na most mi körbe megyünk, és azt is nézzük, hogy milyen, megpucolta a hagymát, szanaszét, ha ingálta magunk körül, akkor szólunk neki. Sikka szájába kavargatja a pörköltet, mondjuk neki, hogy én nem szeretem a cigarettahamus pörköltet, akkor elszégyeli magát, félre elviszi. Tehát magyarul úgy főzöm, mintha otthon magának vagy a családjának főznek. Nem kell se plusz, se mínusz. Tehát nem kell megszifrázni, de azért tisztaságot adjuk már meg, ne nyújjuk a húshoz olyan kézzel, tegyük már a tisztába a vágódeszkát meg. Tehát ők ezt nagyjából már be is tudják tartani, bár én azt tartom, hogy ha aránylag tiszta, középtiszta, akkor utána a 60-70 fokig úgy is főzik az ételt, 70 fokon tartják, egy olyan keresztoltam, a létező baktérium elpusztul, mert 70 fok fölött már nem nagyon sok bírja ki. Tehát, na de ez csak egy ilyen zárójeles gondolat volt. Na, akkor megvagyunk, amikor mi körbejárunk a csapatokkal, nem csak beszélgetjünk, megkérdezzük, hogy mit főznek, tanácsot nem adunk akkor, ha kérnek esetleg, csak annyi, de nem kóstolom meg a félkészételt, meg nem mondom, hogy ezt úgy tegyed, akkor utána rám fogják, hogy például, amikor már majdnem készen vagy, csak akkor teszünk egy kört, beszélgetünk, nézegetünk, hogy milyen, no, nem kóstolom meg, mert azt mondom, hogy tegyél bele sót, akkor azt mondom, én mondtam, hogy tegyem bele, mert sós lett az étel, mert ő meg elsózta, szóval itt ilyenkor tudomásul kell venni a zsűrinek azt, hogy a csapatok eljönnek, készülnek, idejüket, pénzüket, mert nem kis pénz egy ilyen benzin, asztal, dísz, nyersanyagok, feláldozták arra, hogy jól érzik magukat, akkor a zsűri nem ennyire össze le, gorombítsa ott őket mindenféle hülyeséget, meg kell veregetni a vállal, ügyesek vagytok, jól vagy, de én ebben én még ezt másképp csináltam volna, itt egy kicsikét megégett az alja, hiába tettétek át másik edénybe, érezni a kozma ízt abba az ételben kihozta. Tehát ilyeneket beszélgetünk meg vele, és ez tetszik, és igénylik is a csapatot. Ez volt a második kör.
0: Második kör?
1: Második kör, mert először még pakolásznak, akkor csak szavaztok, csinálnak fényképet, harmadik, akkor már majdnem kész az étel, és harmadik, ők hozzák ki a zsűri asztal, az a szépen feldíszített egy vagy két tányér ételt. A szépen feldíszítés azt jelenti, mindig azzal díszítünk, ami az ételben szerepel. Tehát egy pörköltet van a karikákkal, ne

0: Ez még a zsűrizés, tehát az a rész a kóstolás, de közben azért 60 vagy 40, teljesen mindegy, már a másodiknál is más íz. Mit lehet tenni? Öblíteni a száját, almát enni, franciák sajtot esznek, vagy nálatok van ilyen, el fogom tanulni, úgyhogy megyek zsűrizni valamikor, vagy hogy van olyan, amivel azt az íz el lehet valamilyen módon tüntetni?
1: Itt élőadásban meghívlak ezennel Kácsra, és belevettünk a zsűribe, légy szíves, gyere a zsűri, tökény beteszünk, mint társadalmi zsűri, polgármester azt mondja, beszélek, akkor végig fogsz kóstolni mindent. Egyetlen egy feltétel van, tehát bele kell mindenbe dugni, egy kanapé kell kóstolni. Mi csak az ízét kóstoljuk meg. Tehát mit tudom, 50-100 hurkát végig kell kóstolni. Mit csinál 100 hurkával? Mondtam már egyszer, hogy voltam Békésabán kolbászfesztiválon, akkor csak 380 féle kolbász hoztak, hogy kóstoljam meg. Könyörgöm, ha 1 centit megeszek, az 3,80 centi kolbász, hova rakjam? Tehát a zsűri az egy tulajdonképpen egy szakma. Azt meg kell tanulni. Hogy beszélek, mit csinálok, arcmimika, meg a kóstolás, csak a szaftját kóstolom meg, ha pörkölt jellegű, meg a legfeljebb egy félszemhús puhaságát nézem, úgyis a szaftjába fog kifőni minden, úgyis onnan tudom, hogy sok paprikát tettek be, vagy televágták vöröshagymával, és édes, vagy túlsózták, mert a húson nem sok minden van. Tehát megvan egy kis rutinja. De nem szabad soha többit, nagyon jó a kaja, na akkor egy fél tányira megeszek. És a 41 tányira mit fog csinálni? Hova fog férni? Nem szóval, nagyon kell óvatosnak lenni, és vigyázni, figyelni kell ezeket a dolgokra. Ez nekünk is érdekünk, a zsűrinek is érdeke. Egyrészt már gyorsabban tudunk haladni, szakszerűnek veszi maga a bírálást a versenyző is, mert látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy félretezünk, nem nyúlunk hozzá, már valamikor többet hozna. Várjál egy picit, félreteszünk, mert még ezzel nem végeztünk. És utána jön a másik, és akkor is látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy feltűnik, hogy észrevegye a versenyző, hogy már odébb hanyítottuk, meg se kóstoljuk, az olyan, nem az, hogy balhé lesz belőle, hanem egy lelki virágát megtanulni, annak az ember egész nap dolgozott vele, és én azt sem mondtam neki, hogy bakfigy. Szóval ilyet nem szabad csinálni zsűrinek.
0: Vizet, sima vizet, sima vagy szódavizet?
1: Én legalábbis nem szeretem szódát, a szénsavasat nem nagyon bírja már a gyomrom. Végülis már a 72-et taposom, már nagyon meg kell nézni, hogy mik legyenek, de még végig tudok kóstolni 100 fajta ételt, úgyhogy az ízekkel nincsen gond. De az, hogy ilyenkor almát vagy valamit, próbálkoztunk például, ott voltunk a karcagi birka főző verseny. A birka az egy különleges étel. Aki szereti, az elmegy a világ végére is érte, aki nem szereti, az meg az utca másik oldalán megy, nehogy találkozzon vele, mint a pacsal például. Na most a birka, itt tudni kell, hogy legalább 500 darab birkát megfőznek, olyan nagy rendezvény. Voltam olyan, amikor majdnem 200 csapat volt, és 250-esével bontottak minket, egy asztal, négy zsűri,

0: 50-re, a másikra 50-et hoztak. Úgy a birkát nem lehet kóstolni, a birkapörköltet, csak melegen. Akármennyire lefagyúzzák, mindig marad egy kicsike. Most az hidegen megkóstolom fel, ragad a szájpadlásomra ez a fagyú, tulajdonképpen a maradék fagyú. Onnantól kezdve semmit nem értek, ehetek én rá almát, vizet, nem. Mutatok benne, nincs rá íze. Mindig ott a mikró melegítsétek meg, addig nem kóstoljuk meg.
1: Szóval tapasztalat is kell hozzá egy szinten, a másik pedig azért bizonyos mértékig egy olyan íz, jó, minek nevezik ez, nem szájíz, jó ízlés, akkor íz. Azt mondom, mert ugye egy kajánál mi van, van az aromája, az íze, az illata, hát akkor de ezt a hármat össze kell valahogy dolgozni.
0: Nagyon jól mondod, de itt valahogy, hagyd mondjam, hogy el kell adni magamat, mert ahány ember, annyi szájíz. Mindenkinek más a szájíza, mindenkinek más az ízlésvirága, még a zsűri között is. Tehát egy bizonyos, hogy is mondják, ez szubjektív, ez a kóstolás, az én ízvirágom, és nekem ez az. Tehát azok a csapatok, ahol én járok, meg azok már elfogadták, tudják, hogy nincs rossz szájízem, vagy ha éppen nem én, akkor mondom, hogy ezt nem tudom megkóstolni, mert valami van benne, ezt hagyjuk meg, vagy kóstold meg te is, mert úgy odaégetted, vagy úgy, olyan erős, hogy lángot fújok tőle, akkor mondom, többit nem fogok tudni érezni. Viszont még beszélni akartunk arról, hogy a erős paprikáról. Ha még van annyi időnk, akkor elmondanám, hogy nem csak a magyarok, meg beszélgettünk a cigányságról, hogy mennyire szereti az erős paprikát. Például nagyon sokan el sem tudják képzelni a halászlét erős paprika nélkül, a babgulyást erős paprika nélkül. De most szakmai szemmel, meg orvos szempontból az erős paprika igenis jót tesz, gyomornak is, de csak mértékkel. Bizonyos részt átbillentél, utána már ártalmas a gyomornedveknek, ugye, meg egyéb ilyen beutnak, még piszkálja ott az erős paprikát. Tehát féktelenül erős paprikát nem szabad enni. De aki teszi, ugyanúgy, mint a kávé. Két darab kávé egy napra egészséget nyújt az embernek. De 10 darab kávé már egy napra olyan borzasztó dolgokat tud csinálni, hogy csak az erős paprika is ezt csinálja. Nagyon sokan gondolkoztak az erős paprikáról, ha már így beszélünk róla, hogy tudnánk mi ezt mérni az erős paprikánk az erejét. Úgy az erejét, hogy a csípőségét valami számszakba fejezzük ki. Volt egy ilyen Scoville skála nevű, így nevezték el, méghozzá a csípőség a kapszaicin tartalmazza a paprikának a csípőségét, és kapszanti pedig a színét. Ezzel szoktunk színezni. A kapszaicint akarták megmérni, hogy hogyan történje, mihez fogjuk viszonyítani, mert csak egy pár számot most gyorsan felmondanék, mindenki ismeri a kis hegyes csípős paprikát itt Magyarországon, zöld paprika, az 25 ezer Scoville mértékű csípőséget jelent. Ez viszonylag nagy szám, de nem a legerősebbek közé tartozik. Aztán van még, amit a legutóbb, illetve hát nézték ezt a 300 ezer feletti paprikát, ezek a chili, habanero paprikák, a chili paprika, meg hasonlók, ezek 300 ezer Scoville egység, majd mindjárt mondom, mi az az egység, ugye tartalma, ezek már igen erősek hozzá. Most a kaliforniai Reaper nevű paprika, az 2 millió Scoville egységgel tartja a legerősebbet, és volt, ami csípős paprika verseny, nem is egyszer, kétszer is, ez Szlovákiában, Pozsony mellett van egy légnevű község, ott tartottak ilyen csípős paprika evő verseny, 15-20-an jelenkeznek, asztalra ki vannak téve a paprikák, és meg kell nekik enni. Tudni kell úgy nyersen egy fél darabot, vagy egy legkisebbeket, kíván egy kicsit. Tudni kell a paprikáról, hogy semmi más, se víz, se kenyér, semmi nem közömbösíti, ha megcsíp, akkor csíp világba. Egyedül valamennyire a tej tudja közömbösíteni, ha sima tejhén tejet iszunk rá, hidegen, akkor az valamennyire csillapítja a mértékkel. Mindenkinek ki van téve a paprikája, meg a tej. Ott kijöntve a pohárba, hogyha baj van, akkor igyja meg, de azáltal ki is esett a versenyből. Mert gondolom, ez úgy van, mivel már másodikat vezettem, tudom, tapasztalatból láttam, hogy megeszik az elsőt, meg a nyolcadik, amikor már nagyon erős a paprika, akkor már nem is érdek semmit, csak ez lenyeli, az kész. Hát ez már nem evés, de olyan volt, hogy az egymilliósnál, most a konkrétan nevére nem emlékszem, de az ilyen California Reaper az volt a 2 milliós, de ez ilyen félmilliós, egymilliós közötti erősségi volt, ez a Scoville egység erősségű volt. Egymilliós volt, aki már lefordult a székről, azt leesett, vagy lefordult, azt nem tudom, és a 2 milliós már én nem engedtem meg, hogy ott volt, elmagyaráztam, hogy ezt még saját felelősségre se engedem megenni. Ha elcsórja, hátul meg ezt, azt nem bánom, de én előttem nem ehetik meg. Annyira erős volt.

0: Na most ez hol milyen értékegység? Úgy találták ki, szereztek 5 embert, kóstoló embert, és a sima egyszerű zöld paprika, mondjuk tévépaprikánk nulla, tehát nem csípős. Azt vették alapul. És ezt pedig hígítást csináltak belőle, meg találták és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként, még, és felírták, hogy mikor nem, az 5 kóstoló ember mondta, na most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük, mindig más, hogy nem csípja a szájukat, tehát érezzük, komoly szakemberek voltak ott, tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliós, meg 2 milliószorosára kellett. Ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ez Scoville talált, aki, ha valakit érdekel, még Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 ezer SHU. Ha valaki odaírja, nem nagyon szokták, nemzetközi versenyeken szokták ezt használni, és akkor ha valaki tudja, hogy mai paprika is nálunk, nincs olyan erős paprika. 300 California rapper környékén van, meg ilyen neveken szerepelnek ezek az 1 milliós, 2 milliós erősségűek, azt már saját felelősségre, hogy az kézzel meg ne fogják szemükben, nehogy kerüljön, mert kiégeti a szemét. Szóval borzasztó dolog, de ezt már szinte gyerektől teljesen el kell zárni, hogy a közelébe se jusson. Tehát ezek megették idáig. Ennyit az erős paprikához szerettem volna elmondani, hogy azért tudjuk, ha csípős, kicsi csípős, nem baj. Nagyon csípős, teljesen hagyjuk el, mert nem tesz jót a gyomornak.
1: Mivel lehet? Hát mindennel el lehet rontani a bogrács gulyást, ugye?
0: Odaégetjük, minden... túlfűszerezzük, odaégetjük, túlfűszerezzük, olyan fűszer teszünk, amit igen, de amit nem belevaló, az rögtön kiszúrjuk. Egy csirke paprikával teszek borókabogyót, az kiérződik belőle borok, és akkor miért van benne? Hát nézzük már, hát ez nem így kell csinálni, hát teljesen. Tehát olyan, ami nem illik fűszer, az úgyis kitüremkedik belőle az ízharmóniából, és akkor olyan nem oda illő ízt érzünk, zsűrizéskor is ezt keresünk, és akkor megnézzük, hogy mi lehet ez, mit tettél bele. Hát nem tettem, csak a nagyanyám fűszerkertjéből, meg ezt kész, ennyi is volt.
1: Nem népszerűsítjük már a többi helyet, mert megjelenik az. De is meg fogod jelentetni, hogy hol a palócot is láttam, hogy igen, megjelent a tyúk, lábatlan tyúkot is, akkor ezt a fajta dolgot, a vadfőzőt is. Lesz-e még olyan, akkor amire szívesen jársz vissza.
0: Mondom, de kicsit könnyítsünk már, mert nagyon sok hülyeséget még lehetem. Sokat beszéltem, sok beszélnek, sok az alja. Mondok egy viccet gyorsan. Erdélybe, Parasz bácsik ott könyököl, út szélén, kerítése, és a kertkapun így könyököl, és tyúkokat kapirgálnak a műúton, vagy 8 is van ott nagyjából. Egyszer csak egy kocsi keresztül a tyúkokkal. Hát vagy 2-re sikerült elütni, a többiek elrepültek, visszatolat a kocsi, szétnéz a sofőr, teszi be egy tyúkot, amit elgázolt a csomagtartójába, oda szól neki az öreg, hogy azt nem mondja, hogy orvoshoz viszi őket.
1: Na jó, én azt hiszem, hogy ha találkozunk, zsűri tag nem leszek, a másik pedig, hát ez tényleg szakma is, aki elmeri vállalni.
0: Társadalmi zsűri, ez szükség van.
1: Elmeri vállalni, az már tényleg tud is valamit, tehát mert azért felelősség is, mint ahogy elmondtad, hogy azok, akik beneveztek pénzzel, tudással, mellette pedig bizalommal, igen, ott, azokat nem kell
0: hát
1: már
0: egyfajta profiságot várnak el a zsűritől, hogy én kis az amatőr szakát szeretek főzni, de egy
1: egyébként
0: profi...
1: elég sok helyen van ilyen verseny. Hányan mentek, túráztok itt? 200-300
0: összefoglalni nem tudom, de biztosan több van az ország. Bár egy év alatt, ahogy kiszámoltuk, 10 000 darab főzőverseny Magyarország szerte. Ezt le kell kezelni. Kisfalú, falunap, egyéb ilyesmi, valami alkalom, vagy meghirdetnek eleve egy főzőverseny. Ez az embereknek egy népünnepé, egy felszabadulás, egy meeting, egy kis szabadulás, egy szabadtéri. Nem mindenki szeret erdőbe gyalogolni, de ez is egy erdei, egy szabad, egy ilyen tisztás, valami olyan főzési lehetőség, olyan együttlét, amire mindenki várakozik és gyűjt. Mert az embereknek, én megfigyeltem most már, hogy ennyi időt már meg is tudom mondani, hogy mindig kell valami cél, amire gyűjtök, amit akarok, a fejembe kitűztem egy valamit, hogy ezt nekem el kell érni, legyen az egy kis főzőversenyre, hogy júniusban lesz, akkor készülök, megveszem a húst, beszerzem, addig nem baj, befagyasztom, elrakom, és örömmel készül rá. És akkor a mama pedig süt a sütem, mert jönnek Lajosék, jönnek Józsikáik, és jaj, mert megkínáljuk hasonló. Öröm végignézi rajtuk, hogy jönnek, pakolnak az egymásra, be. Jó, de régen láttalak, integetnek egymásnak is. Nem úgy, mint itthon, hogy felébredünk a szomszédnak, oda szólunk, hogy szevasz szomszéd, hogy vagy? De nem várjuk meg a választ, mert sietünk valahova, csak illemből megkérdezzük, hogy hogy vagy.
1: Tehát a zsűri elnöknek is még örömet is ad egy-egy ilyen zsűrizés, amikor jót tesz az emberekkel, megdicséri, mert úgy hallottam, mindenkit megdicsérsz, még akkor is, hogyha nem is nagyon érdemelné meg.
0: Szóval ennyit, nagyon enyhét szoktunk, mert ugye saját pénzével ideje játszott, miközben nekem hozzám, hogy örüljek, hogy eljött, meg hasonló, és ha így tényleg elbeszélgetünk, és örömmel vegyen haza, kapott egy kis oklevelet, mindig szoktam mondani, hogy legalább egy emléklapot adjunk annak, hogy itt volt, kiteszik, otthon mutogatják a szomszédnak, elviszik a munkahelyükre, bekeretezik, hasonló, hát egy örök emlék nekik. Én erre vigyázok is mindig, hogy úgy menjenek el, hogy jövőre ugyanitt találkozunk még egyszer.
1: És nem szoktál versenyezni egyébként?
0: Versenybe? Hol? Főzni. Mit versenyezek? Mert de. Én szájízem, szájvilágom, lehet, hogy a kolléga meg lezsűrizni, mert neki ő nem azt akarja.
1: De nem szoktál.
0: Nem is tudnánk bele.
1: Hát a hóhért akasztani nem akasztottál.
0: Nem. Én szoktam főzni, mert otthon a halászlit nekem kell főzni, például karácsonykor is, meg tegnap is például neki jártam palacsintás, sőt, még dolgozóknak is hoztam be időnként, de amúgy nem nagyon akarodzik főzni. Azt, hogy nem is nagyon engedi, mert nem szeretik mosogatni, összegyűlik a mosatlan, és akkor mindig tudok, hogy vagy inkább megcsinálja, mert ugye a hölgyek nem tudom, egyszerre három felé fognak figyelni, amikor megcsináltak valami, rögtön le is mossák. Hát nekem eszembe se jut, hogy elmosogat, menjük a többihez, hagyjuk jövő. Ugye nagy konyhán megszoktuk a fekete mosogató, a fehér mosogató, majd jön valaki, és elmossa.
1: Na jó, köszönöm szépen, és akkor jó egészséget, illetve sok zűrizést.
0: Azt szoktam mondani mindenkinek, hogy legyen az a jelszavunk, hogy jó ételeket a jó étvágyhoz.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Csetneki László gasztronómust, a Szabadtűzi Lovagrend kancellárját hallották, és ezzel mai összeállításunk véget is ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Búcsúzom továbbá a műsor szerkesztője Papp Péter nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Erdélyi táncokat hallottak a Kájoni Kódexből, a Consentus Consort játékában. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra, körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdeti Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek, közölte a segélyszervezet az MTI-vel. Azt írták, a 20 éves szeretetszolgálat egyik legrégibb akciójának tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat, különösen azokat, akik a mindennapokban is nehézségekkel küzdenek. A különböző felmérések szerint ma egy gyermek tanév kezdése 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályt kezdő gyermekek esetében ezt az összeget is meghaladhatja a szükséges tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzése. A Magyar Református Szeretetszolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-ig fogadja a tárgyi adományokat országos iskolahálózatukban. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Pénzadományjal is támogatható a program az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy az 1358-as adományvonal hívásával. Augusztus második felében áruházi gyűjtéseket is szervez a Szeretetszolgálat Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Ózdon, Hódmezővásárhelyen, Mátészalkán, Balatonfüreden, Sátoraljaújhelyen és Békéscsabán. A pontos időpontok és kijelölt bevásárlóközpontok a Szeretetszolgálat honlapján lesznek megtalálhatók. Súlyos károkat okozott a rendkívüli nyári kánikula az úthálózatban. Vasárnap Kondoroson, a Hunyadi utca, József Attila utca és Áhim András utca közötti szakaszán a betonút a hatalmas hőség következtében egyszerűen összeroppant. A burkolat itt olyan mértékben megemelkedett, hogy a szakasz teljesen járhatatlanná vált. Az érintett részt útjelző bójákkal és kordonokkal lezárták, a helyreállítást hétfőn kezdték el. A szolgáltató arra kérte az ott lakókat és az arra közlekedőket, hogy kerüljenek a József Attila utca vagy az Áhim utca irányába. Megígérték, a problémás szakaszt rövidesen közlekedésre alkalmassá teszik. Nyáron sem állt meg az élet a Riedens Hip Hop Crew házatáján. Az orosházi tánccsapat a napokban tartotta meg hagyományosnak számító edzőtáborát, melyből a kicsik és a már nagyobb tapasztaltabb táncosok is kivették részüket. A csapat vezetője, harangozóné Rétes Edina elmondta, hogy a mostani már a 17. nyári edzőtábor volt az egyesület életében, erre a hagyományra az alapítás óta minden évben nagy hangsúlyt fektetnek. Ilyenkor mindig igyekeznek olyan időpontot találni a foglalkozások és a szórakozási lehetőségek megtartására, hogy a legkisebb táncosoktól kezdve a már tapasztaltabb tagjaikig mindenki részt tudjon venni a programokon. Szeretnék megerősíteni a csapat összhangot. A tánc, az edzések mellé pedig természetesen igyekeznek ilyenkor olyan kreatív játékokat is kitalálni, ami teljesen leköti őket. A mostani foglalkozásaikon 38-an vettek részt. Ilyenkor úgy néz ki egy-egy napjuk, hogy a megérkezést követően egy kis élénkítő játékkal kezdenek, utána pedig egy közös programmal. Idén volt például vászontáska festés, mozi, amit nagyon élveztek, illetve néhány évvel korábban elindult a gyerekek között egy sztárban sztár jellegű program, ami az egyik kedvencük. Ilyenkor egy-egy sztár bőrébe bújhatnak bele, a többiek pedig mint háttértáncosok szerepelnek mellettük. Olyan, mintha egy videoklip készítésébe csöppennének, mondta a csapatvezető. A délelőtti és délutáni órákban is tartottak táncórákat. A foglalkozások megtartásában most is számíthatott húga Rétes Anett segítségére, aki szintén tanította a kis és nagyobb táncosokat egyaránt. Mint mondta, a 2025-26-os idénnyel nagyon elégedettek lehetnek, hiszen szeptembertől kezdve a mostani táborig bezárólag nagyon szép eredményekkel térhettek haza versenyeikről. Megvédte címét a Budapest Old Boys plusz 55-ös korosztályú kézilabda csapata a portugáliai Masters Európa bajnokságon. A sikerből az orosházi Pásztor István is kivette részét. Két magyar csapat vett részt a portugáliai Setúbalban minap megrendezett Masters Európa bajnokságon, és mindkettő döntőbe jutott,
Az egyik, az orosházi Pásztor István által vezérelt plusz 55-ös férfi csapat meg is nyerte a tornát. Pásztor István budapesti együttese heti 2-3 edzéssel, erőnléti és labdás foglalkozásokkal készült fel a portugáliai kontinens bajnokságra. A korosztályban induló 6 csapat egy csoportban küzdött, ahol mindenki játszott mindenkivel. A Budapest Old Boys a hazai pályán játszó portugáliai csapat mellett egy római, az ukrán Odessa, a lengyel Masters Polska és egy másik portugál együttes, a Setúbal küzdött a végső helyezésekért. Pásztor István a szokásos, dinamikus, hasznos játékával vette ki a részt az aranyéremből. Csapatával néhány héten belül a második jelentős nemzetközi címét szerezte meg. Május végén győzött a horvátországi Hansbal Masteren a világkupán már 3. ízben. Az egykori orosházi Everyday KSE egykori kiválósága olyan játékosokkal játszott együtt, mint a korábban válogatott, egykor orosházán is megforduló kedvenc Bajus Sándor, Kertész Balázs, Zsemberi Tamás. Minden esztendőben Szent Péter és Pál apostolok ünnepét követő vasárnapon, ebben az évben július 5-én minden katolikus templomban a szentmiséken úgynevezett Péter filléreket gyűjtenek. A persei adományokat az apostoli szentszék karitatív tevékenységének, illetve az egész világegyházat szolgáló intézményeinek megsegítésére továbbítják. A Családközpont lelki programot szervez lányoknak, asszonyoknak Sarlós Boldogasszony napján, július 2-án csütörtökön 18 órától Szegeden, a Katolikus Házban. Az est témája: honnan van az erőforrásunk, bátorságunk a nehéz helyzetekhez. Jelentkezni június 30-áig lehet a pastorális.hu honlapon. A Szegedi Dóm Látogatóközpont 2026-ban is szeretne alkalmat biztosítani az érdeklődőknek, hogy szakszerű tárlatvezetésben ismerhessék meg a magyar kultúra és oktatás egyik legnagyobb alakjának, Klebesberg Kunónak az örökségét. A jubileumi kiállítással kapcsolatos következő séta időpontja július 9-e, csütörtök 17 óra. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Idén elkezdődhet a Piac utca 57-61 számok mögötti több mint 10 milliárd forintos lakásprojekt. A beruházó Realis 3 ingatlanfejlesztő alap felújítja a helyi védelem alatt álló, hosszú ideje letakart Steinfeldház még menthető homlokzatát is, írja a Civis Hír. Az Apollo tömként ismert belvárosi területen a 2000-es évek végén plázát épített volna a később csődbe ment Épszer Innobau. A bal sikerű vállalkozás csak a Miklós utcai parkolóház felhúzásáig jutott, amelyre különböző hiányosságok miatt azóta sem adtak ki használatba vételi engedélyt a hatóságok. Később az egyik leggazdagabb magyarként ismert Jelinek Dániel cége, az Indotex ZRT vásárolta fel az 57-61 számhoz tartozó ingatlanok egy részét a parkolóházzal együtt. A 2020-as évek közepére megvalósítják a lakásépítési elképzeléseiket, azonban 2024 végén változott a terv. Az Indotex eladta a területet a Realis csoport egyik vállalatának. Ennek alapítója és vezérigazgatója Sranc Mihály, aki elismert szereplő az üzletágban. Sranc Mihály a Civis Hírnek elmondta, a területen egyetlen helyrajzi szám alatt a Piac utca 59 számhoz kapcsolódóan valósul meg a fejlesztés. A helyi védettségű Steinfeldház fontos eleme a belvárosi utcaképnek. Az épület rossz állapotú, a lépcsőházat is magában foglaló hátsó traktust az életveszélyessége miatt már a tervezett bevásárlóközpont fejlesztés időszakában elbontották. A homlokzatot a kivitelezés megkezdése előtt acélszerkezettel rögzítik, és a század elős állapotának megfelelően állítják helyre, ígérte. Majd hozzátette, a hatósági egyeztetések többsége lezárul csak úgy, mint a tervezés és az előkészítés. Az építési engedélyt várhatóan a következő hónapokban megkapják, és még az év végén hozzákezdhetnek a lakásprojekt megvalósításához. Barta Judit habilitált egyetemi docens vezeti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáját július 1-től. Az új klinika igazgató megbízását Szabó Zoltán professzortól, a klinikai központ elnökétől vette át. A leköszönő intézmény vezető Csanádi Zoltán professzor 9 éven át irányította a klinikát, amely ez idő alatt jelentősen fejlődött, új ellátási formákat, országosan is egyedülálló beavatkozásokat vezettek be, fejlesztették az eszközparkot és megerősítették a klinikai kutatási tevékenységet, adta hírül az egyetem. Csanádi Zoltán professzor több mint 20 éve dolgozik a kardiológiai és szívsebészeti klinikán. Nevéhez fűződik az intézményben a szív elektrofiziológia bevezetése, amely mára a klinika egyik meghatározó szakterületévé vált. Az intézmény vezetésére 2017-ben kapott megbízást, az elmúlt 9 évet jelentős szakmai fejlődés, új ellátási formák, országosan is egyedülálló beavatkozások bevezetése és a klinikai kutatás erősödése jellemezte. Barta Judit Debrecenben végzett általános orvosként kiemelte, hogy elsődleges célja az, hogy a klinika integrált szemléletben működve a betegellátás, az oktatás és a kutatás területén továbbra is meghatározó intézmény legyen. Megkezdődtek a karbantartási és parkgondozási munkálatok a június elejétől a Debreceni Egyetem vagyonkezelésébe került parkban. A diplomaosztókra beindították a szökőkutat is, amelynek korszerűsítése már nem halogatható tovább. Debrecen emblematikus terének a következő években tervezett felújításáról, átalakításáról online kérdőíven mondhatták el a lakosok a véleményüket, olvasható az Unideben. Több mint 7500-an töltötték ki a Debreceni Egyetem online kérdőívét, amelyet a nagy közérdeklődést kiváltó egyetemtéri felújítások kapcsán tett közé az intézmény a teret használó egyetemi polgárok és a lakosság véleményének megismerésére. Az eredmények kiértékelése még tart, erről rövidesen külön közleményben számolnak be, de a Debreceni Egyetem illetékes szakemberei már gondozásba vették a parkot. Elkezdődött a mintegy 18.000 négyzetméternyi zöld területen a gyommentesítés, kaszálás, a sövények nyírása mellett új növényeket is telepítettek az egyetem szakemberei, valamint június 16-án kedden bekapcsolták a szökőkutat. Önkormányzati ösztöndíjakat adtak át a városi közgyűlés legutóbbi ülése után a régi városházán. Idén összesen 21 debreceni kiválóság részesült Civis Talentum, Békesi Béla, illetve Kölcsei Ferenc ösztöndíjban, írja a Dehír. A tehetség törékeny adomány, ami csak akkor tud megerősödni, ha megkapja azt a támogatást, amit a szülő, az iskola és a szülőváros adhat, mondta csütörtöki köszöntőjében Papp László. A polgármester hozzátette, az ösztöndíját adó ünnepség üzenete, hogy a város látja és megbecsüli a tehetségeit.
Civis Talentum ösztöndíjban mostantól 5 helyett 10 debreceni fiatal kiválóság részesül, mindannyian tanulmányi versenyeken vettek részt és kimagasló teljesítményű tanulók. A helyi polgárok városhoz kötődését erősítő alkotások létrejöttét segíti a 20 éve alapított Kölcsey Ferenc ösztöndíj. Ezt idén Mispál Attila, Balázs Béla díjas rendező kapta a Szilágyi Imre grafikus művész portré filmjéért. Békesi Béla ösztöndíjban az idén 10 kiváló tehetségű diák részesült. Ünnepi díszbe öltözött a nyíradonyi római katolikus templom az évközi 12. vasárnapon, mert a hosszú hónapokon áttartó felkészülés után a gyermekek először járulhattak a szent áldozáshoz. Ferenci Richárd plébános atya homiliájában arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus a legnagyobb titkot bízza rájuk, az eukarisztiát, önmagát adja a kenyér és a bor színe alá rejtezve. Hozott egy példát is, mely szerint Hitta Nórán egy gyermek úgy fogalmazta meg, hogy az a hatalmas Isten olyan picinek összehúzza magát, hogy belefér egy ostyába. A szentmise után nem maradhatott el a hagyományos kakaókalács reggeli sem, amit a templom kertben fogyaszthattak el. Ratkó József díjjal ismerték el Korpa Tamás költő és irodalomkritikus munkásságát. A Milius Juhász Péter könyvtár irodalmi nagyrendezvényeinek kurátora pénteken vette át az elismerést Nyíregyházán, tudta meg a dehír.hu. Korpa Tamás költői és irodalomkritikusi tevékenységét Ratkó József díjjal ismerték el. A kitüntetést Nyíregyházán adták át. A díjat Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke adta át a Mélius Juhász Péter könyvtár munkatársának, aki a Debrecen Intézmény irodalmi nagyrendezvényeinek kurátoraként is dolgozik. Az ünnepélyes díjátadót követően dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár beszélgetett a díjazottal pályájáról és irodalmi munkásságáról. Titokzatos esti kalandra hív a debreceni állatkert olvasható a Dehíren. A különleges program célja, hogy a látogatók megismerhessék az állatkert éjszakai arcát. A séta július 3-án pénteken 18 óra 30 perckor indul. A résztvevőket a park zoopedagógusai és állatgondozói fogják kísérni, akiknek a segítségével testközelből is megfigyelhetik az állatkert lakóit. A különleges vezetés során a közönség találkozhat a többi között a pápaszemes pingvinekkel, a vízilovakkal, a zsiráfokkal és a nagy ragadozókkal is. A szakemberek izgalmas történeteket és eddig rejtett kulisszatitkokat is megosztanak az állatokról. Az élményt a Samburu panorámateraszon való vendéglátás teszi teljessé, ahol a résztvevők igazán kellemes környezetben kötetlenül zárhatják az estét. Újabb mérföldkőhöz érkezett a MÁV Hajdú-Biharban. Elkészült a 108-as vasútvonal Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszának villamosítása, amint egy 27 kilométeres pályarészen hétfőtől már feszültség alá helyezték a felső vezetéki hálózatot, adta hírül a HAON. A vasúttársaság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a berendezések megérintése, illetve akár 2 méteren belüli megközelítése is életveszélyes és tilos. A mostani lépés a Debrecen környéki elővárosi vasúti fejlesztés utolsó fázisát jelenti. A beruházás több mint 7 éven át tartott, és 2 ütemben valósult meg. A hosszabb távú cél a teljes, füzes abonyig tartó vonalszakasz villamosítása. Remekeltek a DSI Debrecen triatlonosai, tudta meg a HAON. A francia kisváros Quiberon adott otthont a triatlon világbajnoki sorozat következő állomásának, ahol a világ legjobbjai álltak rajthoz. A rendkívül erős elit mezőnyben a DSI Debrecen 2 kiválósága, Dobi Gergő és Pusztai Dóra is megmérettette magát. Gergő pályafutásában történelmi jelentőségű volt az egynapos viadal, ugyanis először állhatott rajthoz ebben a rangos sorozatban. A fiatal triatlonos az 51 fős mezőnyben a 32. helyen zárt, ezzel értékes olimpiai kvalifikációs pontokat zsebelt be. A mixváltó versenyt is megrendezték, ahol Dobi Gergő mellett Pusztai Dóra erősítette a magyar csapatot, amely kvártett végül a 15. helyen végzett, írta a dsidebrecen.hu. Debrecen is a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Még június 16-án a Balkányi Szent Antal idősek otthona adott otthont a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szociális intézményeinek hagyományos találkozójának. Páduai Szent Antal ünnepéhez kapcsolódóan évről évre Balkányban gyűlnek össze az egyházmegye szociális intézményeinek lakói és munkatársai, hogy közösen adjanak hálát, erősítsék közösségeiket és örömteli együttlétben töltsenek el egy napot. Az ünnepi alkalmon jelen volt Palánki Ferenc megyés püspök, aki a homiliájában Jézus evangéliumi felszólítását állította a középpontba. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes.
1: Kedves testvéreim, kell, hogy ez a mondata az evangéliumnak, amellyel befejeződött ez a mostani részlet, ott csengjen a fülünkben. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Tökéletes filozófiai fogalom szerint akkor tökéletes valami, ha alkalmas arra, amire teremtve van. Olyan csodálatosan szép itt az oltáron ez a kis virágcsokor. Ez arra van teremtve, és itt is, meg itt is. Olyan gyönyörűek ezek a virágok. Köszönjük szépen azoknak, akik ezt idehozták, és feldíszítették itt a környezetünket, de legteljesebb módon a mennyei atya díszítette föl ezt a helyet. Ez tökéletes. Nincsen hamis madárfütty, nincsen olyan teremtmény, ami nem lenne tökéletes, nem mutatná meg a Teremtő Isten szeretetét és jóságát. Egyedül az ember az, aki szabad akarattal rendelkezik, és el tudja dönteni, hogy kíván-e tökéletes lenni. Mire is van teremtve az ember? A katekizmusnak az első kérdése, hogy mi végre vagyunk a világon. Mi végre? Szép a magyar nyelv. Mi lesz a vége? Mi lesz az életünknek a vége, kifutása? Mi végre is vagyunk a világon? Mi végre vagyunk teremtve? Arra vagyunk teremtve, hogy Istent megismerjük, szeressük, és ezáltal üdvözüljünk. Vagyis szeretetre vagyunk teremtve. Az ember akkor lesz tökéletes, hogyha Isten szeretetével tud szeretni. Ezért mondom azt, hogy ez a döntésünkön múlik. És minden élethelyzetben, döntéshelyzetben vagyunk, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy hogyan nézünk egymásra, hogy hogyan beszélünk egymással, hogy hogyan éljük az életünket. Isten szeretetét tükrözve, sugározva magunkról minden élethelyzetben, időskorban is, amikor is képesek vagyunk, akkor is jók lenni, szeretni. Az ember a szentségre van teremtve. Arra, hogy Isten képmása legyen. Arra, hogy hasonlítson az Istenhez. És ez a hasonlítás, ez a kapcsolat, az Istennel való kapcsolatunk, ez tesz bennünket tökéletessé. Szoktuk mondani, senki nem tökéletes. Persze, hogy nem. Mert úton vagyunk. Úton a teljesség felé. Úton afelé, hogy egyre inkább megmutatkozzék rajtunk az az Isten arc, amiről Reményik Sándor olyan szép verset írt, hogy egy Isten arc van eltemetve bennem, és bizony segítsünk egymásnak, hogy ezt az arcot egyre inkább meg tudjuk mutatni. A ma ünnepelt szentünk, ahogyan említettem, mindössze 36 évet élt itt a földön. Kiválóan ismerte a Szentírást, megismerte a kinyilatkoztatást, megismerte az Istennek az üzenetét, és nagy hatású prédikációival hirdette Krisztust. Ezért szokták őt úgy ábrázolni, hogy a karján tartja a kis Jézust, vagyis az Isten megtestesült igéjét, és közben a szavaival hirdeti, táplálja az embereket, a másik kezében ezért kenyér van, cipó. Így szokták ábrázolni, vagy pedig lilium, ami a tisztaságnak a jelképe. Krisztust adni az embertársainknak, és táplálni az Isten igéjével, az Isten szeretetével egymást. Ezt köszönjük meg a mai napon, hogy képesek vagyunk egymásért élni, és ezt köszönjük meg, hogy itt, akik vendégül látnak bennünket, ők valóban ezzel a szeretettel fordulnak felénk. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, köszönjük ezt a közös ünnepet, és köszönjük Szent Antal példáját, aki nekünk ajándékozta az életével Krisztust, az ő üzenetét, az ő szeretetét. Legyetek tökéletesek, mint a mennyei atya tökéletes, vagyis szeressétek egymást, és ezáltal jussatok el az élet a szeretet teljességére.
0: Az eseményről egy képes beszámoló nézhető és olvasható a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznánk. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kármán András. Pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel kamatstoppot, kivezetik a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. A francia nemzetgyűlésben június 30-án harmadik olvasatban tárgyalták és hagyták jóvá az életvégi döntésekkel kapcsolatos törvényjavaslatot, amivel Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. A végső szavazásra bocsátó döntés nyomán Laurent Ulrich párizsi érsek drámai hangú közleményében leszögezte, társadalmunknak sokkal inkább az élethez való segítségnyújtásra van szüksége. Korábban a francia püspöki konferencia ima kilencedet hirdetett, és arra kérte a híveket, hogy június 21-től 29-ig imádkozzanak a nemzetgyűlésben június 30-án esedékes, az élet végével kapcsolatos törvényjavaslatról szóló szavazás előtt. A püspöki kar emlékeztetett 14. Leó pápa június 8-án a spanyol parlament képviselői előtt mondott beszédére, ami szerint egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek. Vincent Jordi, Tour érseke, a francia püspöki konferencia vezetője, François Rabelais szavait idézte, a tudomány erkölcs nélkül a lélek rombolása. A francia szenátus várhatóan július közepén dönt. Több mint 1700 halott és 50 ezer eltűnt a június 25-i földrengés venezuelai jelenlegi mérlege. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, miközben június 29-én az utórengések Caracas és La Guaira között a június 25-i földrengés epicentrumában megsokszorozódtak, elérve a 4,5-es magnitúdót. A Vatikán News információi szerint a venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre az anyagi és lelki segítségnyújtás érdekében. Végül hazánk időjárásáról. Hideg front vett véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. Csütörtökön több helyen várható zápor, zivatar, a zivatarok környezetében felhőszakadás és megerősödő északi szél várható. A hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet.

csodálatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig. Azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának első fejezetéből a 39-től az 56. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Giovanni Gabrieli szonátájának részletét az Il Giardino Armonico szólaltatta meg Giovanni Antonini vezényletével. 5 óra 40 perc. A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, his all-holiness Bartholomew, ecumenical patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Színódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fenári Szent György pátriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta, hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a lefevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Davide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a lefevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelkijavát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a lefevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelkijava, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A lefevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Davide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a lefevristák, Marcel Lefevre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, és maga 14. Leó pápa két nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent Tizedik Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldade, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appier mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Fellay püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin Amerikában, ahol a Latin Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősség érzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leó pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New Yorki ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kármán András. Pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel kamatstoppot, kivezetik a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. A francia nemzetgyűlésben június 30-án harmadik olvasatban tárgyalták és hagyták jóvá az életvégi döntésekkel kapcsolatos törvényjavaslatot, amivel Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. A végső szavazásra bocsátó döntés nyomán Laurent Ulrich párizsi érsek drámai hangú közleményében leszögezte, társadalmunknak sokkal inkább az élethez való segítségnyújtásra van szüksége. Korábban a francia püspöki konferencia ima 9-et hirdetett, és arra kérte a híveket, hogy június 21-től 29-ig imádkozzanak a nemzetgyűlésben június 30-án esedékes, az élet végével kapcsolatos törvényjavaslatról szóló szavazás előtt. A püspöki kar emlékeztetett 14. Leó pápa június 8-án a spanyol parlament képviselői előtt mondott beszédére, ami szerint egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek. Vincent Jordi, Tour érseke, a francia püspöki konferencia vezetője, François Rabelais szavait idézte, a tudomány erkölcs nélkül a lélek rombolása. A francia szenátus várhatóan július közepén dönt. Több mint 1700 halott és 50 ezer eltűnt a június 25-i földrengés venezuelai jelenlegi mérlege. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, miközben június 29-én az utórengések Caracas és La Guaira között a június 25-i földrengés epicentrumában megsokszorozódtak, elérve a 4,5-es magnitúdót. A Vatikán News információi szerint a venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre az anyagi és lelki segítségnyújtás érdekében. Végül hazánk időjárásáról. Hideg front vett véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. Csütörtökön több helyen várható zápor, zivatar, a zivatarok környezetében felhőszakadás és megerősödő északi szél várható. A hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Ludwig van Beethoven 5. c-moll szimfóniájának 2. tétele hangzott el. A Clevelandi szimfonikus zenekart Szél György vezényelte. 6 óra 15 perc az Imádság iskolájában. Romano Guardini könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A liturgiában nagy jelentősége van az emberi élet két alaptényezőjének is, a természetnek és a kultúrának. A liturgiában az emberi természet erőteljes hangja szólal meg. Csak a zsoltárokat kell elolvasnunk, hogy az embert a maga természetes világában lássuk. Itt a lélek hol bátornak, hol csüggetnek, hol vidámnak, hol szomorúnak mutatkozik, majd telve van nemes elhatározásokkal, de egyszer mind bűnökkel és belső küzdelmekkel is. Néha buzgó minden jó iránt, máskor pedig lanyhai és letört. Ugyanezt látjuk az egész Ószövetségben is. Milyen leplezetlenül áll elénk az emberi természet. Nincs megszépítve, sem felcicomázva. Éppen így van ez az egyház megszentelő szavaiban és szentséget közlő imáiban. Mindegyikben üdítő természetesség uralkodik. Itt nevén szólítják a gyermeket. Az ember telve van hibákkal és gyengeségekkel, és a liturgia is így kezeli őt. Az ember természete nem más, mint a nemesség és szegénység, a magasztosság és alacsonyság keveredése, és így szerepel az egyház imáiban is. Az egyház nem a mesterkélten tökéletes embert állítja elénk, akiben nincs semmi rossz, hanem az embert a maga valóságában. A liturgia kultúrjavakban is gazdag. Ez természetes, hiszen itt sok évszázad dolgozott, és mindegyik a legjavát adta. Gondosan csiszolt minden szava. Sokoldalúan gazdag a fogalom és gondolatvilága. Szerkezetek kezdve a rövid versecskéktől, a finoman kidolgozott imáktól, a breviárium és a szentmise ima szerkezetén keresztül, egészen az egyházi év teljes felépítéséig változatosan szép. A cselekvő, elbeszélő és dalszerű formák váltakoznak egymással. Stílusa állandóan változik. Az évszaki offíciumok stílusa egyszerű. A Mária ünnepek stílusa titkoktól gazdag. A korai kereszténység Márt és Szüzeinek offíciuma bájosan kedves. Ehhez járul még a liturgikus mozdulatok és cselekmények, edények, szerek és ruhák művészete, azon kívül az építő, képző és festő művészet alkotásai, az ének és orgona játék. Mindezekben fontos tanítás van a lelki élet számára. A vallásnak szüksége van a kultúrára. Kultúrán értjük mindannak az értékes dolognak az összességét, amit az alkotó, alakító és rendező emberi erő létrehoz. Tudományt, művészetet, társadalmi rendet. A kultúrának itt az a feladata, hogy az igazság kincseit, amelyeket Isten az embernek kinyilatkoztatott, állandó munkával feltárja, azoknak tartalmát kimerítse, és az élet minden változásával vonatkozásba hozza. A kultúra nem tud vallást teremteni, de rendelkezésére bocsátja eszközeit, amelyekkel azután a vallás teljesen ki tudja fejteni áldásos működését. Ez a helyes értelme a régi mondásnak. A filozófia a teológia szolgáló leánya. Ez áll az egész kultúrára. Ez volt az egyház állandó felfogása, és mindig eszerint is cselekedett. Így például nagyon jól tudta, mit cselekszik, amidőn Szent Ferenc fölfelé törő, vallásos erőben szerfeled gazdag rendjére valósággal ráerőszakolta a tudományt, a külső élet bizonyos fokát és a mérsékelt vagyonbirtoklást. Ezzel mint egy lehetőséget nyújtott neki, hogy hosszabb időn át egészséges és termékeny maradjon. A magános ember vagy fanatikus lelkesedésében a közösség is sokszor hosszú ideig tudja nélkülözni a kultúrát. Ezt bizonyítják Egyiptom pusztáinak remetéi, a kolduló rendek és minden időnek sok szentje. Az átlagos és tartós lelki életnek szüksége van a kultúra magasabb fokára. Csak így marad tevékeny, tiszta, nagylelkű, és csak így tudja a betegség tüneteit, az állandó feszültséget és egyoldalúságot elkerülni. A kultúra lehetőséget nyújt a vallásnak a megnyilatkozására, segíti, hogy önmagával tisztában legyen, és hogy a fontosat a kevésbé fontostól, az eszközt a céltól, az utat a beérkezéstől meg tudja különböztetni. Az egyház mindig elítélte azt az irányzatot, amelyik a tudományt, művészetet, vagyont támadta.
Ugyanaz az egyház, amely nagy nyomatékkal hangsúlyozza az egy szükségeset és az evangéliumi tanácsokról szóló tanításában teljes határozottsággal tanítja, hogy az embernek késznek kell lennie arra, hogy az örök üdvösségért minden áldozatot meghozzon, ugyanez az egyház azt is akarja, hogy a lelki életet a kultúra termékenyítse meg. A lelki életnek azonban szüksége van a természetre is. A kegyelem feltételezi a természetet. Hogy az egyház miként gondolkodik erről, világosan kifejtette a gnosztikusok, a manikeusok, a katakorok, albigensek, janzenisták és hasonló áramlatok minden fajtájával szemben. A nemes és gazdag kultúra hiánya a lelki életet merevvé teszi. Ha pedig az egészséges természeti alap tönkre menne, émeigős, hazug, természetellenes és terméketlen lesz. Ha az ima életben rejlő kultúrtartalom elvész, akkor elszegényedik a gondolat, eldurvul a nyelv, a képek merevek lesznek, az érzés pedig fakóvá, egyhangúvá válik. Ha pedig a természet nem járja át friss és erőteljes életével, akkor a gondolat üres és egyhangú, az érzés szegényes vagy mesterkélt, a hasonlatok és képek szintelenek lesznek. Mindkettőnek, azaz a természet erejének és a kultúrának a hiánya a barbárság. Az ima életnek egyrészt egészségesnek, egyszerűnek és erősnek kell lennie. Szükséges, hogy összhangban legyen a valósággal, és nem szabad attól félnie, hogy nevükön nevezze meg a dolgokat. Az ember találja meg imájában egész életét. Másrészről legyen az ima gondolatokban gazdag és képekben erős. Legyen fejlett és egyszers mint kifejező nyelve, világos és áttekinthető szerkezete, hogy az egyszerű ember is megértse, de a műveltet is megfogja és felüdítse. Komoly kultúra itassa át, mely semmi esetre se legyen erőszakolt, hanem a gondolat, akarat és érzésvilág belső mértékletességében nyilvánuljon meg.

0: Charles Philippe Emmanuel Bach E-dur triójának első Allegretto tétele hangzott el. Előadta Jean-Pierre Rampal, Aurél Nicolé, Edith Picht-Axenfeld és Eberhard Finke. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Vixa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Szlovákia július 1-ével Magyarországtól vette át a V4-es csoport elnökségét. Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. Laurent Ulrich párizsi érsek segélykiáltása az élet védelmében. Továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt Venezuelában. A venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre. Függetlenség napja. Szombaton az Egyesült Államok függetlensége 250. évfordulóját ünnepli. Részletes híreink. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervezete. A szervezet vizsgálja majd a Sulyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Sulyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Sulyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak. Ám döntései nem kötelező érvényűek. Amerika szabadsága a szabadság biztosítéka Európában is idén, amikor az Egyesült Államok függetlensége 250. évfordulóját ünnepeljük, az amerikai demokrácia középpontjában álló állandó értékeket is ünnepeljük. A szabadságot, az önkormányzatiságot, a polgári felelősséget és a szabadság védelmébe vetett hitet, mondta Caroline Savage, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének ügyvivője szerdán a Városligetben. Caroline Savage az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen George Washington szobra előtt hangsúlyozta, az Egyesült Államokba érkezett magyar bevándorlók hozzájárultak Amerika felépítéséhez. Magyarországot és az Egyesült Államokat összeköti a szabadság, a szuverenitás és a nemzeti identitás iránti elkötelezettség. A kontinentális kongresszus 1776. július 4-én fogadta el a 13 amerikai gyarmat brit birodalomtól való függetlenségét kimondó Lee határozatot. A döntést hivatalosan rögzítő dokumentum az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata. Július 4-én szombaton egésznapos ünnepséget rendeznek a budapesti Jane Henning és idősebb Antal József rakparton. Este a Lánchíd az amerikai zászló színeiben ragyog fel. Agosztónak nevezte a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját J.D. Vance amerikai alelnök a Fox News TV csatornán kedden, miután 14. Leó pápa többször is kifejezte nem tetszését Donald Trump amerikai elnök bevándorlás ellenes intézkedéseivel kapcsolatban. 14. Leó pápa mélyreható emlékedésre szólította fel az Egyesült Államokat, a Trump kormányt rendkívül tiszteletlennek nevezte a bevándorlókkal szemben, és bírálta az általa embertelennek nevezett bánásmódot. A Vatikán korábban elutasította, hogy csatlakozzon Trump béketanács kezdeményezéséhez Gáza ügyében. Bírálta továbbá az iráni háborút, és nemrég dicsérte a Washington és Teherán közötti ideiglenes megállapodást, amelytől azt reméli, hogy véget vet a konfliktusnak. Az ukrán erők másodszor mértek csapást Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyártójára, az ufai olajfinomítóra, amely a frontvonaltól több mint 1300 kilométerre található, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerdán közösségi oldalain. Az oroszországi Penzai területen az ukrán fegyverek elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai létesítményét, amely rakétafegyverekhez szükséges alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Közben Dánia újabb 4,4 milliárd dán korona, mintegy 672 millió dollár értékű katonai támogatást nyújt Ukrajna számára, jelentette be a koppenhágai kormány kedden. Donald Trump amerikai elnök megbízottjai katari tisztviselőkkel és Katar miniszterelnökével találkoztak kedden Dohában. A hormuzi szorossal kapcsolatban Doha egyeztet Ománnal a hajók biztonságos áthaladásáról a vízi úton. Az Európai Unió versenyképességének megerősítése az unió új költségvetése terén kialakítandó közös álláspont, az EU bővítési politikája, az egyes ágazatokban megvalósítandó gyakorlati együttműködés, valamint az emberek és kölcsönös kapcsolataik lesznek

0: kinevezésért felelős testület. 2017 előtt a tagok többségét maguk a bírák választották, ám a Jog és igazságosság ezt a hatalmat a politikusokhoz helyezte át, azzal az indokkal, hogy ezzel növeli a demokratikus legitimitást. Több lengyel és európai bírósági ítélet szerint azonban a Jog és igazságosság reformjai miatt a tanács elveszítette legitimitását, mivel politikai befolyás alá került. Az ügyészek most azt vizsgálják, hogy 2024 májusa és 2026 májusa között a legfelsőbb bíróság büntető tanácsának vezetőjeként Kapinski visszaélte hatalmával azzal, hogy blokkolta azoknak az indítványoknak az elbírálását, amik más neobírók kizárását kérték az ügyekből, azok vitatott jogállása miatt.
1: A francia nemzetgyűlésben június 30-án harmadik olvasatban tárgyalták és hagyták jóvá az életvégi döntésekkel kapcsolatos törvényjavaslatot, amivel Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. A végső szavazásra bocsátó döntést nyomán Laurent Ulrich párizsi érsek drámai hangú közleményt adott ki. A francia szenátus várhatóan július közepén dönt. Udvarhely Erzsébet összefoglalója.
0: Miközben a képviselők harmadszor is megszavazták az eutanáziát, az asszisztált öngyilkosságot engedélyező szöveget, a következő napok végleges parlamenti döntései előtt Laurent Ulrich párizsi érsek kötelességének érzi emlékeztetni e törvényjavaslattal és annak minden ismert és ismeretlen következményével szembeni határozott és kitartó tiltakozásra. A párizsi érsek közleményében kijelentette, az egyház szava ebben a témában évek óta állandó és változó. Társadalmunknak sokkal inkább az élethez, mintsem a halálhoz való segítségnyújtásra van szüksége. Ha van még kivívandó szabadság, az a szabadság, hogy ne szakítsanak ki bennünket az életből, és hogy megkaphassuk, hogy minden lehetséges ellátásban részesülhessünk eltúlzott terápiás kezelések nélkül. Ha van még elismerésre váró jog, az a jog, hogy az embert mindvégig élő személynek, egyedi élettörténetnek és eltörölhetetlen méltóságnak tekintsék. Az értelem és a testvériség egyaránt a hospice és a palliatív ellátás kiemelt és nagy lelkű támogatásáért kiállt. Az értelem és a testvériség egyaránt egy másik útért kiállt, mint amelyik jelenleg kirajzolódik. A párizsi érsek közleményében kifejtette, az egyház megszólította a hatóságokat, válaszolt a parlamenti meghallgatásokra való felkérésekre. Arra hívta a katolikusokat, hogy mondják el, az egyházzal együtt milyen társadalmi együttműködésben hisznek. Korábban a francia püspöki konferencia ima 9-et hirdetett és arra kérte a híveket, hogy június 21-e és 29-e között imádkozzanak a nemzetgyűlésben június 30-án esedékes az élet végével kapcsolatos törvényjavaslatról szóló szavazás előtt. A novenát meghirdető közleményben a püspöki kar emlékeztetett 14. Leó pápa június 8-án a spanyol parlament képviselői előtt mondott beszédére. Az emberi életvédelme nem részleges kérdés és nem felekezeti érdek, hanem civilizációs cél. Minden emberi életnek el kell ismerni és védelemben kell részesíteni fogantatásától a természetes végéig létének minden körülménye között. Egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek.
1: Több mint 1700 halott és 50 ezer eltűnt a június 25-i földrengés venezuelai jelenlegi mérlege. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, miközben június 29-én az utórengések Caracas és La Guaira között a június 25-i földrengés epicentrumába megsokszorozódtak, elérve a 4,5-ös magnitúdot. A Vatikán News információi szerint a venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre az anyagi és lelki segítségnyújtás érdekében. A püspöki konferencia elnöke Jesús González de Zárate Salas, a venezuelai Valencia érseke elmondta, az ország különböző egyházmegyéi és plébániái gyűjtőpontokká, az imádság tereivé és a támogatás helyeivé alakultak át. A A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán

0: jelentette be Kárván András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kárván András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel kamatstoppot, kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthon felújítási támogatásokat. A kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. Veszélybe került a javítóintézetek működőképessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Azonnali halasztás nem tűrő kormányzati beavatkozást sürget a pedagógusok szakszervezete, gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el az MTI-hez. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, rengeteg a pályaelhagyó, május 31-én a Gyermekjogi Civil Koalíció átfogó gyermekjogi reformjavaslatot nyújtott át Bódis Kriszta, társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak. Ennek fontos megállapítása, hogy a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. XIV. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Ohio állambeli Steubenville-i nyári ifjúsági konferencia résztvevőit az eseménysorozat indulásának 50. évfordulója alkalmából. Az idei konferenciát július 10-e és 12-e között rendezik Ohio-ban. Leó pápa üzenetében Assisi Szent Ferenc példáját állította a fiatalok elé. Posztumusz díszpolgári címet kapott Marosvásárhelyen kincses előd ügyvéd, de a román nacionalisták erősen kifogásolják. Gáspár Sándor tudósít.
1: A Marosvásárhelyi Napok rendezvényei keretében a Marosvásárhelyi Önkormányzati Képviselőtestület adományozott posztumusz díszpolgári címet kincses előd néhai ügyvédnek, emberjogi harcosnak. A címet a Városnapok alkalmával tartott ünnepi ülésen ítélték oda, kincses előd halálának egy éves évfordulóján. Kincses elődön kívül még Boros István téti, karikaturista, grafikus, Káli Király István író, a Vásárhelyi Könyvnapok főszervezője, és Stefán Szomesán tanár, volt főtanfelügyelő kapta az elismerést, amit a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma annyira kifogásolt, hogy közleményben kérte a tanácsülés napi rendi pontjának visszavonását is. Azt is kifogásolták, hogy csak egy a román a kitüntetettek között. Ugyanakkor felháborítónak nevezték kincses előd díszpolgári címre jelölését. Azt állítják, hogy kincses előd tevékenysége a román állam és a román nép érzékenységével, szimbólumaival és érdekeivel szembeni fellépésekhez kötődik. Hogy kincses előd hozzájárult az 1990. márciusi tragikus események során kialakult feszültségek fokozódásához. Ezzel szemben Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke azt hangsúlyozta, kincses előd döntő szerepet játszott abban, hogy Marosvásárhely elkerült a polgárháborús eszkalációt egy olyan időszakban, amikor puskaporos volt a levegő, vagyis 1990. február márciusában. Kegyelettel őrizzük az emlékét egész Erdélyben. A Hargita, Kovászna és Maros megyei románok civil fóruma felrója kincses elődnek, hogy bírósági eljárásokban aktívan kiállt a székely zászló romániai közintézményeken, polgármesteri hivatalokon, iskolákon és parkokban történő használata mellett, és hogy részt vett Vas Albert rehabilitálására irányuló kezdeményezésekben. Marosvásárhely tanácsa a nyílt levélben megfogalmazott kifogások ellenére is elfogadta a határozatot, így kincses előd hivatalosan is Marosvásárhely díszpolgára lett.
0: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat. Az elismerést olyan 35 év alatti személynek vagy ifjúsági szervezetnek adományozzák, aki és amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységgel, személyes példamutatással értéket hoz létre. Nyíri Kata jelenti.
2: Dobsa István, a díjazott Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke köszöntő beszédében visszatekintett a mozgalom indulására és 10 évvel ezelőtti újjászervezésére. Mint mondta, az ifjúsági szervezet legfontosabb célja közösséget teremteni.
3: Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány idei díjazottja az a KMKSZ ifjúsági szervezete lehet. Azt gondolom, hogy ennek a díjnak legalább 2 nagyon fontos üzenete van. Egyrészt visszacsatolás arra 11, most már 12 évre, ami az ifjúsági szervezet mögött áll, hiszen nem volt ez egy könnyű indulás. Sok csalódás, sok keserűség és olykor-olykor kritika, de azt gondolom, hogy egy ifjúsági mozgalom, egy szervezet esetében ez természetes és egyébként előremutató. Azonban nagyon örülök annak, hogy minden nehézség ellenére sikerült tartani ezt a szervezetet, hiszen a háborús körülmények ellenére is tud működni. Tehát az első üzenet az annak a generációnak szól, akik korombeliek, és most már több mint 10 éve újjá alapíthattuk. És a második üzenet talán ennél is fontosabb, hiszen az utánunk jövő generáció felé is fordul és üzen. Ugyanis nagyon fontos egy ifjúsági szervezet életében is, hogy az utánpótlásról és a következő generációról gondoskodjunk és beszéljünk. Én jeleztem már, hogy utolsó mandátum érkeztem, és nagy örömmel fogom átadni a stafétát, és reményeim szerint egy hasonló dinamikus korosztály tudja majd átvenni, hiszen nekünk alapítóknak talán ez a legfontosabb, hogy legyen folytatás. Szeretném megköszönni minden fiatalnak, aki ebben a 12 évben benne volt, és tett, dolgozott a Kárpátaljai Magyar Szó, a Kárpátaljai Magyar Közösség, a kultúránk megmaradásáért.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Sáv elhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Mától hétköznapokon napközben 10 és 12 óra között a 28-as villamos nem közlekedik. A 28A villamos pedig az új köztemető Kozma utca és a Kada utca Maglódi út között nem jár karbantartás miatt. A Kada utca Maglódi út és az új köztemető között a 95-ös és a 195-ös autóbusszal utazhatnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca Íbből Miklós tér Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást ma és pénteken a második kerületben a Labanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között a szerdán megrongálódott felső vezeték helyreállítása még tart, ezért a Tópart Expresszek helyett ezen a szakaszon kétféle megállási rendel pótlóbusz közlekedik, várhatóan délig. Hajnalra elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határátmenetben. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A kis határforgalomban a Győr-Hegyeshalom, Bruckenderleit a Bécs útvonalon közlekedő EU-régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon Hegyeshalom és Bruckenderleit a között pótlóbuszokra kell átszállni. A Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A mostani ütemben vasárnapig Báta Szék és Baja között közlekednek pótlóbuszok a dombóvári személyvonatok helyett, míg a Gemenc interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A munkálatok következő ütemében a jövő héten, majd július 6-ától Mélyút és Baja között közlekednek pótlóbuszok a Kiskun interrégiók helyett. A hétvégén karbantartás miatt szombatról vasárnapra virradó éjszaka változik az S10-es és a Győr-Hegyeshalom közti személyvonatok menetrendje, az indulások 10-20 perccel térnek el a megszokottól. A Veresegyházi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ezért július 20-áig pótlóbuszok járnak majd Újpest központ és Veresegyház között többféle megállási rendszerint. Váci Viktor, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Csütörtökön több helyen lesz zápor, zivatar, a zivatarokat felhőszakadás kísérheti, az északi a szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Szlovákia július 1-ével Magyarországtól átvette a V4-es csoport elnökségét. Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. Laurent Ulrich párizsi érsek segélykiáltása az életvédelmében. Továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt Venezuelában. Függetlenség napja. Szombaton az Egyesült Államok függetlensége 250. évfordulóját ünnepli. Véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Multidéző című rovatunk következik, Szikora Józsefet hallják.
1: 2026. július 2-a csütörtök van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából az Otto nevet viselő hallgatóinkat. Ma Sarlós boldogasszonyt, az áldott állapotban lévő boldogságos Szűz Mária ünnepét üli az egyház. A katolikus magyarság, mely minden munkáját a szűzanya oltalma alatt végezte, az aratás és a gabona begyűjtésének idejére eső ünnepnek a Sarlós boldogasszony nevet adta. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és keresztelő Szent János találkozását ünnepeljük ma. 1566. július 2-án kezdte meg Gyula várának ostromát Pertev Basa, 30 ezer főnyi muszlim török sereggel. A gyulai vár Eger és Szigetvár mellett a három legjelentősebb végvár egyike volt. Pertev Basa egy kisebb sereggel vette ostrom alá, miközben a fősereg Szulejmán szultán vezetésével Szigetvár alá vonult. Gyula védője, Kerecsényi László és mintegy 2500 katonája a 15-szörös túlerővel szemben 63 napon át tartotta a gyulai várat. 1566. szeptember 2-án a magyar hadvezér szabad elvonulás fejében átadta a várat. A törökök azonban megtámadták a kivonuló sereget, az emberek többségét megölték vagy fogságba hurcolták. Kerecsényit a muszlim hódítók láncra verték, kegyetlenül megkínozták, majd néhány hónapnyi rabság után kivégezték. 1806. július 2-án jelent meg Pesten a Hazai Tudósítások című hírlap első száma Kulcsár István szerkesztésében. A magyar sajtótörténetben ez volt az első folyamatosan heti két alkalommal megjelenő magyar újság. 1796. július 2-án született Michael Tonet, osztrák műbútorasztalos. 1849-ben alapította Bécsben a világhírűvé lett Tonet céget. 1856-ban kapott kizárólagos jogot az általa kikísérletezett bútorhajlító eljárásra. 1851. július 2-án született Taufer Vilmos, szülész, nőgyógyász. Elsőként végzett Magyarországon epehólyag műtétet és vese eltávolítást. Jelentős érdemei vannak a korszerű szülészeti és nőgyógyászati műtétek, a császármetszés és a sugaras mérrák kezelés meghonosításában. 1866. július 2-án született Perlmutter Izsák, festőművész. Festészetében a francia realizmus és impressionizmus értékeit a nagybányai tradíciókkal és a szolnoki művészet szemléletével sajátos, egyéni módon elegyítette. 1881. július 2-án született Fonó Albert, Kossuth Díjas gépészmérnök, akadémikus. Több találmánya közül kiemelkedik a torló sugárhajtómű. Ezen kívül számos nagy jelentőségű találmánya volt a hőtechnika, a közlekedés technika, a kohászat és az elektrotechnika területén. Ma 120 éve született Kárpáti Károly, olimpiai bajnok birkózó. 1936-ban Berlinben szabadfogású könnyű súlyban aranyérmet szerzett. A bajnoki címet eldöntő mérkőzésen a díszpáholyt emiatt otthagyó Hitler bosszúságára biztosan nyert a német Erle ellen. Ma lenne 90 éves Hofi Géza, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, humorista, érdemes és kiváló művész. Sikerének titka a közönséggel való szoros kapcsolat, a gyors reagáló képesség és a politikai humor volt.
7: 65 éve távozott e világból Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai író. Műveinek alapgondolata az ember és a világ összeütközése, melyből, ha sebzetten is, az ember kerül ki győztesen. 20 éve nincs köztünk Horváth Balázs, ügyvéd, politikus, 1990. májusától decemberéig az Antal kormány belügyminisztere. 10 éve távozott e világból Kálmán Rudolf, matematikus, elektromérnök, a modern rendszerelmélet tudományának kiemelkedő alakja, az MTA tiszteleti tagja. Ugyancsak 2016. július 2-án halt meg Tréfás György, Liszt Ferenc díjas, operaénekes, érdemes és kiváló művész, valamint Béla Falvé Balázs, Balázs Béla díjas operatőr. Elie Wiesel, Nobel békedíjas amerikai író is e napon halt meg, 2016-ban. Mára Maros-szigeten született, Debrecenben érettségizett. Túlélte a buchenwaldi koncentrációs tábor borzalmait. A tábor felszabadulása után előbb Párizsba, majd Amerikába ment. 1848. július 2-án Petőfi Sándor és Vasvári Pál kezdeményezésére megalakult Pesten a márciusi ifjakat tömörítő Demokrata Klub. 1944. július 2-án súlyos légitámadás érte Budapestet, Győrt, Szolnokot és Komáromot. 1953. július 2-án benyújtotta lemondását a Rákosi kormány.
6: A múlt idézőt Szikora József készítette.
8: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Csató Béla, nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél népi nyelven, ahogy szoktuk mondani, sarlos boldogasszony ünnepét tartjuk. A boldogság a Szűz anyának és az egyház hivatásának erről a kérdés köréről fogunk elmélkedni. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, a Te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy Szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáljatok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok őket. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben, ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntése szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban szeretett testvéreim, a boldogságos szűzanya elindult, hogy meglátogassa Erzsébetet és segítségére sietett, hiszen áldott állapotban volt Erzsébet. Tudta meg Mária az angyaltól. Amikor elindult, akkor már ő is édesanya volt, hiszen a Szentlélek Úristen kegyelméből és erejéből méhében fogant, és már hordozta Jézus Krisztust a szíve alatt. Amikor megérkezett, köszöntés fogadta, és ő maga is csodálatos énekbe kezdett, aztán ott szolgált az Erzsébet közelében. Röviden így Mária eme története. Csakhogy az Úr Jézus Krisztus születését és megszülését anyaszentegyházunk mind a mai napig végzi. Ezért nevezzük egyházunkat anyaszentegyháznak. Az Úr Jézus Krisztust az anyaszentegyház minden egyes tagja meg kell, hogy szülje, mert Krisztustól erre kapott hivatást a keresztség szentségében, és erre vállalkozott. Miként szüljük meg az Úr Jézus Krisztust újból és újból, hogy éljen és hasson embertestvéreink lelkében és életében? Miként a szűzanyának az anyasága hitből származott, aként a Szentlélek Úristen ajándéka szintén bennünk a hit, és ebből a Istenbe vetett hitből tudjuk elfogadni és hordozni Jézus Krisztust a lelkünkben. De miként a szizonyához angyal ment, hogy hírül vigye, ő lesz a megváltó édesanyja, és a válaszától függött a megtestesülés, aként mi is hitünket, Szent Pál apostol leírja, hallásból fogadjuk, ez az ige hirdetés. De hogyan halljuk meg, ha nincs ige hirdetés? És hogyha meghallottuk, van-e bennünk akkora készség az odaadottságra, mekkora készség volt a szűzanya lelkében az Istennek szolgálójává lenni. Ha pedig egyszer így megszületett Jézus Krisztus a mi lelkünkben, akkor mi a teendőnk? A teendőnket Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében felsorolja, döbbenetes, amiket felsorol. Szeressünk tettetés nélkül, irtozzunk a rossztól, ragaszkodjunk a jóhoz, a szeretetben gyöngédek legyünk. Erőszakos szeretet nem ér semmit. A tiszteletadásban előzékenyek, derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Szent Pál apostol levelének 12. fejezetéből a 9-től 16. versig újból is olvassátok el otthon. És mivel, hogy így próbálunk élni, ez az életstílus hitelesíti a szavainkat, és a Krisztusról adott tanúságtételünket. Ezért aztán úgy járnak a krisztustalanok, mint Erzsébet. Erzsébet lelkében az ártatlan gyermek hallotta Mária köszöntését, és felujjongott a méhében, és Erzsébet a gyermektől eszmélt rá, hogy Uramnak anyja jön hozzám. Igen, újból és újból a Krisztus hordozók közelségére a fogékonyak felujjonganak, és elkezdenek Krisztusról gondolkodni, Krisztushoz csatlakozni. És ez a hivatásunk öröm és szent. Ezért magasztalhatjuk Istenünket, mert általunk is emberi lelkekben akar nagy dolgokat tenni. Amen. Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltette a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét.
1: Add, Urunk, hogy Szűz Mária közben járására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg mi. Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatása találjanak. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg mi. Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk anyját. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg mink. ajt, hogy elhunyt Zsófia testvérünk az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphesse át szűznanyán közbenjárására. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába. Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fölséges Istenünk, legyen kedves előtted ez az üdvösséges áldozat, amint egyszülött fia szent anyjának szeretetét is szívesen fogadtad. Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária látogatásának ünnepén téged magasztaljunk, dicsérjünk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erő is, a boldog szeráf kórusok ujjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Áldat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: Üdvözítünk parancsára is, isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Magasztaljunk téged, egyházad Istenünk, mert nagy dolgokat cselekedtél velünk. Add, hogy egyszülött fiadat, akit anyja méhében keresztelő János újjongva köszöntött, mindig örömmel fogadjuk szent lakomádon, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent misa áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent misét közvetítettünk a Budapest Városmajori plébánia templomból. A szent misét bemutatta Csató Béla, nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 36 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmány módosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmány módosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása.

0: tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kármán András, a pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitel kamat stoppot, kivezették a védett üzemanyag árat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthon felújítási támogatásokat. A kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi bücséről szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, derül ki a Magyar Közlöny szerda este megjelent számából. A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-ai hatállyal. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén keletkezett tüzet, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Azt írták, a 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócs-Újfalu között több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt. A helyszínre tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati és tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányításával oltották a lángokat. Végül az időjárásról. Több helyen várható eső, zápor, zivatar, a zivatarokat felhőszakadás kísérheti. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé erős, néhol viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, illetve a Hungária körúton az Árpád híd felé az Egressi úttól a Tököli útig. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Csúcsidőben torlódásra kell készülni. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Íbl Miklós tér, Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! Balaton-Szentgyörgy és Nagykanizsa között a szerdán megrongálódott felső vezeték helyreállítása még tart, ezért a Tópart Expresszek helyett ezen a szakaszon kétféle megállási rendel pótlóbusz közlekedik, várhatóan délig. Hajnalra elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határátmenetben, az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között, a kis határforgalomban a Győr-Hegyeshalom, Bruckenderleit a Bécs útvonalon közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon Hegyeshalom és Bruckenderleit a között pótlóbuszokra kell átszállni. A Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A mostani ütemben vasárnapig Báta Szék és Baja között közlekednek pótlóbuszok a dombóvári személyvonatok helyett, míg a Gement interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A munkálatok következő ütemében a jövő héten, majd július 6-ától Mélykút és Baja között közlekednek pótlóbuszok a Kiskun interrégiók helyett. A hétvégén karbantartásra

0: tartás miatt szombatról vasárnapra virradó éjszaka változik az S10-es és a Győr-Hegyeshalom közti személyvonatok menetrendje, az indulások 10-20 perccel térnek el a megszokottól. A Veresegyházi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ezért július 20-áig pótlóbuszok járnak majd Újpest központ és Veresegyház között többféle megállási rend szerint. Váci Viktor, MÁV Inform.
1: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Nemzet a tűzfal csoport elemzését idézi. Arról ír, hogy Janis Varoufakis volt görög pénzügyminiszter szerint Európa sötét útra lépett. Mesterséges ellenségeket gyártanak, hogy igazolják a fegyverkezést, miközben a gyárak tankokat gyártanak autók helyett, és előbb-utóbb ezeket a fegyvereket használni is kell. Janis Varoufakis szerint az uniós vezetők katonai kinezianizmusba menekülnek, vagyis a gazdaságot fegyverkezéssel próbálják élénkíteni. Ez a modell nem csak drága, hanem veszélyes is. Folytatni kell az ukrajnai háborút, és új háborúkra van szükség. Ez azt jelenti, amikor egy kormány azért költ rengeteget hadseregre és fegyvergyártásra, hogy munkahelyeket teremtsen és húzza a gazdaságot. Varoufakis szerint a legnagyobb veszély ma a nyugati világ militarizmusa. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Pau alura kerülhetnek Amerika migránsai. A Csendes-óceáni szigetországban próbálnak ki egy új migrációs sémát az amerikaiak. Az elképzelés szerint a papírok nélküli, az Egyesült Államokban elfogott migránsokat kitelepítenék más országokba, amelyekkel kétoldalú megállapodásokat kötnek. Palau ugyan független ország, ám a valóságban mindenben az amerikaiak. Függ. A szigeteken több amerikai katonai létesítmény található, amelyeket folyamatosan fejlesztenek. Cserébe az amerikaiak anyagi támogatást nyújtanak a szigetországnak. Ennek a függő viszonynak az eredménye volt a felajánlás. 17 ujgur harcost amerikai ösztönzésre befogadtak a Guantanamo-i fogolytáborból 2009-ben. A világgazdaság elemzése szerint az extrém hőség a magyarországi mezőgazdaságot is egyre súlyosabban érinti. A rekord közeli hőmérséklet és az elhúzódó csapadék hiány miatt több térségben jelentős termés kiesésre számítanak a gazdák. A gabonafélék jelentős része a szokásosnál jóval korábban éred be, miközben a kukorica több térségben már a virágzás előtt száradásnak indult. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: július 2. csütörtök, Otto és Ottokár névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. Friss zöldségek, gyümölcsök, termelés és találkozások helyszíne, ez az első kispesti kert, melyet a reggeli riportban mutatunk be.
3: Ez a világ leggyönyörűbb kertje, a panelházak tövébe, egy meseszép, tele van fával, növényekkel, fűszerekkel, gyümölcsfákkal, madarakkal, hát ugye etetők, odúktól kezdve minden van.
1: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz egyházi programajánló is Venite címmel 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsorra is felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, Szekeres Adrián felvételével folytatjuk.

Az elmúlt percekben Jamie Winchester és Rutka Robert zenélt, most Gerendás Péter és Szeder Szabó Krisztina egy-egy felvétele következik. Hot town, summer in the city, back on

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmány módosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével szűnne meg. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja, hogy egy alkotmánymódosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután. Győr-Moson-Sopron, Vas-Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófa védelem a honlapján. Tájékoztatásuk szerint az erős szél és az ivatar Moson-Magyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vasvár megyében és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak le a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot. A miniszterelnök javaslatára július 1-ével felmentik tisztségéből Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be. A miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát is, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, derül ki a Magyar Közlöny szerda este megjelent számából. A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-ai hatállyal. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén keletkezett tüzet, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Azt írták, a 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócs-Újfalu között több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt. A helyszínre tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati és tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányításával oltották a lángokat. Végül az időjárásról. Több helyen várható eső, zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti. Az északi szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé erős, néhol viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
6: Thank you.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8:08. Kispest szívében, a panelházak között egy különleges zöld sziget bújik meg. Az első kispesti kert. Nem csak friss zöldségek és fűszernövények nőnek itt, hanem közösségek is erősödnek. A kert egyszerre a termelés, a találkozás és a kikapcsolódás helyszíne. Aki ide belép, rögtön érzi a nyugalmat, madárcsicsergés, kapák koppanása, beszélgetések a parcellák mellett. Összeállításunkban megszólal egy éppen dolgozó kertművelő, és valaki, aki csak sétál a sorok között. Elsőként Nagy Máriát, a kispesti közösségi kert vezetőjét kérdezzük. Balázs Anett riportja következik.
1: Megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, hiszen itt a kertben mindenki tegez mindenkit. Ez nálatok alapszabály.
2: Így van.
1: Számodra melyik a legkedvesebb zuga ennek a kertnek?
2: Minden része a szívem csücske. Nagyon-nagyon szeretem a virágokat, a növényeket, a fűszernövényektől kezdve mindent, a gyümölcsfákat. Talán a rododendron, ami ebben az évben virágzott először is gyönyörű és meszes szép volt.
1: Csodálatos dolog, ahogyan ez a kert megszületett. 2012-t írunk akkor, amikor ez a kert létrejött. És bocsánat, fontos információ, hogy ez az első közösségi kert hazánkban, ugye?
2: Igen, így van, önkormányzati területen, azért ezt tegyük hozzá, mert létezik olyan önkormány, vagy olyan közösségi kert, ami magánterületen van, de hát az előbb-utóbb 2-3 év múlva felszámolják. Tehát ez az első közösségi kert, ami önkormányzati területen jött létre. Ezt az urat Osta Gábornak hívják, ő alapította a kispesti önkormányzattal karöltve közösen ezt a kertet. 2019-ben a Gábor felmondta ezt a megállapodást, és attól kezdve ez a közösség civil társaságként működik, ami ugye az önkormányzat kötelékében van.
1: Jó ennek a közösségnek, mert sokak számára talán ez a közösség adja a második otthon funkcióját.
2: Ebben teljesen egyetértek, való igaz, amikor az ember úgymond magányossá válsz, mert elhalt egy hozzátartozód, akkor bekerülsz egy ilyen közösségbe, és már mindjárt rehabilitálódsz. Ez nagyon sokat segít. Van egy nyugdíjas társunk, aki a nyugdíjas otthonban él, a Miklós. Ő ilyen kerekesszékkel jön-megy, de ki tud szállni és ápolni a kertjét. Ő neki ez egy csodálatos pihenés. Felszabadul, ide jön ki, és egy fél napot itt matat, a kapirgál, meg teszi a dolgát. Ő neki ez egy rehabilitáció. Én magamról is beszélhetnék, én is egyedül élek, mert már a gyerekeim felnőttek. Én is lejövök, csak leülök és olvasok. Vagy ha ketten-hárman vagyunk, leülünk és beszélgetünk. De a filmekről, a moziról, színházról, hogy Győrbe voltam például színházban, hát hova mehetnék, ugye Budapestről?
1: Hát Budapestről csak Győrbe érdemes színházba menni.
2: A Nemzetibe, igen.
1: Igen.
2: Úgyhogy, tehát ilyenekről, és itt egymásra figyelünk, törődünk egymással. Ez a legfontosabb dolog.
1: Törődtök az általatok ápolt növényekkel, virágokkal.
2: Hát az csak természetes.
1: Mesélj egy picit erről a kertről. Írd le a hallgatóknak, hogy milyen ez a kert.
2: Ez a világ leggyönyörűbb kertje, a panelházak tövébe. Egy meseszép, tele van fával, növényekkel, fűszerekkel, gyümölcsfákkal, madarakkal. Hát ugye etetők, odúktól kezdve minden van. És vannak csigáink, poloskáink, ugye minden van benne, amire szükségünk van az élethez, mert az is kell, hogy legyen csigánk és poloskánk. És akkor például csigafutató versenyt is szoktunk csinálni a gyerekeknek, és azt nagyon élvezik. Ugye gyereknapot megünnepeljük, a húsvétra is felkészülünk, tojásfát díszítünk. Tehát ez is mind-mind egy közösség része.
1: Lillához léptem ide, aki Serényen dolgozik, tevékenykedik. Mivel foglalkoztál éppen?
3: A héten én vagyok a közösségi kert egyik locsolója. Minden hétre két-két ember be van osztva, és a közös kert részeket, a gyümölcsfákat, virágágyásokat, azok az emberek locsolják, és én vagyok a héten a közös részek locsolója, és meglocsoltam a gyümölcsfákat, ribizli bokrokat, málna bokrokat, tökföldet, a kert mentén futó virágágyásokat.
1: Mindenki a kert tagok közül önkéntesként van jelen. Te mióta vagy itt?
3: Ez a negyedik év, és az anyuval együtt vagyunk kerttagok. Igazából az anyu miatt lettünk azok, mert megözvegyült, és hogy legyen egy olyan közösség, meg egy olyan tér, ahova el tud jönni, ki tud mozdulni, tud valami számára kedves elfoglaltságot csinálni, ezért jelentkeztünk. Csak én is annyira szeretek a szabadban lenni meg, annyira szeretek olyat tenni, amiről tudom, hogy nincs vegyszerezve egyebek, hogy én is annyira bevonódtam így a kert életébe, hogy ugyanolyan taggá váltam, mint az anyu is.
1: Többekkel beszélgettem, és akikkel én az előbb beszélgettem, ők azt mondták, hogy mindenkinek van egy saját területe itt a kerten belül.
3: Igen.
1: Neked van ilyen?
3: Igen, anyuval van egy közös ágyásunk, és én teljesen oda vagyok azért, hogy ősszel, egész télen akár salátát tudok enni a saját ágyásból. Jaj, szóval nagyon szeretem. Illetve mióta itt vagyunk 4 éve, én nagyon sokat tanultam így a kertészkedéssel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy mik azok a növények, amik ebbe az aszályos klímakatasztrófás helyzetbe, hogy ugye változik a klíma, hogy mik azok, amik bírják ezt a hőséget, jobban bírják a kevesebb locsolást, úgyhogy én rengeteget tanulok itt, és a saját zöldségágyásunkat is próbálom eszerint csinálni, illetve van egy nagy virágágyás a kertbe, amit én gondozok, és azt is próbálom így, hogy egy ilyen préri kertszerűség, hogy ne kelljen annyit locsolni, mert ugye ebbe a melegbe melyek azok a növények, amik bírják a szárazságot. Ugye, hogy ökológiailag fenntartható legyen, és ne pazaroljak annyi vizet rá. Úgyhogy olyan növényeket vannak beleültetve, amik szárazságtűrők, úgyhogy én rengeteget tanultam ebben a 4 évben.
4: Nekem ez egy nagyon nagy élmény ez a kertészet, és sokkal jobb, mint az, hogy most egy beltéri helyszínen, itt egészen más. Ez a locsolás, ez egy külön egy érdekes, hogy egy kicsit ebbe úgy részt lehetett venni, és látni a kedves dolgozóknak azt a hihetetlen lelkiismeretes hozzáállását, ahogy szeretik ezt a kertet. És ez nem kis dolog. Ez is nekem egy nagyon nagy élmény volt, hogy ilyen elhivatott emberek, akiknek az élete ez a kert. És ez jó dolog, mert amiben az életem van benne, amiben a lelkem van benne, az működni fog.
1: Te lelkednek, hogyha egy növénnyel, egy virággal, egy gyümölcsel kellene kifejezni itt látottak közül, melyiket választanak?
4: Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Volt egy pálmaszerű növény, ugye a pálma az egy szétterülő növény, egy nagy terjedelmi növény, és valahogy a kiteljesedésről szólnak azok a levelek, amiket megfogsz. Egy picit a fenyőre hajasz, de mégsem. És ez valahol az én életcélom is ez, hogy kiteljesedni. És ebben benne van az, hogy egy kicsit így szétterülni, nem rohanni, lassan élni. Ma ez nem divat lassan élni, én viszont szeretnék. Mert amire akarod, arra úgyis lesz időt, ha meg rohanni kell, az meg nem lesz olyan eredményes. És ez a pálma, ez pont azt szimbolizálta, hogy lehet szétterülve is jót létrehozni. Nem kell ahhoz zsugorodni, meg rohanni.
1: Kivel beszélgettem?
4: Erdődi Viktor.
0: Balázs Zsanett riportját hallották az első kispesti kert életéről és mindennapjairól. A kedvet kaptak, hogy személyesen is ellátogassanak az első kispesti kert nyitvatartásáról, az interneten tájékozódhatnak.

0: Kedves hallgatóink, most a 9 óra 4 perckor kezdődő házunk táját ajánljuk, melyben felhívjuk figyelmüket a Néprajzi Múzeum vasárnap záró Vágatlanul című időszakos fotókiállítására. Emellett a hosszú múltra visszatekintő Zsámbéki nyári színház júliusi és augusztusi szabadtéri eseményeit is ajánljuk. A fesztivál idén végre több gyerek előadást is kínál, mely a Zicsi kastély árnyas udvarán kiváló hűsítő program lehet az egész családnak, de természetesen a felnőtteknek szóló estekről is szót ejtünk. A Zsámbéki Nyári Színház kommunikációs munkatársa Palkovics Mária, az adást szerkesztő Csút Judit vendége lesz. Beszélgetésükből hallanak most egy rövid részletet.
1: Végre gyerekprogramok a Zsámbéki Nyári Színházban. Ugyan pár éve már volt erre próbálkozás, de most úgy látjuk, hogy sikerült egy színes programot összeállítani, ami valóban talán nem csupán a legkisebbeknek, már a mi gyerekkorunkból is ismert szereplőket láthatunk, hallhatunk a színpadon, Kip-Kop és Tip-Top, Süsü a sárkány, tehát hogy nem csak a gyerekeknek, hanem talán a szüleiknek is élvezhető lesz, és törekedtünk arra, hogy ne csak egy-két program, hanem tényleg egy ilyen színes, szép sorozat legyen, és az egész piciket is várjuk, mert már egy éves kor alatt is jöhetnek, a számukra természetesen ingyenes a program, és hát ami ugye ilyenkor felszokott kérdésként merülni, hogy nem lesz-e nagyon meleg, mert ugye ez egy nyitott tér, amiről beszélünk, az Zicsi kastélynak az udvara, Zsámbékon, ahol a nyári színház immár évek óta helyet kap. Én azt mondom, hogy nem, mert annyira árnyas, nagy ősfák ölelik körbe ezt az egész teret, hogy nagyon kellemes, hűs levegő van ott, és jár is a levegő, mert annak ellenére, hogy zárt, mégis van egy ilyen nyitott része, úgyhogy ne ijedjenek meg attól, hogy most 34 meg 38 fokok vannak, bátran jöjjenek a családok a picikkel, és az árnyas, hűvös udvaron, kertben nagyon jól fogják érezni magukat, és várhatóan az előadások is olyanok lesznek, amiket minden korosztály élvezni tud. Olyan előadásokat hozunk, amire szívesen bejön a közönség, mert nagyjából már sejti, hogy mit kaphat ugye a mesék a könyvek alapján, azért tudjuk, hogy Bartos Erika vagy Csukás István egészen biztosan felhőtlen szórakozást nyújtanak majd, és abszolút tényleg minden korosztály megtalálja benne azt, ami az ő számára érthető vagy vicces. Úgyhogy a fő szempont az ilyenkor mindig az, hogy azért legyen benne az, amire fölkapja a fejét a néző, hogy hú, én ezt ismerem a könyvekből, én ezt ismerem a gyerekkoromból, hú, de jó lenne ezt most itt megnézni élőben is, hogy hogy adják elő, hogy hangzik ez színpadon, hogy egyáltalán hogy tudják színpadra vinni az alkotók, úgyhogy ez a fő szempont, hogy bevonzuk azokat, akik mondjuk esetleg még nem jöttek a nyári színházba, mert hogy ugye eddig főleg felnőtt előadásaink voltak, vagy csak azokra jöttek, de úgy gondolják, hogy ez egy remek családi program lehet.
0: A Zsámbéki Nyári Színház programjairól még többet megtudhatnak a 9 óra 4 perckor kezdődő házunk tájából. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Csút Judit.

0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmány módosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmány módosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az Alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja, hogy egy alkotmánymódosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután. Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét, közölte a Katasztrófa Védelem a honlapján. Tájékoztatásuk szerint az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vas vármegyében és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak le a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékben alaksorokban befolyó víz okozott gondot. Tűz ütött ki egy harmadik emeleti lakás erkélyén egy győri panelházban. Az épületet 40 embernek el kellett hagynia, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-vel csütörtök hajnalban. A közlés szerint az erkély teljes terjedelmében égett. A tűz egy szobát is érintett, és a lángok átterjedtek az érintett lakás fölötti erkélyre is. A tájékoztatás szerint a tűzoltók elfojtották a lángokat. Végül az időjárásról. Több helyen várható eső, zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti. Az északias szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé erős, néhol viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjárművek foglalják el a külső sávot az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Váci út irányában a Hősök terétől araszolásra kell számítani. Nehéz az előrejutás a Tököli úton a Stefánia úttól befelé, a Pesti alsórakparton délfelé a Szent István parttól az Erzsébet hídig, észak felé pedig a Szabadsághídtól a Lánchídig, a Budai alsórakparton a Petőfi-tól északra, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Nemzet a tűzfal csoport elemzését idézi. Arról ír, hogy Janis Varoufakis volt görög pénzügyminiszter szerint Európa sötét útra lépett. Mesterséges ellenségeket gyártanak, hogy igazolják a fegyverkezést, miközben a gyárak tankokat gyártanak autók helyett, és előbb-utóbb ezeket a fegyvereket használni is kell. Janis Varoufakis szerint az uniós vezetők katonai kienizmusba menekülnek, vagyis a gazdaságot fegyverkezéssel próbálják élénkíteni. Ez a modell nem csak drága, hanem veszélyes is. Folytatni kell az ukrajnai háborút, és új háborúkra van szükség. Ez azt jelenti, amikor egy kormány azért költ rengeteget hadseregre és fegyvergyártásra, hogy munkahelyeket teremtsen és húzza a gazdaságot. Varoufakis szerint a legnagyobb veszély ma a nyugati világ militarizmusa. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Palaura kerülhetnek Amerika migránsai. A Csendes-óceáni szigetországban próbálnak ki egy új migrációs sémát az amerikaiak. Az elképzelés szerint a papírok nélküli, az Egyesült Államokban elfogott migránsokat kitelepítenék más országokba, amelyekkel kétoldalú megállapodásokat kötnek. Palau ugyan független ország, ám a valóságban mindenben az amerikaiaktól függ. A szigeteken több amerikai katonai létesítmény található, amelyeket folyamatosan fejlesztenek. Cserébe az amerikaiak anyagi támogatást nyújtanak a szigetországnak. Ennek a függő viszonynak az eredménye volt a felajánlás, 17 ujgur harcost amerikai ösztönzésre befogadtak a guantanamói fogolytáborból 2009-ben. A világgazdaság elemzése szerint az extrém hőség a magyarországi mezőgazdaságot is egyre súlyosabban érinti. A rekord közeli hőmérséklet és az elhúzódó csapadék hiány miatt több térségben jelentős termés kiesésre számítanak a gazdák. A gabonafélék jelentős része a szokásosnál jóval korábban érett be, miközben a kukorica több térségben már a virágzás előtt száradásnak indult. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, Fülöp Tamás vagyok, a mai Akvarell szerkesztője, és szeretném figyelmükbe ajánlani mai kulturális palettánk témáit. Június 23-án a Pesti Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia székházában adták át az Akadémia idei köztestületi díjait. A díjazottak közül Medgyes Piroskával, a műcsarnok gazdasági vezetőjével készített interjúnkat hallgathatják meg. Ezen kívül folytatjuk operett sorozatunkat, valamint a Slagta Margit Kollégium nyílt napján készült beszélgetésünkre is sor kerül. Ez utóbbiból következik most egy rövid részlet.
1: Főleg egy ágyas szobáink vannak, de van 9 darab két ágyas szobánk is. A szobák nagyon jól felszereltek, tehát külön WC-vel, fürdőszobával felszerelt az összes szobánk. Mindegyik szobához tartozik egy külön hűtőszekrény, egy külön mikro tanulóhelyiség, tehát hogy tudjon a tanuló a tanulmányaira koncentrálni. Minden emeleten van egy közösségi tér, kezdve a földszinttel, ahol van egy gyönyörű szép kápolnánk. Az első emeleten van egy konditerem, tehát itt az igazán érvényesül az épp testben, épp lélek elve. Van a második emeleten egy közös konyha. Azt hiszem, hogy kijelentettem, hogy ez igazán a lelke a kollégiumnak, mint ahogy a házi bulikban is mindig a konyhában zajlik az élet. Tehát azért esteinként itt ilyen nagy világ megváltó beszélgetések zajlanak. Van egy csocsónk is, meg egy dárcunk, tehát hogyha játszani támad kedve a kollégistának, akkor arra is van lehetőség. A harmadik emeleten pedig van egy tanulószoba, egy nagyobb tanulószoba, ami egyben a könyvtár funkcióját is ellátja. Ugye nem titkolt szándékunk az, hogy nem csak lakóhelyet és képzéseket adjunk ezeknek a diákoknak, hanem ők legyenek a jövő generáció vezetői, akik terhelhetőek és felelősségteljesen vállalják azt a feladatot, amit rájuk bíz a Jóisten, és bízunk abban is, hogy 30-40 év múlva felső vezetőként, vagy céghálózat vezetőként, vagy akár ország vezetőjeként szeretettel gondolnak egymásra, és évtizedek múltán is segítik egymást, visszagondolva, visszaemlékezve a szép slaktárs együtt töltött évekre.
0: Az elmúlt percekben Endrődi Gábort, a Slagta Margit Kollégium vezetőjét hallották. A vele készült teljes beszélgetést csak úgy, mint operett sorozatunk folytatását, valamint a Medgyes Piroskával készített interjúnkat is a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarellben hallgathatják meg. Tartsanak velünk!

0: 8 óra 47 perc. Venite, a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Sivadó Balázs szalézi szerzetest július 4-én szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében szenteli áldozó pappá Erdő Péter bíboros az Óbudai Szent Péter és Pál templomban. A szertartásra mindenkit szeretettel várnak a Don Bosco szalésziak. Cím Budapest, 3. kerület, Lajos utca 168. Bibliai figura készítő kurzust indítanak a segítő nővérek a Csobánkai rendházukban július 17-e és 19-e között. Az egy vagy két figura elkészítése mellett lelki programokkal, bibliai kalandokkal, közös és személyes ima időkkel, kreatív kikapcsolódással várják a résztvevőket. A foglalkozást Tomka Magdolna segítőnővér vezeti. Jelentkezni és további információt kérni július 5-éig lehet a veronika.gabriel@gmail.com e-mail címen. Szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én jövő héten kedden 11 és 15 óra között Budapesten a központi szeminárium épületében a Papnövelde utca 5-7 szám alatt. Az Országos Magyar Cecília Egyesület által szervezett találkozón először lelkiségi programon vehetnek részt az érdeklődők, Kómár István atya a kántorképző hittantanára vezetésével. Ezt követően Varga László atya tart előadást a cecíliás szemléletmódról, lelkületről és hagyományokról. Végül Horváth István egyházzenész, igazgató a kántorképző életét és a készülő új népénektárat mutatja be. Az esemény zárásaként egy hosszabb agapé keretében lehetőség nyílik a kötetlenebb együttlétre, ahol a résztvevők kapcsolatokat építhetnek, kérdezhetnek és megoszthatják problémáikat és örömeiket is egymással, valamint az OMCE vezetőségével. A programra jelentkezni a malezi.hak@gmail.com e-mail címen lehet. Ferences gyalogos zarándoklatot szervez a Ferences Világi Rend a Ferences család egészének támogatásával augusztus 12-e és 15-e között a Gyöngyös, Mátra Szent Imre, Mátra Verebély Szent Kút útvonalon Assisi Szent Ferenc halálának 800. jubileumi évében a Transitus jegyében. A zarándoklat 4 nap együttlétet s 2 nap gyaloglást jelent körülbelül 20 kilométeren. Szeretettel várják azokat a 35 év felettieket, akiknek jól esne kiszakadni a hétköznapokból, szükségük van csendre, fontos számukra az egyszerűség, a derű, a befelé figyelés, és akik mindezt ferences légkörben szeretnék megélni. A jelentkezéseket július 15-éig várják. További részletek a Ferences Világi Rend www.fvr.hu oldalán találhatók. A Franciszkusz Alapítvány szervezésében a Magyar Cserkész Szövetség jóváhagyásával cserkész katolikus lelkiségi képzés indul a következő tanévben. Olyan 16 és 30 év közötti cserkész fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnék keresztény-katolikus hitüket jobban megismerni, lelki életüket elmélyíteni, és a hétköznapokban eszerint gondolkodni és dönteni, s ezáltal saját cserkész csapatukban a lelkiséget megerősíteni. A képzés a tanév során havi egy alkalommal lesz, csütörtökönként 17 és 20 óra között Budapesten a Café Francesco keresztény missziós kávézóban. Rónaszéki János atya szeretettel várja a jelentkezéseket a Franciszkusz Alapítvány Facebook oldalán augusztus 20-áig. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
0: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő július 2-án. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes és a hangtechnikus Urbán Péter nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
1: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
5: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Sólyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmány módosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmány módosítási javaslatában szerepel, hogy Sólyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az Alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével szűnne meg. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja, hogy egy alkotmánymódosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután. Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét, közölte a Katasztrófa Védelem a honlapján. Tájékoztatásuk szerint az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vasvár megyében és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak le a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alaksorokba befolyó víz okozott gondot. A miniszterelnök javaslatára július 1-jével felmentik tisztségéből Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. Katonai konvojra kell számítani csütörtökön reggel 8 és délután 4 óra között a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon, közölte az MH Kis József 86-os helikopter dandár szerdán a Facebook oldalán. Mint írták, a dandár technikai eszközöket csoportosít át. Szolnok, Jászladány, Zagyvarékas, Heves, Tenk, Dormánd, Maklár, Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanezen az útvonalon. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, közölték. Heves orosz drón és rakéta támadás érte csütörtökre virradóra Kijevet. A műveletben az ukrán hatóságok közlése szerint legalább 2 ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek. A csapások lakóépületeket találtak el, valamint tűz ütött ki egy belvárosi szállodában, derül ki az MTI tudósításából. Timur Tikasenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője közölte, a támadásnak a 2 halálos áldozat mellett 16 sebesültje van, további részleteket nem ismertetett. Végül az időjárásról. Több helyen várható eső, zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti. Az északi szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé erős, néhol viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján, a mikrofonnál a szerkesztő Csút Judit.

0: Elérkeztünk a nyár második hónapjába, és hát elképesztő mennyiségű program vár ránk még júliusban is és augusztusban is. A házunk táján van ma program ajánlót hallhatnak éppen ezért a hallgatók. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Csút Judit. És elsőként a Zsámbéki Nyári Színház programjaiba mélyedünk el. Van egy kis idő végig beszélni ezt a hosszú évtizedek óta visszatérő fesztivált, aminek nagyon jó programjai vannak itt Budapest közelében, tehát elsőként erről lesz szó, utána pedig a Néprajzi Múzeumnak a hétvégén záró egyik időszaki tárlatát ajánljuk figyelmükbe, mely az idei tavasznak az egyik legérdekesebb kiállítása volt a fővárosban. De hát akkor először Zsámbék, már megnyitott a kapuit a Zsámbéki Nyári Színház az elmúlt hétvégén. Most az előttünk álló júliusi és augusztusi programokkal beszélgetünk Palkovics Máriával, a Zsámbéki Nyári Színház kommunikációs munkatársával. Kezdjük talán a családi programokkal, a gyerekprogramokkal, már csak azért is, mert nagyon sok olyan cím vagy mese van ebben, ami az én gyerekkoromban, meg hát szerintem nagyon sokunk gyerekkorában ismerősnek hatott. Július 12-én indulnak a családi programok, végre a legkisebbek is helyet foglalhatnak a nézőtéren, méghozzá Bogyó és Babóca Utazás Álomországba című meséjével, és hát ezután jön majd Kip-Kop és Tip-Top, Pöttyös Panni és Kockás Peti, valamint Süsű és Barátai, és újdonság, hogy idén a családi programokra is lehet bérletet váltani.
1: De először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy megint itt lehetünk. Itt lehet a Zsámbéki Nyári Színház, és valóban, ahogy említetted, ez most végre gyerekprogramok a Zsámbéki Nyári Színházban. Ugyan pár éve már volt erre próbálkozás, de most úgy látjuk, hogy sikerült egy színes programot összeállítani, ami valóban talán nem csupán a legkisebbeknek, hanem pont azért, amit említettél, hogy már a gyerekkorunkból is ismert szereplőket láthatunk, hallhatunk a színpadon, Kip-Kop és Tip-Top, Süsű a sárkány, tehát hogy nem csak a gyerekeknek, hanem talán a szüleiknek is élvezhető lesz, és törekedtünk arra, hogy ne csak egy-két program, hanem tényleg egy ilyen színes, szép sorozat legyen, és az egész piciket is várjuk, mert már egy éves kor alatt is jöhetnek, a számukra természetesen ingyenes a program, és hát ami ugye ilyenkor felszokott kérdésként merülni, hogy nem lesz nagyon meleg, mert ugye ez egy nyitott tér, amiről beszélünk, az Icsi kastélynak az udvara, Zsámbékon, ahol a nyári színház immár évek óta helyet kap. Én azt mondom, hogy nem, mert annyira árnyas, nagy ősfák ölelik körbe ezt az egész teret, hogy nagyon kellemes, hűs levegő van ott, és jár is a levegő, mert annak ellenére, hogy zárt, mégis van egy ilyen nyitott része, úgyhogy ne ijedjenek meg attól, hogy most 34 meg 38 fokok vannak. Bátran jöjjenek a családok a picikkel, és az árnyas, hűvös udvaron, kertben nagyon jól fogják érezni magukat, és várhatóan az előadások is olyanok lesznek, amiket minden korosztály élvezni tud.
0: Hogyan esett a választás pont ezekre a darabokra? Ugye a Bogyó és Babóca már egy visszatérő darab, és akkor utána következnek majd az említett előadások, amelyek Marék Veronika, Kip-Kop és Tip-Top, a két gesztenye gyerektörténetét dolgozza fel, Pöttyös Panni és Kockás Peti, a Varázsházikó című darabbal pedig egy igazi nyári történetet hoz el a gyerekeknek, hát Süsüt pedig nem kell bemutatni.
1: Így van. Pont ez volt az egyik fő szempont, hogy olyan előadásokat hozunk, amire szívesen bejön a közönség, mert nagyjából már sejti, hogy mit kaphat ugye a mesék, a könyvek alapján, azért tudjuk, hogy Bartos Erika vagy Csukás István egészen biztosan felhőtlen szórakozást nyújtanak majd, és abszolút tényleg minden korosztály megtalálja benne azt, ami az ő számára érthető vagy vicces. Úgyhogy a fő szempont az ilyenkor mindig az, hogy azért legyen benne az, amire fölkapja a fejét a néző, hogy hú, én ezt ismerem a könyvekből, hú, én ezt ismerem a gyerekkoromból, hú, de jó lenne ezt most itt megnézni élőben is, hogy hogy adják elő, hogy hangzik ez színpadon, hogy egyáltalán hogy tudják színpadra vinni az alkotók. Úgyhogy ez a fő szempont, hogy bevonzuk azokat, akik mondjuk esetleg még nem jöttek a nyári színházba, mert hogy ugye eddig főleg felnőtt előadásaink voltak, vagy csak azokra jöttek, de úgy gondolják, hogy ez egy remek családi program lehet.
0: És akkor térjünk is át a felnőtt programokra. Július 12-én ez lesz ugye az első gyerek előadás, igen, és ezen a napon, annak a napnak az estéjén például Kollár Klemenc László és László Zsolt közös estje lesz Szív, Hasad, Zenés, Irodalmi Pódiumest címmel. Most egy picit előre szaladtunk, meg lehet, hogy ugrálni fogunk, de hát ugye olyan sok a program, hogy nem lehet, vagy nagyon nehéz ezen lineárisan végigmenni, tehát hogy egy közös irodalmi pódiumest ez, és valahogy az idei programon végigvonulnak ezek a kettősök, nagy-nagy kettősök. Ez hogy alakult így?
1: Egyrészt kicsit talán véletlen is, másrészt viszont nem teljesen, hiszen a kettősök közül akár már mind a kettő, vagy akár az egyik a párosból már többször járt Zsámbékon, a Zsámbéki Nyári Színház visszatérő vendége, és mindig nagyon örülünk, hogyha ők is már úgy jönnek hozzánk, mintha idézőjelben hazajönnének, tehát tudják, hogy mire számíthatnak, és még jobban örülünk, amikor egy új produkcióval jönnek, ami eddig még nem volt. Például Kollár Klemenc László, ő már volt a Zsámbéki Nyári Színház színpadán többször, ellenben László Zsolt még nem. És így ketten együtt, meg végképp nem, ugye ez egy tavaly ősszel bemutatott produkció, egy zenész és egy színész közös produkciója. Nagyon örülünk, hogy ez a két ember, az ő két világuk itt a Zsámbéki Nyári Színház színpadán is találkoznak majd, és igen, július 12-én este. És valóban, ahogy mondtad, ez a kettős előadások, ezek végig kísérik tényleg most, de amúgy máskor is, de most különösen feltűnő, hogy mennyi ilyen van az előadások között, és szerintem ez tényleg annak is köszönhető, hogy bensőséges, meghitt előadásokat lehet létrehozni egy egészen más közeg nyilván, mint mondjuk egy közszínház, vagy egy művelődési ház színpada.
0: Nagyon izgalmas előadásnak ígérkezik július 10-én Lackfi Jánosnak a színdarabja, három nő, egy eset, méghozzá egy haláleset, és egy férfi, aki ezt a három nőt összekapcsolja.
1: Igen, ugye itt a férfinak az utolsó kívánsága az az volt, hogy egy társasjáték keretében a szerelmei nézzenek szembe egymással, önmagukkal és egymással, és nyilván így ezzel a férfi emlékét is megidézik. És hogy mi sül ki ebből, hát arra mi is nagyon kíváncsiak vagyunk. Szerencsére ez is egy olyan darab, ahogy Lackfitól megszokhattuk, hogy azért a humor nem fog hiányozni belőle, de nem fognak hiányozni az érzelmi mélységek sem. Mind a nők, mind a férfiak számára abszolút érdekes lehet, és elgondolkoztató, és igen, ez egy fő szempont mindig, hogy ne kizárólag a szórakozás, vagy a nagy nevetés legyen a Zsámbéki Nyári Színház közönségének a legnagyobb élménye, hanem egy kicsit azzal is távozzanak, hogy legyen miről beszélgetni utána, hogy adjon az egész egy érzelmi töbletet. Csupa olyan darab, vagy olyan est, amivel készülünk, hogy mindegyik egy kicsit rólunk szól.
0: Így lesz ez például július 17-én is, hogy még egy júliusi időpontot mondjunk, ami megint a kettősök vonalát erősíti. Love Shake, az élet összeráz, Rezes Judit és Szabó Győző estje, ami pedig az ő kapcsolatukat mutatja be, és abszolút beleillik ebbe a vonalba, amit az imént említettél, hogy mind a mélységeket és mind a magasságokat megmutatja, és biztos, hogy a nézők között is sokan tudnak majd azonosulni az ő problémáikkal.
1: Igen, azt gondolom, hogy amúgy ezek a kettős darabok, vagy akár az egyszemélyesek is talán azért annyira népszerűek mostanában, mert azok a művészek, vagy azok az előadók, akik színpadra állnak, kitárulkoznak azért, tehát nagyon jó egy színpadi előadás is, egy megrendezett színdarab is, de ugye ott azt a szerepet játsszák, amik igazából nem ők, vagy nem feltétlenül ők. Itt meg annyira magukból adnak egy darabot, vagy akár mesélik el az egész életüket, itt ők ketten, ugye Rezes Judit és Szabó Győző, vagy éppen Csúlya Imre az egy életemben, hogy ez annyira személyes, annyira máshogy vonza szerintem az embereket, mert tényleg mindenki azt érzi, hogy hát igen, esetleg nem csak az én életemben van probléma, vagy hú, ez most egy tök jó dolog, amiről beszél, lehet, hogy át kéne gondolnom ezt és ezt. Annyira személyes, hogy ezért érinti meg az ilyesfajta előadás a nézőket, és igen, Rezes Judit és Szabó Győző esetében is azért ez egy vidám előadás, egy zenés vidám előadás, mégis itt sem hiányoznak azok az érzelmi mélységek, ami ilyenkor szerintem elengedhetetlen, hogy megjelenjen a színpadon.
0: Gyerekprogramokról, irodalmi estről, színházról már esett szó, de hát ugye a zenei vonal is nagyon erős a Zsámbéki nyári színházban. Július 19-én például Vecsei Hán Miklós és a Cube-nak lesz egy nagyszabású estje, talán mondhatjuk ezt, amiben a Platon Karataev duó is színpadra lép majd, minifesztivál ez a címe ennek a programnak, tehát ez egy könnyű zenei vonal, ugye Vecsei H. Miklós is ezer szálon kötődik ehhez a fesztiválhoz, ehhez a programsorozathoz. A júliusi záró program pedig egy egészen más műfajt hoz ide, hiszen annak pedig az a címe, hogy több mint duett, operett és musicalest ismét két hölgy főszereplésével.
1: Igen, igen. Annó még, amikor 1983-ban elindult a Zsámbéki Szombatok, akkor már az volt a célkitűzés, hogy a zene, az irodalom és a színház valahogy együtt jelenjen meg, és ezt a törekvést próbáljuk mi is, meg a mostani csapat is továbbvinni, ezért aztán tényleg nem hiányozhat sem a zene, sem az irodalom, sem pedig a színház a repertoárból. Igyekszünk egy kicsit mindig a könnyű zene felé is, vagy akár a könnyű, akár a populárisabb, mint például egy ilyen több mint duett, ami egy operett és musicalest, ugye ez azért a populárisabb műfaj, de egy kicsit az alternatív irányba is elmegyünk, mint például a Platon Karataev duónak a koncertje. Úgyhogy igen, ez egy fontos törekvés, és ahogy említetted, Vecsei H. Miklós évek óta fontos része a Zsámbéki Nyári Színháznak, mind művészeti tanácsaival, mind pedig előadásaival szerves része ennek az egésznek. A Cube csapatával már több egyszer lép a Zsámbéki Nyári Színház színpadára. Ez az est még nem volt, a Szarvassá Változott Fiú, ami ugye Csóri Sándor, Pilinszky János és Radnóti Miklós életművét megidézve repít el a Szarvassá Változott Fiú történetéig. Ez eddig a MÜPÁ-ban volt látható, és most a Zsámbéki Nyári Színház színpadán is, és ezt előzi meg a Platon Karataev duó koncertje, úgyhogy igen, valóban ebben az értelemben egy mini fesztiválról van szó. És hát ugye július 26-án lesz pont a Janza Katának és Vágó Zsuzsinak az operett és musical estje, ahol hát egy 100 zongora kísérettel fogják megidézni azokat a legendás dalokat, amit nyilván nagyon sokan fognak ismerni a közönségből, de elhangzanak majd sanzonok, sőt versek is ezen az estén, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is kicsit ebbe a zeneirodalom színház hármasba méltóan illeszkedik mind a két előadás.
0: Vecsei H. Miklós pedig visszatér még augusztusban is. Most zenélünk egy kicsit, és aztán megnézzük, hogy mi történik augusztusban Zsámbékon.

0: Folytatódik a házunk táján, a mikrofonnál a szerkesztő Csúth Judit, vendégünk pedig Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház kommunikációs munkatársa, akivel ezekre az egész nyáron zajló zsámbéki szabadtéri programokra hívjuk fel a figyelmet, és mielőtt még az augusztusi programokra egy kicsit ránéznénk, odébb van, de azért érdemes megemlíteni majd közülük is párat, hiszen nagyon-nagyon sok érdekesség lesz. A nyári más üzemmódhoz, amiben jó esetben kerülünk, hogy egy kicsit azért próbálunk kikapcsolódni, egy kicsit másképp működünk, akár, ahogy említettük, talán a meleg is rákényszerít minket erre, vagy akár az, hogy szeretnénk egy kicsit több programot megélni a gyerekekkel, most, hogy szünidő van, szóval, hogy ebbe hogyan tud a Zsámbéki Nyári Színház segíteni ebbe a kikapcsolódásba, milyen színfold lehet a vakációban?
1: Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nyári üzemmódban vagyunk, azért az emberek többsége, vagy sokan vágyják azt, hogy legyen valami élmény is még. Például napközben egész nap strandolnak, vagy a kertben hűsölnek, legyen bármilyen program. Ettől függetlenül egy ilyen este 8 órás kezdésű előadásra eljönni, az feldobhatja szerintem a nyári estéket. És hát ahogy ezt említettem az előbb is, talán okot is ad egy kis beszélgetésre, akár esetleg utána még leülni, borozni valahol, és átbeszélni, hogy milyen élményekkel jöttek el a színházból. Szerintem az is nagyon fontos, hogy kicsit kiragad még a nyári mindennapokból is. Zsámbéknak nagy szerencséje, hogy közel van Budapesthez. Évről évre tapasztaljuk, hogy bővül a közönségünk. Nagyon sok visszajáró vendégünk van, és ennek nagyon örülünk, hogy ők már úgy készülnek a nyára, hogy ebbe belekalkulálják a Zsámbéki Nyári Színházat. De egyre messzebbre is eljut a híre, és valahogy azt érzem, hogy egyre inkább megtalálta a közönségét, tehát évről évre többen vannak, és reméljük, hogy ez így is marad.
0: Az augusztus családi programmal indul, a már említett Pöttyös Panni és Kockás Peti nyári történetét ismerheti meg a közönség augusztus 2-án, és utána pedig ismét egy kettős következik, méghozzá Beck Zoltán és Grecsó Krisztián. Szeretett vesző béke című estje lesz majd augusztus 3-án.
1: Na igen, ők például azok, akik rendszeres vendégei a Zsámbéki Nyári Színháznak. Együtt is léptek már fel, és külön-külön másokkal, más produkcióban is. És azt gondolom, hogy a közönség is nagyon szereti őket. Egy zenész, egy író, költő együttese az mindig olyan különleges. Hogy rezonál két olyan művész egymásra, akik amúgy más művészeti területen tevékenykednek, és közben mégis valahogy annyira összhangban vannak, és annyira kiegészítik egymást, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes tapasztalás a néző számára is, és amúgy itt is valahogy mindig így van, hogy a humor az sose hiányzik egyik előadásból sem, tehát hogy néha olyan helyzetek jönnek létre, amin egyrészt maguk az előadók is meglepődnek, vagy tényleg olyan vicces, vagy éppen elgondolkodtató helyzetek, ami szerintem a közönségnek is mindig nagy élmény. Amit már említettem, ez a kitárulkozás, amiben ilyenkor részünk van.
0: Na és ha már vers, akkor most ugrunk egyet, hiszen lesz egy olyan este is, hogy a vers táncoltatása, avagy a forma is tartalom, és itt megint egy hatalmas páros, Varró Dániel és Lackfi János lesz jelen, méghozzá Szirtes Edina mókus zenéjével, kiegészülve ez augusztus 8-án lesz ez az este. Azt hiszem, hogy itt is számíthatunk sok gondolatra és humorra. A leírásban valahogy úgy van, hogy két költő mesél arról, hogy milyen az, amikor a vers az élet-halál kérdése. Igen. Valahogy így van bemutatva ez az est.
1: Igen, igen. Játékos est lesz. Abban bízom, hogy kicsit majd a közönséget is bevonják tőlük nem idegen módon, de valóban egy kicsit arról mesélnek, hogy milyen is verset írni, és ezt Szirtes Edina mókus zenéje fogja színesíteni. Én sem láttam még ezt az estet, de nagyon kíváncsian várom, hogy ebből mi fog kisülni, hiszen Varró Dániel és Lackfi János mindketten garancia arra, hogy ez egy nagyon érdekes estének ígérkező este lesz, és talán itt is minden igaz, amit eddig elmondtunk, a mély gondolatoktól a humoron át a beszélgetésig. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk is, hogy milyen lesz a vers táncoltatása.
0: Már egy mondat erejéig utaltunk arra, hogy vannak olyan esték is, amikor csak egy valaki van a színpadon. Van a Zsámbéki Nyári Színháznak egy sorozata, az Egy életem, ami tulajdonképpen egy életrajzi stand-up, és idén Csúlya Imre lesz például majd ennek a sorozatnak a fellépője augusztus 9-én, és Csányi Sándor is elhozza nagy sikerű monodrámáját, a Hogyan értsük félre a nőket címe lesz pedig augusztus 23-án lesz, tehát egy személyes esték is várnak ránk.
1: Igen, igen, ugye az Egy életem előadás sorozat az talán ez a harmadik előadás ebből a sorozatból. Mucsi Zoltánt és Túróci Szabolcsot láthattuk az elmúlt években, és most Csúlya Imre jön. Aki látott már ilyen előadást, az tudja, hogy ez aztán végképp egy olyan este, ahol az előadó, legyen akár színész, akár zenész, az életéről mesél, hiszen ez a címe is, és ez egy nagyon őszinte, síros, nevetős előadás tud lenni, nyilván ez az előadó személyiségtől függ, hogy melyik van éppen dominánsabb, melyik a humor vagy az elmélyülés. Hát azt hiszem Csúlya Imrénél a humorból nem lesz hiány, és Csányi Sándornál sem, bár ugye ez egy más típusú, ez egy kifejezetten vígjáték előadás, Hogyan értsük félre a nőket, ami talán már országszerte is nagy sikerrel fut, és nagyon örülünk, hogy most ide Zsámbékra is elhozza Csányi Sándor, és az itteni közönség is találkozik ezzel az előadással.
0: Lesz egy bemutató előadás is, Juhász Anna felolvasó színháza sem újdonság itt Zsámbékon. Augusztus 28-án Nagy László és Szécsi Margit est lesz, méghozzá Gubik Petra, Tempfli Erik és Vecsei H. Miklós közreműködésével.
1: Igen, ez is egy nagyon fontos törekvése a Zsámbéki Nyári Színháznak, hogy minden évben legyen egy olyan előadás, amit nálunk láthat először a közönség. Most idén ez az előadás lett az, ugye a Nagy László Szécsi Margit est. Igen, ez egy felolvasó színházi előadás, Vecsei H. Miklós rendezte. Ugye egy költőházas párról beszélünk, és az ő irodalmi világukba is talán majd egy kicsit a magánéletükbe is bepillanthatunk az ő műveiken, leveleiken keresztül. Ez egy másik olyan fajta kitárulkozás, amikor ugye már nem az élő, jelenlévő művész tárulkozik ki, hanem élő jelenlévő művészeken keresztül egy kicsit a múlt művészeit ismerjük meg, és nem csupán a verseiket, hanem az életüket is. Úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz ezt nálunk megnézni először, mielőtt még országos útjára indul az előadás.
0: Még egy családi program lesz augusztusban, 16-án lesz akkor majd az említett Süsű és Barátai. Végül még két dologról nem beszéltünk, és ez a kettő szintén kötődik Vecsei H. Miklóshoz, akkor zárjuk az ő személyével a beszélgetést, hiszen tényleg fontos szerepe van ebben a programsorozatban. Az egyik a már jól ismert kártyajáték, ami Beg Zoltánnal közös estjük. A másik pedig már egy szeptemberi program, ez talán tavaly volt először, hogy szeptemberben még van egy záró program, és ugyanígy a Hortus Conclusus című darab volt, ami Vecsei H. Miklós, a már említett Platon Karataelve egyik tagja, Balla Gerge és Takács Dorina, vagyis Deva közös produkciója, és ennek más a helyszíne is, mert ez a zsámbéki Róm templomban lesz.
1: Igen. Akkor kezdem a kártyajátékkal, ugye, ahogy említetted, a kártyajáték már egy visszatérő előadás, de ez az az előadás, ahol nem ugyanazt látja a közönség. Hiába ugyanaz a címe, hiába ugyanaz a két szereplő adja elő, ez az előadás mindig más, hiszen ugye egy 32 lapból álló pakli az előadás középpontja, kiinduló pontja, amin szavak, félmondatok szerepelnek, és ebből választ 9-et a közönség, és erre a 9 kiválasztott szóra, félmondatra reflektál a két előadó, néha még egymást is meglepve az ehhez kapcsolódott történettel vagy sztorival, úgyhogy aki már látta, az ne tántorítsa el, mert nagyon jó lesz újra megnézni, mert valószínűleg egy egészen más estét fog látni, teljesen más történetekkel, és hát ugye itt is Beg Zoltán és Vecsei H. Miklós szintén garancia arra, hogy ez egy nagyon jó este lesz. És igen, minden, amiről eddig beszéltünk, ugye a Zicsi kastély udvarán zajló esemény, és van egyetlen egy, ami máshol zajlik, méghozzá, hogy a Zsámbék jelképénél, a zsámbéki romtemplomnál, és ez nem is véletlen, hiszen a Hortus Conclusus, a legbelső kert, az maga a darab is a a szakralitás világába repít minket, és eleve úgy lett kitalálva, hogy nem csak a zsámbéki, hanem a magyarországi romtemplomoknál előadható legyen, azzal a, nem is tudom, talán arszpoétikával, hogy az alkotók azt mondják, hogy ezek a terek, köztük a zsámbéki romtemplom is, nem pusztán romok, hanem várakoznak arra, hogy újra éledjenek, hogy újra emberek közösen együtt éljenek át valami csodát, hogy közösen együtt lélegezzenek. Talán pont egy interjúban fogalmazott úgy Becsei H. Miklós, hogy egy 21. századi szertartás. Úgyhogy azt gondolom, hogy akit valóban érdekel a szakrális világ, aki tényleg szeretne egy kicsit elmélyülni a saját legbelső kertjében, az mindenképpen jöjjön el szeptember 13-án a zsámbéki romtemplomhoz, hogy együtt közösen éljük át ezt az élményt.
0: Ez lesz tehát 2026-ban a Zsámbéki Nyári Színház kínálata, amiről minden információt meg lehet találni. A programsorozatnak a honlapján, közösségi oldalain érdemes tehát a nyarunkat egy-egy ilyen kulturális programmal kiegészíteni, legyen szó családi programról, irodalomról, színházról, zenéről, tényleg nagyon széles a választék. Palkovics Máriának, a Zsámbéki Nyári Színház kommunikációs munkatársának pedig köszönöm, hogy itt volt, és ajánlhattuk együtt ezeket a színes programokat.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy idén is itt lehettünk, és elmondhattam mindezeket. Köszönjük!
0: A zene után pedig még egy programajánlót hallhatnak a házunk tájánban, ami viszont már nem ennyire messzire tekintő, mint a Zsámbéki Nyári Színház, hiszen a Néprajzi Múzeum Vágatlanul című kiállításán kalandozunk, mely vasárnap zárja a kapuit, és a tavasznak talán az egyik legérdekesebb időszaki kiállítása volt, úgyhogy aki még nem látta, az látogasson el a Néprajzi Múzeumba, a zene után tehát ezen a kiállításon kalandozunk, maradjanak velünk. Thank you.

0: Nehéz lenne összeszámolni, hogy ez hányadik kiállítás, amiről interjút készítek. De úgy gondolom, hogy talán ez az első olyan kiállítás, aminek az alapanyaga 2 tonnát tesz ki. A Néprajzi Múzeumban vagyunk, a Vágatlanul című időszaki kiállításon. Ha ebből a 2 tonnából nem derült volna ki, mert miért is derült volna ki, itt tulajdonképpen fényképek, fotók vannak kiállítva, olyan fotók, amelyek üveglapra készültek, és egy közel 25 ezer darabos gyűjteményből kerültek kiválasztásra azok a képek, amelyek ezek alapján, az üveg negatívok alapján lettek előhívva, de vágatlanul. Ugye ez a kiállítás címe is, akivel pedig beszélgetünk itt a kiállítótérben, az Bata Tíme, a kiállítás kurátora. Hogyan is képzeljük el ezt a gyűjteményt? Hol fér el itt 2 tonnányi üvegnegatív?
1: Igen, hogy még egy kicsit sokkoljam a hallgatókat én is számokkal. Ugye ez a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményének egy egysége, ahol jelen pillanatban közel 350 ezer egyedileg leltározott tétel található. A fényképgyűjtemény itt van a Néprajzi Múzeum központi épületében egy klimatizált, megfelelő műtárgy környezetet biztosító raktárban, és ez az üvegnegatív állomány, amit igyekszik a kiállítás sok szempontból körüljárni, kérdéseket felvetni. Ez 1921-ben került a múzeumba, egy éves gyűjtőmunka eredményeként ez a hatalmas mennyiség, és ugye jelenleg a megfelelő műtárgy körülmények között savmentes,

0: képészek eladtak volna tulajdonképpen építési célra, hogy ezeket be kell gyűjteni?
1: Ugye ez egy különleges időszak volt, egyrészt a fotózás szempontjából is, másrészt a Néprajzi Múzeum története szempontjából is, hiszen egy háborús időszak, ahol a korábban megszokott munka nem folyhat, azonban ekkor már ugye közel 50 éves a Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya, ami a múzeum gyökereit jelenti, és már a kezdetektől különös érdeklődés volt a fotográfia iránt, tehát amint lehetett, az itteni kollégák maguk is fotóztak, illetve szokásban volt, hogy fényképeket gyűjtöttek, vásároltak, vagy más kutatóktól befogadtak. Tehát mint vizuális forrás, mint adat nagyon fontos volt. Előállt az a helyzet is, hogy az első világháború idejére már országos szinten a fényképész hálózat olyan szerteágazó volt, hogy a néprajzi érdeklődés fókuszában lévő falusiak, parasztok közelében is, a kisebb városokban elérhető volt már a fényképész, hogy elmenjenek fényképészhez, illetve az első világháború idején ezek a falusiak, parasztok, kispolgárok vagy korábban fényképészhez nem járó családok elindultak. Miért? Mert a háború miatt a szétszakított családok között egyfajta kapcsolattartási forma volt, hogy fényképet küldenek a fronton lévő családtagnak, vagy pedig mielőtt elmegy a háborúba valaki, családi kép készül. Természetesen más alkalmak is adódtak, és ahogy szó volt róla, tapasztalták azt is az itteni kollégák, hogy bizony-bizony ez úgy felduzzasztja a műtermek forgalmát, hogy bizonyos fényképészek nem tudják tárolni ezeket az amúgy papír dobozokban, forgalomból vagy üzletekből vásárolt üvegnegatívokat, és eladják üvegházasoknak, akik lemossák az emulziót, vagy lámpakészítőknek, vagy egyszerűen csak kihordják a határba. És mivel volt egy ilyen tudásuk, volt egy érdeklődés, és hogy mégis megszűnt az a korábbi lehetőség, hogy ők terepre járjanak, kitalálták, hogy gyakorlatilag azért, hogy megmentsék ezeket az üvegnegatívokat az esetleges pusztulástól, illetve hogy felhasználják ezt, mint a kortárs tulajdonképpen gyűjtés a korabeli viselet dokumentumaként. Emiatt kérvényezték a minisztériumtól, hogy végezhessenek egy ilyen nagyívű gyűjtést, aminek az eredményeképpen, annak okán, hogy hova lehetett akkor ugye utazni ebben az időszakban, a Trianon utáni Magyarország területéről 72 település fényképészétől szereztek meg leginkább vásárlás útján üvegnegatívokat.
0: Itt a kiállító térben egyébként 20 műhely munkásságába tekinthetünk be és olvashatunk róla, és hát a lábunk alatt egy térkép is jelzi, hogy éppen merre járunk, Körmentől eljuthatunk egészen Mezőkövestig, tehát hogy valóban bejárhatjuk az egész országot ezeknek a fényképeknek a segítségével, és hogy miért vágatlanul, azért, mert hogy ezek az üvegnegatívok plusz információkat is hordoztak magukban, ami a fotográfusnak volt valószínűleg érdekes, ugye ő őrizte ezt az üvegnegatívot, és a megrendelő már csak a retusált papírfotóhoz jutott hozzá, amit akár generációkon keresztül hosszú-hosszú ideig őriztek. Még egy pillanatra visszatérve erre a gyűjtésre, mekkora a jelentősége annak, hogy ott akkor ezek a néprajzkutatók felismerték ennek a fontosságát?
1: Nyilván nem voltak a tudatában annak, hogy ez milyen nagy kincs lesz így 100 év múlva, több szempontból. Az első, és ami az elmúlt 10 év kutató munkájának eredménye, az, hogy ők bár bizonyos iratokban jelezték, hogy kitől vásárolták a negatívot, de nem jelölték ezt abban a korszakban. Az volt a fontos, hogy mit látunk a képen, milyen viseletet, tehát konkrétan, ha csak egy-egy képet veszünk elő, az akkori nyilvántartásból nem derül ki, hogy az a műterem hol működött, a fényképész nevese. Tehát az elmúlt 10 évben korábbi alapokra is a nagyon intenzív kutató munka eredményeképpen sikerült 4-5 kivétellel a fényképészeket azonosítani, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján azt gondolni, hogy azokat ők készítették, és ez a lista azt jelzi, hogy rengeteg olyan fényképész anyaga van itt, akikről alig-alig tudunk valamit, tehát ebből a szempontból is fontos az anyag, nagyon fontos a helytörténeti jelentősége, hiszen a 72 település fényképészéhez, egyrészt a környező településekről is jártak,

0: másrészt ők is kiszálltak. Tehát kisebb falvak közösségi életét, eseményeit is megörökítették, és jó szemmel ebből is válogattak 1921-ben. Tehát olyan különleges dolgok vannak, mint hogy az első világháború idején beszolgáltatásra levett harangok búcsúztatása, tehát nagyon sok olyan esemény, ami helytörténeti, vagy akár más szempontból izgalmas lehet kutatóknak, látogatóknak. És ugye egy családtörténeti szempontból is izgalmas, mert bár nagyon hektikus a fotók adatolása, vannak olyan fényképészek, műtermek, ahol a jelzet, pontosan a jelzet vágatlanságból adódóan a kép szélén feljegyezték, hogy kilátható a képen. Tehát akár így családtörténeti szempontból is izgalmas anyagok vannak itt.
1: Körbevesznek minket ezek a fotók, ezek az arcok, ezek a történetek. Már önmagában azt gondolom, ahogy az ember végigjárja ezt a tárlatot, az nagyon érdekes, hogy elgondolkodik ezeken a sorsokon, elgondolkodik ezeken a történeteken. Én például a női arcokat figyeltem, hogy olykor egészen, nem tudok más szót mondani, elszomorító vagy ijesztő volt az, amit a nők arckifejezésén láttam. De hát, hogy ez ugye nem is meglepő, hiszen egy nagyon nehéz történelmi kor alatt, után készültek ezek a fényképek. Mi segített eldönteni, hogy melyik legyen az a 20 fotóműterem, vagy fotográfus, akinek bemutatják a sorsát? Kifejezetten érdekes része a kiállításnak, hogy női fotográfusok munkásságát is bemutatták, és nem is egy van belőlük, de ezen kívül még vannak ezek a bizonyos családi fotók, ahol ugye az otthon maradtak vannak, akik küldik a frontra a képet, és sokszor a családtag, aki a fronton van, oda van retusálva. Ez is egészen megrázó.
0: Igen, nagyon sok rétege van ennek az anyagnak. Legalább kétszer végignéztem mind a 25 ezer fotót, van, amit többször is, ami először szíven ütött tényleg ez a háború szele, ha nincsenek ott a férfiak, vagy pedig erre utaló jelek vannak, és ugye azért is ilyen szuggesszívek ezek a képen, mert mindenki belenéz a kamerába, és most úgy látjuk, hogy ránk néznek pont emiatt. És a válogatás, ugye egyrészt van ez a 20 fényképész, nyilván egy szempont volt, ez a földrajzi lefedettség, hiszen a térben is ehhez mérten van elhelyezve az anyag, ez valamelyest megjelenjen. Célom volt az is, hogy vannak olyan műtermek, amit kollégák már feldolgoztak a fényképészek életét, és őket kértem, hogy akkor itt segítsenek és válogassanak a mi anyagunkból. Ez is szempont volt. Jelezni azt, hogy vannak feldolgozott műtermek, vannak, akikről tényleg semmit nem tudunk, és hát, hogy minél több rétegét meg lehessen mutatni a mesterségnek, a fényképezési szokásoknak, akár alkalmaknak, vagy konkrét történeteknek, és hát bizony, hogy a női fényképészek is megjelenjenek, ez is nagyon fontos volt, illetve az a két korszak, ami ezt a teljes anyagot jelzi, hiszen sok olyan fényképész van, aki már az 1890-es évektől aktív. Náluk jellemző ez a festett háttér, a bútorokkal berendezett műterem vagy műteremszoba, és ahogy haladunk 1921 felé, egyre inkább megjelennek azok a mesterek, akiknek már nincs ilyen fényképész kelléktáruk, nincsenek olyan Bécsből rendelt hátterek, hiszen változik a divat, változik az, hogy ki mennyit fektet ebbe a mesterségbe, és megjelenik az a típusú fényképész, aki a házának a tornácán, udvarán fényképez, vagy sokkal inkább kimegy az emberek közé, a családokhoz, és már ott fotóz, ellenben alapvetően a nagypolgári réteget kiszolgáló korábbi műtermek fényképészei.
1: Ennek köszönhető az talán, hogy ezek mellett a merev fotók vagy portrék mellett azért találunk olyan fotókat is itt, amik egy kicsit életszerűbbek, amik egy-egy felszabadultabb pillanatot is megmutatnak ebből a korszakból, és hát valóban ugye azt is említettük, hogy az is egy nagyon fontos része ennek a kiállításnak, hogy a különböző népviseleteket is bemutatja, elénk tárja, ugye ez egy hozománya ennek a gyűjtésnek, ezt ugye el is mondtuk. És akkor nézzük ezt a címet, hogyan épült fel ez a kiállítás? Itt tulajdonképpen az történt, hogy ezekhez az üvegnegatívokhoz úgy nyúltak hozzá, és úgy hívták elő a rajtuk lévő fotót, ahogy az rajta szerepel, tehát mindenféle retusálás nélkül, illetve hogy ez miket hozott a felszínre, milyen plusz információkat.
0: Igen, ahogy említettem, többféle stílusú fényképész volt. Egyrészt nem csak a pozitív képen javítottak, hanem a negatív vokon is vannak már retusálások, javítások. Van, ahol tényleg az emberek ráncait már a negatív segítségével, vagy negatívon tüntették el, illetve hogyha az eredeti anyagot elővesszük, van, ahol piros vagy kék festéket használva igyekeztek minél kontrasztosabbá tenni a készfejet, az arcokat, és ennek köszönhetően vannak olyan képek, amik most ilyen viasz babának tűnnek, mert ott, hát ott annyira nem volt a szakértelme magaslatán lehet az a fényképész. Tehát egyrészt vannak ilyen korrekciók, amik aztán ugye még a pozitív képen lehet javítani, vagy például színezni. Ugye itt láthatunk olyan példákat, hogy színezett formában kapták meg a kuncsaftok, vagy a megrendelők a fényképeket. Mi lehet a különbség a vágatlan okán? Tehát amit készhez kaptak a megrendelők, sok esetben egy ilyen kemény kartonrapra ragasztva, és nyilvánvalóan nem kerültek rá azok a részletek, amin láthatjuk a műteremben retusáló hölgy kezét, ahogy dolgozik egy asztalkán, vagy félre vannak torva a bútorok, vagy akár egymás mögött látjuk az említett festett háttereket, és nem jelennek meg azok a feljegyzések, mint például a képen szereplő neve, vagy hogy honnan érkezett, milyen méretbe kéri a képet, hány darabot kér, és attól függően, hogy ki, hogy állította a masináját, vannak olyan negatívok, amik nagyon zártak, ahol gyakorlatilag egy az egybe adhatta át akár a pozitívot, de van, ahol minden bizonnyal levette a szélén zavaró részeket. Ezt úgy képzeljük el, hogy voltak erre különféle technikák, vagy pedig úgy egy olyan képkivágatot készített a pozitívra, és van olyan negatív, amin jelölés is látható, több is, hogy na körülbelül eddig fog tartani az a pozitív változat, amit a megrendelő megkap.
1: 20 fotóműhelyt lehet megismerni, ezt már említettük, de ezen kívül még vannak más tematikus egységek is a kiállításon belül, és van egy multimédiás rész is. Az egyik ilyen tematikus egység az az, amely például foglalkozásokat mutat be, olyan fotókat, amin a korabeli foglalkozásokkal ismerkedhetünk.
0: Igen, de többek között van egy nagyobb egység, ami a fotózási alkalmakból válogat, ami nagyon tipikus vagy különleges, ilyenek az esküvői fotó, ami ugye tipikusabb, és a különféle szakmákat megörökítő fényképek is ide sorolódnak, vagy a ravatalképek, a regrutákat, a besorozható katonákat ábrázoló fényképek, külön téma az igazolványképek, vagy akár az a, és említettük is talán, hogy a hiányzó családtagokat hogyan próbálták a képekre varázsolni, tehát akár egy korábban készült fényképet összemontázsolt a fényképész a helyben készített édesanyák gyerekek mellé oda varázsolták az édesapát, vagy az otthonról hozott fényképet fogják a kezükben, és így lesz együtt a család, és küldik el ezt a képet a frontra. Ugyanilyen izgalmas rész, amikor lehet egy pici válogatást abból látni, hogy a korabeli képeslapok hogyan mutatták, mondjuk például a Matyó, vagy az Eger környéki viseleteket ugyanabból a műteremből válogatva, képanyagából válogatva. A multimédia felületet azért gondoltam fontosnak, mert ugye 20 település jelenik meg a térben, de óhatatlan, ha egy látogató ide belép, látja a térképet, látja rajta a pontokat, hogy ha van kötődése, arra kíváncsi, és ezt teszi lehetővé ez a multimédia felület, ahol a teljes anyagból még 1300 kép hozzá férhető, és minden fényképész műteremből van válogatás ezen a felületen. Már korábban is ugye ebből az anyagból online elérhető adatbázisunkban, illetve tanulmányokban, tematikus válogatásunkban jelentek meg képek, és már kaptunk visszajelzést, hogy felismerték a családtagokat, vagy náluk megvan a fényképnek a pozitív párja, vagy én is volt, hogy tudatosan kerestem ezeket a párhuzamokat, hogy az üveg negatív használatban lévő pozitív párját megtaláljuk, és van is ebből találat, és a kiállításban is van erről egy pici válogatás, és amit generált a tárlatvezetések és maga a kiállítás, hogy az emberek hazamennek és előveszik a fényképeket, és egy picit talán más szemmel néznek rá, mint eddig.
1: A Néprajzi Múzeum Vágatlanul című időszaki kiállításán beszélgettünk a tárlatkurátorával, Bata Tímeával. A kiállítás július 5-éig várja az érdeklődőket itt a Városligetben.

0: Mike Oldfield felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmány módosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmány módosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével szűnne meg. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja, hogy egy alkotmánymódosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután. Győr-Moson-Sopron, Vas-Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét, közölte a Katasztrófa Védelem a honlapján. Tájékoztatásuk szerint az erős szél és zivatar Moson-Magyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vasvár megyében és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket szakítottak le a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alaksorokba befolyó víz okozott gondot. A német szövetségi ügyészség vádat emelt az északi áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen, jelentette szerdán az ARD német közszolgálati műsor szolgáltató, valamint a Süddeutsche Zeitung és a Die Zeit című lap. Az értesülések szerint a főügyész polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető, valamint robbanó anyagok felhasználásával végrehajtott robbantások elkövetésével és építmények megrongálásával. A bűnüldöző szervek által lehallgatott, rokonokkal és ismerősökkel folytatott telefonbeszélgetések igazolták, hogy a gyanúsított az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotásra készült. Ezen kívül a gázvezetékek felrobbantásában való részvételre utaló bizonyítékokat a gyanúsított mobiltelefonján is találtak, írja az MTI. Heves orosz drón és rakétatámadás érte csütörtökre virradóra Kijevet. A műveletben az ukrán hatóságok közlése szerint legalább 2 ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek. A csapások lakó épületeket találtak el, valamint tűz ütött ki egy belvárosi szállodában, derül ki az MTI tudósításából. Timur Tykocsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője közölte, a támadásnak a 2 halálos áldozat mellett 16 sebesültje van. További részleteket nem ismertetett. Végül az időjárásról. Több helyen várható eső, zápor, zivatar, a zivatarokat felhőszakadás kísérheti. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé erős, néhol viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz.

0: A Benkó Dixieland Band játszott. 10 óra 8 perc. A jövő hét végén rendkívüli egyházzenei esemény helyszíne lesz Gödöllő. Dona nobis pacem, adj nekünk békét mottóval a Pueri Cantores Magyar Szövetség és a Gödöllői Premontrei Apátság július 10-e és 13-a között rendezi meg az első nemzetközi kórus találkozót, amelyen 17 magyar és külföldi kórus vesz részt. A kiemelt és ingyenes programok között lesz gála hangverseny, békeima, nemzetközi karnagyi konferencia, koncertek a Gödöllői Királyi Kastélyban és a Szent Háromság templomban, közösségi programok és zarándoklat. A rendezvény jelentőségéről a házigazdától, Balogh Piusz gödöllői premontrei apáttól, Hámori Kinga érdeklődött.
1: A Pueri Cantores világszövetség ugye egy 20. századra visszamenő két világháború között megalakult szövetség, így gyerek az énekes gyerekeket, fiatalokat összegyűjtve világszinten, és hát a békéért imádkozva énekelve, főként egyházi műveket, és hát az együttes éneknek az ereje megmutatkozzon. Magyarországon ennek a megalapítása, ennek a Pueri Cantores szövetségnek ez egy új dolog, ez a tavalyi évre megy vissza. Természetesen maga a gyakorlat az, hogy kórusok és fiatalok és gyerekek énekelnek, ez nem újdonság, de hogy ennek a hát egyházi nagy világszervezetnek a részeként ugye itt Magyarországon ez megjelent, és Rostetter Szilveszter és az ő kollégái vállalták ennek a vezetését és koordinálását, és mivel a tavalyi évben volt egy találkozásunk Szilveszterrel itt Gödöllőn, ezért felmerült az, hogy a frissen megalakult Magyar Szövetség akkor előrukkolna egy nagyobb szervezéssel, és hogy hát együtt voltunk itt a templomban, orgonát is beszélgettünk, és hát megkérdezte, hogy lehetnénk-e esetleg házigazdák, lehetne a sok-sok gyereknek az éneke szólhatna-e a mi új nagy templomunkban, ahol természetesen ennyi ember elfér, és akkor azt mondtam, hogy igen, hát próbáljuk meg, mert hiszen ez nagyon szorosan illeszkedik a mi templomunk a lelkiségéhez.
2: Azon túl, hogy az ifjúság énekel, egyházi műveket, katolikus műveket énekelnek, és mindez egy csodálatos hangverseny keretében ugye hallható. Milyen üzenete van ennek még ezen túlmutatva is? Tehát akár az ön számára, ugye szerzetesként, akár olyanok számára is, akik csak úgymond a hangversenyért jönnek be, de kapnak-e még plusz üzenetet ezáltal?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez a 4 napos együttlét, ezért nem csak hangverseny, tehát lesz két komolyabb ilyen gála hangverseny is, de alapvetően mind a két nagy alkalommal, amikor ott van és megjelenik a templomban ez a gyermeksereg, akkor egyben liturgiák is lesznek, tehát vesperás éneklés is és szentmisén is énekelnek, ez két alkalommal is lesz, és azt gondolom, hogy ez alapvető fontosságú, hogy ezek a kórusok liturgiákon is szolgálnak otthon is, ahol vannak. Hogyha iskolához köthető kórusok, akkor azért egyháziskolához köthetőek, hogyha templomokhoz köthetőek, akkor pedig azért. És nekünk is itt Gödöllőn nagyon-nagyon régóta több kórusunk is működik, iskolához, templomhoz köthetőek, és ők mindannyian nagyon komolyan szolgálnak a liturgiákon, és az, hogy ők bizonyos dolgokat elénekelnek liturgián kívül is, ez mondjuk így a ráadás, tehát hogy valójában az Isten dicséret a legfontosabb, a könyörgés és a hálaadás legfontosabb, és az ő részükre is, és hogy ilyen fiatalkorban már ezt magukba tudják szívni, illetve érzik azt, hogy nincsenek ezzel egyedül.
2: A 3 napos találkozó, mert tulajdonképpen nem csak a péntek esti koncert a fő, meg hát tovább folytatódik szombat-vasárnap a találkozó, mottója, adj nekünk békét, Dona nobis pacem. Ez is meghatározza tulajdonképpen a Pueri Cantores célját és küldetését, ugye, hogy nem csak életre szóló élmény, amikor a résztvevők találkoznak, hanem az emberek és a nemzetek közötti béke nélkülözhetetlenségét is hangsúlyozzák.
1: Igen, azért én azt gondolom, hogy ez egy alapvető kérés és hálaadás az, hogy az emberi közösségek között is, és az emberi közösségeken belül egy olyan alapvető béke uralkodjék, amely hát a tevékenységeinknek a kibontakozásának az alapja. És hogyha ez nincsen, akkor jól tudjuk, hogy nagyon sok mindent hátráltat. és az is biztos, hogy a Dona Nobis Pacem idézet és kérés, ugye hát ez is a szentmisének része, hiszen az Ágnus Dei áldozás előtti nagy könyörgésnek, imádságnak ugye a harmadik invokációja. Ez egy univerzális kérés, és különösen nyilván aktuális akkor, amikor egyébként meg a világban nagyon-nagyon sok helyen ilyen szempontból szorongattatásokat élünk meg, és ezt a gyerekek is érzik és tapasztalják a környezetükben.
2: Ha már részt vett ön is ilyen Pueri Cantores találkozón, bizonyára tapasztalta, hogy a gyerekek könnyen felveszik a kapcsolatot a külföldről érkező kórustársakkal, tehát most is ugye Ausztriából, Lengyelországból, Szlovákiából jönnek kórusok és énekelnek, valamint a karnagyok is, tehát a kórusvezetők is, akár az egyházi vezetők is ilyenkor szorosabbra fűzik a kapcsolatokat?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom erre, de a legszorosabb összekapcsoló és összekötő tényező az tulajdonképpen maga a zene, amiért itt vagyunk, és azt gondolom, hogy a legnagyobb élmény az az lesz, hogy az imádságokon is, a liturgiákon, illetve hát a gála hangversenyen is együtt tudunk énekelni. Olyan nagy dolgokat is, amiket ugye közösen megtanultunk, tehát közösen mindenki már hónapok óta készül, és hát itt fogja mindenki először hallani azt, hogy ez hogy is hangzik együtt. Mert ugye lesznek olyanok, amiket külön is énekelnek a kórusok, de egy jó pár dolog lesz azért nagyon sokan, amit együtt, és azt gondolom, hogy ez tudja megalapozni azt a kapcsolatot, kapcsolatfelvételt, kommunikációt, ami remélhetőleg nagyon vidám és boldog lesz majd itt.
2: Tehát egy régi új közös nyelv, ugye, a zene, igen, valamint igen. Az ima, amely ugye igen. Összeköti a nemzeteket.
1: Igen, igen, így van, és ez azt gondolom, hogyha azok között a keretek között zajlik, amelyek megszentelt keretek, tehát a egyháznak a zsolozsma imádsága és szentmiséje, egyébként meg olyan alkalom a templomban, amikor minden mást még a hallgatóknak és egymásnak az örömére elénekelhetünk, akkor azt gondolom, hogy ez lélekben, szívben mindenképpen felemelő és gazdagító.
2: Melyik program nyilvános mindenki számára a három napból? Elmondhatjuk-e a három napnak a programját, vagy pedig csak a gála hangverseny az, ami nyilvános lesz?
1: Nem, hát a nagy része azért ennek a programnak nyilvános, hiszen ugye amikor megérkeznek a kórusok, akkor a pénteki nap lesz ugye az, amikor 10-én egy ünnepi vesperással és egy ünnepi szentmisével az esti órákban, tehát 17:30 lesz az ünnepi vesperás, és este 18:00 pedig Marton Zsolt Váci püspökatya által pontifikált szentmise, amin közösen énekelnek a kórusok, illetve este 19:00 a mise után kezdődik a gála hangverseny. Ez július 10-én pénteken lesz, és ez természetesen mindenki számára nyilvános. Aztán a szombati napon is a béke imádság, ahol a több mű el fog hangzani, ez 11:00 lesz délelőtt, szintén az apátsági templomban, illetve Gödöllő városában több helyre is mennek délután este énekelni ezek a kórusok. Mennek a Szentháromság templomba, mennek a Gödöllői királyi kastélyba, illetve mennek Mária Besnyőre is. Ezek különböző időpontokban, de délutáni esti időpontokban énekelnek, hisz hát 17 kórusról van, hiszen szó, akik ugye itt lesznek. Aztán a vasárnapi nagy közös esti vesperás és szentmise, az megint természetesen nyilvános, és ott is ugye hát nagyon komoly közösen énekelt repertoár fog elhangozni, úgyhogy azt gondolom, hogy a legtöbb része végül is ennek a találkozónak, ami énekes része, az tulajdonképpen mind nyilvános, és zömében itt az apátsági templomban, de Gödöllői más helyszíneken is meg fog valósulni.
2: Zarándoklatot is olvastam, tehát, hogy egész Gödöllő és környéke, ugye Mária Besnyő is, kiemelt zarándokhely, tulajdonképpen fellelkesül ezen a találkozón.
1: Igen, igen, igen, és hát reméljük, hogy azoknak a kórusoknak a számára, akik esetleg, vagy gyerekek, akik nem jártak még itt, azoknak is nagy élmény lesz. Gondolom, hogy az apátsági templom is, mert azt tényleg kevesen láthatták, illetve énekelhettek ezek közül a kórusok közül, úgyhogy én azt gondolom, hogy biztosan nagy élmény lesz az idejövőknek is, és azoknak is, akik eljönnek ezt meghallgatni, illetve ezeken az alkalmakon részt venni. Nagy szeretettel látunk mindenkit ezekre az alkalmakra. A Puerikán Torres honlapján pontos műsor található, illetve hát mi is, amennyire lehetséges, annyira különféle területeken, hát természetesen terjesztjük ezeknek a részvételi lehetőségét.
0: A július 10-e és 13-a között Gödöllőn megrendezendő Puerikán Torres első nemzetközi kórus találkozóról Balogh Pius gödöllői premontrei apáttal, Hámori Kinga beszélgetett. Az ingyenes programokat napi bontásban a puerikantores.hu oldalon találják.

0: Bach H-moll invencióját Glenn Gould szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben a 17 óra 4 perckor kezdődő Arcok és Sorsok című műsorunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Sós Viktor. A műsorból következik egy részlet.
3: Mai műsorunkban az 1942-es lilafüredi találkozóról, konferenciáról és a nemzetvédelem kapcsolatáról beszélgetünk. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának tudományos kutatója. Említett olyan írókat, újságírókat, akik egyházi személyek vagy egyházi lapoknál dolgoztak, és részt vettek ezen a lilafüredi találkozón, Mécs László, Harsányi Lajos, Tóth László, Posonyi László, hogy csak néhányakat emeljek ki. Mit lehet az ő megnyilvánulásaikból, hozzászólásaikból kiemelni a lilafüredi találkozó jegyzőkönyve, a találkozóról fennmaradt forrásokból az ő gondolataikat hogyan és miként lehet rekonstruálni?
4: A teljes jegyzőkönyvből, amelyet az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában találhatunk. Ugye abban, tehát az összes hozzászólás megvan, ami az a korábban ismert forrásokban nem volt benne. Posonyi László, ő nem nagyon szólalt föl, ő egyszer szólalt föl Szabó Dezső érdekében. Szabó Dezsőt hívták Lilafüredre, de nem ment el, mert a Ludas Mátyás füzetekkel kapcsolatban itt pénzügyi összezörrenések voltak közte és Antal István miniszter között, és ugye felszólalt, hogy azért egy Szabó Dezsőt mindenképpen meg kéne környékezni, és meg kéne őt nyerni ennek az egész nagy írói összeborulásnak, hogy álljon mellé. Mécs László ő kétszer is felszólalt, egyszer beszélt a Fekete Trianonról. Ő Fekete Trianon alatt azt értette, hogy a társadalomban kibékíthetetlen ellentétek vannak, és hogy ezt meg kell szüntetni, és hogy ezért mindent meg kell tenni, és hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Ugye itt a 3 napot ugye szépen elosztották, tehát a 3. napon beszéltek az írók különböző ügyes-bajos dolgairól, tehát a mindennapi megélhetésüktől kezdve a cenzúrán át beszéltek. Ezekről ugye a 2. nap volt maga a nemzetvédelem témájára felhúzva, és az 1. nap pedig a nemzetnevelés, és pont a nemzetnevelés kapcsán beszélt Mécs László, hogy ezt a Fekete Trianont, ezt a kibékíthetetlen ellentétet, amely megvan a társadalomban, ezt hogyan lehetne ugye a nemzetnevelés segítségével felszámolni. Ez az igazi veszély hosszú távon. Illetve a 3. napon ugye a cenzúra kapcsán ő azt mondta, hogy az, hogy van egy állami cenzúra, arról is megvan a véleménye, de az igazán nagy problémát abban látta, hogy egymást cenzúrázzák az írók. Tehát, hogy úgy viselkednek, mintha a másik nem létezne, és még csak író számba se veszi, ugye, és hogy ezzel szemben is ugye komoly feladataik voltak. Ugye itt a Mécs Lászlónak a felszólalásaiban azért lehet érezni, hogy ő foglalkozik azzal, ami természetesen kormányzati szinten vagy egyházi szinten van, de igazából ezek olyan gondok voltak, ami mindannyiunkat, illetve az egész magyarságot érinti, és hogy igazából mind kéne változtatni minden egyes embernek.
0: A teljes beszélgetést 17 óra 4 perctől Arcok és Sorsok című műsorunkban hallgathatják meg.

0: Mozart D-dur vonós négyesének részletét a Festetics Kvartett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

Negyedik rész, hetedik fejezet, amelyben következne Panaszmú kis párgája, de nincs meg. A nagyon fontos hirdetés.

0: Brumikám, szólalt meg később Panasz Muki, mikor már sokáig csendben ültünk. Igazán nem nyafizok, de a spárgát el kell mondani, mert most jutott eszembe, és ez igazán szomorú. Milyen spárga? Kérdeztem. Amelyik elveszett a villamoson vagy az utcán, amikor kijöttünk a vonathoz. Milyen spárga veszett el az utcán vagy a villamoson, amikor kijöttünk a vonathoz? Kérdezte Dagi. Hát, elég hosszú spárga, felelte Panasz Muki, de sajnos elveszett. Milyen hosszú volt? Kérdezte Jócsont. Nem tudom pontosan, mondta Panasz Muki, de mondom, elég hosszú volt, és a két végére csomót kötöttem, de sajnos a csomókkal együtt elveszett.
1: Tudom, hol veszett el,
0: mondta nevetve Jócsont. Hol? Kapta fel a fejét Panasz Muki. Jócsont ismét nevetett.
1: Hát az úton, amikor kijöttünk a vonathoz, vagy a Málna utcában, vagy a villamoson.
0: Minek nekünk, kérdeztem, egy hosszú spárga, aminek a két végén csomó van.
1: Azt nem tudom, felelte Panasz Muki, de most már nem is nagyon gondolkozom rajta, mert sajnos elveszett. És minek volt rajta két csomó?
0: Kérdezte Jócsont.
1: Hogy megismerjem, ha esetleg elvész, mondta Panasz Muki. Mondom, jó hosszú spárga volt, és hozzátette, sajnos.
0: Akkor eszembe jutott valami. Ha valami elvész, akkor hirdetni szoktak, hogy ez és ez elveszett, és akkor vannak becsületes megtalálók, és a becsületes megtalálók esetleg megtalálják, ami elveszett. Bár csak ne jutott volna eszembe. De eszembe jutott. Sőt, megsúgtam Jócsonnak, mi jutott eszembe. Aj, bár ne súgtam volna meg. Jócson nagyot nevetett. Aztán rögtön elővett egy darab papírost, s bár a vonat nagyon rázott, mégis a következőt írta.
1: Nagyon fontos hirdetés, mindenki olvassa el. Vagyis igen tisztelt becsületes megtalálók. Ma reggel, amikor Panasz Muki elindult a Málna utcából, mert ő ott lakik a Málna utcában, és továbbment, hogy elérje a villamost, amely a Málna utca és a Tejberizs utca sarkán mindig kidugja azt a kedves sárga pofácskáját, szóval itt elvesztett valamit. De az is lehet, hogy a villamoson vesztette el, mert felszállt a villamosra, hogy kiérjen a pályaudvarra, ugyanis akkor kezdtünk utazni a Balatonra. Igen tisztelt, becsületes megtalálók! Kifelejtettem a hirdetésből, hogy Panasz Muki a jó hosszú spárgáját vesztette el. A spárga különös ismertető jele, hogy a két végén csomó van, ezt Panasz Muki csomózta a spárga két végére. Arra kérjük a becsületes megtalálókat, ha megtalálják valahol ezt a jó hosszú spárgát, akkor tartsák meg maguknak, mert nekünk igazán nem kell. Aláírás. Panasz Muki barátai. Vagyis Brumi, Dagi és én. Vagyis Jócsont.
0: Jócsont először Daginak mutatta meg a nagyon fontos hirdetést.
1: Csúnyán írsz,
0: mondta Dagi és megcsóválta a buksiját. Aztán én nyújtottam a mancsomat a teleírt papír után, de Jócson nekem nem mutatta meg, hanem jó hangosan felolvasta, amit írt. Bár ne olvasta volna fel, mert a fülkében, ahol más utasok is voltak, mindenki nevetett. Csak Panasz Muki nem. Sőt, behúzódott a sarokba, és csendesen sírni kezdett. De nem úgy, hogy nyaf, nyaf, hanem igazán sírt. Csak úgy potyogtak a könnyei. Sajnos. Mi bajod, Muki? Kérdeztem tőle.
1: Kinevettek ti engemet. Jócson, te is, Dagi. Jaj, kinevetnek engem a barátaim, akikkel együtt utazom a Balatonra.
0: Ekkor eszembe jutott valami. hiszen nálam is van spárga, bár nem nagyon hosszú, és egy pergőcsiga is, meg 10 színes golyó, és egy üres gyufás katuja. Hallgass ide, panasz Muki, mondtam, megtaláltam a spárgádat. Azzal a mancsába nyomtam a saját spárgámat. Panasz Muki abba hagyta a sírást. Hol találtad meg? Kérdezte. Azt akartam felelni, hogy a Málna utcában, de hazudni nem szabad, ezért azt mondtam, a zsebemben, vagyis a bal zsebemben. Ez a te spárgád, mondta panasz Muki, és láttam rajta, hogy ismét sírni akar. Akkor a mancsába nyomtam a pergőcsigát. Ezt is találtam, mondtam panasz Mukinak. Hol? Kérdezte, de már nem sírt. A zsebemben, feleltem, vagyis a jobb zsebemben, és a 10 golyó közül 3-at, vagy ha akarod, 4-et, vagy ha nagyon akarod, 5-öt neked adok. És nem nevet ki téged senki, kedves panasz Muki, mert barátok vagyunk, és senkit sem nevetünk ki, mert az nem szép. Jó csont pedig úgy látszik, vissza akar változni rossz csontá.
1: Egyáltalán nem akarok visszaváltozni rossz csontá,
0: mondta ekkor hirtelen jó csont.
1: Sőt, nekem is van néhány színes golyóm, és esetleg adok belőle panasz Mukinak, ha nagyon akarja. És mi egyáltalán nem akarunk senkit sem kinevetni, mert az nem szép.
0: Dagi pedig megsimogatta a panasz Muki buksiját, és azt mondta.
2: Ha legközelebb megint csokoládét szivarozunk, akkor az enyémből letörhetsz egy darabot. De azért nem kell nagy darabot letörni az én csokoládé szivaromból, mert én is meg tudom enni, akármilyen nagy is az a csokoládé szivar.
1: Egyáltalán nem akarok letörni a csokoládé szivarodból, mondta panasz Muki, mert tudom, hogy meg tudod tehenni, akármilyen nagy is. És a golyókat is nagyon szépen köszönöm, meg a brumi spárgáját, amit a zsebében talált, és a pergőcsigát is nagyon szépen köszönöm, de nekem nem kell egyik

0: Eszembe jutott megint valami, az, hogy nem kell panaszmukit kicsit sem hátba vágni, hanem inkább mancsoljunk. Mancsoltunk. Jócsont pedig felkiáltott. Éljen, panaszmuki! Éljen! Papám erre felnézett az újságból.
1: Na, most már ne rosszalkodjatok, mert mindjárt megpillantjuk a Balatont.
0: Mindjárt megpillantjuk a Balatont! Mind a négyen az ablakhoz siettünk. És ezzel a fejezetnek vége, mert nagyon várjuk, hogy megpillanthassuk a Balatont. A spárgát, a csigát, a golyókat betettem a panaszmuki zsebébe. A vonat rohan velünk. Ezért a fejezetnek végérvényesen vége, és míg az ablaknál álltunk, a nagyon fontos hirdetést eltéptem. Színes golyó veletek, de most már igazán nem érek rá.

0: 8. fejezet, amelyben az elején még zakatol a vonat, nem halljuk a nádas zizegését. Szerencsésen megérkezünk, de nem tudjuk, hogy ki lesz a kapitány. Megpillantottuk a Balatont. Először csak kis dombokat láttunk, aztán a papám azt mondta,
1: most? Bocsok, most!
0: Abban a pillanatban már meg is láttuk a nagy kék vizet. Kis hullámok voltak rajta, csillogtak, ahogy a nap rájuk sütött. Jaj, de szép! Hiúj, igazán nagyon szép!
1: A szélén ezek a nádasok, magyarázta a papám, a nád a szélben zizeg, de mi most nem haladjuk, mert a vonat zakatol.
0: Nagyon szerettem volna, ha nem zakatolna úgy a vonat, és hallanánk a nádas zizegését, de a vonatnak zakatolnia kell, mert zakatolva megy. Tehát, ha nem zakatol, nem érkezünk meg. De majd fogjuk hallani a nádas zizegését, mert azt mondta a papám, hogy nem sokára megérkezünk.
2: Vitorlás!
0: Kiáltott fel panaszmuki, és tényleg láttunk egy vitorlást. Aztán csónakokat is, meg fürdőzőket, akik integettek nekünk a vízből. Elhatároztam, hogyha én is fürdőző leszek, én is integetek a vonatnak a vízből.
2: És ott egy hajó!
0: Mondta Jócsont. Egy nagyon szép fehér hajó úszott a vízen.
3: Eszembe jutott valami,
0: mondta ekkor Dagi.
3: Nem sokára megérkezünk, és még nincs kapitányunk. És más is jutott az eszembe, az, hogy én leszek a kapitány.
2: Milyen kapitány?
0: Kérdezte Jócsont.
3: Tengerész kapitány,
0: jelentette ki Dagi.
3: Az még nem lehet tudni, ki lesz a kapitány,
0: mondta Jócsont,
3: mert én is lehetek kapitány, vagy a kis Brumi, vagy panaszmuki.
2: Hát mindenki nem lehet kapitány,
0: mondta Dagi,
3: csak egy közülünk, például én. A többi matróz lesz a hajón.
0: Milyen hajón? Kérdezte most panaszmuki.
3: Hát szerzünk egy jó nagy hajót,
0: mondta Dagi,
3: és én leszek a hajón a kapitány, ti pedig matrózok lesztek.
2: És honnan szerzünk egy jó nagy hajót?
0: Kérdezte panaszmuki.
3: Még nem tudom,
0: mondta Dagi,
3: de kapitány nélkül nem ér semmit a hajó, ezért én leszek a kapitány.
2: Sok-sok vitorlás!
0: Kiáltott panaszmuki ekkor. Néztük a vitorlásokat. A fehér vitorlák ragyogtak, ahogy a nap rájuk sütött. Papám eközben a csomagtartóhoz lépett, egymás után szedte le a bőröndöket és a hátizsákjainkat.
1: Azt hiszem,
0: mondta a papám,
1: azt kell megválasztani kapitánynak, aki a legerősebb.
0: Dagi hátrafordult az ablaktól.
3: Én vagyok a legerősebb,
0: mondta gyorsan.
3: Tehát én vagyok a kapitány.
1: Jó,
0: mondta a papám.
1: De aki a legerősebb, az viszi a legtöbb bőröndöt, és kész.
0: Dagi nagyot nyelt, aztán ezt mondta.

0: Én most még nem akarok kapitány lenni, hanem csak később, ha már megérkeztünk, és mindenki elvitte a maga bőröngyét.
1: Jó,
0: mondta a papám. Tehát még nincs kapitány. Mindenki fogja meg tehát a saját bőröngyét, és mindenkire ráteszem a saját hátizsákját. Aztán ezt mondta. Lassít a vonat. Még 2 perc, és megérkezünk. Tehervonatok mellett haladt el a vonatunk, aztán bokrok, fák következtek, sok-sok virág. A vonat már egészen lassan ment, aztán nagyot zökkent, s megállt. Megérkeztünk. Éljen! A bőröndöket megfogtuk, hátunkon a hátizsák, egymás után leszálltunk a vonatról. A sinektől jó távolságra papám megállított bennünket.
1: Minden rendben van?
0: Kérdezte a papám. Minden rendben van, mondtuk egyszerre. Közben a vonat kerekei lassan ismét forogni kezdtek. Tovább megy a vonat, mondtam. Aztán eszembe jutott valami. Az, hogy így indult el a vonat velünk a pályaudvarról a Balatonra. Anyukám meg ott maradt a peronon. Nyafizni nem szabad. Most már szaladt a vonat.
1: Még egyszer kérdezem,
0: mondta a papám.
1: Minden rendben?
0: Dagi végignézett rajtunk.
2: Kérem szépen, mindenkinek megvan a bőröngye. A hátizsákok is mindenkinek a hátán vannak. Csak panaszmukis spárgája nincs meg, de a spárga már a vonaton sem volt meg. És mindenki viszi a maga holmiját, de azért én szeretnék lenni a kapitány.
0: Eszembe jutott valami. Dagihoz léptem. Dagikám, minek nekünk tengerész kapitány? Mondtam neki. Legyünk mind a 4 matrózok a hajón.
2: Milyen hajón?
0: Kérdezte Dagi. Azon a hajón, amit szerzünk, feleltem. Dagi hátba vágott.
2: Hajót nem lehet szerezni, csak építeni.
1: Hajót nem tudunk építeni, mert azt gyárban kell építeni,
0: mondta Jócsont. Tudod mit? Mondtam ekkor. Majd kitalálunk egy hajót magunknak. Dagi rám nézett.
2: Mintha létezne?
0: Kérdezte. Egy nagy-nagy hajót találunk ki, feleltem. Mintha igazából létezne. És ezzel utazunk majd a vizen, mintha igazából utaznánk, és felfedezzük a rejtelmes szigeteket.
2: És ezen a kitalált hajón mind matrózok lennénk?
0: Kérdezte Dagi.
2: Vagy talán mind kapitányok?
0: Látszott Dagin, hogy nagyon töri a buksiját, aztán ezt mondta.
2: Jó, legyünk mind a 4 kapitányok a kitalált hajón, de az egyik kapitány legyen a rangidős, vagyis majdnem főkapitány.
0: Jó, mondtam. Egy közülünk legyen a rangidős, vagyis majdnem főkapitány, például te, Dagi. Dagi ismét rám nézett.
2: Hány kéménye lesz a hajónak, amit kitalálunk magunknak?
0: Törtem a buksimat, még ki sem találtuk a hajónkat, hát nem tudtam, hány kéménye lesz.
2: Legyen 4 kéménye,
0: mondta Dagi,
2: mert ha 4 kéménye lesz, akkor igazán kell egy főkapitány.
0: Legyen hát 4 kéménye, mondtam. De többet már nem beszéltünk erről, mert megérkeztünk a nagynénémhez, akinél nyaralunk. Nagyon szép kis házba léptünk be. Rögtön megtetszett. A papám azt mondta, a kert végében van a Balaton. Ezért ennek a fejezetnek sürgősen vége, mert hisz tudjátok, a kert végében van a Balaton. Szép hullámok, nagy hajó veletek. 4 kéményes...

Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A negyedik rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

hajó Lajos. A te hajad, hajó Lajos. A te hajód, a te hálód, alul, felül, kívül, belül, hajó Lajos.

te hajad, hajolajos. A te hajód, a te hálód alul, felül, kívül, belül, alul.

0: Grillusz Vilmos felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Sólyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Sólyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével szűnne meg. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja, hogy egy alkotmánymódosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági tér figyelésre és esemény figyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. Hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca szerdai közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután. Győr-Moson-Sopron, Vas-Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét, közölte a Katasztrófa Védelem a honlapján. Tájékoztatásuk szerint az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vasvár megyében és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Az Esztergom vízivárosi plébánia templomban június 30-án kedden nyitották meg a megújult esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállítását. Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója, köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, amiért az Esztergom budapesti főegyházmegye lehetővé tette a 150 éves múzeum felújítását, azzal, hogy biztosított fenntartói támogatásként bruttó 300 millió forintot, aminek köszönhetően megvalósult az intézmény teljes körű renoválása. A kiállítást nem csak technikailag modernizálták, a fő hangsúly az olasz festészet mellett továbbra is a régi magyar és német, illetve osztrák gyűjtemény részre esik, írja a Magyar Kurír. Végül az időjárásról. Több helyen várható eső, zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti. Az északias szél sokfelé erős, néhol viharos lesz. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Tizenegy óra 4 perc. 7 éve ezen a napon hunyt el Tabányi Mihály, Emerton-díjas harmónika művész, jazzzenész, a 20. század egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar harmonikása. Zenei tanulmányait 5 évesen kezdte hegedűn, majd 8 évesen zongorán. 1933-tól 7 éven keresztül tanult harmonikázni az akkor világ elsőnek számító Franciaországból visszatelepült Bobula Lajostól. A Zeneakadémián orgona és gordonka szakon végzett, majd templomi orgonista lett. A hangoló mai adásában a művész felvételeiből válogatunk.

A ma 7 éve elhunyt Tabányi Mihály Emerton díjas harmonika művészre, jazzzenészre emlékeztünk. 1714. július 2-án született Christoph Willibald Gluck német zeneszerző. A hangoló második részében a C-dur és az A-dur trió szonátáját hallják az Aura Musicale előadásában.

Az 1714. július 2-án született Christoph Willibald Gluck német zeneszerzőre emlékeztünk. A hangoló második részében a C-dur és az A-dur trió szonátáját hallották az Aura Musicale előadásában. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás álmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte álmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével szűnne meg. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja, hogy egy alkotmánymódosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmány európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. Hozzátettem, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca szerdai közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Elindult a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán csütörtökön. Az ötrészes, két áramnemű, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd a Gyesev Intercity szolgáltatását, ismertette. A miniszter felidézte, még 2022 elején indította a Gyesev az Intercity motorvonat flotta beszerzést, amit az Európai Beruházási Bank hitelből finanszíroz a társaság. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Az esztergomvízivárosi plébánia templomban június 30-án kedden nyitották meg a megújult esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállítását. Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója, köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, amiért az Esztergom budapesti főegyházmegye lehetővé tette a 150 éves múzeum felújítását, azzal, hogy biztosított fenntartói támogatásként bruttó 300 millió forintot, aminek köszönhetően megvalósult az intézmény teljes körű renoválása. Végül az időjárásról. Több helyen várható eső, zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé erős, néhol viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendül köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának első fejezetéből, a 39-től az 56. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, his all-holiness Bartholomew, ecumenical patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Színódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fenári Szent György patriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta. Hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a lefevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Dávide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a lefevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelkijavát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a lefevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A lefevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Dávide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a lefevristák, Marcel Lefevre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, és maga 14. Leó pápa 2 nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent 10. Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldaid, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appier mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Felley püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent 10. Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin Amerikában, ahol a Latin Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk Latin Amerikai Képző és Fejlesztő Központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leó pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New Yorki ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Guzsolyas című népzenei összeállításunkban a Kerekes Együttes muzsikál.

0: Guzsajas című népzenei összeállításunkban a Kerekes együttes muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Elindult a Gyesáv 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán csütörtökön. Az ötrészes, két áramnemű, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd a Gyesev Intercity szolgáltatását, ismertette. A miniszter felidézte, még 2022 elején indította a Gyesev az Intercity motorvonat flotta beszerzést, amit az Európai Beruházási Bank hiteléből finanszíroz a társaság. Horváth Andrást jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átmeneti vezetésére, csütörtöki döntésével az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A 11 tagú testület tanácskozásán 7 képviselő támogatta a Tisza párt személyi javaslatát, 4 voksolt ellene, tudósít az MTI. 10 év telt el a Magyar Honvédség egyik legsúlyosabb békeidőben történt tragédiája óta. 2016. július 1-én 4 tűzszerész vesztette életét a hortobágyi központi gyakorló és lőtéren. A katonák egy második világháborús szovjet gyártmányú robbanótest hatástalanítását végezték, amikor a bomba felrobbant. Egy 5. katona súlyosan megsérült. A vizsgálatok később megállapították, hogy a bomba rendkívül rossz állapotban volt, szerkezete instabillá vált, ami jelentősen növelte a robbanás kockázatát, így a tragédiát nem emberi mulasztás okozta, írja a híradó.hu. A Vatikán kiközösítette, a pápai engedély nélkül szerdán Svájcban felszentelt ultrakonzervatív püspököket. A kiközösítés a pápai engedély nélkül felszentelt 4 püspökre, valamint a II. Vatikáni zsinat reformjait elutasító hagyományőrző katolikus Szent 10. Pius társaságnak a felszentelésben résztvevő tagjaira is vonatkozik, a hittani dikasztérium dekrétuma szerint, amelyet a Vatikán csütörtökön tett közzé. A Viktor Manuel Fernández, a hittani dikasztérium prefektusa aláírásával jegyzett dekrétum szerint a pápai engedély nélkül az egyház fő akarata ellenére történt püspök szentelés, a kánonjog értelmében automatikusan életbe lépő kiközösítést von maga után, adta hírül az MTI. A Szentatya videó üzenetben köszöntötte a Steubenville-i nyári ifjúsági konferencia résztvevőit az esemény sorozat indulásának 50. évfordulója alkalmából. Az idei konferenciát július 10-e és 12-e között rendezik meg Ohio-ban. Leó pápa üzenetében Assisi Szent Ferenc példáját állította a fiatalok elé. A Szentatya arról beszélt, az igazi béke és a tökéletes öröm nem a világ mulandó örömeiben, hanem az Istennel való élő kapcsolatban található meg, tudósít a Magyar Kurír. Végül az időjárásról. Több helyen várható eső, zápor, zivatar, a zivatarokat felhőszakadás kísérheti. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé erős, néhol viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szóban arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a szerzetesek fél óráját hallják, a szerkesztő Papildikó. Azt követően a Nemzeti Összetartozás napjának sátoraljaújhelyi eseményeiről hallanak egy összeállítást. Ha tehetik, maradjanak velünk!
1: Szerzetesek fél órája.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
4: Megörültem ennek, hogy ezt mondtad, hogy hivatásgondozásért is felelős vagy, úgyhogy két témánk is van, amiről beszélgetünk. Így rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben az időpontban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy hivatástörténetről beszélgetni, és megmutatni azt, hogy a Jóisten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalú Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
5: Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést. Úgyhogy a mi hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Kőszegről származom, és domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a domonkos nővérek intézményében tanultam 8 évig, és amit ott kaptam tőlük, hát nem csak tőlük, de mindazt, amit ott az iskola adott számomra, meg ez a légkör, az nagyon-nagyon megalapozta a későbbi hitéletemet, Isten kapcsolatomat, és ezt úgy gyerekként úgy éltem meg, vagy úgy fordítottam magam számára, hogy éreztem a nővérek szeretetét, és ezt azonosítottam az Isten szeretetével. És az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, akkor én is ennyire szeretném őt szeretni. Azt nem tudtam, hogy milyen utomódon lehet megvalósítani. Minden esetre azt, amit a nővérek csináltak és éltek, elém éltek, az nagyon-nagyon vonzó volt számomra.
4: Rögtön adódik számomra a kérdés, hogy Kőszeg azért nem egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
5: Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabba az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beiratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egyházi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egy házi vagy vallási intézmény, inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
4: Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
5: Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, a számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnázium vagy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet. És egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatástisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom is, tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, vagy tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valaki erre hív az úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem látom ezt annyira, hogy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ference, vagy az konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel hogyan ismerkedtem meg, az nagyon kedves a szívemnek, főleg, hogy itt vagyunk Egerszalókon, mert én itt az egerszalóki találkozón ismertem meg a kisnővéreket, amikor először eljöttem ide erre a találkozóra 2011-ben, ahová egyébként egy domonkos nővér hívott meg. Nagyon maradandó élmény volt az első találkozásom, akkor még szerdán kezdődött a találkozó, és csütörtök reggel a kisnővérek vezették a reggeli imát a színpadon, és ahogy hát indultam a mosdók felé, és ránéztem a színpadra, hogy így akartam elhaladni a színpad előtt, rájuk néztem, és egy élményem volt, hogy maradjak itt. Akkor azt jelentette, hogy maradjak itt ezen a reggeli imán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen két éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanórán megtanultunk, és a kis nővéreket sem ismertem.
4: Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az embernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
5: Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt, vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő, vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mi, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatástisztázó hétvégék, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatástisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatástisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok, meg szerzetesek, kapácsak, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatástisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
4: Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki, de még maradjunk ott, hogy ugye itt Egerszalókon, akkor a domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kisnővérei közösséggel. A két év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy két év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kisnővéreiről, ha jól tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregi István érsek atya meghívására, vagy engedélyével telepedhettek le itt az egri főegyházmegyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
5: Igen, jelenleg itt az egri főegyházmegye területén élünk három házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a három helyen élünk és szolgálunk.
4: És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
5: A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresése kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt, és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint két év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső kicsi tauval a nyakban ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és két év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy 2 évig tartó időszak szintén, a noviciátus ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez. Ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet, ezt leginkább nem használ. Szóval ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak. És akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor 2 év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat 3-szor jog szerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örök fogadalmat tenni.
4: Miért van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
5: Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni, és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örökfogadalom után is, tehát hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért valljuk be, örökfogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én azt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
4: Említetted azt, hogy az Egri Főegyház megye területén 3 helyen van rendházatok, te a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban, és mivel foglalkoztok az egyes rendházakban, kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk?
5: Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk, Miskolcon jelen vagyunk, idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk. A falu pasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk. Kántori szolgálatot is ellátunk. Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak Alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falu pasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
4: Lelkipásztoroktól mindig meg szoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
5: Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni, ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
4: Hivatásgondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik, a reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani, törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek?
5: Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányosság, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt, nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudjam én, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
4: Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
5: Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, úgyhogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni. És vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatástisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez így tényleg élő legyen és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak vagy érdeklődnek.
4: Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy az 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
5: Az Úristen, meg az ő szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
4: Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk érsekatya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került. Mit adott számodra ez a közösség?
5: Ez egy nagyon friss tapasztalat, így pont az örök fogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok, családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.

Elhangzott műsorunkban Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével Papildikó beszélgetett.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Mai műsorunkban a Nemzeti Összetartozás napjának sátoraljaújhelyi eseményéről hallanak egy összeállítást. Több mint 1000 kárpát-medencei magyar középiskolás gyűlt össze idén június 4-én Sátoraljaújhelyen, hogy közösen emlékezzen meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. A Rákóczi Szövetség idén is nagyszabású ünnepséget szervezett az zempléni városban. A trianoni békediktátum évfordulóján 60 külhoni és anyaországi középiskola diákjai töltötték meg a Rákóczi tábort és a Magyar Kálváriát. A megemlékezések idén rendhagyó kulturális és interaktív programokkal egészültek ki a Déri Né program jóvoltából. A fiatalokat történelmi előadások mellett délután színházi produkciókon és közösségépítő játékokon vehettek részt. Sokan közülük idén is átsétáltak a Nemzeti Összetartozás hídján, amely mint a világ leghosszabb gyalogos függőhídja, szimbolikusan is összeköti a magyarságot. Csáki Csongor, a szövetség elnöke kiemelte, hogy a rendezvény célja a magyar nyelv és kultúra megmaradásának közös ünneplése volt. Grunda János műsorát hallják.
2: Kedves fiatal vendégeink, nagyon jól néztek ki itt a téren. Isten hozta önöket, Isten hozott benneteket itt a Magyar Kálvárián. Tisztelettel köszöntöm elnök urakat, polgármester urat, Kisdomonkos Márk igazgató urat, Bati Magdolna asszonyt, Magdi nénit. Tisztelettel köszöntöm a tanárokat, és nem utolsó sorban benneteket, kedves diákok, akik, ahogy itt el is hangzott, a Kárpát-medence 60 középiskoláját képviselitek itt, több mint 1000-en. Olyan iskolákból érkeztetek, ahol a Rákóczi Szövetségnek meghatározó közösségei működnek. Köszönjük, hogy együtt emlékezhetünk, és együtt ünnepelhetjük összetartozásunkat, nyelvünk, kultúránk, nemzeti közösségünk megmaradását. Kedves fiatalok, szimbolikus helyen állunk, a Magyar Kálvária tetején. A mögöttem látható 100. országzászló és a mögöttetek lévő Szent István kápolna közötti réten. Olyan helyen, amely egyszerre emlékeztet és üzen a jövőnek. A Magyar Kálvária annak a nemzedéknek a fájdalmát őrzi, amely 1920-ban átélte a nemzet szétszakítását. Az itt álló emlékművek arról mesélnek, hogy volt idő, amikor sokan úgy érezték, mindaz, ami évszázadokon át összetartotta a magyarságot, végleg elveszett. Vannak dátumok, amelyeket egy nemzet nem tud és nem is akar elfelejteni. Június 4-e ilyen nap számunkra. Ez a történelmi seb nem tűnik el, de idővel más jelentést is kap. A Nemzeti Összetartozás napja ma már nem csupán az emlékezés napja. Nem csak arról szól, hogy mi veszett el, hanem sokkal inkább arról is, hogy mi maradt meg. Eltelt több mint 100 év, és a magyar szó ma is él. És itt vagytok a Csalóköztől Székelyföldig, Kárpátaljától a délvidékig. Magyarul tanultok, magyarul álmodtok. Magyar templomokban hangzik fel az ima, magyar családokban adják tovább a hagyományokat, és magyar közösségekben tervezik a jövőt. Ezért a Nemzeti Összetartozás napja nem a múltba fordulás ünnepe, sokkal inkább a jövő ünnepe. Ha itt most körülnézek és körülnézünk, ezt a jövőt látjuk. Kedves fiatalok, ti vagytok a jövő. Különböző országokból érkeztetek, más-más tájakról, eltérő körülmények közül, de ugyanannak a közösségnek, ugyanannak a magyar nemzetnek vagytok a tagjai. Szüleitek döntésének köszönhetően magyar iskolába jártok, nem csak itt Magyarországon, hanem a határon túli területeken is. És így általatok biztosított az, hogy évtizedek múlva is élni fog a magyar nyelv, a kultúra és a közösség azokon a településeken, amelyeknek a nevét most a kezetekben tartjátok. A Rákóczi Szövetség közel 4 évtizede azért dolgozik, hogy a ti ismerettségeitek kialakuljanak. Azért, mert hiszünk abban, hogy a nemzeti összetartozás elsősorban nem a nyilatkozatokban vagy az ünnepi beszédekben él tovább, hanem az emberi kapcsolatokban, a barátságokban, a találkozásokban és a közös élményekben. A nemzet jövője ezért bennetek él. Abban, hogy vállaljátok az anyanyelvünket, abban, hogy érdekel-e benneteket egymás sorsa, abban, hogy tudtok-e közösséget építeni és felelősséget vállalni egymásért. Mert nem vagyunk annyian, hogy akár csak egy magyarról is lemondhatnánk. De elegen vagyunk ahhoz, hogy közösen építsük a jövőt. Kedves lányok és fiúk, amikor ma itt álltok a magyar kálvárián, gondoljatok arra, hogy azok, akik ezt a helyet létrehozták, a veszteség emlékét akarták megőrizni. Mi pedig ma veletek elsősorban a megmaradás erejét ünnepeljük. Ünnepeljük azt, hogy 100 év után is összetartozunk. Ünnepeljük azt, hogy a magyar nemzet él. És ünnepelhetjük azt, hogy a következő fejezetet már ti fogjátok írni. Kívánom, hogy legyen bennetek hit, bátorság és felelősség ehhez a feladathoz. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket.

0: Most Ferenczi Attila színművészt hallják, aki a rendezvényen elszavalta Füzesi Magda zárszámadás című versét.
1: Füzesi Magda, zárszámadás. Egy uditársam megkérdezte egyszer, Ukrajnában hol tanultam meg magyarul? Nagyon mérő szakadnak fel az igazságok. Te nem tudhatod, hogy nekem mit jelent a verdikt, amely gennyes gócokat teremtett Európa szétszabdalt testén. Legyen hát névsorolvasás. Itt voltunk, vagyunk, magyar földön, mindannyian. Valaha a tatár ellen bújtató lápok közelében, magyarul döngicsélő falvak mélyén, az elhurcolástól rettegő apák, a kevésből is megéltető anyák, és az újabb kis jövevények elátkozott hada, akik már beleszülettek a reménytelenségbe. Beleégett a lelkükbe a hontalanság. S ha nem így volna, minden nap ránk szól egy idegen az anyaföldön. Tudatlan a fajtánk, mindig is az volt. Az élet így igazságos. Így osztogatta igazságát a pufajkások vigyorgó arcán, nagyapám riadt tekintetében, amikor először zavarták szavazni a mocskok, és kiröhögték, mert az oroszbetűs villanyszámlát nyomta a bálistja kezébe. Nekem hozta haza apám málenkéi robotban megrohadt lelkét. Ott voltam, amikor megszámlálta a hívőket a templomkertben a városból kiküldött bőrkabátos. Nekem mondták naponta, kinek a kenyerét eszed, büdös magyar? Könnyel sózott sovány kenyeret ettem, mert az utolsó tehenet, a kis csikós lovat is elhajtották, semmi emberek keze alá adták. Én láttam a térden csúszó harangozót, akinek a háborúban ellőtték a lábát, de minden nap felküzdötte magát a templomtoronyba a 75 lépcsőfogon, mert 4 éhes szájat etetett, és magyar hadfi segélyt mégsem kaphat. Nagyon mérő szakadnak fel az igazságok. A történelem könyvek is tele vannak nagy igazságokkal. Mintha két magyar nemzetet szült volna Európa. Legyen békesség a lélek templomában. A mindennapok taposó malmaiban tipródók a hegyek hátán egymás felé utakat keresnek, mert lehetetlen újra élni, újra szenvedni az arcú csapott nemzedékek kínját. Te nem tudhatod, mondom, hogy nekem mit jelent a verdikt, amely gennyes gócokat teremtett Európa szép szabdalt testén. De elmondom, ha tényleg érdekel.

0: Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke az ünnepi megemlékezésen a kárpátaljai magyarság megmaradásáról, a család megtartó erejéről és a háborús időkben tanúsított kitartásról beszélt.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, diákok! Nagyon nehéz megszólalni ez a vers után, hiszen ismerjük Füzesi Magdát, nagyberegi, illetve Beregújfaluban született, Nagyberegen élt Kárpátalján, és olyan igazságokat írt le, ami sajnos ma is igaz.

magyaroknak adtak lehetőséget arra, hogy megéljék a nemzeti összetartozást, élményét, barátságukat kössenek, és megerősödjenek magyarságukba. Különösen fontos nekünk ez határon túliaknak, mert a Rákóczi Szövetség programjai nem csak találkozási lehetőséget jelentenek, hanem azt az üzenetet is közvetítik, hogy nem vagyunk egyedül, összetartozunk és felelősek vagyunk egymásért. Mi a feleségemmel egyetemistaként magunk is részt vettünk az anyaországban, Rákóczi táborba. És ahogy Füzesi Magda is írta, tőlünk is megkérdezték, hogy hol tanultatok meg ilyen szépen magyarul. És ugyanúgy, ahogy most ti is, kedves diákok, ennek a közösségi élmények részesei vagytok. Akkor óriási élmény volt számunkra megtapasztalni azt, hogy bárhonnan érkeztek a Kárpát-medencékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Erdélyből, a diaszpórából, akkor is megértettük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy összetartozunk, és hasonló problémákkal küzdünk. Hogy a magyar nemzet sokkal erősebb annál, mint amit a történelem viharaival szét lehetett szakítani. Az egyetem elvégzése után óriási álmokkal és tervekkel vágtunk neki a közös jövőnknek feleségemmel. Összeházasodtunk, megszületett 5 leánygyermekünk, karriert építettünk, diplomákat szereztünk. De talán a legfontosabb mégsem az volt, hanem az, hogy az ember megtalálja a Jóisten küldetését, hogy felismerje, hová született, ott feladata van. És hogy azokat a talentumokat, amit a Jóistentől kaptunk, nem csak saját magunk és a családunk javára használjuk, hanem a helyi közösség és az egész magyar nemzet szolgálatába állítsuk. Mi is elkezdtünk szolgálni a kárpátaljai magyar közösséget, ahogyan a szüleink és nagyszüleink is tették ezt. Mi Kárpátaljáról érkeztünk, ott, ahol a Tisza ered. Arról a földről, amely nem csupán egy régió a térképen, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb bölcsője. Ezt minden nemzetrész elmondhatja. Ez az a hely, ahol a honfoglalás idején Árpád fejedelem a Vereckei szoroson keresztül több mint 1000 éve bevezette a magyarságot a Kárpát-medencébe. Ez az a hely, ahol Munkács várának falai között Zrínyi Ilona, Európa legbátrabb asszonya, 1685 és 1688 között hősiesen védte Munkács várát, a megmaradt utolsó szabadság helyét egész Magyarországon. Ez az a hely, ahol Esze Tamás tarpáról zászlót bontott 1703-ban Tarpán, Váriba és Beregszázon, ahol sokáig még a kárpátai családok asztalán még volt egy teríték, ahol visszavárták a fejedelmet. Ez az a hely, ahol Kölcsey Ferenc 1831-ben a Husztivár romjai között megfogalmazta örökérvényű üzenetét a nemzet számára. Has, alkos, gyarapics és a haza fényre derül. Ez a hely, ahol 1844-ben Munkácson megszületik Munkácsi Mihály. Ez az a hely, ahol Nagyszőlősön Perényi Zsigmond báron megszületik az a történelmi személyiség, aki az alsóház vezetőjeként 1849-ben aláírja a Habsburgház trónfosztását, és ezért az életével fizet. Ez a hely, ahol Nagyszőlősön 5 évesen Bartók Béla 1892-ben első koncertjét adja. Ez az a hely, ahol Szurmai Sándor 1914-ben az első világégés idején kizavarta az oroszokat Kárpátaljáról és legyőzte őket, amiért megkapta az uzsaki báró rangot. Ez az a hely, ahol a kommunisták 1944-ben elhurcolták nagyapáinkat, és több mint 40 ezer magyart, csak azért, mert magyarok voltak, elvitték Szibériába, és több mint a felük soha nem jött vissza. Aki visszajött, hogy Füzesi Magda is írta, 10-15-20 év után nagyon nehéz sors volt akkor a feleségeiknek és a gyerekeiknek. Ez az a hely, ahol 1947-ben vértanúságot szenvedett Romzsa Tódor püspökünk és Orosz Péter atyát is megölték, és az egyház azóta boldoggá avatta. Ez az a hely, ahol az a hely, amely Fedák Sári számtalan művész, hős,

kultúrteremtő embert adott a nemzetnek. Ez az a hely, ahonnan mi jöttünk. Ez egy olyan vidék, ami a történelmével, kultúrájával, hőseivel és áldozatvállalásával szervesen hozzá tartozik a magyar nemzet egészéhez. Tudják, mikor kinézek otthon az ablakomból, Jánosiba, Makkos Jánosiba, ugyanazokat a hegyeket látom, Kárpátoknak a hegyeit, amit itt Sátoraljhelyen, a Magyar Kálvárián. Az itt létrehozott stációk közül a 14. a miénk, Ungvár és Munkásnak állít emléket. Annak a munkásnak, amely nemzetünknek adta Matul Péter szobrászművészt. Azt a szobrászművészt, aki átgondolta és létrehozta a Vereckei emlékművet, illetve az itt imádkozó turulszobrot. És sajnos az a város, amikor 2022-ben kitört a háború, rá egy pár hónapja a turumadarat ismét leverték. Ezek a hegyek nem csupán a természet csodái, ezek a hegyek a történelmünk őrzői. A honfoglalástól kezdve a magyarság számára mindig védelmet, otthont és kapaszkodót jelentett. Őseink megvédték, ápolták és megtartották ezt a vidéket generációkon átívelő hűséggel. Ezért ma is kötelességünk, hogy őrizzük a nemzet közösségünk minden részét, és ne engedjük, hogy a magyarság egyetlen nemzet része is eltűnjön. Minden egyes magyar számít. Ahonnan mi érkeztünk, ott élnek ma talán a legnehezebb sorsban a magyarok. Ukrajnában 2022. február 24-e óta most már lassan 5 éve dúl a háború. De valójában ez a háború már 2014-ben elkezdődött. Azóta légiriadók, áramszünetek és kényszer sorozás nehezítik meg mindennapjainkat. Talán a honfoglalás óta nem volt akkora mértékű embermozgás Kárpátalján történetében, mint ami most a háború éveiben megtapasztaltuk. Arra a vidékre, ahol kb. 150 ezer magyar élt, több mint 600 ezer belső menekült ukrán érkezett Kelet-Ukrajnából. Itt élnek velünk, és nagyon sok magyar elhagyta, kényszerült elhagyni Kárpátalját. Mi, akik ott maradtunk, minden nehézség ellenére segítünk menekülteknek is, mert fontosnak tartjuk azt, hogy emberek maradjuk. Fontos, mert keresztények vagyunk. Ez diktálja a magyar szív is. Elfogadjuk a sorsunkat, vállaljuk a terheinket, de közben van egy cél, amelyből nem engedhetünk. Az, hogy megmaradjon a magyar szó Kárpátalján. Megmaradjon a magyar iskola, megmaradjanak a templomaink, és legyen jövőnk a szülőföldünkön. Más népekkel együtt élve, békességben és kölcsönös tiszteletben. Mert mi nem elvenni akarunk másoktól, hanem megmaradni szeretnénk, őrizni az örökséget, amelyet elődeinktől kaptunk. És továbbadni gyermekeinknek azt a hitet, kultúrát, a nemzeti identitást, amelyet évszázadokon át megtartotta a magyarságot. A feleségemmel 5 lány nevelünk, és büszkék vagyunk arra, hogy 2 már egyetemista, Zsófi lányunk már az egyetemet végzi az idén, és 3 középiskolás gyerekünk is van. A gyerekek ajándéka Jóistentől, és küldetés is. És ugyanez a küldetés tudat vezetett bennünket akkor is, mikor 2012-ben 34 keresztény családdal Munkács mellett létrehoztuk közösségünket, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületét. Mára több mint 1000 tagcsaládunk van, minden magyar településről, ahol magyarok élnek Kárpátalján. Évente közel 100 programot szervezünk, háborútól, Covid-tól függetlenül, hogy a családok együtt lehessenek, hitükbe, magyarságukba és összetartozásukba megerősödhetnek. Az elmúlt években különösen megtapasztaltuk, milyen hatalmas ereje van a nemzeti összefogásnak. Annak, hogy a magyar nemzet egésze összefogott a kárpátai magyarok megsegítéséért. Ezért a támogatásáért, ezért a szeretetért, ezért a sok imáért szívből mondok köszönetet. Mert higgyék el, az összefogás nem csak anyagi segítséget jelent, ez lelki erőt ad, reményt ad. Bizonyosságot ad arról, hogy a magyar nemzet él, összetartozik és képes megmaradni,
Hiszek a magyar nemzet megmaradásában, de ez rajtunk is múlik. A hitünkben, a kitartásunkban, a közösségi felelősségvállalásunkban. Egy biztos, Isten nélkül, hit nélkül nem lehet túlélni ezt a nehéz időszakot. Hit nélkül nincs megtartó erő, Isten nélkül nincs jövő. Azért arra kérem önöket, különösen benneteket, fiatalokat, őrizzétek hiteketeket, őrizzétek magyarságotokat, őrizzétek közösségeiteket, mert csak így maradhatunk meg, csak így lehet jövőnk, csak így adhatjuk tovább mindezt, amit őseink ránk bíztak. És végül mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg a hitvallását, találja meg a boldogságát ott, ahol a jó Isten helyezte. Találja meg azt a szolgálatot, amelyel gazdagíthatja családját, közösségét, nemzetét. Kívánom, hogy a saját szülőföldjén tudjon gyökeret ereszteni, értéket teremteni, családot alapítani. Mert megmaradásunk záloga nem csak az összefogás, hanem az is, hogy minden nemzedék megtalálja a helyét, a küldetését és a jövőjét. Isten áldja a magyar nemzetet, Isten áldja minden magyar közösség életét szerte a világon. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: összeállításunk végén Kis Gergely Márton református lelkipásztor gondolatait osztjuk meg önökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Elnök úr szavaival kapcsolatban, Tarpay elnök úr gondolataival kapcsolatban mondom azt, hogy az a reménység, ami megfogalmazódott az ő hitvallásukban és az ő kiállásukban, az minden bizonnyal abból fakad, amelyet a Szentírásban így olvasunk, Ézsaiás prófétától, akkor ezt mondja az Úristen, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te szabadítód. Reménységre hív bennünket az Úr, bármilyen körülmények között éljünk is, a reménység pedig nem szégyenít meg. Lehet, hogy áradnak a folyók, amelyek mindent elsöprő erővel akarnak bennünket is magukkal ragadni, de aki az Úrhoz tartozik, azt nem sodorják el az áradatok. Lehet, hogy két tűz között perzselődünk, és rosszul érezzük magunkat, de mégsem égünk meg. Az, hogy az Úristen velünk van, az nem azt jelenti, hogy nem lesznek tragédiák, nincsenek nehézségek, nincsenek mélységek, amelyeket nekünk meg kell járni, de azt tudhatjuk, hogy ott van velünk az Úr. Ezt tudta Szent Simolnár Albert is, aki a 17. század elején azzal a fohásszal fordult az Úristenhez, amelyben először is bűnbánatot tart, és aztán kéri az Úr szabadítását. Így tartsunk mi magunk is bűnbánatot, és kérjük tőle megtartó erejével a szabadulást a nyomorúságainkból.
0: Kedves hallgatóink, Megmaradni című műsorunk hangzott el, melyben a Nemzeti Összetartozás napjának sátoraljaújhelyi eseményére látogattunk. És ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői Papildikó és Gronda János nevében is. A szerkesztő Kovács Krisztina volt. Mindannyiuk nevében további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tigovics Ernőt hallották.
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Johann Sebastian Bach G-dur brandenburgi versenyének részletét a Capella Savaria szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A kormány döntése nyomán bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára, nyilatkozta a napokban Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Magyarországon egyetlen gyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz helyzetben, nehéz körülmények között él. Ezért vállaltuk korábban, hogy a rászoruló iskolások számára 100 000 forintos iskolakezdési támogatást vezetünk be, fogalmazott a kormányfő. Az első részletet, 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A kormány számításai szerint mintegy 400 ezer magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Elindult a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán csütörtökön. Az ötrészes, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd a vasúti közlekedést. A miniszter felidézte, még 2022 elején indította a Gyesev az Intercity motorvonat flotta beszerzést, amit az Európai Beruházási Bank hitelből finanszírozza társaság. Horváth Andrást jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átmeneti vezetésére csütörtöki döntésével az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A 11 tagú testület tanácskozásán 7 képviselő támogatta a Tisza párt személyi javaslatát, 7 voksolt ellene, tudósít az MTI. 10 év telt el a Magyar Honvédség egyik legsúlyosabb, békeidőben történt tragédiája óta. 2016. július 1-én 4 tűzszerész vesztette életét a Hortobágyi központi gyakorló és lőtéren. A katonák egy második világháborús, szovjet gyártmányú robbanó test hatástalanítását végezték, amikor a bomba felrobbant. Egy ötödik katona súlyosan megsérült. A vizsgálatok később megállapították, hogy a bomba rendkívül rossz állapotban volt, szerkezete instabillá vált, ami jelentősen növelte a robbanás kockázatát, így a tragédiát nem emberi mulasztás okozta, írja a hiradó.hu. A Szentatya videóüzenetben köszöntötte a Steubenville-i nyári ifjúsági konferencia résztvevőit az esemény sorozat indulásának 50. évfordulója alkalmából. Az idei konferenciát július 10-e és 12-e között rendezik meg Ohio-ban. Leó pápa üzenetében Assisi Szent Ferenc példáját állította a fiatalok elé. A Szentatya arról beszélt, hogy az igazi béke és a tökéletes öröm nem a világ mulandó örömeiben, hanem az Istennel való élő kapcsolatban található meg. Tudósít a Magyar Kurír. Hazánk időjárásáról. A Dunántúlon tovább szakadozik, csökken a felhőzet, míg a Dunától keletre egyre erőteljesebbé válik a felhőképződés, és ott alakulhatnak ki záporok, elszórtan zivatarok. Utóbbiakat néhol felhőszakadás, átmeneti szélerősödés is kísérheti. Az északi északnyugati szél főként a Dunántúlon és északkeleten erős, néhol viharos lesz, de késő délutántól veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 Celsius fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
0: 14 óra 4 perc. A Hungárium következik, a mikrofonnál a szerkesztő Csóth Judit.

0: Virágnyelv, ez volt a címe az imént hallott dalnak, melyet a Bianca Hajdu formáció adott elő. Erre mindjárt választ kapunk Hajdu Biancától, aki a vendégünk a stúdióban. Hogyan is van ez akkor, a Bianca Hajdu a te művész neved?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez a projekt egy saját, egy személyes zenei projektként indult, és akkor adtam ennek nevet. Igazából akkor már évek óta tagja voltam egy másik zenekarnak, és volt vagy 400 koncertem, és utána éreztem azt, hogy én megértem arra, hogy ezt ilyen önkifejező eszközként is használjam, és öngyógyító folyamatok is voltak nekem ezek a dalok. Így egyszemélyesen jelentkeztem 2024-ben ezzel a névvel a Füles-Bagoly tehetségkutatóra, és igazából ezután indultak be az események, ezután egy hónap alatt szinte 4 fős zenekarrá formálódott, és nagyon sokat gondolkoztunk, hogy legyen egy ütős zenekari név, de mivel ezek az én dalaim voltak, így mindenki arra szavazott, hogy ez így maradjon, ez így szép, ez így teljes.
0: A Füles-Bagoly tehetségkutatónak a történetét ugye a kezdetektől figyeljük, és épp a tegnapi hangáriumban volt szó az idei kiírásról, úgyhogy akinek ez felkeltette az érdeklődését, az visszahallgathatja honlapunkon a tegnapi hangáriumot, abban mesél Nagy Szabolcs a Füles-Bagolyról, ugye ő az, aki ezt a tehetségkutatót megálmodta. Akár így még ezt a tehetségkutatót belefoglalva, de a zenével való viszonyod, az hogyan alakult, tehát milyen út vezetett odáig, hogy ebben a tehetségkutatóban, ahol egyébként önálló szerzeményeket várnak, és élőben kell tudni előadni, hogy itt megmérettetted magad?
1: Hú, ez is egy nagyon szuper kérdés, köszönöm, most igyekszem így összefoglalni, hogy mennyire indítsam messziről a dolgot, de igazából a zenenállam nagyon pici koromban, már ovis koromban kezdődött, először táncolni kezdtem, aztán bezártam a mezőkövesdi tánciskola, úgyhogy aztán ideje volt hangszert választani, és kiskoromban klasszikus gitározni tanultam, majd egy rövid ideig csellózni, illetve ezzel párhuzamosan egy vidéki egyházi zenekarban voltam, kiskoromban már ilyen kis dicsőítős kislány. Aztán ettől egy kicsit egy időre így eltávolodtam, és belekerültem egy könnyűzenei zenekarba, ahol végig turnéztuk az egész országot, voltunk Amerikába, Németországba, mindenhol, és közben pedig felnőttem, és volt egy csomó dolog a fejemben, meg így kapcsolataim, amik muszáj volt így valahogy rendeznem, és valahogy ez volt a módja, hogy elkezdtem dalokat írni, és ez egészen váratlanul jött. És ugye, hát úgy kerültem a Füles-Bagolyhoz is, hogy már így megvoltak ezek a dalok, és színpadi rutinom is volt bőven, úgyhogy igazából nagyon jól alakult, és úgy érzem, hogy nagyon jókor döntöttem úgy, hogy jelentkezek, mert nagyon sokat adott ez a tehetségkutató, a nyeremények is, a fellépések, illetve nyertem egy tévé felvételt, a Petőfi tévés akusztikba, és az volt az első koncertünk, és azóta létezik zenekar formában ez a felállás.
0: És a tehetségkutató még az emberi kapcsolódást, a találkozásokat hozza még, hiszen azért itt nagyon neves zenészek vannak a zsűriben, és tanácsokat is adnak, ha jól tudom, a te esetedben is például voltak olyan tanácsok, amik a mai napig elkísérnek.
1: Igen, igen, ott mondták, hogy meg lehet nézni zenekarral is, de egyedül is jól szól, valamelyik zsűri említette is, hogy mandolin milyen jól szólna, de akkor már én igazából 2 éve tanulgattam mandolinozni, szóval azt is ilyen nagyon jó visszajelzésnek vettem, hogy hú, akkor milyen jó, hogy amúgy ezt így beépíthetem, úgyhogy igazából pár dalban a mandolin is előkerül, ami egy nagyon szép, különleges húros hangszer, és igen, az is egy jó visszajelzés volt, hogy nem feltétlenül kell egy produkciót mindenképpen a megszokott zenekari felállásra meghangszerelni, hogy basszusgitár, elektromos gitár, dob, hanem megerősített az elképzelésemben, hogy akkor ezeket így akusztikus hangszerrel letisztul, de mégis azért nem egy egyszerű, de hogy letisztult hangzású felállással folytassam ezt, és igen, ennek így úgy érzem, hogy abszolút megvan így a gyümölcse.
0: A hallgatók tulajdonképpen a nyitódalban ezt hallhatták is. Egyébként nem véletlenül esett erre a választásunk, mondhatjuk, hogy mind a ketten erre a dalra gondoltunk nyitódalnak. Tényleg ez a letisztult, finom hangzás, ami nagyon jól esik a fülnek, tehát hogy ebbe már így belekóstolhattunk, és nem sokára meghallgatunk még egy dalt erről az első albumról, hiszen a Virágnyelv is az első albumodon van. Hogyan jött létre ez az első album, akkor ez már gondolom a Füles Bagoly után történt.
1: Igen, úgy történt, hogy ugye volt ez a tévéfelvétel, az így valahogy nagyon jó fogadtatása volt, és eljutott egy csomó zenei emberhez, illetve nagy lendülettel, még éppen csak egy-két hónapja létezett a zenekar, jelentkeztünk az NK hangfoglaló programba, ahol meghallgatások is voltak, és oda bekerültünk, és ott is a zsűriknek nagyon megtetszett ez a letisztult hangzás, meg ez a hangszerelés, és megnyertük tavaly ezt az induló előadói támogatást, aminek köszönhetően az összes fesztiválon ott voltunk, és felvehettük az első lemezünket, és hát így született meg a Brave Enough című albumunk, amin 11 darab angol nyelvű dal van, és igen, a Virágnyelvnek az angol nyelvű változata van rajta. A Virágnyelv az most még így külön jelent meg, mert ennek is egy érdekes története van, hogy az így miért van angol és magyar verzió is ebből a dalból, de igazából így jöhetett létre, szóval minden összefügg.
0: A Prophecies című dal következik most erről az albumról, ezt te választottad, miért pont ezt a dalt?
1: Hát, hogyha már ebben a rádióban vagyunk, ennek van egy ilyen vonatkozása. Ez igazából, említettem is az előbb, hogy egy időre így eltávolodtam ettől a gyülekezeti dolgokról, és ez a dal egy ilyen elég fontos pont volt abban, hogy újra elkezdtem foglalkozni ezzel, hogy akkor most nekem mi a kapcsolatom ezzel, hogy hit, meg akkor vallás, vagy akkor a közösség, mert ezzel így egy kicsit küzdöttem pár évig, úgyhogy ez a dal igazából erről szól, hogy a hit az egy szép dolog, és hogy a hiánya is egy erős érzés, és hogyha van, akkor az is. Szóval erről szól ez a dal.
0: Magyarul ugye proféciák a címe, hallgassuk akkor meg.

0: A mai Hangárium vendége továbbra is Hajdú Bianca, vagyis művész nevén Bianca Hajdú. Az ő első albumáról és egy új dalról is beszélgetünk, ami majd az adás végén lesz hallható, egy nagyon friss dalról van szó, hiszen múlt hét pénteken jelent meg. De addig is egy picit beszélgessünk a nyárról. Említetted az imént, hogy tavaly már nagyon sok fesztiválon felléptetek. Idén hogy lesz ez? Hogyha valakinek fölkeltette az érdeklődését ez a hangzásvilág, akkor hol hallgathatja meg ezt élőben? Mert azt gondolom, hogy ez élőben még nagyobb élmény lehet.
1: Igen, igen. Idén is részt veszünk a Művészetek Völgyén. Ott július 30-án fogunk játszani a Református udvarban, illetve a Kerekdom Fesztiválon is ott leszünk, és lesz még pár ilyen kisebb zenei fesztivál, illetve városi rendezvény is Budaörsön, Csillaghegyi Közösségi Házban is találkozhatnak velünk a hallgatók. Illetve most, ami nagyon izgalmas, az az, hogy július 2-án Szófiában lépünk fel duó felállásban egy showcase fesztiválon. Ezt nagyon várjuk.
0: Ezek a showcase fesztiválok, csak hogy egy kicsit megmagyarázzuk, ugye ezek tulajdonképpen ilyen nemzetközi lehetőségek, ahol az ember a szakmának mutatkozhat be, hogyha jól mondom.
1: Igen, pontosan így van.
0: És akkor most ezúttal Bulgáriában lesz akkor egy ilyen. Hány dalt lehet elvinni?
1: 40 percet kell játszani, és nagyon-nagyon kedvesek a szervezők, látszik, hogy nagyon profi lesz így az egész, másfél órás sáv van hagyva beállásnak, és nagyon várjuk, izgatottak vagyunk, hogy milyen találkozások lesznek, de kicsit megnézzük Szófiát is, Belgrádot is közben, úgyhogy így összekötjük egy ilyen kis pihenéssel is.
0: Milyen kapukat nyithat meg egy ilyen nemzetközi jelenlét?
1: Szerintem a térségben való koncertezést indíthatja el, illetve az mindig jó, hogyha minél több emberhez eljut a zene, mert sose lehet tudni, hogy esetleg ő majd kinek mutatja meg, és majd hogy jut el valami olyan helyre, ahol lesz egy jó lehetőség, vagy nagyon megérint valakit, és ugye ennek a nagyját így nem is mindig tudja az ember, hogy most így hány emberhez jutott el úgy, hogy ez jelentett neki valamit. De egy része visszajut, és akkor lehet, hogy lesz egy koncert, vagy egy találkozás, vagy valami hasonló jó lehetőség.
0: Ha már a koncertekről beszélünk, akkor meséljünk egy kicsit a zenésztársaidról is, hiszen ugye a dalok a tieid, úgymond, te vagy a szerzőjük, de a színpadon többen vagytok.
1: Igen, igen. Most a nyáron kétféle felállásban fogunk koncertezni. Egyrészt duóban is, ilyenkor nyilván én vagyok ott, és Martos Domonkos. Ő is gitáron van, és vokálozik, és énekel, és egyébként már ő is írt Bianca Hajdú dalt. Ilyenkor is előkerül a mandolin, illetve a másik fajta felállásunk az négy fős, és ott van még egy cselló, a nyáron régen Hárt Anna Blanka lesz a csellista, illetve fognak még a hallgatók találkozni Kis Csongorral is, és van most egy új tagunk, Kristóf Kata, ő vokálon és hegedűn fog csatlakozni a dalokhoz hozzánk.
0: Említettük, hogy ez egy letisztult hangzás, ugye amilyen helyszíneket, fesztiválokat is említettél, azok inkább picit a nyugodtabb vonalat képviselik, tehát hogy aki ellátogat a koncertetekre, az egy ilyen igazi, nyugalmas, dallamos, elcsendesülős kikapcsolódásra számíthat?
1: Igen, valami ilyesmi, és érdekes is, most örülünk is neki, hogy nagyon olyan fesztiválok is hívtak most vissza minket, ahol tényleg így beleillünk, de tavaly is nagyon izgalmas volt olyan fesztiválokon fellépni, ahol a hallgatók nem annyira számítanak erre a fajta zenére, és aztán mindig annyi ilyen kedves, jó visszajelzés jött, hogy hú, milyen jó volt megnyugodni, meg hogy így ilyen mély és nagy érzéseket így felhozott, és hogy el lehetett kicsit így álmodozni a saját érzésekben, és valahogy mégis megnyugodni, mert lassabbak és ilyen nyugodtabbak a dolog, azért valahol én azt gondolom, hogy elég felemelő mindegyik vagy a nagy része, szóval nem ilyen szomorkodós.
0: Érdemes nyitott füllel és odafigyelve hallgatni, ahogy én ismerkedtem az albumoddal, azt hiszem, hogy bennem ez fogalmazódott meg, hogy ez tényleg egy olyan zene, ami megkövetelheti joggal a figyelmünket, tehát hogy nem feltétlenül a háttérbe való. Hol lehet pontos dátumokat találni, hogyha valaki szeretne valamelyik koncertre ellátogatni?
1: A Bianca Hajdú social media oldalain lehet a koncertdátumokat megtalálni.
0: Zárásképpen pedig beszélgessünk erről az új dalról, ami múlt hét pénteken, június 26-án jelent meg, No One's There, ez a címe, és mindjárt hallhatjuk is.
1: Igen, ez a dal már az album dalainak megszületése után született igazából tavaly, és valahogy a magányról, meg így a magánynak erről a hatalmas teremtő erejéről szól, hogy néha ez fáj, de hogy mégis olyan dolgok történnek velünk, amik tovább fognak lendíteni. Úgy gondolom, hogy ez a dal azokra a szürke napokról is szól, amik egy könyvfejezet első két sorában tud le a szerző, vagy egy sorozatban két évad között történnek, szóval ilyesmi ez a dal.
0: No One's There, ez tehát a címe Hajdú Bianca, vagyis Bianca Hajdú új dalának, amit most mi is meghallgatunk itt a Hangáriumban. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk, és hát nagyon sok sikert kívánunk ehhez a nemzetközi szerepléshez, és várunk vissza majd új dalokkal.
1: Köszönöm szépen!

0: a Crossovers muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A második választás története. Harmadik rész.

Körtvélyes Városka országgyűlési képviselőjelöltje, Kovinyi János, programbeszédét tartja. A tetszés végig morajlik a gyülekezeten. Mész csurog a szájából, tör ki egész extázissal Hibli postamester. Az enyémből is mész folyna, ha a polgármester Minka lánya csókolgatná, replikázik az ellenmondási viszketegségéről híres Levinci fiskális. Nosza, lett erre nyomban spektákulum. Pengő Laci városi aljegyző éppen ott állt, és nagy hirtelen pofon ütötte ezért a szóért. A pofon nagyot csattant, és egy percre erre fordítá a közfigyelmet. Mi az? Mi történt? Nagy hullámzást támadt a tömegben. Mindenki tudni akarta a tényállást és az okot. Levinci vörösen, mint a paprika, ziháló melkassal, hörgő, gyors szavakkal adta elő a körülte nyüzsgő csoportnak. Pofon ütött, mert azt mondtam, hogy az én szájamból is méz csepegne, ha a röszkei Minka csókolná. Pofon ütött a stréber kutya, mert azt gondolja, hogy két legyet, akarom mondani, két protektort szerez egy csapásra, a polgármestert és a képviselőt, de meglakol érte a stréber kutya. A jelölt észrevette a szcénát, s egy hirtelen kanyarodással, de természetes átmenettel gróf Széchenyi István profétai lelkét kezdé magasztalni. Azon Széchenyiét, aki és Kovinyi János most arra a helyre nézett, ahol még mindig kavargott a sajnálatos incidens, így szólott egy ízben. Ne bántsuk egymást, mi magyarok! Ne kapjunk hajba minden csekélységért, mert oly kevesen vagyunk, hogy nálunk még az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani. Az idézet frenetikus hatást gyakorolt. Viharos taps és éjjel reszkettette meg a városház falait. Micsoda elme! Ordított föl Zadubán Vince számvevő. Némelyek soha se hallották még Széchenyi ezen szavait, némelyek nem is hitték, hogy Széchenyi mondta. Van is egy grófnak annyi esze? Hogy mondta volna, dehogy mondta. Hát látta ő a Levinci fiskális és Pengő aljegyző közti pofoszkodást? Akadtak olyanok is, akik el se hitték, hogy lett volna valaha olyan nevű gróf. De a hatás csak elméleti volt. Magyarországon általában elméletiek a hatások. Mert már akkorra két fiatalember vert magának utat könyökével azon irány felé, amerre Pengő távozott a virtus cselekedet után. A két fiatal úr, Palina tűzoltó parancsnok és Kajton Józsi ügyvédjelölt, kik az imént még jámbor odaadó arccal hallgatták a jelöltet, egyszerre átváltozának. Tartásukon, arcvonásaikon csodálatos komolyság és fönnség tükröződék. Annyira érezték e pillanatban saját fontosságukat, hogy mindenkinek látnia kellett ezt rajtok. A segédek! Suttogták szerte, és borzongás futott végig a kisvárosi hátakon. Az apróbb városi tisztviselők, a kisfejűek egy csoportba verődve irigy trécseléssel latolgatták, mennyit ér meg-e pofon. Mit fog jövedelmezni az élelmes Pengő kollégának? A szónok ez alatt kényelmesen eljutott a messze múltakból a jelenre, sőt, azt is átugorván már a jövő esztendőben kalandozék, fejtegetvén a kvótát. Hatalmas hangon tiltakozott a haza szent nevében annak, mármint a kvótának jogosulatlan fölemelése ellen. És két ujját az ég felé emelve ígérte, hogy jogosulatlan fölemelést nem fog megszavazni. Csak hogy minden fölemelés jogosult lesz, dohogta Hártyai Mihály, a hajdani képviselő, bizonyos keserűséggel, azon ocsmány iszappal lelkefenekén, melyet a mellőzés lerak. Másrészt azonban, folytatta Kovinyi jelölt, a viszonosság azt követeli, hogy mi is tekintetbe vegyük a másik állam érdekeit. Két szerződő félnél, tisztelt polgártársaim, nem lehet sem az egyiknek, sem a másiknak csak kapni és nem adni, mert kettőn áll a vásár, és a paritás megkívánja... Mi az a paritás? Zúdult közbe egy tompa hang, mintha föld alól jönne. A szónok nem jött zavarba. Elkezdte magyarázni, mi a paritás. A paritás, tisztelt uraim, hogy egyenlő mértékkel mérjünk. Ide egy font, oda egy font. Úgy! Sipított föl most egy nyúlékony giliszta hang, éppen ellentéte az előbbinek. Akkor előbb ő közülök is akasztódjék föl 13 generális.
Azután lehet beszélni a többiről. Nagy derültség támadt. A hahota pedig veszedelmes vendég a frázisok közt. Megeszi őket. Olyan, mint a tyúkolba beszabadult róka. Kovinyi megtántorgott egy másodpercig, mint kinizsipál a nyergében, mikor egy gyermek borsószemet hajított rá. Egyéb iránt zavar és háborgás támadt mindenfelé. Ki volt az? Hát egy incifinci emberkét taszigáltak előre, aki peckesen tartotta a körte alakú fejét. Körülbelül, mint Dávid, mikor Góliátot megtalálta a parittyakővel. Én, la! Mondta az apró vézna emberke a mellére ütve. A munci szabó! A munci kama! Kiabálták számosan. Templomi csönd támadt, hogy mi fog történni. Na most, János? Most légyésznél, Kovinyi János? Elmosolyodott, és odaszólt szelíd humorral. Rövidlátó vagyok, tisztelt uraim! A nagyon apró betűket és a nagyon apró embereket nem bírom jól kivenni. Ugyan méltóztassanak, kérem, fölemelni azt a kis urat, hadd lássam én is. Erre is nevettek. És most már a Kovinyi részén volt a derültség, ez a bolondos csillogó-villogó fegyver. A csizmadiáknak több se kellett, egyszerre a levegőbe emelték Munci Szabót, aki harapott, hadonászott a kezeivel és rúgott a lábaival. A csizmadiák úgy is dühösek voltak rá, hogy merő náluk különb hazafi lenni egy közönséges kecske. Bizonyosan jól meg is ropogtatták az oldalbordáit. Nem csodálkozom, folytatta Kovinyi, hogy az én tisztelt polgártársam olyan vérengző, mert egész életében gyilkos, hegyes végű dárdákkal dolgozik, azokkal döfködvén a posztót. Zajos, hosszas derültség. S amit összetűzköd, ha rosszul csinálja, könnyű kifejteni. De a politikában, lévén a politika, a szükségletek, a követelmények tudománya, ha valami elhibáztatik, számos emberről tőksínylik meg. Így múlt el e nevezetes nap, melyet 300 terítékű vacsora követett a szegfűnél, számos szellemes tószttal fűszerezve. Egész éjjel a legfölségesebb hangulat volt. Csak a párbaj segédek kászmálódtak korábban haza, néma jelekkel, arcfintorokkal és válhúzogatásokkal mutogatva a tartóztatóknak, hogy nekik korán reggel komoly dolguk van, tehát le kell feküdniük. Pengő Laci aljegyző ellenben kutyába se vette a fenyegető végzetet. Olyan kedves ottyant, hogy kabátját levetve ott aprózta inarogyásig a cigány előtt. Látván ezt Levinci fiskál is, az úrra terített asztal másik szárnyán, mint hogy őt sem a gólya költötte, rálicitált ellenfelére a jókedvével, s elkezdte énekelni azokat a szép duhajnótákat az ő zamatos tempójával, betyárosan illegetve hozzájuk egész testét, beléjük öntve egész lelkét. Pesti kaszárnya, repedj meg! Ides rúzsám, szabadíj meg! Szabadságom be van zárva, Mosorosíp, Ferenc Jóska ládájába, stb. Stb. A dal és a tánc ikertestvérek összejönnek. A mámor, az édes köd nem útvesztő, mint a közönséges ködök, de híd közöttük. Nem lehetett más vége, mint hogy hajnal felé Levinci és Pengő némi unszolások közbejöttével kibékültek, kezet fogtak. Összecsókolóztak, mert mindeniknek egy-egy cimbora fogta és taszította a fejét, míg a két koponya összeért. A csók után örök barátságot esküdtek egymásnak, és hajnalpirkadáskor csak a négy segéd jelent meg a Szeplő nevű fenyőerdőben. S a derék gentlemanek fölötte csodálkozának, hogy a két ádáz ellenfél nincsen ott. Ugyanazon a reggelen, midőn a nap fölbukkant nyárias ragyogással és melegséggel, lobogó díszben látta Körtvélyest. A Kovinyi zászlókat már kora reggel széthordozták a hajduk, csak hamar feltűntek a házfedelek szelelőin és a homlokzatokon. A kis gyermekek háromágú tolbokrétákat tűzdeltek föl a kalapjaikra, s az egész város visszhangzott az éjjen Kovinyi kurjongatásoktól. Valóságosan dühöngött a Kovinyi láz. Még a szurtos szolgálók is, akiknek az esze ott szokott keringeni egész évben a katonakaszárnya körül,
Kovinyit magasztaló verseket komponáltak Kender tillózás közben. Minden, de minden Kovinyit dicsőítette. A falak plakátjai, a kertkerítésekre krétával fölfirkált éljenek. Sőt, Kukucska Pál, a jókedélyű luteránus kántor megvilágított transzparentet tett ki még éjjelen át is a kapujára e felirattal. Vinum vini vivat Kovinyi, borog bora, éljen Kovinyi. S maga Kovinyi is jól csinálta, folyton beszéltetvén magáról, különféle jelességeinél fogva. Egyszer mind a 9 bábot leütötte a sörházi kuglizón. Másnap elnyerte a kucséber kosarát a nyereményjátékon 28-as számon. 28-ára volt kitűzve a választás is. A harmadik nap pedig ott sétálgatván a Kemese partján, miután épp abban a percben szédült le a hídról egy öregasszony, Botoska Mihály Vargának a neje, és a vízbe pottyant, a követjelölt utánaugrott, és kimentette. Szerencse,

0: Koviny János képviselőjelölt és Röszkei polgármester lánya Minka menyegzőjét kölcsönös akarattal november 20-ára tűzték ki. A programbeszéd után negyed napra Koviny rövid időre hazautazott. Röszkeiék pedig, a papa, a mama meg a menyasszony elmentek Bécsbe a kelendjét megvenni. Visszajövet összekerültek a kupéban egy csinos szőke úrral, kit egy közös ismerős ezekkel a szavakkal mutatott be a családnak útközben. Íme egy eleven milliómos! Brandt Károly gyáros, Bécsből! A milliómos nagyon is eleven volt, és elkezdett a polgármester lánya Minka körül forgolódni, és minthogy igen szép kék szemei voltak, csinos nyulánk termete, Minkának igen hízelgett a szép tevése, s ábrándos pillantásainak perzselő sugarai szelíd pírt csaltak arcára. Ettől a pirulástól természetesen még szebb lett, s hogy ím a Minka szebb lett, a gyáros még jobban ittasodék meg a bájaitól. Így szüli az ok az okozatokat. Körtvélyesnél azonban le kellett szállania a familiának, mire az öreg úr a megkötött ismeretség folyamányaképpen szíves mosolygással nyújtá nagy szőrös kezét búcsúzásra.
1: És ha majd egyszer erre jár, látogasson meg bennünket.
0: Mikor? Kérdé Brand úr magát meghajtva.
1: Akármikor.
0: Köszönöm. Élek a szabadsággal, és mindjárt most teszem tiszteletemet. A csodálkozás halk sziszenését hallatá a mama, s ilyettében vagy örömében kiösmerné az asszonyokat, elejtette a lornyettjét. A kupé ülés alul kellett kiszedni, egyik üvege el is tört. Minka pedig piros lett, mint a májvarózsa.
1: De hisz önnek, mint mondá korábban, sürgős dolga van Brassóban,
0: szólt a királyi tanácsos úr némi zavarral.
1: Igen, egy terminus, de ön tudja, mi a viszmajor, az elháríthatatlan akadály,
0: s jelentőség teljesen nézett a vén polgármester szemek közé. Az pedig valamely alkalmas mondat után kotorászott fejében, mely tudtára adná Brandnak, hogy Minka már menyasszony.
1: De végre is magyar ember volt, még ha a józanész kívánja se szalaszt el a magyar egy kínálkozó vendéget. Márpedig a józanész se kívánta, mert még két leánya van otthon pártában.
0: Brand úr tehát kiszállott körtvélyesen. Az indóháznál ott várták már szüleiket az otthon maradt kisasszonyok, Ilona és Katalin. Brand úr, mutatta be nekik a vendéget a nagyságos mama, kedves vendégünk. Ez pedig az Ilona lányom. Szakasztott mása a Minkának, az az arc, az a lélek. Ami a kis prücsköt illeti, a prücsök a Katica volt, ez még iskolába jár. Gyere hát közelebb, ne légy olyan szégyenlős. De a Katicát sokkal jobban érdekelték a csomagok, amiket a kalauz lehaigált a kupéból, meg a tömérdek láda, melyeket a vasúti szolgák leraktak. Talán neki is kerül azokból valami. Ilonka azt kérdezte. Hát nekem mit hoztál?
2: Egy kérőt, súgta az öreg úr. Aranypillangó, magától röpült ide. Okos légy!
1: Ugyan, apa!
0: Kigyúlt a szép arca, mint a fákja. Szégyenlősen behúzta szemébe az orgonavirágos szalmakalapját, hallgatott és félrenézett, mintha semmi sem érdekelné a világon más, csak az, hogy mind következnek egymás után a körtvélyesi házak. De hasztalan igyekeztek a szülők másfelé terelni Brandt Károly figyelmét, s föléleszteni Ilonkában a szikrát, mely szikrát csal. Ámor nem hagyta szövöttjét szétfejteni, s fürgevetélőn átszövetni. A vacsora után megtörtént, amit különben előre sejtettek az öregek, Brandt Károly gróf megkérte a Minka kezét. Midőn a kisasszonyok elvonultak lefeküdni, Brand úr, kit meggyújtott gyertyával szobájába akarta királyi tanácsos úr kísérni, egy kicsinyé

0: még visszatartotta a szülőket, és kinyilatkoztatta, hogy ő nem élhet minka nélkül tovább. Röszkei úr nem jött zavarba, el volt készülve az esetre. Annyira el volt készülve, hogy már este felé sürgönyzött a Bécsben lakó sógorának, tüstént tudósítsa Brandt Károly nevű gyáros társadalmi és anyagi értékéről. Röszkei úr tehát ünnepélyes arcot vágott. Bizonyára nagyon megtisztelve érezzük magunkat, de ön elkésett. Ó, Istenem, milyen kár! A minka leányunk éppen menyasszony. Lehetséges-e? Dadogta Brandt Károly elsápadva. Milyen kahiba? Nekünk kellett volna szólani. De ki gondolhat ilyesmire? Teringettét, nem élünk a lovakkorban. A romantika az ördögé már. És nem vagyunk képzelődők. Nem is álmodtunk ilyen szerencséről. A fiatalember megsemmisülten esett egy székbe, és arcát a kezébe temette.
1: És ki a vőlegény? Kérdé folytott hangon.
0: Ama Kovinyi, akinek a zászlóit láttuk útközben a házakon. Egy szomszéd megyebeli nagybirtokos. Beláthatja ön, hogy most már ez a dolog lehetetlen. Az illető meg lesz választva. Az eljegyzés is megtörtént. Ezen már nem lehet segíteni, de... Itt egy kis pauzát tartott, s titokban a nagyságos mamára hunyorított, mintha azt mondaná, szólj már te is, Zsuzsánna. Azt az egyet sajnálom, folytatta a polgármester, hogy olyan ostoba voltam, és nem vettem észre semmit. A tüzet könnyű elfújni szikrakorában. Csodálom, Zsuzsánna, hogy magának oly éles szeme van, és mégis... Az anyjuk közbevágott.
2: Nem, nem, egy szót se, Pál! Engem nem terhelhet a felelősség. Én egy tévedés áldozata vagyok, Pál. Ach, Istenem, ezek a mai gyerekek? Hiszen most már elmondhatom, mert úgyis vége van, és bár röstelnem kéne, hogy olyan tapasztalatlan vagyok, de az őszinteség az első szabály, nincs igazam, Brandúr?
0: Brandúr érzéketlenül, gépiesen bólintott fejével, mint a halálra ítélt tenné, ha arra nézve kérnének tőle véleményt, nem az oroszlánt tartja-e a legerősebb állatnak.
2: Én azt hittem, folytatta az asszonyság halkabban, hogy az Ilona van a játékban. A szegény Ilona olyan különös volt, és olyan csodálatos módon függeszté a szemeit önre, Brandúr, szegény édes leánykám!
0: Röszkeiné kivette a zsebkendőjét a gombolyagos kosarából, és könnyeket törült ki a szemeiből.
2: Igen, igen, azt kellett hinnem, hogy az ön érdeklődése Ilonámat illeti. És én olyan boldog voltam, amilyen boldog csak lehet egy anya, akinek három ilyen lánya van.
0: Bár csak úgy volna, fejezébe Röszkei kenett teljesen. Igen, uram. Az ön ajánlata nagyon megtisztelő, és én örömmel fogadnám családomba, nem de maga is, Zsuzsánna, de a minka, valóban, a minkára nézve már elkésett. A minka már kissé idős is önhöz, nem de, Zsuzsánna? Zsuzsánna csak a fejével bólingatott, és a kötésébe merült. Így beadogatva a Brandúrnak kávés kanalanként a saját tervüket, várták a hatást. De Brandúr nem felelt. Úgy ült ott lankadtan a karszékben, leeresztett karokkal, megüvegesedett szemekkel, mint egy érzéketlen fadarab. Az öreg óra kísértetiesen ketyegett a kínos csöndben az ebédlő falán. Röszkei, hátratéve a kezeit, izgatottan járkált föl s alá. Egyszerre fölugrott Brand, s eléje állt földult vonásokkal, mint egy kísértet.
3: Ha nem adhatja ide a minka leányát, mondta elfátyolozott hangon, egy másik szívességre kérem.
4: Csak szólania kell, kedves barátom.
3: Adjon kölcsön egy pisztolyt.
0: Röszkeiné
3: Erre hangos sírásra fakadt, és kiosont az ajtón. Különben is viszketett már a nyelve, alig várta, hogy mindent elmondhasson a lányoknak, kik még bizonyosan nem vetkőztek le. Röszkei ellenben csillapítani kezdte a fiatalembert.
4: No, ne legyen olyan érzékeny. Az egész dolog márciusi hó, becsületemre mondom márciusi hó, pisztolyt. Én adjak pisztolyt, hiszen én hatósági személy vagyok, s önnek adjak én pisztolyt, hiszen ön gazdag ember, és még sok öröme lehet az életből. Azon felül lássuk csak, hiszen még a leány is meghallgatandó, még a minkát is meg kell kérdezni.
3: És gondolja ön, kiáltá Brandúr, mohón megragadva a polgármester kezét,
4: én semmit se gondolok, semmit se tudok. Az ember végigolvashat két bibliotékát, és minden könyvben tudhatja, mi van, de hogy egy leány szívében mi legyen, azt senki se tudhatja. Azért hát aludjunk egyet, fiatalember, és holnap még beszélhetünk a dologról. Az éj, az álom tanácsot ad.
0: Meg is jött a tanács másnapra, de nem az álom és az éj adta, hanem a bécsi sógor sürgönye. Az illető igen derék és nagyon gazdag ember, értéke 1,5 millió. Hát, minek is toldjam a dolgot, Minka szíve is a bécsi gyáros felé hajlott. Csinosabb és fiatalabb volt Kovinyinál. A 1,5 millió pedig a szüléket igézte meg. Tettek ugyan még egy végpróbát Ilonkával, ki a legszebb selyem ruháját ölté föl reggelre, és egész éjjel papírosokba tekert hajtincsekkel aludott, azaz hánykolódott a vánkoson. De minthogy Brand sehogy se akart tágítani a Minkától, hát végre is odaígérték neki, elhatározván, hogy a Kovinyi jegygyűrűjét maga a papa fogja neki visszavinni és kíméletes szavakkal átadni. Kovinyi így is meg lehet elégedve, mondták, hiszen mandátumhoz jut a Minka révén. A boldog Brand tehát repeső jókedvel utazott el Brassóba. Ott elvégezvén a dolgait, visszafelé régi iskolapajtásával Katángi Mennyhértel jött össze a vasúton. Kinek elbeszélte nagy részletesen Körtvélyesi szerencséjét, hogyan ösmerkedett meg az ottani képviselőjelöltnek, Kovinyi Jánosnak a menyasszonyával, s hogyan csapta le a kezéről, és így tovább. Katángi figyelmesen hallgatta a szerelmes történetet, s gondolta magában, a menyasszonnyal járt a mandátum. Ha a menyasszonyt elvitte tőle a Brand, miért ne vihetném én el a mandátumot? Minél jobban hánytorgatta elméjében a körtvélyesi cirkumstanciákat, annál valószínűbbnek tűnt föl neki a terv. Tarkábbnál tarkább kombinációk rajzottak fejében. Ha nőtelen volna, a polgármester középső lányának kezdene udvarolni. De ez nem lehet. Azok az átkozott levelek, amelyeket az országgyűlésről irkált Klárának, mindenütt elvitték házas voltának hírét. Egy azonban bizonyos, hogy a körtvélyesi fölléptetést a polgármester csinálta a leendő vejének. Ha már most nem lesz a veje, hát nem is törődik a megválasztásával. Ez vas. Sőt, amint visszaadja gyűrűt Kovinyinek, hát abból olyan szcéna lesz, hogy a polgármester okvetlenül dűbe jön, és a jelöltségről is le fogja csapni Kovinyit, ha lesz kivel. Márpedig lesz kivel, mert ő, Katángi, ehhez a kerülethez köti most magát.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A 11. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Vivaldi G-dur cselló koncertójának harmadik tételét Rafael Valfi is szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A csütörtöki napot már a lehűlést hozó hidegfront határozza meg. Az ország több pontján záporok és zivatarok alakulhatnak ki, miközben az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet érezhetően visszaesik, ezzel véget ér a kánikula, tájékoztatott a Hungaromet. A venezuelai földrengésben otthonukat veszített emberek támogatására gyűjt adományt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A július 1-én induló gyűjtést az adományoz.hu oldalon keresztül lehet támogatni. Venezuelát két rendkívül erős, a Richter skálán 7-esnél nagyobb erősségű földrengés rázta meg, helyi idő szerint június 24-én este. A természeti csapás következtében több mint 1700 ember veszítette életét, több tízezreket eltűntként tartanak nyilván. Az ENSZ vestése szerint a két földrengés mintegy 7 millió embert érintett. A fővárosban és környékén 800 épület omlott össze. A kormány döntése nyomán bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára, nyilatkozta a napokban Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Magyarországon egyetlen gyermek sem indulhat hátrányból, azért, mert a családja nehéz helyzetben, nehéz körülmények között él. Ezért vállaltuk korábban, hogy a rászoruló iskolások számára 100 000 forintos iskolakezdési támogatást vezetünk be, fogalmazott a kormányfő. Az első rendeletet, az első részletet, 50 000 forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A kormány számításai szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Bíróság előtt az északi áramlat felrobbantásával gyanúsított terrorista. A német hatóságok vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, aki bizonyíthatóan részt vett az északi áramlatot felrobbantó szabotázs akcióban. A vád szerint az ukrán férfi az északi áramlat felrobbantásával nem csak Németország, hanem Európa energiabiztonságát is veszélybe sodorta. A férfit 2025. augusztus 21-én vették őrizetbe Olaszországban. Ezt követően átadták a német hatóságoknak, ahol egy bíró másnap hatályba léptette a korábban kiadott elfogató parancsot. Szerhi K. a nyomozás során végig tagadta, hogy bármilyen szerepet játszott volna a robbantásokban. Szóbeli tárgyalás megtartását kérte az Európai Unió törvényszékétől a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottság ellen indított perében. Írja a Vajdaság Ma hírportál. Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot arra az európai polgári kezdeményezésre, amely azt célozza, hogy az Európai Unió nagyobb figyelmet fordítson a nemzeti régiók támogatására és kulturális értékeik megőrzésére. A Székely Nemzeti Tanács szerint a bizottsági döntés sérti az uniós jogot, ezért az Európai Unió törvényszékéhez fordult, kérve a bizottsági határozat érvénytelenítését. Hazánk időjárásáról. A Dunántúlon tovább szakadozik, csökken a felhőzet, míg a Dunától keletre egyre erőteljesebbé válik a felhőképződés, és ott alakulhatnak ki záporok, elszórtan zivatarok. Utóbbiakat néhol felhőszakadás, átmeneti szélerősödés is kísérheti. Az északi-északnyugati szél főként a Dunántúlon és északkeleten erős, néhol viharos lesz, de késő délutántól veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé hüll a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai műsorunkban folytatjuk operett sorozatunkat, ezen kívül pedig a Medgyes Piroskával, a műcsarnok gazdasági vezetőivel készített interjúnkat, valamint a Slagta Margit Kollégium nyílt napján készült beszélgetésünket is meghallgathatják. Tartsanak velünk!

0: A Slagta Margit Kollégium nyílt napot szervezett, amely lehetőséget kínált arra, hogy a továbbtanulás előtt álló fiatalok személyesen is megismerjék a budapesti kollégium közösségét, szolgáltatásait és értékrendjét. A Slagta Margit Kollégium célja, hogy keresztény egyetemisták számára biztosítson nyugodt, inspiráló és otthonos környezete tanulmányaik idejére. Az intézmény egyetemektől függetlenül fogadja hallgatóit, így különböző felsőoktatási intézmények diákjai találhatnak itt közösségre és támogató légkörre. A nyílt napon Endrődi Gáborral, a kollégium vezetőjével, Fülöp Tamás készített interjút.
1: Mit tudhatunk a kollégium történetéről, és miért hiánypótló a Slagta Margit Kollégium?
2: Talán onnan kezdeném a történetet, hogy ugye a Magyar Vezetőképző Alapítvány nagyjából 8 évvel ezelőtt jött létre, és a célból jött létre, hogy azokat a középiskolásokat, azokat a keresztény középiskolásokat díjazza, jutalmazza, akik a közösségért tesznek valamit. Tehát nem feltétlenül a tanulásban járnak az élen, hanem azért, mert egy szűk közösségükért valamit aktívan cselekednek. Ez lehet akár a családjuk, de lehet akár egy tágabb picit mondjuk az osztályközösségért, vagy egy osztálykiránduláson aktívan tesznek a közösségükért, sokat segítenek az osztályfőnöknek, és a többi, és a többi. Az osztályfőnök, illetve az iskolaigazgató terjesztheti föl ezeket a diákokat erre a úgynevezett Mórusz díjra, tehát a Mórusz Szent Tamásról elnevezett díjra, és ezeknek a Mórusz díjas diákoknak szervez programokat, képzéseket, nyaranta egy háromnapos tábort a Magyar Vezetőképző Alapítvány, de ugye, mint említettem, ez már 8 éve zajlik, és hát ezek a középiskolások aztán egyszer csak leérettségiznek, és általában az esetek többségében Budapestre kerülnek egyetemre. Ezért aztán ez a közösség egy lakóhelyért kiáltott, és így 2 évvel ezelőtt megnyitott a kapuit a Slagta Margit Kollégium, amely elsősorban keresztény egyetemisták számára nyitotta meg az ajtajait, és egyetemtől független egyébként, tehát nem valamelyik egyetemnek vagyunk a szakkolija, de azon túl, hogy lakóhelyet biztosítunk a jelentkezőknek, ugye nyilván egy hallgatói jogviszony szükséges ahhoz, hogy valaki felvételizzen hozzánk. Azon túl mi programokat, képzéseket és előadásokat, kurzusokat szervezünk az itt lakóknak.
1: Akkor sétáltunk fel a lépcsőn, én azt mondtam, hogy a lehető legjobb értelemben az épület nem annyira kollégiumos, tehát hogy egy nagyon modern, szép épületben vagyunk. Vannak színek, tágas terek.
2: Nem te vagy az első, aki ezt megállapítja, aki itt megfordul, az rögtön mondja, hogy hát, amikor én fiatal voltam, nem éppen ilyen kollégiumban laktam, és valóban a kollégium 2 éves, tehát még csak dackorszakban sem ért, tehát még abszolút nem látszódnak rajta a leharcolt életjelei. Hála Istennek a lakók vigyáznak rá, meg mi is igyekszünk azért óvni, amennyire csak lehet. Szólnék egy pár szót a névadóról, Slagta Margitról, aki ugye az első női parlamenti képviselő volt, és egy hívő keresztény ember, tehát civilként is nagyon sokat segített az embereken, nagyon áldozatos munkát végzett, de a parlamentben egy igazán újító, modern, egy liberális valaki volt a szó abban értelmében, hogy ugye nőként először szólalhatott meg a parlamentben, a magyar parlamentben. Ugyanakkor viszont a mondani valója mögött, meg a tevékenysége és az egész életútja mögött egy márványbiztos konzervatív értékeket hordozó, konzervatív értékekért dolgozó ember volt, és egyértelmű volt, hogy az ő nevét fogja viselni a kollégium, hiszen a kollégium épülete is modern, a kor azt hiszem összes igényét kielégíti, mégis a falakon belül itt konzervatív értékekre törekszünk. Azoknak az embereknek érdemes jelentkeznie hozzánk, akik nem pusztán egy nagyon jó lokációban levő lakóhelyre, biztonságos lakóhelyre vágynak az egyetemi tanulmányaik alatt, hanem egy közösségre is, hiszen itt nem titkolt elvárás, hogy ha valaki hozzánk felvételt nyer, és itt fogja az elkövetkezendő 3-4 évét eltölteni, akkor nem csak azt várjuk tőle, hogy befizesse a lakbérét, hanem azt várjuk tőle, hogy aktívan részt vegyen a kollégium közösségi életében és az itt zajló előadásokon.
1: Pontosan milyen lehetőségek vannak a kollégiumi elszállásolásra? Gondolok itt a szobákra, a felszereltségre és a kialakításokra.
2: Főleg egyágyas szobáink vannak, de van 9 darab kétágyas szobánk is. A szobák nagyon jól felszereltek, tehát külön WC-vel, fürdőszobával felszerelt az összes szobánk. Mindegyik szobához tartozik egy külön hűtőszekrény, egy külön mikro tanulóhelyiség, tehát hogy tudjon a tanuló a tanulmányaira koncentrálni. Minden emeleten van egy közösségi tér, kezdve a földszinttel, ahol van egy gyönyörű szép kápolnánk. Az első emeleten van egy konditerem, tehát itt az igazán érvényesül az épp testben, épp lélek elve. Van a második emeleten egy közös konyha. Azt hiszem, hogy kijelentettem, hogy ez igazán a lelke a kollégiumnak, mint ahogy a házi bulikban is mindig a konyhában zajlik az élet. Tehát azért esténként itt ilyen nagy világ megváltó beszélgetések zajlanak. Van egy csocsónk is, meg egy dárcunk, tehát hogyha játszani támad kedve a kollégistának, akkor arra is van lehetőség. A harmadik emeleten pedig van egy tanulószoba, egy nagyobb tanulószoba, ami egyben a könyvtár funkcióját is ellátja.
1: Említetted, hogy ösztönzitek is az itt lakókat arra, hogy részt vegyenek a különböző programokon, amikről még fogunk beszélni mindjárt. Egy utazást említettél, mi is ez pontosan, amivel a legaktívabb diákokat jutalmaztátok például?
2: Igen, tehát ugye említettem, hogy elvárás azért az, hogy itt a képzéseken és a programokon részt vegyen aktívan az itt lakó kollégista. Azzal szeretnénk ösztönözni és motiválni erre, hogy ugye nem csak a lakóhelyét tarthassa meg az itt lakó, hanem szeretnénk jutalmazni is, tehát minden év végén, nyár elején egy jutalomúttal jutalmazzuk a legszorgalmasabb diákokat. Tavaly a római ifjúsági találkozóra mehetett ki 15 kollégistánk, a legszorgalmasabbak. Nagyon örülünk és nagyon támogatjuk, hogyha proaktívan valamiféle programot saját maguknak találnak ki, és hála Istennek erre van is példa szép szerével. Egyrészt van egy kollégistánk, Balogh Jennifer, aki már évek óta, vagyis hát a kezdetektől tartja a hónapról hónapra a könyvklubot, ahol nagyon szép foglalkozásokat tart, és könyveket, verseket, irodalmi műveket dolgoznak föl, és akkor van a mém verseny, tehát a kollégium életéről szóló fotókat mémesítik, és különböző vicces feliratokkal illetik, és akkor mindenki beküldhetett mémeket, amennyit csak bírt. Helyenként valamelyiken még én is szerepeltem, és hát akkor amelyik a legtöbb lájkot és a legtöbb nevető fejet kapja, az jutalomban részesül. Igazából itt nem is az a lényeg, hogy ki nyeri és ki kapja meg azt a nem tudom táblacsokit, ami ezért jár, hanem egész egyszerűen az, hogy megismerjük a másiknak a humorát, és rendre kiderül, hogy mindenkinek van. Hála Istennek is nagyon jókat tudunk derülni a jól elkapott pillanat képeken. Aztán van a más felezés, ami azért lett életre hívva, mert a kollégisták szerették volna jobban megismerni egymást, és akkor gyakorlatilag azt hiszem, hogy bedobják a neveket egy kalapba, pontosan a hogyanját azt nem tudom, de az a lényeg, hogy neveket húznak, és akkor akit kap egy kollégista, azzal kell másfél órát együtt töltenie, akár egy séta a közeli parkban, vagy egy közös ebéd, vagy egy közös kávézás, vagy egy közös kondizás a konditeremben, de az a lényeg, hogy másfél óra legyen, és akkor másfél óra alatt kizárólag a másikra fókuszál az ember, és próbálja őt jobban megismerni. Így erősödik a közösség is, hogy a tagok benne külön-külön is közelebb kerülnek egymáshoz.
1: És itt van mellettünk egy molinó a slakta képzések és közösségi programokról. Itt különböző színekkel vannak jelölve a programok. Rózsaszínnel a vezetők számára kiírt, meghirdetett programok vannak, tehát van itt egyfajta vezetői képzés is.
2: A helyes kifejezés a vezetői tréning, ugye nem titkolt szándékunk az, hogy nem csak lakóhelyet és képzéseket adjunk ezeknek a diákoknak, hanem ők legyenek a jövő generáció vezetői, akik terhelhetőek és felelősségteljesen vállalják azt a feladatot, amit rájuk bíz a Jóisten, és bízunk abban is, hogy 30-40 év múlva felső vezetőként, vagy céghálózat vezetőként, vagy akár ország vezetőjeként szeretettel gondolnak egymásra, és évtizedek múltán is segítik egymást, visszagondolva, visszaemlékezve a szép slaktárs együtt töltött évekre. A vezetői tréning, igen, tehát itt látható mellettem egy naptár, ahol különböző színekkel vannak jelölve a különböző programok. Rózsaszínt kapott a vezetői tréning, ami kifejezetten a vezetőkké válást segíti elő, hogy hogyan gondolkodik egy felelősségteljes vezető. Itt tényleg nagyon széles a skála, egy-két címet, a sikeres előadás, 10 titka, vagy üzenet a sorok között, narratíva építés a hírekben, YouTube retorika, vitáz bátran, vitakultúra és magabiztosság, krízis, kommunikáció, család és hivatás, ugye korábban még az adás előtt beszéltük, itt volt nálunk Kocsis Tamás görögkatolikus pap, aki ugye családos ember és pap is egyben, kulisszák mögött a sajtófőnök munkája, és még sorolhatnám, akkor narancsárga a legyünk képben, ez általában egy aktuális ügyet dolgoz fel, nagyvállalati HR működése, élménybeszámoló, orvos a frontvonalon, nőként az élvonalban, ez még ráadásul ilyen Slakta Margit kollégium szempontjából is érdekes, hiszen azért sok közünk van ehhez. Tehát a lényeg az, hogy nagyon, nagyon széles skálán mozognak a témák, akkor ugye említettem, hogy a citromsárga színű programok azok a közösségi programok, farsang, sütiest, akkor néptánc est, bográcsozás, akkor csíksomjó, kertmozi, csillagles, egyéb kirándulások, Akkor vannak a zölden jelzett programok, azok pedig a Slakta arcai programsorozat, ott pedig maguk a kollégisták készülnek egy-egy előadással a kollégistáknak. Itt igazából bármiről beszélhetnek, ami őket érdekli, az a lényeg, hogy velük legyen kapcsolatos.
1: A kollégiumnak van egy saját kápolnája is természetesen, és említettél ezzel kapcsolatban egy nagylelkű felajánlást. Mi is ez pontosan?
2: Van a kollégiumnak egy kápolnája, és hogy ezt élettel is megtöltsük, felajánlotta nagylelkűen a szolgálatait Bagi Mihéle atya, ő egyenesen Olaszországból érkezett ide, egyébként a Bakácstéri templomnak a plébánosa, és azon túl, hogy ő minden hónap első vasárnapján eljön hozzánk, és egy kollégiumi misét tartak a kápolnában, azon túl egyébként ő a spirituális vezetője is a kollégiumnak, lelki vezetésen túl, gyóntatásokon át bármilyen ürüggyel fel lehet őt hívni, és Istennek áll, a kollégisták élnek is ezzel a lehetőséggel, tehát gyakorlatilag ő a kollégiumnak a spirituális vezetője, és ahogy látszik is egyébként a világos kék programok itt a naptárunkban, azok a programok, amik az ő nevéhez köthetőek.
1: Pontosan mit lehet tudni a felvételi követelményekről, a felvételi elvárásokról?
2: Ugye 55 helyünk van, egy kis kollégium vagyunk, jelenleg tele vagyunk, de akik lediplomáznak, azok tőlünk is, nem csak az egyetemről, de tőlünk is elballagnak, úgyhogy lesz üresedés, ezért aztán felvételt hirdetünk. Nagyjából a pontszámok kihirdetése után van a mi jelentkezésünknek a határideje, hiszen a legtöbb ember akkor kap észbe, hogy szüksége lesz majd egy budapesti egyetem mellett egy lakóhelyre is. Tehát nekünk augusztus 1-e a jelentkezési határidő. A honlapon egyébként a Slakta Margit Kollégium honlapján minden információ megtalálható. A honlapon található e-mail címre kapcsolat@slakta.hu arra várunk egy fényképes önéletrajzot, egy motivációs levelet és egy maximum 2 perces bemutatkozó videót, amiben bemutatkozik a leendő hallgató, a kollégium leendő lakója. Mi ugye keresztény fiatalok számára vagyunk nyitva, ezért aztán felvételi eljárás folyamán mi ezt nézzük, hogy van, aki aktív volt-e valamilyen közösségben, nem feltétlen nézzük a tanulmányi eredményeket, aktív tagja tud-e lenni egy közösségnek, és beleillik ebbe a világba, ebbe a profilba, amit a Slakta képvisel. A felvételi anyagok elbírálása után pedig augusztus első felében mindenkit személyesen behívunk egy találkozóra, ahol a délelőtt folyamán egy foglalkozáson vehetnek részt a jelentkezők, délután pedig egy személyes beszélgetés keretén belül ismerkedhetünk meg jobban, és egy-két napon belül kihirdetjük, hogy az üres helyekre hány embert és kiket tudunk felvenni.
0: Endrődi Gáborral, a kollégium vezetőjével Fülöp Tamás beszélgetett a Slakta Margit Kollégium nyílt napján. A kollégium modern, jól felszerelt épületében kényelmes szobák, saját kápolna, könyvtár, edzőterem, közösségi terek, konyha és előadóterem is rendelkezésre áll. A felvételi információk megtalálhatóak a kollégium honlapján. A jelentkezési határidő augusztus 8-a.

0: A Magyar Művészeti Akadémia minden évben ünnepélyes keretek között adja át köztestületi díjait azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal gazdagítják a magyar művészeti és kulturális életet. Az idei kitüntetettek között szerepel Medgyes Piroska, a műcsarnok gazdasági igazgatója, aki a Kovács Flórián emlékérem elismerésben részesült. A díjátadó helyszínén Kovács Éva Rebeka készített vele interjút. Elsőként arról kérdezte, hogyan fogadta a kitüntetés odaítélésének hírét.
1: Meglepődtem, és óriási megtiszteltetésnek éreztem, hiszen Kovács Flórián az akadémia első főtitkáraként önzetlen és odaadó munkájával kísérte az akadémiát ahhoz, hogy köztestületté váljon. A róla elnevezett díjat olyan illusztris és nagy tudású emberek után, mint például Kucsera Tamás Gergely, aki az akadémia korábbi főtitkára volt, és ő kapta meg 2014-ben, úgy tudom, elsőként ezt a díjat, vagy például Szegő György igazgató úr, aki 2021-ben megkapta ezt a díjat, hogy engem is ezekhez az emberekhez hasonlónak tartanak, vagy az én munkámat is az ő munkájukkal egyenértékűnek, vagy kiemelkedőnek gondolják, ez hihetetlen számomra.
2: Melyek azok a szakmai eredmények, amelyekre a legbüszkébb a műcsarnokban eltöltött évek során?
1: 2000 óta dolgozom a műcsarnokban, és én vagyok az a tipikus esete annak a bizonyos állatorvosi lónak, aki végigmegy azon a bizonyos szamárlétrán, és én pénzügyi ügyintézőként kezdtem meg a munkámat a műcsarnokban, és folyamatosan az évek során meneteltem előre, hogyha lehet így fogalmazni. Az egyik legmeghatározóbb munka folyamat az volt, amikor 2007-ben a műcsarnokot, mint költségvetési intézményt megszüntette az akkori minisztérium, és non-profit gazdasági társasággal alakították át. Ez 2007. szeptemberében történt, amikor a közhasznú társaságokat is megszüntették, és mindegyik KHT-nak non-profit KFTV vagy RTV kellett átalakulnia, tehát mi pedig újonnan alakultunk, és szinte elsőként, tehát a legtöbb jogszabály még nem volt a non-profit gazdasági társaságokra szabva, vagy hozzáidomulva, és elsőként kellett ezt a szakmát mai utat bejárni, vagy végigjárni. A következő markáns változás, ami meghatározta a műcsarnoki munkámat, az 2013-ban volt, amikor egyik napról a másikra Gulyás Gábor, az akkori igazgató, lemondott a pozíciójáról, és egyik napról a másikra, mint gazdasági vezetőként én lettem a műcsarnok megbízott igazgatója. Így a gazdasági üzemeltetési munka mellett a szakmai irányítás is az én feladatommá vált, de itt is kaptam segítséget, tehát ahogy mondtam is, segítség nélkül, vagy a munkatársaim segítsége nélkül nem álltam volna sem a színpadon, vagy nem lennék most itt. Legutóbb pedig 2014-ben, amikor a Magyar Művészeti Akadémia műcsarnok tulajdonjogát megkapta, akkor úgy döntött, hogy egyedülállóan kettős ügyvezetéssel vezetteti a műcsarnokot, és akkor Szegő György igazgató úr mellett kettős ügyvezetéssel engem választottak, és azóta is ketten irányítjuk, vagy működtetjük az épületet. Az én feladataim az épületnek a üzemeltetése, mind gazdaságilag, mind műszakilag. Szegő úr pedig a szakmai feladatokat koordinálja, tehát a kiállításokkal kapcsolatos ügymenetet.
2: Közönség elsősorban a kiállításokat látja. Mi az a háttérmunka, amely nélkül egy rangos kiállítás nem tudna működni?
1: Tudnánk működni, hogyha az épület, ami egyébként idén 130 éves, nem tudna minden nap nyitott kapukkal látogatókat fogadni. Tudni kell az épületről, hogy mind műszakilag, mind technikailag elavult. 130 évvel ezelőtt a millenniumi évfordulóra ezt egy ideiglenes pavilonként építették az akkori építetők, és ez az épület 130 éve állja az időjárás és az idők viszontagságait a Hősök terén. Az utolsó felújítás 92-94-es évek között volt, azóta nem esett át műszaki rekonstrukción. Készültek tervek, de források egyelőre még nem állnak rendelkezésre, illetve ha az épület műszaki adottságaitól eltekintünk, akkor egy-egy kiállításnak az előkészítése, megrendezése, az is sok-sok hónapokat vagy éveket emészt fel, amin a kiállítási osztály munkatársai, vagy kommunikációs osztály munkatársai, az archívumunk, a könyvtár munkatársai dolgoznak és előkészítik, és kutatómunkákat végeznek, kiállítandó művekkel kapcsolatos információkat gyűjtik be, majd ezeket megtárgyalják a műszaki osztállyal, és együtt kitalálják, hogy ezt hogy lehet transzparensen, élményszerűen a látogatóknak megmutatni, bemutatni, úgyhogy ne csak egy klasszikus tárlatélményt, hanem egy vizuális látványt is nyújtsunk a látogatók felé.
2: Ahogy említette, volt olyan időszak, amikor megbízott ügyvezetőként is irányította az intézményt. Milyen kihívásokat és felelősséget jelentett ez az időszak?
1: Ez egy olyan időszak volt, egy év egészen pontosan, amikor a gazdasági társaság tulajdonjogát, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és az akadémia közötti megállapodás létrejöttének a különböző adatszolgáltatásaival, vagy könyvelési, gazdasági eseményeivel kellett alátámasztani adatszolgáltatásokat, szinte napi szinten kellett adatszolgáltatásokat adni, és mindezek mellett pedig nyitva tartottunk, tehát a kiállításaink működtek. A műcsarnokról nyilván tudják, hogy ez nem egy klasszikus értelemben vett múzeum, tehát nekünk nincsen állandó kiállításunk, nincsen gyűjteményünk, még kiállítóhely vagyunk, és időszaki kiállításokat mutatunk be, és ez ebben az átmeneti időszakban sem állhatott meg, vagy állhatott le, tehát mi ugyanúgy a nyitvatartási időben fogadtuk a látogatókat, kiállításokat mutattunk be, építettünk és bontottunk.
2: A művészet és a gazdaság sokak szemében egymástól távoli. Ön szerint hogyan lehet a pénzügyi fegyelmet és a művészi szabadságot összehangolni?
1: Elsőre azt mondom, nyilván úgy, hogyha nem egy és ugyanaz az ember végzi ezt a feladatot, hiszen mindenkinek más a fontos, vagy más a prioritás. De hogyha összeáll egy olyan csapat, mint például amilyen a műcsarnokban van, hogy hozzáértő emberek dolgoznak a művészeti oldalon, és szerintem a gazdasági osztályon dolgozó kollégáim is szakmájukhoz értő emberek, akkor közös párbeszéddel, kompromisszumos megoldások keresésével megtalálható az az út, ami mindenki számára elfogadható.
2: A műcsarnok számos jelentős kiállításnak és a Nemzeti Szalonnak adott otthont az elmúlt években. Mely projektek állnak különösen közel a szívéhez?
1: Az elsőt, amit említenék, az az első építészeti szalon volt, amit Akszegő úrnak az volt a 2014-ben kezdődő első munkája a műcsarnokban, és ezt akkor közösen dolgoztunk ezen a kiállításon. Mi nagyon látványos, szakmailag nagyon szerteágazó, és sok anyagot bemutató kiállítás volt, és a látogatók is nagyon kedvelték. 12 teremben látható nagyon nagy mennyiségű építészeti fotókat, maketteket és videókat. 5 évvel ezelőtt a műcsarnok első aranykora néven, amit a 10 évvel ezelőtt a 120. évforduló kapcsán a műcsarnok első aranykora néven egy olyan kiállítást rendeztünk, ami a századforduló festményeit, művészeti alkotásait mutattuk be, és ez egy nagyon szerteágazó, sok országot érintő, sok nem külföldi kiállító helyről történő kölcsönzést jelentett, és ez számos adminisztrációs feladatot adott nekünk is, mind a szállítás, mind a műszak és a gazdasági oldal részén. Kölcsönzési szerződések, biztosítások, a megfelelő klíma biztosítása kihívás volt mindannyiunk számára, hogy ezt a kiállítást meg tudjuk valósítani, és színvonalasan be tudjuk tartani, és ezeket az értékes műveket biztonsággal vissza tudjuk adni a kiállítás zárása után a kölcsönzőknek.
2: Mit tanult a művészektől és a kulturális szereplőktől egy-egy ilyen együttműködés során? Változott-e a művészetről, a művészekről alkotott képe?
1: Tulajdonképpen a művészek között nőttem fel, hogyha fogalmazhatok így. Tehát a róluk alkotott képem az folyamatosan azt kaptam vissza, hogy megismertem őket. Mindegyik művész más, minden művészeti ágnak más a pontos, és amit tanultam tőlük, az talán a rugalmasság, hogy ugye a gazdasági szakemberként mi jogszabályokban, számokban és táblázatokban gondolkozunk, és a művészeti szabadság pedig ennek szöges ellentéte, és probléma megoldást és rugalmasságot, talán ezt a kettőt emelném ki, hogy ezt nélkülözhetetlen.
2: Milyen tervekkel és célokkal tekint a következő évekre, akár a műcsarnok, akár a magyar kulturális életnek a szolgálatában?
1: Bízom abban, hogy több sikeres kiállítást tudunk még a műcsarnokban megvalósítani. Abban is nagyon bízom, hogy még részese lehetek annak, hogy az épület megújuljon, és a Városligetben működő jelenlegi más kiállítóhelyekhez műszaki területen felnőjön, és azért át tudjon esni azon az épület energetikai felújításon, amit már nagyon régóta tervezünk.
0: Meggyes Piroskának ezúton is szívből gratulálunk a Kovács Flórián emlékéremhez. Az interjúban arról is beszélt, hogy bár a díjat személy szerint neki ítélték oda, az ilyen elismerések mögött mindig egy közösség, egy összetartó csapat munkája áll. Az eredmények soha nem egyetlen ember érdemei, hanem azoké a kollégáké is, akik nap mint nap együtt dolgoznak a közös célokért. Mi pedig további sikeres munkát és jó egészséget kívánunk neki. A riportot Kovács Iva Rebeka készítette.

0: A Remény évada címmel hirdette meg 2026-2027-es szezonját a Budapesti Operett Színház. A hagyománytisztelet és a megújulás jegyében két nagyszabású premierrel, egy új musical gálával és egy fél éves európai turnéval várja közönségét a Patinás Teátrum. Az első premier egy ős bemutató. Szomor György, Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amelyet a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mutatnak be szeptember 11-én. Szomor György, az előadás zeneszerzője és szövegírója elmondta, a rock musical méltó kulturális emléket állít a Mohácsi csatának az 500. évfordulóra. A történelmi sorsfordulót húsvér karakterek drámáján keresztül eleveníti meg, így a darab jóval több egy puszta történelmi tablónál. Minden ízében aktuális, a mai néző számára is mélyen átélhető és közvetlenül a szívükhöz szól. Szomor Györggyel Ungvári Judit beszélgetett.
1: Idestova, körülbelül 10 éve a Mohács kulturális életében szervesen részt veszek, és ebből adódott, hogyha jön az 500. évforduló, akkor ezeken az eseményeken valahol nekem is lesz feladatom, és nyilván, mivel hogy hozzám ugye a musical áll közel, hogyha itt születik egy zenés darab, akkor az valahogy adta magát, hogy ezt esetleg én írjam. És ez volt az indítás, ez volt a kezdő lökés, és aztán pedig belevetettem magam a munkába, és nagyon magával ragadó volt maga a történet. Ugye sok mindent tudunk a Mohácsi csatáról, de nagyon sok minden derült ki a legutóbbi kutatások alapján, és rengeteg mindent még mindig homály fed, de azért vannak olyan dolgok, amiket már tudunk, és ezeket a dolgokat meg is próbáltuk az előadásba megjeleníteni. Nem feltétlenül csak egy történelmi tabló, hanem az emberi sorsokon, az emberi érzelmeken keresztül mutatjuk be ezt a történelmi időszakot, ami innen a mából ugye rengeteg mindent láthatunk már, amit ők nem láthattak annak idején. Mi tudhatjuk, hogy mi volt jó döntés, mi volt rossz döntés, ők akkor nem tudhatták, úgyhogy a jelenkor ítélkezése időnként bizonyos dolgok felett, hogy mondjam, talán furcsa ebből az aspektusból nézve, hiszen ők annak a tudatában, vagy azon tudás hiányában tették meg azokat a döntéseiket, amiket megtettek, és ez az országunk történelmét tekintve egy nagy sorsforduló volt. Sokan mondják, hogy ez a vesztes csata olyan sebeket ejtett az országon, amiket még ma is itt viselünk magunkon. Azt gondolom, hogy ez a rock musical, így határoztuk meg a műfajt, hogy ez így neveztük el ezt az előadást. Ez a rock musical, azt gondolom, hogy különböző történelmi tudás szinten rendelkező emberek is élvezni tudják ezt az előadást. Éppen azért, mert emberi sorsok, emberi drámák jelenítődnek meg a színpadon.
2: Kik ennek a történetnek a fő figurái, amelyek köré szerveződik maga a darabnak a cselekménye?
1: Igen, Ulászló királytól kezdődik a történet, és természetesen Lajos az ő fia, aki ugye uralkodó lesz, és akinek a maga már a megszületése is egy dráma volt, ő koraszülött volt, és ugye az édesanyja meg is halt szülés után néhány héttel, ő pedig éppen hogy túlélte a születését is, és 20 éves korában meg is hal a csatában, vagy a csatát követően, és a szapolyai család és mindenki, aki ebben a korban jelentős szerepet töltött be. Vannak olyan figurák, akik elképzelt figurák, akár lehettek volna. A kritikai hangot itt nálunk egy udvari bolond pendíti meg, akiről igazából nem tudunk, csak azt tudjuk, hogy valahol ebben a korszakban Ulászlónak még volt, biztos, hogy volt udvari bolondja. Lajosról én nem találtam, Lajos udvari bolondjáról anyagot, de de itt az ő szájába adtunk néhány olyan mondatot, olyan dalt, ahol akár a mai hiedelmekről beszél, vagy amit mi gondolhatunk, vagy gondolunk arról az időszakról, vagy a jelen és a múltkor kritikáit fogalmazza meg. Ugye egy bolondnak mindent lehet.
2: A behatárolt, hogy rock musical lesz, de azért egy kicsit a zenei világról még beszélünk, hogy milyen motivumokat használt fel a zenékben, egyáltalán milyen, mire törekedett a zenei világnak a kialakításakor.
1: Igen, egy magyar történetről van szó, és hát hozzám a népi dalok alapvetően közel állnak, ezért próbáltam. Én azt gondolom, hogy inkább csak a lelkiségét a magyar népdalnak megeleveníteni ebben a darabban. Nagyon nehéz zenéről beszélni, de sokféle stílus keveredik, amit a hangszerelés, Lipényi Gábor fantasztikus hangszerelése összefog, és a rock musical az azért gondolom, hogy egy jó meghatározás, mert a rock zene is nagyon hangsúlyos ebben a műben, de a maga a musical mint műfaji meghatározás is találó, és az én zenés előadásaim általában ebben a musicalek, és az a stílusát meghatározza az, amit én általában szoktam írni. Igen, vannak dallamosabb, igen, dalok is, és a műfaji sajátosságait is magán hordja ez a mű, egy erős rockzenei hangsúllyal.
2: Beszélgettem már erről a Hóvonnai Zsolttal, és ő fogalmazta meg, hogy valahogy azt próbálták fókuszba tenni, hogy bár ugye azért ez nyilván nem egy pozitív végkimenetelő történet, de hogy azért mégis tudunk belőle a javunkra fordítani. Tehát mi az az üzenet, amit megpróbáltak ezen keresztül megfogalmazni, ami mondjuk esetleg a mának is szólhat?
1: Alapvetően a magyar történelem egy nagyon viharos történelem. Az, hogy egy nép itt Közép-Európában, itt Európa közepén még mindig létezik. A nyelvünk és mindenféle sajátosságaink, mondhatnám azt, hogy ellenére, hiszen nagyon egyedül vagyunk, az maga egy csoda. És azt gondolom, hogy azt, hogy mi mindig itt vagyunk, és itt leszünk, ami a címben is benne van, azt gondolom, hogy ez az üzenete, ez ami számunkra is erőt adhat bármilyen helyzetben, a magyarság számára is, hogy minden történelmi nehézség, viharok ellenére még mindig itt vagyunk.
0: Szomor Györgyöt, a Mindig itt leszünk című előadás szövegíróját és zeneszerzőjét Ungvári Judit kérdezte. A rock musical ősbemutatóját a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából tartják szeptember 11-én a Budapesti Operettszínházban.
3: A beszélgetés a Budapesti Operettszínház támogatásával valósult meg.

Kedves hallgatóink, ezzel kulturális palettánk végéhez értünk. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Fülöp Tamás, a zenéket válogató Szabó Ágnes, technikai munkatársunk Bixa Levente nevében is a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Joseph Haydn 98. B-dur szimfóniájának harmadik tétele hangzott el a New Yorki filharmonikusok előadásában, vezényelt Leonard Bernstein.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben a 17 óra 5 perckor kezdődő Arcok és Sorsok című műsorunkat ajánlja figyelmükbe, a műsor egy rövid részletével a szerkesztő Sós Viktor.
5: Mai műsorunkban az 1942-es lilafüredi találkozóról, konferenciáról és a nemzetvédelem kapcsolatáról beszélgetünk. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának tudományos kutatója. Említett olyan írókat, újságírókat, akik egyházi személyek vagy egyházi lapoknál dolgoztak, és részt vettek ezen a lilafüredi találkozón, Mécs László, Harsányi Lajos, Tóth László, Posonyi László, hogy csak néhányakat emeljek ki. Mit lehet az ő megnyilvánulásaikból, hozzászólásaikból kiemelni a lilafüredi találkozó jegyzőkönyve, a találkozóról fennmaradt forrásokból az ő gondolataikat hogyan és miként lehet rekonstruálni?
6: A teljes jegyzőkönyvből, amelyet az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában találhatunk. Ugye abban, tehát az összes hozzászólás megvan, ami az a korábban ismert forrásokban nem volt benne. Posonyi László, ő nem nagyon szólalt föl, ő egyszer szólalt föl Szabó Dezső érdekében. Szabó Dezsőt hívták Lilafüredre, de nem ment el, mert a Ludas Mátyás füzetekkel kapcsolatban itt pénzügyi összezörrenések voltak közte és Antal István miniszter között, és ugye felszólalt, hogy azért egy Szabó Dezsőt mindenképpen meg kéne környékezni, és meg kéne őt nyerni ennek az egész nagy írói összeborulásnak, hogy álljon mellé. Mécs László ő kétszer is felszólalt, egyszer beszélt a Fekete Trianonról. Ő Fekete Trianon alatt azt értette, hogy a társadalomban kibékíthetetlen ellentétek vannak, és hogy ezt meg kell szüntetni, és hogy ezért mindent meg kell tenni, és hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Ugye itt a három napot ugye szépen elosztották, tehát a harmadik napon beszéltek az írók különböző ügyes-bajos dolgairól, tehát a mindennapi megélhetésüktől kezdve a cenzúrán át beszéltek. Ezekről ugye a második nap volt maga a nemzetvédelem témájára felhúzva, és az első nap pedig a nemzetnevelés, és pont a nemzetnevelés kapcsán beszélt Mécs László, hogy ezt a Fekete Trianont, ezt a kibékíthetetlen ellentétet, amely megvan a társadalomban, ezt hogyan lehetne ugye a nemzetnevelés segítségével felszámolni. Ez az igazi veszély hosszú távon. Illetve a harmadik napon ugye a cenzúra kapcsán ő azt mondta, hogy az, hogy van egy állami cenzúra, arról is megvan a véleménye, de az igazán nagy problémát abban látta, hogy egymást cenzúrázzák az írók. Tehát, hogy úgy viselkednek, mintha a másik nem létezne, és még csak író számba se veszi, ugye, és hogy ezzel szemben is ugye komoly feladataik voltak. Ugye itt a Mécs Lászlónak a felszólalásaiban azért lehet érezni, hogy ő foglalkozik azzal, ami természetesen kormányzati szinten vagy egyházi szinten van, de igazából ezek olyan gondok voltak, ami mindannyiunkat, illetve az egész magyarságot érinti, és hogy igazából mind kéne változtatni minden egyes embernek.
0: A teljes beszélgetést 17 óra 5 perctől az Arcok és Sorsok című műsorunkban hallgathatják meg.

0: Johann Sebastian Bach 1051-es jegyzékszámú, numero 6-os B-dur brandenburgi versenyének első tételét hallották a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reifling Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Súlyog Tamás köztársasági elnök csütörtökön a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten. Tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. A köztársasági elnök május végén fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, és a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Magyar Péter kormánya az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépésével megszüntetné Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozná a képviselői mandátumok hosszát, elmozdítaná tisztségükből a 70 éven felüli alkotmánybírákat, bírói kezdeményezésre visszahívhatókká tenni az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnökét, kivenni az alaptörvényből a közpénz fogalmának meghatározását és az alkotmánybíróság hatáskörének egyik korlátozását. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Szóbeli tárgyalás megtartását kérte az Európai Unió törvényszékétől a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottság ellen indított perében, írja a Vajdaság Ma hírportál. Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot arra az európai polgári kezdeményezésre, amely azt célozza, hogy az Európai Unió nagyobb figyelmet fordítson a nemzeti régiók támogatására és kulturális értékeik megőrzésére. A Székely Nemzeti Tanács szerint a bizottsági döntés sérti az uniós jogot, ezért az Európai Unió törvényszékéhez fordult, kérve a bizottsági határozat érvénytelenítését. A venezuelai földrengésben otthonukat veszített emberek támogatására gyűjt adományt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A július 1-én induló gyűjtést az adományoz.hu oldalon keresztül lehet támogatni. Venezuelát két rendkívül erős, a Richter skálán 7-esnél nagyobb erősségű földrengés rázta meg, helyi idő szerint június 24-én este. A természeti csapás következtében több mint 1700 ember veszítette életét. Több tízezreket eltűntként tartanak nyilván. Az ENSZ becslése szerint a két földrengés mintegy 7 millió embert érint. A fővárosban is környékén 800 épület omlott össze. Bíróság előtt az északi áramlat felrobbantásával gyanúsított terrorista. A német hatóságok vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, aki bizonyíthatóan részt vett az északi áramlatot felrobbantó szabotázs akcióban. A vád szerint az ukrán férfi az északi áramlat felrobbantásával nem csak Németország, hanem Európa energiabiztonságát is veszélybe sodorta. A férfit 2025. augusztus 21-én vették őrizetbe Olaszországban. Ezt követően átadták a német hatóságoknak, ahol egy bíró másnap hatályba léptette a korábban kiadott elfogató parancsot. Szerhij K. a nyomozás során végig tagadta, hogy bármilyen szerepet játszott volna a robbantásokban. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban tart a helyszínelés az Andrássy úton az Oktogonnál. Az Andrássy úton kifelé és a Terész körúton a nyugati tér irányában megszűnt a forgalmi akadály, de az Andrássy úton befelé továbbra is le van zárva a belső sáv. Tart a műszaki mentés az Ajtósi Dürer sorban, befelé a Dózsa-György útnál a középső sávban. Lassú a haladása a Bakcsomóponti felüljárón kifelé. Közműfelújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. A Dunántúlon tovább szakadozik, csökken a felhőzet, míg a Dunától keletre egyre erőteljesebbé válik a felhőképződés, és ott alakulhatnak ki záporok, elszórtan zivatarok. Utóbbiakat néhol felhőszakadás, átmeneti szélerősödés is kísérheti. Az északi északnyugati szél főként a Dunántúlon és északkeleten erős, néhol viharos lesz, de késő délutántól veszít erejéből a légmozgás. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Most a magyar téka következik. A könyvtáros Nagy György András.
4: A moldvai csángók földjéről, magyar faluból indult. Csíkszeredában járt középiskolába, egyetemre pedig Budapesten, Szegeden és Pécsett, sorolja az életrajz. Óvodapedagógusi, teológus hittanári, aztán politikai szakértői, valamint néprajzos diplomákat szerzett, majd utóbbiból doktori fokozatot is. Szép irodalmi műveket a 2000-es évektől publikál. Költészetét méltatói úgy jellemzik, mint tölgyfákban csobogó tenger, vagy nyugtalan alanyiság, rejtőzködő verstudat. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Jankó Laura Lírája és prózája címmel jelent meg nemrégiben Bakonyi István monográfiája. Az irodalom történésszel Székesfehérvárot beszélgettem.
5: A mesék legkisebb leánya, hogy Halmai Tamás 2011-ben bemutatta őt, meddig jutott el vándorútján, vagy ha úgy tetszik, hanyadik próbáig.
6: Jó, hogy Halmai Tamás mondott, hiszen ő engem bizonyos szerint meg is előzött, hiszen könyvet közölt már Jankó Laura életművéről. És az jutott éppen eszembe, hogy éppen 20 éve annak, hogy az első verses kötete megjelent, a pár csángó szó. Hát ezt a 20 évet vizsgáltam meg tulajdonképpen. Persze több is ez 20 évnél, hiszen ha már itt a mesék lányáról beszélünk, akkor nyilván itt a gyerekkornak, a Moldvában eltöltött éveknek is teret kell szentelni. Hát nagy ez az út, az az igazság, mert prózájában, lírájában is folyamatosan visszatér a gyerekkori sok-sok élmény. Mint tudjuk, az életrajzából egy idő után átkerült Csíkszeredába, tehát az erdélyi magyarság egyik kulturális központjába, onnan vezetett az útja az anyaországba. Egyébként van ebben kétségkívül valami mesei, ezt a Halmai Tamás jól látja, mint hogy onnan érzékenyen közelít Jankó Laura lírai és prózai világa felé is. De hát az kétségtelen tény, hogy szinte egyedi ez az út, hiszen ezt nem sokan mondhatják el magukról. Nem beszélve arról, hogy a moldvai magyaroknak ugye például Lakatos Demeter volt az első igazán fontos költője. Ha már fontos költőkről esik szó, Jankó Laura életében Ferences István játszott döntő szerepet, aki a erdélyi magyar irodalomnak egyik igen kiváló képviselője. Ő egyengette az útját, és a pár csángó szó tulajdonképpen az ő nevéhez kötődik. Kicsit csatangolunk az időben, de ugye onnan vezetett el az út az anyaországbeli dolgokig, a felsőoktatási intézményekben elfoglalt helyig, vagy ahhoz éppen, hogy a kenyérkereső foglalkozáson mindmáig a néprajz. És ebben is nagyon fontos, hogy hogyan kötődik a szülőföldhöz, hiszen magyar falunak a néprajzát úgy kutatja elsősorban például a népi vallásosságát. Szóval van ebben kétségkívül valami mesei, és ugyanakkor meg, ha megnézzük a költészetét, akkor ennek nem mindig látjuk a nyomait, hiszen egy teljesen átalakult, ha úgy tetszik, egy modern hangvétel jellemzi az ő íráját.
5: Ugyanakkor nagyon sokszor azt mondják, hogy bizonyos szempontból anakronisztikus a költészete, és rá is kérdeznek másik oldalra, hogy archaikus-e a nyelvezete. Hát ezt ő maga írta le, hogy sokan ezt érdeklődik meg tőle.
6: Én nem látom annak. Mindig el szoktam mondani interjújukban, és én is ezt így látom, hogy voltak olyan költők, akik nagyon nagy hatásra voltak rá. Itt most két alapvetően különböző költőt szokott emlegni, Csóri Sándort és Pirinszky Jánost. Még hozzátette Hervai Gézzelát is általában. Én egyébként úgy látom, hogy ez a végsőkig redukált, szűkszavúságra törekvő, tömörített nyelvhasználat, ez Kalász Mártont is idézi, aki ugyancsak fontos költőelődjének tekinthető. Nem nagyon lehet látni azokat a, ha úgy teszik, archaikus vonásokat, mint mondjuk az előbb említett Lakatos Demeternél, akivel egyébként ő mind irodalmár is foglalkozott. Egy-egy motívum, egy-egy kép, egy-egy utalás természetesen megmarad ebből, vagy egy érdekes példát mondok, hogy a hol kérdőszóra ő nem azt a ragot használja, ami nálunk elfogadott, iskolában vagyunk, hanem azt mondja, hogy iskolába vagyok. Ezt én meg is kérdeztem tőle, mert ugye, ha élő szerzőre foglalkozunk, akkor megadatik az a lehetőség, hogy megkérdezünk tőle ezt az amaszt, hogyha mondjuk könyvet írunk róla, és ez nekem szöget ütött a
5: füledbe.
6: Fülembe, igen, és akkor mondta, hogy ezt tudatosan használja.
5: Ha már említetted ugye ezt a szituációt, hogy egy élő költőről készül egy könyv, akkor nem először beszélgetek veled, és akiről eddig szó volt, mindegyikhez volt valamiféle személyes kötődésed, közös pontok, találkozási felületek, hogy hol járt gimnáziumba, meg tudtad mutatni az épületet. Janka Laurával azért mi a helyzet?
6: Tulajdonképpen, ha jól számolom, akkor 7 éve ismerem személyesen. Úgy történt, hogy a Fejér megye hírlapban Bokros Judit újságíró, maga is verseket is író irodalmár készített fel egy interjút már itt, mert ugye tudjuk, hogy egy ideje a Fehérváros közeli Velencén él a családjával, és az interjú nagyon felcsigázta az érdeklődést, mert ez 19-ben történt, eddig is tudtam, hogy ki ő, de különösképpen nem foglalkoztam a tevékenységével, aztán meg is kerestem, és meghívtam irodalmi este Fehérvárra a Királykút emlékházba. Azóta megjelent összes kötetéről recenziókat írtam, de hát ugye az mégiscsak más, mint egy úgynevezett kis monográfia írás. Akkor Jánosi Zoltánnal beszéltem, aki akkor a Magyar Naplónál volt még, hogy van egy ilyen tervem. Korábban Bence Lajosról, a szlovéniai magyarság kiváló költőjéről jelent meg ugyancsak a Magyar Naplónál kis monográfiám, és Jánosi Zoltán akkor azt mondta, hogy csináld meg. Közben elkerült a Magyar Naplótól, de aztán Zsiga Kristóf vezetésével ez a munka folytatódott, és akkor átvizsgáltam, elolvastam az összes művét, ami eddig megjelent, és természetesen tisztesség úgy kívánja, hogy a róla szóló szakirodalmat is áttekintettem, és hát így állt össze az egész. Tehát azóta is sokszor találkozunk, most nem olyan régen például laudáltam a Stefanus díj átadás alkalmából a Pázmány Péter Egyetemen.
5: Ami ugye a Katolikus Rádiónak egy különleges büszkesége volt, hiszen tulajdonképpen két munkatársunk kapta meg.
6: Igen, mert ugye az egyik jelenleg a főnöke a Katolikus Rádiónak, Laura pedig most egyébként azóta megjelent még egy kötete a Szent István Társulat kiadásában, ez egy vegyes műfajú verseket, prózákat és a Katolikus Rádióban elhangzott jegyzeteit is tartalmazza. Igen, számos alkalommal bemutattuk Fehérváron a könyveit, tehát van egy személyes kapcsolat is köztünk, és ez azért is jó, mert amikor az ember valakivel foglalkozik, számos ilyen szerző volt már. Mondjuk Német Lászlót annak idején már nem tudtam megkérdezni, de például amikor Bella Istvánnal foglalkoztam, vagy éppen Serfődő Simonnal, vagy Petőc Andrással, akkor egy ilyen munkakapcsolat is kialakult. Ez mindenképpen jó. Most Agóth Sándorral bíbelődök a költészetével, és vannak dolgok, amiket telefonon tisztáznom kell, mert gyanítok valamit, de nem vagyok benne biztos. Ez ugye már nem élő költők esetében másképpen jelentkezik.
5: Ez ugye azért is lehet jó, mert ahogy én érzékeltem, Janka Laura költészete egy különleges naplónak is felfogható, olyan folyó, aminek az időszabja a medrét, tehát a bejegyzések szinte folyamatosnak tekinthetők, és ezek a versek.
6: Igen, de vannak olyan prózaírása is, amiben hasonlóképpen működik. Az Olvasmány az Éjszaka cselekedeteiből című könyvében is tulajdonképpen a líra, a költő jelen van. Mint ahogy tulajdonképpen úgy érzem, hogy a lírában is jelen van a prózaíró is. Még egy fontos dolog, amit el kéne mondani talán, hogy nem mindig jelentkezik az úgy, hogy a leírt szó és a megélt valóság a szinkron van egymással. Tehát van úgy, hogy olyan fantasztikus műveket hallunk, olvasunk bárkitől, akinek mondjuk életéről kevésbé fantasztikus dolgokat tudunk. Mondjuk az én klasszikus példám François Villon. És sokat lehetne mondani még. Volt egy tanárom, Bécsi Tamás, akire mindig is hivatkozom, aki egyszer azt mondta, hogy ő 3 olyan költőt ismer a magyar költészetből, ez a szinkronitás ez működött, tehát ahogy élt, úgy írt. Petőfi Radnóti és Pákolisz István. Érdekes a névsor, mert Petőfi és Radnóti esetében ez teljesen nyilvánvalónak tűnik az olvasó számára. Pákolisz István egy kiváló Pécset élő költő, de ez meg a jó barátja volt Bécsi Tamásnak. Most a helyzet az, hogy szerintem aki ismeri Janka Laura személyiségét, azt meg tudja erősíteni, hogy itt a hétköznapi egyéniség és a költő és a prózaíró egyénisége az úgy szinkron van egymással.
5: Említetted már Pilinszky nevét, és ugye itt akkor óhatatlanul a kereszténység jut az ember eszébe, és ez benne is van valóban a költészetben, de azért nem tudom elképzelni Janka Laurát, ahogy az ablakban cigarettázik, mint a ma nevezetes és sokat vitatott emlékműn látható Pilinszkyről.
6: Ráadásul Pilinszkyt volt szerencsénk ismerni Székesfehérváron, hiszen élet utolsó évét itt töltötte. Lehet, hogy elmondtam már, az ő utolsó nyilvános szereplése az én iskolámban volt, ugyanis oda hívtuk meg a második Rákóczi Ferenc általános iskolába, és ott 1981. március 25-én Bartók 100. születésnapján gyerekekkel találkozott. Óriási élmény volt, és hát emlékszem rá, hogy a igazgatóirodában ott ott szívta a cigarettát rendesen, de hát ez megint, nem hiszem, hogy a lényeghez tartozik. Az, hogy lázdohányos volt, nem attól született meg az apokrif. De az biztos, hogy a poétikája, a világképe az Jankó Laurára, mint oly sok más utódra is szerintem, mert azért vannak még erre példák, nagy hatást gyakorolt, és amiről már az előbb szót ejtettem, az a fajta tömörségre törekvés, az a titokzatosság, az bizony mind a két költészetben jelen van.
5: Olvastam egy kifejezést, hogy sebb költészet. Ez egy nagyon izgalmas összetétel.
6: Hát igen, Kis Annának van egy Gyolcs című összegyűjtött verses kötete, amit talán rokonságot mutat ezzel a személyiséggel. Nem tudom, ezt hol olvast ezt a sebb költészetet, de nagyon találó, azt hiszem.
5: Annak idején bizonyos szempontból ő, ha úgy tetszik, berobbant az irodalmi életbe, talán ez erős kifejezés, mert a személyisége viszont nem ilyen.
6: Igen, de az első időkben már felfigyeltek rá, és az az igazság, hogy a kritikusok igen nagy része foglalkozott a műveivel. Közülük már a elbemültett Halmai Tamás, aki maga is költő is, meg eszéíró is, és szerintem a világképük is rokonságot mutat. Egy másik ilyen szerző tudok megemlíteni, Bartusz Dobosi Lászlót, aki ugyanis sokat foglalkozott, és sokat is hivatkozom én ebben a könyvben rájuk, hiszen azokat a szerzőket, azokat a recenzenseket, tanulmányírókat, akik foglalkoztak az életművel, nyilván az ember nem kerülheti meg. És nagyon sok szempontból én úgy gondolom, hogy rokonságot mutatnak a megidézett költő és író alakjával is. Tehát a világképük, a felfogásuk. Minden érdekes, hogy Halmai például csinált egy olyan kötetet, ami haikukból áll, és Jankó Laura összes verséből írt haikukat. Írtam is róla a Vigíliába egyébként, de páratlan és bámulatos, bizonyos szempontból az őrültséggel határos próbálkozás szerintem. Laurát kérdeztem is egyébként, azt mondta, hogy nem tud hozzátenni semmit, az mindenkinek joga van azt tennie a műveivel, amit akar. Tehát ilyen módon is hat sokakra, de mondhatnék olyan recenzenseket is, akik másképpen látják a világot, például Péntek Imre itt Fehérváron, aki egy nagyszerű költő és eszéista, és ő is elismerőleg nyilatkozott róla, és sokakat máshol is mondhatnék, mert nagyon jó a irodalmi fogadtatása. Ez nem azt jelenti, hogy mindenütt nyitott kapukat talál mondjuk egy folyóirat szerkesztőség. Hát elsősorban a Magyar Naplóhoz, vagy éppen a Vigíliához kötődő szerző közé tartozik. De az biztos, hogy nagyon is benne él a mai magyar irodalmi köztudatban.
5: Hogyan lehet a 21. században ezt a hagyományos szépségeszményt képviselni?
6: Jó kérdés. Nem tudom, mi az, hogy hagyomány szépségeszmény.
5: Ezt írják az ő költészetéről, hogy ezt teszi.
6: Igen, ez most nem lírai értelemben érthető, csak hiszen nem nagyon találunk nála szonettet, nem nagyon találunk nála a hagyomásnak mondott versésnek megfelelő példákat, rímeket alig szinte. Egyfajta szabad vers modell, amit ő követ. Pilinszkinél is megfigyeltük ezek a fajta törekvések. Ez nagyon népszerű egyébként bizonyos szempontból. Az más kérdés, hogy ez a fajta költészet az egy nagyfokú elmélyülést is igényel, hiszen az előbb említett teológiai háttér, hitbéri háttér nagyon is meghatározó. Viszont az is fontos ebből a szempontból, hogy nem valami hitbuzgalmi lírát művel. Ez egy teljesen más világ. Jobb szó, hogy ilyen azt kell mondani, hogy ez egy ilyen metafizikus látásmódot mutat, ebben is Pilinszkihez vagy Kalászhoz rokonítható. És hogy gyorsan átsiklani egy-egy szövegén nem lehetséges. Tehát azt emészteni kell, át kell olvasni többször is, mert nagyon elgondolkoztató, és bizony benne van az a fajta belső küzdelem is, amit ő folytat a világgal, folytat a másik emberrel, és adott esetben folytat a teremtővel is, hiszen itt vannak olyan mozzanatai ennek a költészetnek, amely sok mindent nem ért abból a világból, hogy keresi a kapcsolatot, de nem mindig találja meg Istennel sem tulajdonképpen. De ilyen belső szenvedés történetnek is fölfoghat ez a költészet, azt hiszem.
5: Akkor elmondható-e, hogy mi került bele abba bizonyos batyuba, amivel ő elindult otthonról, hogy ez életrajzi adat?
6: Hát igen. Nyilván belekerült a batyuba az a családi, közösségi örökség, amihez ő mindmáig hű. Egyébként küzd azzal is, hogy a verseiben ez is megfigyelhető, hogy eljött, de mégis ez egy ellentmondásos viszony, mert bizonyos szempontból lelkileg ott maradt. De fizikai értelemben itt él közöttünk. Azt nem tudom, hogy ez lelkiismereti problémákat okoz az ember számára, de ezt sokan átértük egyébként, hogy eljöttünk valahonnan, máshol élünk, de érzelmileg nagyon kötődünk. Hát a szülőföldhöz való viszony az nyilván egy költőnél még érzékenyebb, mint az átlag embernél. És mondom, egyes utalásokban van egy hosszú vers ciklusa, a Este a faluban címmel például, Hirtelen az jutott eszembe, amikor ezt először látom, hogy Este a székelyeknél, ugye híres zeneművel, amelyben megint csak nem a hagyományos értelemben vett falusi életképeket közép, hogy így fejezem ki magam, hanem olyan reflexiókat, amelyek ugyancsak az Istenhez, az Úrhoz szólnak. Mindig Uram megszólításra kezdődnek ezek a sorok. Tehát nagyon mélyben ott vannak ezek a kötődések, de ezek egyáltalán nem felszíniek.
5: Örök várakozás lírája, ezt is olvastam. Lehet tudni, hogy ez nem Godó? Vagy mégis?
6: Azt gondolom, hogy nem Godó, mert Godó sose jön el, ugye a híres drámában, Waiting for Godó. Milyen érdekes, hogy a Godónak az első három betű a gadat jelenti, tehát a Becker drámát úgy is felfoghatjuk, hogy az istenkeresésnek egy csődje, ha úgy tetszik, mert sose jön el. Persze ott nem ennyire egyszerű dolog, nem biztos, hogy Istenről van, elsőről van szó, de Jankó Laura világában Isten jelen van. De mondom, ez a belső küzdelem, ez folyamatos, mert hát a hétköznapi életben is hívő embernek is vannak olyan pillanatok, amikor netán kiüresedik, elveszíti egy szerettét, és nem tud megbirkózni az ő elvesztésének a tudatával. Sokan átéljük ezeket a kétségeket, és olyan a reményeket is, hogy közhelyet mondjak, mert az a tudat benne van ebben a világban nyilvánvalóan, hogy el kell jönnie, itt kell lennie, de ugyanakkor jelen is van, mert ahogy szokták mondani, nem a felhőkön csücsülő természeti lényről van szó, nem arról, aki a lelkünkben él, minden mozzanatunkat befolyásolja, és a költészet erről is szól.
5: Titkokat rejtő szöveg, ezt is olvastam. Te megfejtetted, vagy inkább titoknak meghagytad?
6: Jobb, ha meghagyjuk titoknak, azt hiszem. Valamennyünknek vannak titkaink. A költő ezt kimondja tulajdonképpen, és talán vannak olyan titkok, amiket föl lehet lebbenteni, de van, amit meg talán nem is érdemes.
5: Jankó Laura egy interjúban beszélt arról, hogy a technicizálódó ember és a humanizálódó technológia korszakában élünk, és hogy ez meghatározza nyilván a költészetet is. Te ezt hogy érzed, hogy értékeled?
6: Nyilván ezek a dolgok beszüremkednek egy költő világába. Azt hiszem, hogy József Attilánál találkoztunk annak ide olyan fogalmakkal, transformátor, fémkelő, dinamo és italban, hogy teljesen szokatlanok voltak az őt megelőző költészetben.
5: Sőt, meg is előzte bizonyos szempontból, mert neve, ha van csak áruvédjegy, mint akármely mosóporé.
6: Fogalmi szinten ez nem direkt módon jelentkezik Jankó Lauránál, de hát folyamatosan számol ezekkel a jelenségekkel, amelyek körülvesznek bennünket. Egy másik interjú részletben azt mondja a mesterséges intelligenciáról, számára az intelligencia Isten. Ez nem az azt jelenti, hogy kizárja nyilván a mesterséges intelligenciát a világából, de ez a rövid kis idézet rámutat arra, hogy mi az igazából fontos az ember számára. Az is érdekes kérdés ugyanakkor, hogy ebben a világban, ahol a technika uralkodik rajtunk, meg a celeb világ jelenségei, hogy akkor hol van a hely az ilyenfajta költészetnek. De hát mint minden fontos életmű nyilván a lélek mély rétegeiről szól, azokról az előbb említett titkokról adott esetben, amiket vagy föl tudunk fedni, vagy nem. És hát az a fajta szeretetközpontúság is döntő szerepet játszik ebben, ami ugyancsak árad a soraiból, akkor is, amikor emberi kapcsolatok problematikáját érinti, mert az is bőségesen benne van a költészetében, tehát mindig egyfajta, már előbb említett belső küzdelemnek, és bizonyos szemben a külső küzdelemnek a jelzéseit is láthatjuk benne.
5: Zárásként következzen Jankó Laura egyik verse. A fekete keresztről. Valamit mondanom kell még a keresztről. Nem egyszer láttam. Láttam, hogy aki rajta függ, magában beszél, s az esőcseppeket lefújja ajkáról. Lestem a szemét körbesétáló hangját, ébreszti előbb, aztán nyelvére teszi a morzsát. Ha nem vagyok mellette, a cinke elviszi. Ne hidd, hogy itt nem történik semmi. Hasad a gerenda, mállik a vasszög, a lábak bármikor készek járni. Búcsúzom önöktől, Nagy György Andrást hallották.
0: A Magyar Téka legközelebb 4 hét múlva jelentkezik ismét.

0: A Tatros együttes és Hodorog András felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Dallamív, Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Kányári Sándor 1929. május 10-én született Nagygalamfalván, Hargita megyében, székely földműves családban. A Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas erdélyi magyar költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A kortárs magyar költészet egyik legnagyobb alakjának számított. A magyar irodalom közösségi elvű hagyományának folytatója volt. Az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors, mint alaptémák határozták meg költészetét, mely a közösségi létproblémákat egyetemes érvényességgel szólaltatja meg. Szerénység, derű és hit a hivatásban. A költészet ember jobbító feladatában. Ezek jellemzik a legjobban Kányádi Sándort. Legismertebb versei következnek a Kaláka együttes megzenésítésében és előadásában.

0: üresen maradt tarisznyádat.
1: Rövid fohász. Parlagon, uram, parlagon, ne végy munkába pihentes még, mint régen a szántóvetők a búzaföldet pihentették. Ugarnak hagyták, parlagon, idő kell a szelit csodákhoz. Nem mindegy, uram, tudhatod, hogy utódom áld-e vagy átkoz.

0: Elhangzott a dallamív. Kányádi Sándor verseit a Kaláka megzenésítésében és előadásában hallották. Rövid fohász című versét a költő adta elő. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Rövidesen a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. Közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg végleges döntését, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. Voltak olyanok is, pár százalék, akik kritikát fogalmaztak meg és jogállami garanciákat akartak látni, tette hozzá Magyar Péter. Súlyog Tamás köztársasági elnök csütörtökön a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. A köztársasági elnök május végén fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, és a bizottság szakértői közreműködését kérte, a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Magyar Péter kormánya az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépésével megszüntetné Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozná a képviselői mandátumok hosszát, elmozdítaná tisztségükből a 70 éven felüli alkotmánybírákat, bírói kezdeményezésre visszahívhatóká tenni az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnökét, kivenni az alaptörvényből a közpénz fogalmának meghatározását és az Alkotmánybíróság hatáskörének egyik korlátozását. 20-ra emelkedett az ukrán főváros elleni orosz légicsapás halálos áldozatainak száma, miután heves orosz drón és rakéta támadás érte csütörtökre viradóra Kijevet. Közölte csütörtökön kora délután Timur Tyakenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője. A sérültek száma a legfrissebb közölt adatok szerint elérte a 90-et. Válaszul az orosz katonai ipari komplexumot támogató szervezetekkel szemben további szankciók bevezetését javasolta Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Továbbá közölte, az Európai Unió ezen a héten megkezdte a Kijev védelmének megerősítésére szánt a 6 milliárd eurós kifizetést az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós ukrán támogatási hitel keretében. Bíróság előtt az északi áramlat felrobbantásával gyanúsított terrorista. A német hatóságok vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, aki bizonyíthatóan részt vett az északi áramlatot felrobbantó szabotázs akcióban. A vád szerint az ukrán férfi az északi áramlat felrobbantásával nem csak Németország, hanem Európa energiabiztonságát is veszélybe sodorta. A férfit 2025. augusztus 21-én vették őrizetbe Olaszországban. Ezt követően átadták a német hatóságoknak, ahol egy bíró másnap hatályba léptette a korábban kiadott elfogató parancsot. Szerhij K. a nyomozás során végig tagadta, hogy bármilyen szerepet játszott volna a robbantásokban. Közlekedési hírek következnek. Több jármű ütközött össze Veresegyház és Gödöllő között a Szada településen átvezető főúton. A forgalmat megállították. Az arra közlekedő Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra készüljenek. A 4-es főúton, Debrecenben a Kassai úton, a Hatházi út kereszteződésében két személyautó ütközött össze. A 228-as kilométernél a fél útpályát lezárták. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon. Mind a két irányban lassabb haladásra, torlódásra számítsanak. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, különösen Tata, Tatabánya és Óbarok térségében torlódtak fel a járművek. Hazánk időjárásáról. A Dunántúlon tovább szakadozik, csökken a felhőzet, míg a Dunától keletre egyre erőteljesebbé válik a felhőképződés, és ott alakulhatnak ki záporok, elszórtan zivatarok. Utóbbiakat néhol felhőszakadás, átmeneti szélerősödés is kísérheti. Az északi északnyugati szél főként a Dunántúlon és északkeleten erős, néhol viharos lesz, de késő délutántól veszít erejéből a légmozgás. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
5: Mai műsorunkban az 1942-es lilafüredi találkozóról, konferenciáról és a nemzetvédelem kapcsolatáról beszélgetünk. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának tudományos kutatója. Két világháború között egy jelentős változás, előrelépés indult az egyház életében. Ennek a gyökerei 19. század utolsó harmadába nyúlnak vissza, de itt a 30-as években kifejezetten az egyes társadalmi csoportok, hivatásrendeknek a megszólítására sor került. Talán ezek közül a KALOT, a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, vagy az EMSZO, az Egyházközségi Munkásszakosztályok, vagy a Magyarországi Dolgozók Országos Hivatásszervezete az, amelyeken keresztül az egyház az egyes társadalmi csoportokat el tudta érni, meg tudta szervezni, és egy nagy létszámú, sok csoportból, szervezetből álló testületek jöttek létre. Mennyire volt ennek jelentősége és szerepe a 30-as, 40-es években, illetve a nemzetvédelem és ezek a szervezetek hogy kapcsolódtak össze?
6: Ki kell emelni, hogy a 39-től kezdve Kovrig Béla volt a későbbi nemzetpolitikai szolgálatnak a vezetője. Ugye Kovrig Béla pontosan ez a kör, ahonnan elindult. Ugye ezeket a társadalmi szervezeteket, az egyházi szervezeteket, ezeket az egyházhoz kapcsolódó társadalmi szervezeteket ugye már használták. Tehát ugye ők ugyanúgy benne voltak ugye ebben a nemzetvédelmi körben. Ők is adtak különböző információkat, tehát ők is szolgáltattak információkat. Ugye a 30-as években ugye nem csak ezt a hivatásszervezet elképzelés, ugye ez részben szembe ment a különböző fasiszta elgondolásokat, tehát ez a nem lehet korporációs rendszernek nevezni. Ezzel is szembe ment, de ugye ez az egész, ugye azok a társadalmi folyamatok, amelyek elindultak a 30-as években, ugye azzal szemben itt a különböző kommunista és fasiszta náci eszmékkel szemben, amelyek ugye itt a Európát jellemezték, ezzel szemben volt ez a fajta hivatás szervezet, tehát hogy a társadalomnak egy nagyobb fokú szolidaritása kell, hogy legyen, illetve az államnak egy nagyobb fokú szolidaritása kell, hogy legyen, és az egyháznak ebben meg kell találni a szerepét, úgyhogy ezért is kell kiemelni, hogy ugye ezt az egészet, ugye Kovrig persze nem ezért kapta, hanem azért, mert ennek a vezetését, még a nemzetpolitikai szolgálatnak, mert ő Teleki Pál miniszterelnökkel jóban volt, tehát ezért is lett ő ennek az egésznek a vezetője, ennek a kormányzati nemzetvédelemnek. Ez már egy válasz volt igazából arra a kihívásra, amelyet az akkori kor eszméi nyújtottak.
5: Egy ilyen találkozónak mi lehet az eredménye, mi lehet az, amiben kézzelfoghatóvá válik, hogy mennyire volt ez hatékony, és ezt követően milyen olyan hasonló jellegű találkozók voltak, amelyek a nemzetvédelem szempontjából meghatározóak és fontosak.
6: Hát ugye maga a történelem az nem hagyta, hogy teljesen kibontakozzon az, amit Lilafüreden elkezdődött. Ez sok szempontból egy egyszeri találkozó volt. Tehát az, hogy a kormányzati vezetők leülnek az értelmiséggel, leülnek az írókkal. Ugye ennek nem lett egy olyan fóruma, amik rendszeressé tette. Természetesen a kapcsolatok megmaradtak, és ezek nagyon fontosak voltak. Maga a kormányzati nemzetvédelemnek még volt egy, az ifjúsági Lilafüred, 1943 májusában, ahol az ifjúsági vezetőkkel ültek le. Az már kevésbé volt olyan békés, mint a 42. novemberi. Ugye itt már azért a háborús helyzet is más volt, tehát akkor már ugye a szovjetek ellen támadásba fordultak. Úgyhogy ott azért az egy kiélezettebb helyzet volt. Ugye amit még meg lehet említeni, az ugye 43-ban ugye két másik találkozó. Egyrészt a győri találkozó, hát győri titkos találkozó, ahol Apor Vilmos győri püspök és a már említett Kovrig Béla együtt szerveztek meg egy találkozót. A katolikus politika és a katolikus Krém egyes tagjaival, hogy mi legyen a háború után, hogy pontosan mi hangzott el arról, kézzelfogható információink nincsenek, hiszen források nem állnak a rendelkezésünkre. A másik ilyen találkozó az pedig a 1943. augusztusi második Balaton-Szárszói találkozó. Ez a, mondhatjuk azt, a népi mozgalomnak a nagy seregszemléje. Itt többen is voltak, akik Lilafüreden megjelentek. És az, ami Lilafüreden elkezdődött, az igazából itt már Szárszón, tehát egy sokkal homogénebb környezetben már nem tudott megvalósulni, amit ugye elgondoltak, hogy legyen egyfajta együtt mozdulás, egyfajta gondolkodás arról, hogy mi legyen ugye a háború után. Itt már azért eléggé szembe mentek egymással olyanok is, akik egyébként sokkal közelebb álltak egymáshoz. Tehát itt mondjuk a Németh László és az Erdély Ferencnek a vitájára lehet gondolni. Tehát hogyha már egy ilyen szűkebb körben nem sikerült megtartani azt a fajta egységet, a maga a lilafüredi elgondolások is az, hogy amellett, hogy persze természetesen ugye az információ átadás átvétel mellett ugye ez nagyon fontos volt, hogy legyen egy egységesebb szellemi hozzáállás. Ugye ez már akkor sajnos részben zátonyra futott. Ugye annak a vizsgálata, hogy most 1945 után ez mennyire hatott például az írókra. Ugye ez azért még további kutatások, illetve leginkább irodalomtörténeti kutatások kellenének, hogy egyébként ezek hogy jelennek meg az egyes íróknak az életművében. Természetesen vannak olyanok, akik részt vettek, és hát ugye ezt sosem fogjuk megtudni, mert elég sok embert ugye bebörtönöztek, üldöztek, mások elhagyták az országot. Eléggé szűk az a metszet, az a keresztmetszet, ahol ezt meg lehet vizsgálni, de egyes íróknál ez még a jövőben még további kutatásokat kell majd végrehajtani.
5: Említett olyan írókat, újságírókat, akik egyházi személyek vagy egyházi lapoknál dolgoztak, és részt vettek ezen a lilafüredi találkozón, Mécs László, Harsányi Lajos, Tóth László, Posonyi László, hogy csak néhányakat emeljek ki. Mit lehet az ő megnyilvánulásaikból, hozzászólásaikból kiemelni a lilafüredi találkozó jegyzőkönyve, a találkozóról fennmaradt forrásokból az ő gondolataikat hogyan és miként lehet rekonstruálni?
6: A teljes jegyzőkönyvből, amelyet az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában találhatunk. Ugye abban, tehát az összes hozzászólás megvan, ami az a korábban ismert forrásokban nem volt benne. Posonyi László, ő nem nagyon szólalt föl, ő egyszer szólalt föl Szabó Dezső érdekében. Szabó Dezsőt hívták Lilafüredre, de nem ment el, mert a Ludas Mátyás füzetekkel kapcsolatban itt pénzügyi összezörrenések voltak közte és Antal István miniszter között, és ugye felszólalt, hogy, hogy azért egy, tehát egy Szabó Dezsőt mindenképpen meg kéne környékezni, és meg kéne őt nyerni ennek az egész nagy írói összeborulásnak, hogy álljon mellé. Mécs László ő kétszer is felszólalt, egyszer beszélt a Fekete Trianonról. Ő Fekete Trianon alatt azt értette, hogy a társadalomban kibékíthetetlen ellentétek vannak, és hogy ezt meg kell szüntetni, és hogy ezért mindent meg kell tenni, és hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Ugye itt a 3 napot ugye szépen elosztották, tehát a 3. napon beszéltek az írók különböző ügyes-bajos dolgairól, tehát a mindennapi megélhetésüktől kezdve a cenzúrán át beszéltek. Ezekről ugye a 2. nap volt maga a nemzetvédelem témájára felhúzva, és az 1. nap pedig a nemzetnevelés, és pont a nemzetnevelés kapcsán beszélt Mécs László, hogy ezt a Fekete Trianont, ezt a kibékíthetetlen ellentétet, amely megvan a társadalomban, ezt hogyan lehetne ugye a nemzetnevelés segítségével felszámolni. Ez az igazi veszély hosszú távon. Illetve a 3. napon ugye a cenzúra kapcsán ő azt mondta, hogy az, hogy van egy állami cenzúra, arról is megvan a véleménye, de az igazán nagy problémát abban látta, hogy egymást cenzúrázzák az írók. Tehát, hogy úgy viselkednek, mintha a másik nem létezne, és még csak író számba se veszi, ugye, és hogy ezzel szemben is ugye komoly feladataik voltak. Ugye itt a Mécs Lászlónak a felszólalásaiban azért lehet érezni, hogy ő foglalkozik azzal, ami természetesen kormányzati szinten vagy egyházi szinten van, de igazából ezek olyan gondok voltak, ami mindannyiunkat, illetve az egész magyarságot érinti, és hogy igazából mind kéne változtatni minden egyes embernek. Harsányi Lajos, ő egyrészt arról beszélt, hogy a magyar falvakban nem igazán jutnak el a könyvek. Tehát amelyek eljutnak, azok nagyon sokszor nem nekik szólnak. Nem az ő nyelvükön, nem az ő problémáikkal foglalkozik, és amellett szólalt fel, hogy akkor igenis ezt a fajta könyvvállalatottságot, amelyet már egyébként a kormányzat már egy jó ideje próbált különböző akciókkal kicsit ezen javítani, de hogy ezt még tovább kell folytatni. Ugye itt beszélt a magáról a cenzúra intézményéről is, és összehasonlította az Index kongregációval, tehát ez hogyan működött a katolikus egyházon belül, ugye maga a cenzúra, és ugye őt mondta, ő ugye amellett érvelt, hogy a katolikus cenzúra csak azt vizsgálja, és az ellen lép fel, amelyik a tanítások ellen van, tehát hogy nem akar egy ilyen támadó cenzúra, hanem egy olyan, amelyik védi magát a tanítást, és védi magát az egyháznak a legfontosabb előírásait, és hogy ezt kéne átvennie a kormányzatnak is.
5: Az írók, újságírók egy különleges társadalmi csoport, nagyon fontos szerepük volt mindig is. Ha egy kicsit azt nézzük, hogy irányultságukban, szellemiségükben, felfogásukban milyen képet tükröz, akik részt vettek ezen a találkozón? Törekedette a kormányzat, hogy amennyire csak lehet széles és a különböző világlátású írókat, újságírókat megszólítsa, és jelen legyenek ezen a találkozón, vagy esetlegesen egy kicsit szűkebb volt a résztvevőknek a köre?
6: Magán a találkozón ugye nagyon fontos azt tisztázni, hogy Antal István, ugye az, hogy miért pont írókat hívnak meg, és miért pont ugye olyan írókat, akik újságírók is egyben, ugye itt van egy ilyen technikai dolog, mert ugye megjelent Kolozsvári Porcsa Mihály, aki ugye a sajtóért volt felelős, ugye a találkozón fel is szólalt, de itt alapvetőleg az Antal István ugye az, hogy milyen dolgok tartoznak ő hozzá, ugye ezért ő neki harcolnia kellett, hogy minél több dolgot akart, illetve minél teljesebb legyen ugye az, hogy ez a nemzetvédelem és propaganda egyáltalán működőképes legyen, és ugye ő ezért az írókat találta meg, illetve ugye ezen keresztül bizonyos szempontból az újságírásra is ugye ráhatással akart lenni, meg akart őket ehhez nyerni. Tehát volt egy ilyenfajta technikai dolog ebben az egyáltalán ennek az egésznek az összehívásában, a találkozónak az összehívásában. Az erdélyi írók szempontjából ott egy nagyon-nagyon széles, tehát ott volt kommunista író is, ott volt kifejezetten balos író is a meghívottak közül, de Erdély kérdése az egy, akár egy külön műsort is megérne, tehát hogy őket miért így hívták meg. Ugye az itt meghívott íróknál mondjuk a népi íróknak a csoportja volt fontos, hogy ők jelen legyenek, de akár ide lehet hozni Márai Sándort is, hogy itt legyen egy ilyen fajta urbánusabb közeg, egy polgáribb közeg is, egy polgári bírói csoport is. Nem mindenkit hívtak meg, nem mindenkit lehetett meghívni, mert azért egy ilyen találkozó az például a németeknek a érdeklődését is felkelti, tehát Antal István személyében sem volt az a valaki, aki mindenkit mondjuk meghívott volna szívesen. Másrészt nagyon baloldali írókat ugye alapból nem akartak. Tehát nem akartak egy olyan fajta bélyeget, amely az itt elhangzott, a tanácskozáson elhangzott dolgokat mondjuk így ráirányítja a fókusz. Így is érdekelte természetesen a németeket, hogy mi hangzott el itt, de nem akarták még pluszban ezzel is terhelni. A teljes spektrumot pedig talán Antal sem akarta. Tehát ezért egy olyan fajta írói társaság gyűlt össze, akik már valamilyen módon kapcsolatban álltak Antal Istvánnal, és magával a hivatallal is.
5: Mennyire keltette föl a különböző hírszerző szolgálatok figyelmét ez a találkozó? Lehet-e arra forrást találni, vagy adatokat, hogy akár a németek, akár a szovjetek, nyilván most itt a háború időszakában vagyunk, de akár az eseménnyel egy időben, akár később ez a találkozó a nagyhatalmak információgyűjtő szolgálatait mennyire érdekelte, illetve a sajtó visszhangja az mennyire nyomon követhető ennek a találkozónak, mennyire jelent meg az ott elhangzottak a később a napi politikai sajtóban.
6: Közvetlen forrást erre, hogy a németek vagy a szovjetek érdeklődését ezt mennyire keltette föl, ugye arra nem nagyon találunk, erre inkább közvetett bizonyítékok vannak különböző visszaemlékezésekben, azért az, hogy a németeket azért érdekelte, hogy pontosan mi zajlik itt. 1945 után az, hogy ezt az egész találkozót próbálták elhallgatni, ugye ezzel, hogy nem is foglalkoztak, aztán az 50-es évek végén már bizonyos helyeken megjelentek írások, hogy akkor ugye volt ez a Lilafüred. Akkor, amikor letartóztatták Püski Sándort, akinél a jegyzőkönyv bizonyos darabjai megvoltak, akkor a magyar állambiztonság egyből rácsapott, és aztán be is gyűjtötte az összes többi részt, ami más embereknél volt, és ugye innen van meg egyáltalán maga a lilafüredi tanácskozási jegyzőkönyvben egyben, hogy ezt összeszedték, és valamiért 1963-ban fontosnak tartotta a magyar állambiztonság, hogy ezt legépeltesse, és hogy egyben meglegyen a teljes tanácskozási jegyzőkönyve. Tehát ez még később is érdekelte. Ugye, ha a külföldieket, nem is a magyar állambiztonságot mindenképpen. A sajtóvisszhang, ugye a jelenlévők többen is írtak rövid összefoglalókat, ugye erről az egész tanácskozásról, valaki inkább a felszólalásokhoz, hanem az ott tapasztalt, leginkább a hivatalos programon kívüli hangulatról írt, de úgy nagyjából úgy 1942. decembere és úgy 43 tavasza között ez felmerült, ugye a sajtóban foglalkoztak vele, különböző folyóiratokban megjelentek erről beszámolók. Utána 43 tavaszától azért, ahogyan a háború, ugye ahogyan a front közeledett, egyre inkább halványult ennek az emléke és ennek a jelentősége.
5: Az 1942-es lilafüredi
0: egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
5: Újságírók szerepéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.

0: Elhangzott Joseph Haydn G-dur vonós négyesének harmadik tétele, a tátrai vonós négyes előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések –

0: Vannak a világon olyan területek, ahol örökké konfliktus van, és ahol mintha egyszerűen képtelenség volna békét teremteni. Ilyen a Közel-Kelet természetesen, amiről napjainkban sok szó esik, de kevesen tudják, hogy van egy másik és hasonlóan régi puskaporos hordó is, amely, ha lehet, még a Közel-Keletnél is veszélyesebb. A kasmíri konfliktus a modern történelem egyik leghosszabb ideje, immár 80 éve tartó területi vitája. És mivel három atomhatalmat is érint, Indiát, Pakisztánt és Kínát, joggal nevezhetjük az egyik legveszélyesebbnek is. A helyzet ma is rendkívül feszült, a nemzetközi elemzések a világ egyik legkritikusabb eszkalációs zónájaként tartják számon Kasmírt. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vendégünk a téma szakértője dr. Wilhelm Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatója, volt kulturális diplomata. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Kezicsókolom.
0: Mi a vita tárgya, mi a konfliktus magja, miért veszekednek Kasmíron?
1: Hát egy több mint 200 ezer négyzetkilométeres területről van szó, tehát jó két magyarországi térségről beszélünk, és a konfliktus tárgya az maga ez a terület, ami egy stratégiai fontosságú térség, ahogy az előbb hallottuk, három atomhatalom osztozik ezen a területen, és ami nagyon fontos, hogy Dél-Ázsia vízellátásának az egyik legfontosabb fókuszpontja, hiszen itt folyik keresztül, illetve itt erednek azok a folyók, amelyek Észak-Indiát, illetve Pakisztánt táplálják.
0: Tehát a vízellátás, és azt mondta, hogy stratégiai területet katonai szempontból is fontos?
1: Igen, katonai szempontból is nagyon fontos, hiszen egy természetes határvidék, a Himalája, illetve a Karakóram hegységrendszere húzódik ezen a területen, 8000 méter magas csúcsokkal, tehát egy természetes határvidék, és nem mindegy, hogy a határvidék melyik oldalát, északit vagy a délit ellenőrzi az aktuális nagyhatalom vagy középhatalom, illetve nagyon fontos még abból a szempontból is, hogy itt haladnak keresztül olyan már az ókortól kezdve fontos kereskedelmi útvonalak, amelyek Dél-Ázsiát, Közép-Ázsiát, illetve Belső-Ázsiát kötik össze. Tehát ezek fölött az ellenőrzést megteremteni, illetve megtartani, az egy stratégiai jelentőségű kérdés.
0: Ezen a két magyarországnyi területen mekkora népesség él, és milyen típusú lakosság, muzulmán, hindú, milyen összetételű?
1: Viszonylag alacsony a népsűrűség, ahol viszont magasabb az az úgynevezett Kasmír völgy. Ezt annak idején még Kőrösi Csoma Sándor, amikor itt keresztül haladt, hiszen ő akkor még úgy gondolta, hogy be tud jutni Belső-Ázsiába, és ott a magyarok őshazáját keresni tudja, akkor még a Boldog Völgy országának nevezték ezt a területet, hiszen muszlim többségű területről van szó, de számtalan buddhista, illetve hindu is élt a területen, és ezek a vallási felekezetek akkor még békében éltek egymással, sőt, egyes feljegyzések szerint egymás templomai szent helyeit is használták, tehát közösen imádkoztak mondjuk egy mecsetben vagy egy hindu templomban. Ez sajnos a későbbiek során megváltozott, és a világ egyik legkomolyabb puskaporos hordójával változott a térség.
0: Keresztények egyébként élnek ott?
1: Igen, Indiában, illetve Dél-Ázsiában tulajdonképpen mindenhol találunk keresztény felekezeteket. Itt ezen a területen elsősorban Ladakh vidékén elsősorban egyébként protestáns felekezetekhez tartoznak, mert a morva baptisták térítettek ezen a területen, hoztak létre iskolákat. Hát aki erről szépirodalmi szinten szeretne többet tudni, az olvass el a Kasmír kendő című könyvet, amely egy nagyon szép történet az ottani misszionáriusok igen nehéz és kemény munkájáról.
0: Én azt mondtam a felvezetőben, hogy 80 éves történet, hát ezt úgy nagyjából vaktában mondtam. Mikor kezdődött ez a konfliktus?
1: Hát az eredete tulajdonképpen a 11. századig vezethető vissza, amikor is megjelenik a hódító iszlám. Itt akkor még buddhisták és hinduk laktak döntő többségben. Ugye ez a terület sem egységes. Ahogy említettem, a Kasmírvölgy vagy a Boldogvölgy országa egy sűrűbben lakott térség. Ez tulajdonképpen a Kárpát-medence éghajlati viszonyokhoz, vagy a Kárpát-medence környezetéhez tudnám hasonlítani. Ugyanazok a fafajok élnek itt például, mint nálunk, tehát ebben a viszonylag nagy magasságban, de ugye, ha a földrajzi szélességet nézzük, akkor tőlünk délebbre lévő területen hasonló hőmérsékletű viszonyok alakultak ki, mint Közép-Európában. Az egyik legfontosabb termék például a sárga barack ebben a térségben, amiben mindent készítenek, a lekvártól kezdve a liszten át egy csomó fontos élelmiszer készül
2: belőle. Pálinkát biztos nem.
1: Pálinkát nem, így van, hiszen az iszlám azt tiltja az alkoholos italoknak a fogyasztását. Ettől a területtől északra viszont hamisíthatóan tibeti tájat találunk. Nyugat-Tibetnek is hívják ezt a ladaki térséget, és hogyha északnyugati irányba megyünk, akkor Afganisztánhoz hasonlatos magashegységi viszonyokat fogunk találni, ugye ez Baltisztán névre hallgat történelmi neve kapcsán, tehát nem egységes földrajzi területről beszélünk, hanem vannak jelentős különbségek. Na most, amikor megérkezik ebbe a térségbe a hódító iszlám, valamikor a 11. századon elsősorban afgán eredetű hódítók azok, akik ide érkeznek, szépen lassan többségbe kerülnek a muszlimok. Ez azt jelenti, hogy amikor India elnyerte a függetlenségét 1947-ben, akkor olyan 70-80%-os muszlim többség volt ebben a térségben, de ahogy az előbb említettem, alapvetően ezek az emberek békében éltek egymással. 1846-ban az úgynevezett amritsari szerződés, amikor a britek megkötötték a helyi uralkodóval, a helyi maharadzsával, akkor neki juttatták Jammut, Kasmírt, Baltisztánt, Gilgit régiót, Ladakot, és így állt össze ez a későbbiekben Jammu és Kasmír államnak nevezett politikai formáció, amelyet tehát a britekhez lojális és a britekhez hű maharadzsa igazgatott. Eljutunk 1947-ig.
2: Amikor a brit birodalom kivonul Indiából, és létrejön Pakisztán.
1: Így van, itt azért meg kell állnunk egy pillanatra, mert nagyon sok szerző ezt félreérti, ezt a folyamatot, és a britek nyakába akar varni mindent, a békétlenséget is elsősorban. Igen, nagy felelőssége volt a brit gyarmatosítóknak abban, hogy itt kialakult ez a konfliktuszóna, de azért nem minden az ő felelősségük. Miért? Nem teljes Dél-Ázsiát foglalták el a britek a gyarmati időszakban, hanem több mint 500 úgynevezett hercegi államot hagytak meg viszonylagos függetlenségben. Természetesen ezeknek a politikai entitásoknak el kellett ismerni a brit birodalom szupremáciáját, minden tekintetben alá vetettek voltak a briteknek, de jogi értelemben a helyi uralkodó viszonylag önállóan intézkedhetett. Mindemellett voltak brit igazgatású területek is, amelyek konkrétan ugye a brit koronához tartoztak, ugye korábban ezeket a brit kelet-indiai társaság foglalta el, tehát azért itt álljunk meg egy pillanatra, egy multinacionális részvénytársaság gyarmatosította Indiát 1600-tól kezdve, majd az első indiai szabadságharcot követően a brit korona átvette ezeket a területeket, és feloszlatta a részvénytársaságot, hiszen tarthatatlan volt már ez a rabló gazdálkodás, amit folytattak, de mindezen történelmi időszak alatt a briteknek az volt az érdekük, hogy az itt élő népeket összeugrasszák egymással, hogy békétlenséget szítsanak, ugye ez a klasszikus dividend impera, oszd meg és uralkodj elve. Hát ugye néhány tízezer brit állampolgár uralkodott több százmillió indiain, tehát nagyon, hát hogy is mondjam, gördülékenyen zajlott ez a politika. És eljutunk lassan-lassan ugye a függetlenség időszakáig, amikorra már a muszlim és a hindu közösség olyan komoly politikai ellentétben állt egymással, ami szinte kibékíthetetlenné vált, és a Muszlim Liga Muhammad Ali Jinnah vezetésével, aki Pakisztán atya, követelte a muszlimoknak a saját ország megteremtését.
2: És a kasmíri konfliktus is innen datálódik? Tehát igen. Itt nem tudták eldönteni, hogy kié legyen Kasmír.
1: Így van. Pakisztán úgy gondolta, tehát Nyugat és Kelet Pakisztán jött létre, ugye a mai Banglades és a mai Pakisztán területén, és egyébként magában a Pakisztán szóban is Kasmír a K-val benne van, hiszen ez egy betűszó, a különböző tartományok nevéből, kezdőbetűiből állt össze, egyébként azt jelenti, hogy a tiszták földje, tehát van azért jelentése is. Na most a britek a saját igazgatású területeiket szintiszta vallási alapon osztották föl. Tehát nagyon jó népszámlálási adatbázissal rendelkeztek, és azt mondták, hogy ahol muszlim többség van, az Pakisztánhoz kerül, ahol hindu többség van, az Indiához kerül. Ugyanakkor ez a több mint 500 hercegi állam, ez saját maga dönthetett a sorsáról, vagyis az uralkodója, ugye jellemzően a hindu hercegi államok élén a maharadzsák álltak, a muszlim hercegi államok élén a navábok, nizamok, ők eldönthették, hogy hova csatlakozzanak. Nyilvánvalóan azok a területek, amelyek India vagy Pakisztán belsejében voltak, hiába szeretett volna az ottani uralkodó a másik országhoz csatlakozni, ez teljesen irreális lett volna, hiszen egy enklávé alakult volna ki.
2: Akkor ott a rendszerváltáskor, tehát amikor megtörtént, Pakisztán létrejötte, India független lett, ott milyen arányban osztották fel Kasmírt egymás között?
1: Még egy pillanatra visszatérnék arra az elemre, ami itt a legfontosabb, hogy Kasmír maharadzsája hindu volt, de a lakosság többsége muszlim. És a maharadzsa eljátszott azzal a gondolattal, hogy független lesz, és egy ilyen himalájai Svájcot vizionált magának, de természetesen ez sem Pakisztán, sem India nem szerette volna. Ezért, amikor ez kiderült, akkor hát az indiaiak szerint pakisztáni fegyverzettel és felkészítéssel pastu törzsi harcosok özönlöttek be Kasmír területére, onnan az afgán határvidékről, és elindult tulajdonképpen Kasmír bekebelezése pakisztáni részről, és hát ugye természetesen a maharadzsa Indiához fordult segítségért, India pedig azt mondta, hogy amíg nem írod alá a csatlakozási okmányt, addig nem tudunk segíteni. És október 25-én a maharadzsa aláírta a csatlakozási okmányt, és egy légihídat alakított ki az indiai hadsereg Srinagarba, Jammu és Kasmír fővárosába, és az indiai deszantosok katonák megérkezésével visszaszorították ezt a behatoló sereget, és nagyjából a történelmi határtól olyan 70 kilométerre stabilizálódott a frontvonal, ezt line of controlnak hívják, ahova az ENSZ békefenntartókat küldött. És az ENSZ második legrégebbi ilyen békefenntartó aktivitásává vált ezáltal a kasmiri térség, ugye Palesztinában volt az első, tehát a Közel-Keleten, és hát ugye ez a második. Magyar aktualitása is van a dolognak, hiszen Bali vezérőrnagy úr ott ellátta ennek a békefenntartó kontingensnek a parancsnoki teendőit egy éven keresztül.

0: Pakisztán átengedett, tehát három atomhatalom néz egymással farkas szemet.
1: Miért kellett ez a rész Kínának? Nincs ott semmi.
0: Stratégiai jelentőségű, Lásza és a további belső ázsiai területek között Kína utat épített, és hát itt olyanok a terepviszonyok, hogy nyilvánvalóan csak korlátozott földrajzi térségek alkalmasak útépítésre, és hát egy ilyen út vezet keresztül ezen a területen, úgyhogy Kína nemes egyszerűséggel elfoglalta. Ugye 62-ben Kína és India háborúzott is egymással a vitatott himalájai területekért, tulajdonképpen egy patthelyzet jött létre ebben a tekintetben is. És igazából ez a térség a 90-es évek óta nagyon-nagyon veszélyes, hiszen Pakisztán és India is rendelkezik atomfegyverrel, és több háborút vívtak már, formális háborút Kasmír birtoklásáért, de azért kiemelném azt, hogy itt egy folyamatos, úgynevezett alacsony intenzitású konfliktus, egy ciklikus konfliktus vette kezdetét 1947-től, amely szinte évről évre hoz kisebb intenzitású konfliktusokat.
1: Ez azt jelenti, hogy mindenféle lázadások törnek ki, amelyeket tulajdonképpen Pakisztán pénzzel, hogyha nem is nyíltan, de az a vád ellenük a szokásos, a hagyomány szerint, ahogy ön is említette, hogy így is kezdődött.
0: Igen.
1: És ennek halálos áldozatai is vannak?
0: Tehát nagyon milyen? Sok halálos áldozata van. Hogyha visszatekintünk erre az elmúlt néhány évtizedes időszakra, akkor közel 50 ezer ember halt meg ezekben a konfliktusokban. Ezek jellemzően napjainkban terror támadások, amelyeket természetesen Pakisztán tagad, hogy bármi köze lenne ezekhez a merényletekhez, de általában pakisztáni területről érkeznek azok a terroristák, akik elkövetik ezeket a merényleteket. Nyilván India ezeket terroristák tekinti, Pakisztán pedig szabadságharcosoknak, tehát minden nézőpont kérdése. A legutóbb tavasszal eszkalálódott ez a konfliktus tulajdonképpen egy fegyveres összecsapássá. A hagyományostól most már eltérően vívják a felek ezeket a csatákat. Elsősorban ugye most a légierő volt érdekelt ezekben az összecsapásokban, valamint a drón támadások voltak azok, amelyeket sajnos meg kellett tapasztalniuk a nagyon sokat szenvedett helyieknek. Azért azt ki kell emelnünk, hogy amikor 1947-ben megtörtént ez a megosztás, akkor itt 77-80%-os volt a muszlim lakosság aránya, a napjainkban pedig már 100% környéken van, hiszen ezek a muszlim terroristák a hindu és más vallású lakosokat egyszerűen elüldözték erről a területről, de az indiai hadsereg vaskézzel tartja markában ezt a térséget.
1: Nagyon érdekes, hogy szúrja mit közben, hogy köszönöm, hogy mondta, hogy erőszakosan elfoglalták a muszlimok, hiszen ilyen emberi jogi cikkekben, meg emberi jogi jelentésekben folyton azt lehet olvasni, meg hallani, hogy a muszlimok vannak elnyomva ezen a területen, és hogy rosszul bánik velük az indiai kormány. De tulajdonképpen itt ennek oka van.
0: Igen, és hogy a terület közigazgatási státusza is megváltozott, tulajdonképpen ez is ennek a következménye. Alapjaiban egyébként valószínűleg egy népszavazás lett volna a függetlenség elnyerésekor a legdemokratikusabb eljárás, de akkor ez sem India, sem Pakisztán nem szerette volna, hiszen attól féltek, hogy a függetlenségre fognak szavazni ugye a lakosok. Ma pedig India azért nem szeretné, mert egyértelmű Pakisztánhoz csatlakoznának a helyi. De most gondoljunk arra, hogy milyen borzasztó helyzetben vannak az ott élők, hogy úgy mondjam, az ártatlan, kívülálló lakosság. Hogyha megjelenik a házuknál éjszakai terrorista csoport, hogy ők enni kérnek, szállást kérnek, stb., egyszerűen nem, nincs abban a helyzetben a házigazda, hogy ezt elutasítsa. Ha elutasítja, akkor a terroristák fogják megölni, ha nem utasítja el, akkor pedig az indiai hatóságok nyomozzák ki, hogy ő bizony segítséget nyújtott a terroristáknak, és így érik retorziók őt és a családját. Tehát ez egy olyan ördögi kör és egy olyan csapda, ami tovább élteti ezt a borzasztó konfliktust. Számtalan szépirodalmi mű is született egyébként, amit magyarul is lehet olvasni. Salman Rushdie-nak az Éjfél gyermekei, vagy éppen a Salimár Bohóc című kötete játszódik részben, vagy egészben ebben a térségben, de Arundhati Roy, a híres indiai írónőnek a legutóbbi regénye, a Felhőtlen Boldogság Minisztériuma is jó részt itt a kasmiri térségben játszódik, és ezt a problémát boncolgatja.
1: Van-e olyan film, ami feldolgozza ezt, ha már irodalmat említett?
0: Számtalan film dolgozza fel, és köszönöm, hogy ezt kérdeztem, mert Indiában a bollywoodi

0: moziknak nagyon fontos háttere a kasmiri táj, ami azt reprezentálja, hogy igenis ez a térség hozzánk tartozik. Ez a gyönyörű alpesi tájhoz hasonlatos térség, ez egy fontos díszlet. De egyébként itt kell megemlítenem, hogy a híres magyar keletkutató régész Steinaurél is imádta ezt a területet. Nagyon sokszor az expedíciói után itt Kasmírban dolgozta föl, Gulmarg térségében a gyűjtött régészeti anyagot, és írta nagy hatású nemzetközi publikációit.
1: Hát ez nagyon izgalmas, ön erről nagyon-nagyon sokat tud, hiszen kulturális diplomataként hosszú éveket dolgozott Delhiben, és hát India szerte. Visszatérve a kasmiri válságra, utalt rá, hogy eltörölték az autonómiát. Ez egészen nemrég történt, 2019-ben. Ez nagyon radikális lépés volt. Most azt látjuk a Közel-Keleten is, hogy a diplomácia azért szerepet játszik, próbálják, akár még Pakisztán is szerepet játszott, mondjuk pont a közel-keleti konfliktus megoldásában felajánlotta magát, mint helyszínt. Ott nem lehetne diplomáciával megoldani? Egyáltalán van-e kapcsolat közöttük?
0: Ez egy nagyon komplex kérdés, és egyébként nagyon érdekes, hogy Pakisztán az egyik legkomolyabb békefenntartó küldő ország, tehát nagyon sok kék sisakos katona pakisztáni származású. Itt még bonyolítja a helyzetet az is, hogy a kasmíri kártya, az mind az indiai politikusok, mind a pakisztáni politikusok kezében állandóan egy ütőkártya. Tehát ezt választások idején szokták kijátszani, hogy az ős ellenség ugye Pakisztánban India, Indiában Pakisztán ellen milyen kemény intézkedéseket tesznek meg, és hogy mit foganatosítanak annak érdekében, hogy megszerezzék ezt a területet, vagy India esetében megtartsák ezt a területet. Tehát ez egy nagyon, nagyon szenzitív kérdés. Én egyébként nem látok megoldási lehetőséget erre a konfliktusra a közeli jövőben, mert ez a 70-80 éves elmérgesedett helyzet, ez a fogott-fogért szemért, amire Gandhi azt mondta, hogy ne folytassátok ezt, mert végül az egész világ megvakul, ez sajnos ebben a térségben nem érvényes. Gandhi mondta egyébként, ugye a erőszakmentesség apostola, amikor Indiát és Pakisztánt ugye megosztották, és fellángolt az erőszak a két közösség, illetve a három közösség, a hinduk, a muszlimok és a szikek között, hogyha lát reményt, akkor az Kasmírban. És hát sikerült ezt is elszúrni, hogy úgy mondjam, ezt a hosszú évszázados békés együttélést is egy konfliktus zónává változtatni.
1: Azt látjuk a geopolitikában, hogy ahol nagyon intenzív konfliktuszóna van, de ahol intenzív béketörekvés is van, tehát mind a kettő olyan esetben történik, amikor más hatalmak is érdekeltek a területen. Itt csak Pakisztán, Kína és India konfliktusáról beszéltünk, de ott van az Egyesült Államok, tehát vannak más nagyhatalmak is, Oroszország is, egyiknek másiknak szövetségese, ott van Japán, ott vannak más országok. Ki érdekelt még a területen, vagy ez senkit nem érdekel, és ez az ő hármuk vitája, és kész?
0: Alapvetően még az oroszoknak volt ebben a térségben érdekeltségük, ugye ezt hívták Big Game-nek, nagy játszmának a 19.-20. Században, ugye az orosz birodalom expanziójával Közép-Ázsia felé. A briteket bizony nyugtalanította az, hogy az oroszok ott kopogtatnak a szomszédban, és hát ugye Afganisztán alakja sem véletlenül olyan, amilyen, hogyha megnézzük, akkor van egy ilyen furcsa északkeleti farkincája az országnak, a Vakan koridor vagy folyosó, amivel elzárták az egykori Szovjetuniót és Indiát egymástól, hogy nehogy ez a két ország egymásra találjon, de Oroszország pozíció is meggyengültek már ebben a térségben. Kína alapvetően a status quo fenntartásában érdekelt.
1: Egyesült Államok?
0: Egyesült Államoknak meg nagyon távoli ez a térség. Hát gondoljunk ugye az afganisztáni beavatkozásra is egy ideig azért, mivel az Egyesült Államok is igen keményen érdekelté vált ugye szeptember 11-i események után abban, hogy azt a terrorista rendszert megdöntse, de nem tudta fenntartani a jelenlétét. Megjegyzem egyébként, hogy akkor azok a terroristák, akiket onnan kiszorítottak, azok Kasmírban jelentek meg, és ott harcoltak mujahedinként a későbbiekben.
1: Ön azt mondta, hogy nem lát megoldási lehetőséget a konfliktusra, tehát ott a parázs az izzani fog még hosszú évekig. atomháború, atomkatasztrófa fenyegetése lehet-e?
0: Mind a két ország deklarálta, hogy elsőként nem fogják használni az atomfegyvert. Ugye 2001-ben mérgesedett el annyira a két ország között a viszony, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia megkezdte a saját állampolgárai evakuálásának előkészítését a szubkontinensről. Tehát akkor tényleg egy nagyon forró helyzet volt. Azóta, hála Istennek, ez nem került elő, hogy bármelyik ország atomfegyvert vetne be, de sajnos ez a ciklikus konfliktus jelleg, ez mindig magában hordozza a hagyományos harci eszközökkel való konfliktusnak a lehetőségét. Elég egy-egy terrorista beszivárgás, elég egy-egy rajtaütés, és már is pillanatok alatt elmérgesedik a helyzet, és elindul egy ilyen, hát az alacsony intenzitású konfliktusnál sajnos drámaibb konfliktus. Hála Istennek eddig ezeket mindig sikerült lezárni, normalizálódott ugye időlegesen a viszony, aztán újra kezdődött. Most már ugye új fegyverekkel, új módszerekkel vívják ezeket a harcokat. Ugye Kína szerepe azért egyre dominánsabbá válik egyébként ebben a térségben, hiszen Pakisztán legfőbb szövetségeseként a kínai harci eszközök egy hát kipróbálási területévé vált. A legutóbbi konfliktusban elsősorban kínai fegyverekkel vívta Pakisztán ezt a háborút, ezt a mini háborút, és kínai logisztikai támogatással. És egyes források szerint bizony elég komoly győzelmet aratott. Ezt az indiaiak tagadják. Az Operation Sindoornak a egyéves évfordulója most volt májusban. India győzelemként kommunikálja az akkori eseményeket, Pakisztán ugyanígy. Tehát amit az előbb említettem, hogy belpolitikai ütőkártya ez a dolog, ez sajnos a média kommunikációban is nagyszerűen látszik.
1: Kedves hallgatóink, Kasmírról beszélgettünk dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatójával, korábbi diplomatával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Több az elmúlt napokban nagy visszhangot kiváltó kormányzati kezdeményezés is napirendre került a csütörtöki kormány szóvívői tájékoztatón, írja a Magyar Nemzet. Ismertették az alaptörvény 17. módosításának részleteit, amely egyebek mellett érinti a köztársasági elnök megbízatását, az alkotmánybírák nyugdíjazását és az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását. A sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, szerdán megszületett a döntés, bevezetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást. Megerősítette, hogy nem 700, hanem mindössze 400.000 gyermekre terjesztik ki a támogatást. A miniszterelnök közölte, a 100.000 forint első, 50.000 forintos részletét augusztus 24-ig, a második felét pedig utalvány formájában novemberig kapják meg a családok. Magyar Péter emellett arra is utalást tett, hogy a jövőben egy teljesen más rendszerben fogják a családok megkapni a támogatást. A miniszterelnök ezt követően arról beszélt, a magyar kormány folyamatosan értékeli a venezuelai földrengés miatt kialakult helyzetet, illetve 250 millió forintos egészségügyi csomagot és 100 millió forintos gyors segélyt adományoz a venezuelai államnak. A földrengésben magyar honfitársunk nem vesztette életét, ugyanakkor többen is jelentős anyagi kárt szenvedtek, emelte ki Magyar Péter. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Az Esztergom vízivárosi plébánia templomban június 30-án kedden nyitották meg a megújult esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállítását. A megnyitón részt vett Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója. Heidl György, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium államtitkára, valamint Prokop Mária, Széchenyi díjas művészettörténész. Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, amiért az Esztergom budapesti főegyházmegye lehetővé tette a 150 éves múzeum felújítását, azzal, hogy biztosított fenntartói támogatásként bruttó 300 millió forintot, aminek köszönhetően megvalósult az intézmény teljes körű renoválása. A kiállítást nem csak technikailag modernizálták, a fő hangsúly az olasz festészet mellett továbbra is a régi magyar és német, illetve osztrák gyűjtemény részre esik, írja a Magyar Kurír. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park. Hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Írták az MT-nek eljuttatott közleményükben. Kiemelték, fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Az időjárásról: estére a gomoly felhők nagy része feloszlik, legtovább a keleti határvidéken maradhatnak felhős tájak, illetve arrafelé fordulhatnak még elő záporok, esetleg zivatarok. Máshol általában kiderül az ég. Az északi északnyugati szél veszít erejéből csak néhol élénkülhet meg. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északi völgyekben pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő riporter Kövesdi Zsuzsa.
3: A Holnap kiadónál megjelent a Remek üveg titkos élete sorozat, második kötete, remélhetőleg lesz több is. Ennek a kötetnek a koncepcióját Horváth Hilda készítette el, és ő is szerkesztette sok résztvevőnek az anyagát, tehát a képanyagot is, meg kézben tartotta a dolgokat.
4: Múlt év végén jelent meg ennek az első kötete, Remek művek titkos élete. Abban képzőművészeti alkotások voltak, és Ravik László javaslatára még 2024-ben már fölvetődött, hogy legyen egy olyan kötet, amely kifejezetten iparművészeti tárgyakkal foglalkozik, különleges iparművészeti tárgyak különleges sorsával. Ugyanis a képzőművészeti alkotások általában mindig előtérben vannak, ha előkerül egy festmény, akkor az rögtön nagy csinadratával kerül a különböző sajtótermékekre. Ennek nagyon jó, hogy így helye van, de legalább ilyen nagy attrakció, amikor egy-egy iparművészeti tárgyat sikerül azonosítani. Sőt, talán még nagyobb, hiszen az iparművészeti tárgyak nem egyedi alkotások, és ilyen esetben sokkal nehezebb az azonosítás. Ez a kötet 21 tanulmány tartalmaz, és 21 szerző munkája. Időrendben olvashatók a tanulmányok, a tárgyak készítésének időrendjeiben, és az elefántcsontnyergektől egészen a 20. századi divatruháig bezárólag vannak tanulmányok az iparművészet különböző területéről, sőt a kis plasztikát is érintjük. Tehát a török szőnyeg, a 18. századi legyező, a porcelánkészlet, Alexandra Pavlovna porcelánkészlete, de a telekiféle ezüst étkészlet, valamint a bugatti bútorok egyaránt helyet kaptak ebben a tanulmányban több más egyéb írás mellett.
3: Nézzük végig, hogy most a dedikálók között ki milyen tárgyat képviselt.
4: Tulajdonképpen a dedikáláson csak néhányan vettünk részt. A egyiptomi macska alapján készült zsolnai kerámiával kapcsolatban két egyiptológus kollégina végzett kutatásokat, Feru Eszter és Hullér Andrea, akik egy zsolnai macskaszobor kutatásával foglalkoznak. Ők egyiptológusok, és ez a történet tehát egy egyiptomi macskaszobortól ered, egészen a zsolnai manufaktúráig terjed.
5: Hát nagyon izgalmas a története, mert a zsolnai kutatásunk kapcsán futottunk bele ebbe a kis plasztikába, amelyen első pillantásra látszott, hogy egy ókori egyiptomi macskaszobor alapján készült, a jelenleg a Szépművészeti Múzeum szajszikori macskája, de az ókori macskának is fordulatos a története, tehát több gyűjtő gyűjteményét gazdagított egykor, és nem lehetett tudni, hogy mikor cserélt gazdát például Pulszky Ferenc és Ráth György között ez az ókori darab, és a zsolnai macska kutatása egy kicsit közelebb vitt minket az évszámokhoz, így tudtuk gazdagítani az ókori tárgy kutatás történetét is, és közben sikerült előtérbe helyezni egy kis plasztikát, ami egészen eddig méltatlanul rejtőzött, hiszen nagyon híres párhuzamok vannak, ott van Theodor Deck által tervezett macska, például világhírű, és nagyon-nagyon kedvelt az árveréseken, úgyhogy reméljük, hogy most már így a zsolnai macska is kilép a fényre, és megismerik az emberek. Készítettünk kutatótársammal és kollégámmal, Feru Eszterrel egy kiállítást a Janus Pannonius Múzeumban, az egyiptizáló zsolnai kerámiát dolgoztuk fel, és ott volt egy tematikus vitrin kifejezetten a zsolnai macska számára.
3: Egyiptológus vagy, Andrea, gondolom, hogy akkor ki kinti ásatásokon is jártál.
5: Igen, jelenleg is a South Hoha Project egyik tagja vagyok, és aktívan részt veszek a Tébá nyugati partján folytatott egyik magyar expedíció ásatási munkáiban.
4: A dedikáláson részt vesz Korania Eleni is, hiszen az ő történetét eleveníti fel az egyik írás, amelyben az aukción 2006-ban előbukkant zsolnai Ripley tányérok sorsáról írtam egy fejezetet.
3: Mit lehet tudni ezekről a tányérokról?
6: Nagyon örültem, hogy ezt a történetet kiválasztották, hogy ebben a kötetben szerepeljen. Hilda fantasztikus kutató munkát végzett, a korábban megjelent ezzel kapcsolatos cikkekből, írásokból. Különösképpen, hogyha az iparművészetről beszélünk, és a képzőművészetről, a képzőművészet néha kicsit több fényt kap, több híradásban szerepel, nagyobb árakhoz kapcsolják, mert hiszen ezek szerepelnek aukciókon. És hát itt kapcsolódunk mi is a Ripley-Rónai által tervezett zsolnai tárnyérokkal, hiszen ezek is egy aukción bukkantak elő, és már az elért áruk 2006-ban, amely akkor 34 millió forint volt, eszement értéket képviselt, hiszen azokban az években 30 millió forintért kukoricás ripőrónai egyméteres festményeket lehetett árveréseken vásárolni. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, mint egy érdekes szempont, de ha tovább megyek az aukción, amelyen Londonban ezek szerepeltek, akkor nagy nemzetközi festők által tervezett iparművészeti tárgyak társaságában lettek árverezve, hát nem kullogtunk a sor végén. Megvásároltuk ezeket, 4 olyan tányér, amelyből, ha jól tudom, csak egy található az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe, hiszen ezekből azért azt nem mondom, hogy sorozat készült, de készült néhány darab. Nem lehet tudni, hogy mennyi tányér készülhetett, de minden esetre Andrássy Tivadar kérte föl Ripperónait a 19. század végén, hogy a budai rakparton álló, azóta már sajnos elpusztult villájába készítsen egy teljes szecessziós interiőrt, amely számomra, mint műkereskedő gyűjtő, azért volt egy nagyon érdekes mozzanat, mert hogy valójában ki is volt ez az András, és kik voltak az Andrássyak. Amit tudunk róluk, az egész műgyűjteményük abszolút egy konzervatív, a múltból eredező régi tárgyegyüttes volt. Igazából azt is lehet mondani, hogy eddig a pillanatig nem igazán voltak nyitottak az újításra, vagy a kortárs művészetek beemelésére. Ezért is számomra nagyon-nagyon fontos és érdekes, hogy miért született ez a szecessziós interiőr itt Budapesten, mi volt az ok. És én ebben, mint műgyűjtő, és mindig szoktam mondani, van egy mondásom, hogy a gyűjtő az kereskedő, és a kereskedő az mindig gyűjtő, mert valamit megtart magának. Így azt gondolom, hogy Andrássynál is ez nem csak arról szólt, hogy egy már felfedezett, befutott Párizsban alkotót felkéri erre az összművészeti alkotásra. Ebben nem csak az volt benne, hogy ismert festő és valakit, akit már a világ ünnepel, vagy legalábbis Párizsban már ünnepli, ebben lehet, hogy volt egyfajta kereskedelmi szándék is, hogy itt valamit megteremtődik, és erre úgy tudom, hogy voltak is kutatások, hogy lett volna ebből további gyártás, de nem lett. Tehát csak ezek a tárgyak léteznek. Ami még különösképpen kiemelendő a képzőművészettel szemben, miről is szól az iparművészeti tárgyaknak az élete, arról, hogy rendkívül törékenyek. Törékenyek a háborúk folyamán, amiből jócskán adatott az utolsó pár száz évben itt Európában, de csak 20. században Magyarországot veszük. Talán 10 évenként volt egy sors döntő pillanat, amelyben ezek a tárgyak nem élték túl az idő vasfogát. Lehet, hogy azért, mert a szekrényeket tűzifának használták és eltüzelték, lehet, hogy azért, mert a szőttesekkel mondjuk az ablakokat zárták be, hogy a hideg ne jöjjön be, a kerámiák esetében pedig egyszerű összetörtek. Az, hogy ilyen tányérok túlélték ezeket a viharos évtizedeket, évszázadot, ez már külön, azt gondolom, hogy csodával határos. És az, hogy ezek felbukkannak külföldön, na innen elkezd gondolkodni egy műkereskedő, egy gyűjtő, hogy ez hogyan történhetett. Ezeket már akkor vitték ki, ezt valaki értékelte, és az értékelés az mindig azt jelenti számomra, hogy nem ára van, hanem az, hogy valamiképpen felismerjük annak a művészi kiválóságát. Úgyhogy 2006-ban megvettük ezeket a tányérokat, visszajöttek Budapestre, és hát az a helyzet, hogy én az 5. kerületben a Centrál Kávéház mellett ültem, az Ernst Galériában, amikor kirobbantak a zavargások, lezárták az 5. kerületet, és nekem mindenképpen át kellett jutnom Budára, mert másnap utaztam külföldre ezekkel a tányérokkal. Nem tudtam kijönni se a galériából, le kellett húzni a rácsokat, félő volt, hogy betörik az ablakokat, tehát tényleg a férjem külföldön volt, az édesapám nem tudott értem jönni, kocsival meg kellett állni a budai oldalon. Úgyhogy én kinéztem, gondoltam egyet, megfogtam ezt a törékeny 34 milliót 2006-ban, tehát még egyszer 2006-ban a menetelő francia katonák volt 66 millió forint, ugye, amely azóta a Dorsay gyűjteményét gazdagítja festmény. Jelen pillanatban ezek a ripperónaik a piacon 200 és 300 millió forint között vannak, tehát mondjuk, ha ebben a párhuzamban vesszük egy ilyen értékű műtárgy együttes fogtam, 4 darab tányért, becsomagoltam, és azt gondoltam, miért történhet most velem valami, miért is történjen? És bementem a tüntetők közé, és a tüntetés közepén átgyalogoltam a Szabad Sajtóúton, majd később az Erzsébet hídon, és átjöttem ezzel a törékeny 34 millióval a budai oldalra. Úgyhogy azóta egy fantasztikus műgyűjtemény legbecsesebb darabjai, és ha szabad ilyet mondanom, azóta is sikerült felkutatni külföldön és itthon is egyaránt ripperónai tányérokat. Szerintem az egyetlen egyek vagyunk, akik a képzőművészet és az iparművészet nem határán, hanem a fúziójában. Mi a művészetről, mi is a művészetben egy egységben gondolkodunk, és ezt így is kell tenni. Azért vagyunk itt, hogy ezeket a történeteket elmeséljük, és felhívjuk erre a figyelmet, hogy remek művek, fantasztikus a világon, elképesztő kincsek találhatók a múzeumok gyűjteményében, és itt vannak a fantasztikus művészettörténészek és kutatóink, akik ezeket el is tudják mesélni az új generációnak és mindannyiunknak.
3: Én úgy érzem most ebben a körben, hogy ez szerelem is mindannyiótok életében, kinek az egyiptológia, kinek a műgyűjtés, műkereskedelem, és Hildának egy nagyon széles körű munka az, ami őt jellemzi. Sokféle irányban viselet gondját a művészeteknek.
4: Hát azt gondoltam, hogy mindenképpen kell egy olyan kötet, amely ezeket a különleges történeteket feltárja. Hiszen ahogy Ellen is mondta, a magyar történelem, különösen a 20. század is, nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar műkincsállomány tizedére apadt. Ugyanis a történelmi helyzet, akár az első világháború utána a Trianon felvidék Erdély elvesztése, amely egyúttal a műtárgyak elvesztését is jelentette. Két világháború között még létezett az arisztokrácia és létezett a nagypolgárság, a zsidó gyűjtemények, arisztokrata gyűjtemények, a mecenatúrát is támogatták, és a múzeumoknak egy biztos hátteret adtak, viszont 45-ben a II. Világháború szabadrablása, illetve azt megelőzően pedig a zsidó kisemmizése, szintén fájdalmas veszteség volt műtárgyakat illetően is. Második világháborúban nem csak hogy az SS parancsnoksága alatt, hanem a szovjet hadsereg felszabadulása alatt is eltűntek a műkincseink. Mindent megtettek azért, hogy ezekkel együtt a dokumentumok is eltűnjenek. Hogy van az, hogy egy 20. században még létező gyűjtemény tárgyait úgy kell feltárni, mintha több ezer éves ásatási darabok lennének, és hát másrészt pedig a lotaringiai Kárpit története is arra val, hogy amit elhurcoltak Szovjetunióba, az valahol megvan, de ennek a nyomára, ha rá is bukkan a szakma, nincsen olyan szándék, hogy ezt vissza is szerezze a magyar állam. Sajnálatos módon 45-ben ugyanez volt a helyzet, mert hogy a felső vezetés nem vállalta az akkor azon mód melegen elvitt tárgyakat nyugatról hazahozni, még akkor sem, mikor a szakma azonosította őket. Sajnálatos módon 45 után pedig volt egy korszak, a szocializmus, amikor pedig szintén a kisemmizés és az egyenlőség jegyében szintén elvettek még további műtárgyakat, és arra pedig egyáltalán nem volt politikai lehetőség se előtte, se utána, hogy ezeket a tárgyakat visszaszerezzék. Még ehhez járult, ugye, azt se felejtsük, az 50-es éveknek a korszaka, amikor kényszerbeszállítások voltak, elvették a lakásokat, kitelepítések voltak, akinek műtárgyai voltak, azokat erőszakkal behordták a múzeumba, több ezer darab tárgy került így be az Iparművészeti Múzeumba. Ezek dokumentálása és egyáltalán a további kutatása, azonosítása hatalmas nagy munkát igényel. Sok esetben ez a probléma, hogy a műtárgyak is eltűntek, és ugyanakkor pedig a dokumentáció is. És hát nem beszélve arról, hogy az 50-es években sokan sajnálatos módon egy kiló cukorér is a saját értékeiket muszáj volt, hogy áruba bocsátsák, vagy pedig éppen kivitték külföldre, és abból éltek az apró tárgyak, ékszerek vagy ezüstök eladásából. Szóval oly mérvű pusztítás, és nem csak a ránk hozott külföldi hatalmak révén, hanem sajnálatos módon a korlátoltság, butaság révén is sok esetben pusztultak el tárgyak. Az, hogy most ebben a kötetben szerepelnek alkotások, ez annak köszönhető, hogy van, ami olyan jellegzetes műtárgy, hogy nem lehet letagadni. És hogyha külföldre került is, még akkor is örülni kell, hogy legalább megvan. Sajnálatos módon viszont itt is az a probléma, hogy sokszor ezeket is elhallgatják, hogy honnan, melyik gyűjteményből származnak azok a tárgyak, amelyek egykor mondjuk éppen magyar arisztokrata tulajdonban voltak. Ugyanakkor viszont az elhallgatás sötét homálya fed bármely olyan tárgyat, vagy nagyon sok tárgyat, ami a felvidéken van, és egyik múzeumból másikba áthelyezték. Ezeket nyomon követni még az ottani művészettörténész kollégák sem tudják. Levéltári anyagok megsemmisültek nagy részt, szóval nagyon nehéz a helyzet. Hogyha külföldre kerülnek alkotások, annak is részben örülni kell, mert hogy megvannak, sokszor nyomon követhetők, esetleg nevesítve vannak, és ebben a kötetben nem csak azok vannak, amelyek hirtelen felbukkantak aukción vagy külföldi gyűjteményben, hanem azok is, amik már évtizedek óta esetleg a múzeumban voltak. De egy újabb kutatási adat, egy dokumentum, egy más oldalról van megközelítés, hirtelen plusz információt adott, és egy új tárgyat, egy-egy nevesített műtárgyat tudunk most már kézbe fogni. Külön kiemelném még Horányi Éva tanulmányát most a Bugatti butorokról, mert hogy ez a tanulmány eddig nem jelent meg, és ebben a kötetben kapott először megjelenési lehetőséget.
3: Irodalmi vonatkozása van ennek a témának Görgei Gábor életrajzi írásaiban, hogy vándoroltak el a családtól a tárgyak, vagy hogy bukkantak föl, és az jutott még eszembe, hogy van egy erdélyi történet, hogy a telekiek, az egyik teleki orosz hadifogságból hazatérve körbe sétált a faluban, és felfedezte, hogy az édes édesapjáról készült portré ott van az egyik házban, de valami terítőként alkalmazták éppen a konyhában a vásznat, és más helyeken is felfedezett dolgokat, amit úgy intézett el, hogy azt mondta, hogy jaj, de jó, nagyon köszönöm, hogy megmentették az oroszoktól, és köszönöm, hogy megőrizték nekem. Nagyon hálás vagyok önöknek, és mindenki mindent visszaadott. Ez egy olyan érdekes történet volt számomra, hogy ezzel a módszerrel, ezzel a kedves gesztussal ellenállhatatlanná vált a helyzet, és tényleg jóra fordult. A műgyűjtő, szintén szerelem, nagyon nehéz lehet műgyűjtőnek és műkereskedőnek lenni. Az bizonyos fokig valami főcsapás is ki kell alakuljon, hogy mi igen, mi nem, hogy van-e emögött egy ilyen nemzeti kincsek mentő szándék is, gondolom nálatok.
6: Azt nem tudom megmondani, hogy ez nemzeti kincsek mentő szándék, de az biztos, hogy amit lehet és amit megtalálunk a magyar művészettel kapcsolatos a 19. század vége, 20. század eleje, arra mi figyelünk, és a mentés az az, hogy amit mi megtalálunk, azzal kapcsolatban kikutatunk, azt megosztjuk. Ugye beszélgetünk arról, hogy nagyon sok helyen vannak tárgyak, nagyon sok helyen esetleg van tudás, az egy kérdés, hogy ez a kettő találkozik-e, de nagyon nagy kérdés, hogy ezt megosztjuk-e egymással. És szerintem, hogyha a missziónak lehet nevezni, vagy egy életformának, amiben mi élünk, akkor igenis az az, hogy mi mindig törekedtünk arra, hogy ezeket megosszuk. Mindig törekedtünk arra, az Iparművészeti Múzeummal évtizedek óta kiváló a kapcsolatunk, hogyha mi tudunk valamit, amire nekik szükségük van, függetlenül attól, hogy ez a tárgy nálunk van, náluk van, mi örülünk, ha valamit adhatunk és megmutathatunk, ami nálunk, a mi könyvtárunkban megtalálható. Legutóbbi példa, nemrég volt az egy kis villa Budán című kiállítás, ugye, Rágy György villában, József Hoffmann által tervezett villa, ugye, a Trombitás úton, és mielőtt megírta Horányi Éva például a könyvet, Horányi Éva és Jékeli Zsombor hozzánk jöttek kutatni. Ti ezt a szót így használjátok, hogy kutatni, én pedig azt mondom, hogy meglátogattak minket otthon, és a könyvtárból levettük a polcról azokat a katalógusokat, vagy azokat a könyveket, vagy régi forrásokat, amelyek nálunk megvannak, de a múzeum vagy tudományos könyvtárban nem találhatóak. És emellett nem csak, hogy megtalálható ez a könyv, hanem például ez a kiállítás egy remek példa volt arra, hogy a férjem Ernst, ő kimondottan ennek az időszaknak a tudója. Tehát ennek a bécsi szecessziónak, a bécsi szecesszió nagymestereinek, a főleg bútor, de más különböző iparművészeti tárgyak, amelyek kikerültek a kezük alól, Hoffmann, Adolf Loos, Koloman Mózer, nagyon nagy tudója. Ő vett és eladott tárgyakat, megvolt arra a lehetősége, mert mi sokszor azt szoktuk mondani, elnézést, hogy lehet, hogy a múzeumban nincs lehetőség annyi tárgyat látni, vagy annyi tárgyat megfogni, tovább megyek, annyi rossz tárgyat megfogni, mert mondjuk feltételezett az, hogy csak régen a jó tárgyak kerültek be. Arra volt törekvés egy múzeum igazgató által, hogy a jó tárgyat vásárolja, vagy fogadja be a gyűjteménybe. Tehát nekünk van egy hatalmas merítés, ami által lehet, hogy már egy kicsit különbséget tudunk tenni, és hát a nagy különbség onnan érkezik, amikor valamit meg kell venni, és dönteni kell arról, hogy az eredeti, vagy sem, vagy megéri, vagy sem. Szóval sok-sok dolognak az elegye, ami által van egy mondjuk nagy felkészültségünk és gyakorlatunk ezekbe, de ez nem elég ahhoz, hogy egy ilyen kötet, vagy egy igazából egy kutatás megszülessen. Tényleg hiszem, vallom, hogy igenis, nagyon nagy szükség van arra, hogy a múzeumi szakemberek, aki nem múzeumban dolgozik, művészettörténészek, kutatók, műgyűjtők, kereskedők, együtt kell, hogy dolgozzanak, és meg kell osszák egymással a tudásukat. És ez nem csak egy mondás, hogy egyikről a másikra jutni, de főleg egy ilyen 20. század után Magyarországon, amelyet a magyar művészet elszenvedett, nem is lehetne másképp. Úgyhogy nagyon sok példa van. Tehát mi odaadtuk a Japán Kávéháznak a kinti, tehát van az a híres, ugye, fotó, ahol Ripő Rónai és kortársai ülnek a Japán Kávéház asztalán. Most nagyon melengeti a szívemet, legutóbb a Nemzeti Galéria szecessziós kiállításán láttam, hogy ugye azt az enteriőrt megalkották, és hát a mi általunk ajándékba adott, az Iparművészeti Múzeumnak régen ajándékba adott asztal és szék volt ott ebben az enteriőrben megalkotva. Ezt ajándékba adtuk a múzeumnak, és valljuk azt, hogy ha van olyan tárgy, amelyet megengedhetünk anyagiakban magunknak, és amely nem befolyásolja olyan nagy mértékben az életünkbe. Mondjuk egy kukoricás röpőrónai valószínűleg befolyásolná mindenkinek az életét, ha azt ajándékba adná egy közvéteménynek. De mondjuk úgy, hogyha van valami más, akkor azt igenis mecenatúra és felelősség ajándékba adni egy közvéteménynek. Úgyhogy például ezt adtuk az Iparnőszeti Múzeumnak, de adtunk mást is. Én ezt így látom.
3: Horváth Hilda a legilletékesebb, azt hiszem, arra, hogy elmondja, hogy kiknek szerkesztette ezt a kötetet.
4: Nem csak a szakmának, ugyan mindegyik szerző elismert a maga területén, a művészettörténészek, restaurátor kollega, szóval mindenki tényleg olyan szakember, aki azzal a témával legbehatóbban foglalkozott, legjobban ismeri azt a szakterületet, illetőleg ő volt az, aki kiderítette annak a tárgynak a történetét, ami olykor tényleg elég gubancos volt. Nyomozást, megszégyenítő kutatás, tulajdonképpen mindegyik történet, és én azt gondolom, hogy ezért a nagy közönség, a művelődéstörténet, művészettörténet, történelmi iránt érdeklődő nagy közönség a cél, hogy kézbe vegye ezt a könyvet. Viszonylag rövidek a tanulmányok, szakirodalmi ajánlással, és mindenki igyekezett úgy megírni a történetet, hogy megfeleljen a szakmai elvárásoknak, szakszerű legyen, ugyanakkor közérthető olvasmányos stílusban. Tehát ez a nagy közönségnek szánt könyv, akit érdekel, még további irodalommal is foglalkozhat, de mindenképpen szeretnénk, hogyha a nagy közönség együtt kapná kézbe mind a képzőművészet, mind pedig a iparművészet területén lévő ilyen tragikus, vagy olykor jó kimenetelű történeteket, és hogy tényleg erről így mindenkinek áttekintése legyen, hogy ez a tudomány, amely egy szükenvet körben mozog lényegében, de ugyanakkor nagyon fontos művelődés, történeti művelődés, politikai célokkal is foglalkozik.
3: Az ember, amikor kutat a felmenői holmiában, én most például az első világháborús harci, háborús volhíniai és olasz front felvételeket találtam meg a nagyapám hagyatékában, és az emberben föltámad a kérdés és az önvád, hogy ezt most meddig tartogatom én, és mit csinálnak majd a gyerekek vele. Tehát nagyon jó lenne, ha az ember odaadhatná szakembereknek, múzeumnak, ha foglalkozna valaki. Nagyon nehéz ez nyilván, mert sok irányból jöhetnek a lakossági adományok, de úgy megnyugodna az ember, és örülne, hogyha ennek lenne valami olyan fóruma, ahol tényleg meg lehetne menteni egy csomó magánkézben levő dolgot, emléket.
4: Magánkézben lévő iratokat a levéltárak fogadnak, tehát ebben dokumentációban beletartoznak terrorizó kéziratok, levelek, akár fotók is. Kifejezetten a Budapest Főváros levéltára tett közzé ilyen felhívást, hogy a családi iratokat, személyes dokumentumokat szívesen látják. Azt gondolom, hogy minden múzeumnak viszont érdeke, hogy a saját gyűjtőterületébe kapcsolódó tárgyakat, dokumentumokat begyűjtse. Úgy látom, hogy akár országos, akár hát a megyei múzeumokhoz, városi intézményekhez egyaránt lehet ilyennel fordulni.
3: Csak a másik kérdés az, hogy lehet ezt igazából közkincsét tenni, hogy ne csak egy gyűjtemény része legyen, hanem látható legyen, tapintható, olvasható. Ezt gondolom, hogy sokkal bonyolultabb.
4: Ez már bonyolultabb, de hát a mai világban, amikor digitalizálásról szól az élet, ezt meg lehet oldani akár családi szinten, akár blogokkal. Erre is van példa, hogy valaki akár cégtörténetet publikál blogok szintjén, vagy pedig családtörténeti fórumok is vannak. Hát mindenképpen érdemes a személyi adatokat és a családtörténetet személyekhez kapcsolódó dokumentumokat feltárni és közzétenni, hiszen így válik a történelem személyessé, így kerülnek közel a történelmi események, és ez úgy gondolom a mai világban meg egyértelmű, hogy ezzel még talán az ifjúságot, fiatalokat is meg lehet szólítani.
2: Elhangzott a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa volt.

0: Liszt Ferenc 456-os jegyzékszámú, numeró 2-es A-dúr zongora versenyének 5. tétele hangzott el. Előadta Jandó Jenő, valamint a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Vezényelt Ferencsik János.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. július 2-a, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Véget ér a kánikula. Hazánkban tárgyalta a Velencei Bizottság az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A rászorulók 100 000 forintos iskolakezdési támogatásáról döntött a kormány. Bíróság előtt az északi áramlat felrobbantásával gyanúsított terrorista. Véget ér a kánikula, tájékoztatotta a Hungaromet. A csütörtöki napot már a lehűlést hozó hidegfront határozta meg. Az ország több pontján záporok és zivatarok alakulhattak ki, miközben az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet érezhetően visszaesik, megszűnik a forróság. Rövidesen, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata. Közölte Magyar Péter a kormány szóvívői tájékoztatón csütörtökön, miközben Sulyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsággal tárgyalt az ügyről. Reichlin Krisztinát hallják.
3: A köztársasági elnök május végén fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, a Velencei Bizottsághoz, és szakértői közreműködésüket kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Magyar Péter kormánya az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépésével megszüntetné Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozná a képviselői mandátumok hosszát, elmozdítaná tisztségükből a 70 éven felüli alkotmánybírákat, bírói kezdeményezésre visszahívhatókká tenni az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnökét, kivenni az alaptörvényből a közpénz fogalmának meghatározását és az Alkotmánybíróság hatáskörének egyik korlátozását. Az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön Magyar Péter azt mondta, a kormány és a TISZA frakció még nem hozta meg végleges döntését, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A miniszterelnök hozzátette, voltak olyanok is, pár százalék, akik kritikát fogalmaztak meg, és jogállami garanciákat akartak látni.
0: A kormány döntése nyomán bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára, nyilatkozta a napokban Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Magyarországon egyetlen gyermek sem indulhat hátrányból, azért, mert a családja nehéz helyzetben, nehéz körülmények között él. Ezért vállaltuk korábban, hogy a rászoruló iskolások számára 100 000 forintos iskolakezdési támogatást vezetünk be, fogalmazott a kormányfő. Az első részletet 50 000 forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, és a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A kormány számításai szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által bevezetett iskolakezdési támogatásban. Idén is Balatongyörökön szervezték meg a Székesfehérvári Egyházmegye családtáborát, amely minden évben a keresztény családok megerősítését szolgálja, és a nagycsaládosok számára is lehetőséget biztosít a pihenésre. A szülőket házasság megerősítő előadásokkal, a fiatalokat önismereti játékokkal, a gyermekeket fakultatív foglalkozásokkal várták a szervezők. A családokat a közös imádság, a napi szentmise és a lelki beszélgetések is elmélyítették a keresztény lelkiség megélésében, mondta a Föld sójában Varga László. A szervező hozzátette, nem véletlen, hogy az egyhetes családtábor mottójául Szent Pál szavait választották.
4: Örüljetek az Úrban mindenkor. Ez a mostani táborunknak a mottója. Minden évben összeülünk valamikor január környékén, hogy meghatározzuk ezt a mottót. A családpasztorációs szakcsoport tagjai, és nem tudtuk, mi legyen a mottó. És egyszerre mondta ki, három ember, örüljetek. Ez a Szentléleknek a műve. Ebben a világban, amikor nagy nehézségek vannak, és nagy szomorúságok, és nagy félelmek, fel kell, hogy erősítsük a Szentírás szavát, örüljetek az Úrban. Az öröm vallása a kereszténység. A kereszténységben igazi öröm van. Jézus Krisztus keresztjében és feltámadásában van az örömünk. És ezt a világ elfelejtette. És ezért próbáljuk megújítani a jelenlévő családokban is, akiket körülvesz már a szorongás, körülvesznek a nehézségek, hogy felszabaduljanak, és Krisztus keresztjére, feltámadására, üres sírjára tekintve felfedezzék újra azt az örömet, amit akkor az apostolok megéreztek, átéreztek az első pünköstkor. Tehát meggyőződésem, hogy a Szentlélek volt az, aki egyszerre hármunkat ikletett meg azzal, hogy kimondtuk, az öröm legyen a tábor mottója és lényege. 13. alkalommal vagyunk együtt itt Balatongyörökön, egyházmegyei családtáborba, püspök atya jóvoltából és nagy-nagy szeretetétől támogatva, és mindig tematikus táborban veszünk részt, ami azt jelenti, hogy van egy napi program, abban vannak úgymond kötelező programok, mint például a Szentmise, az előadás, egyes esti programok, és vannak fakultatív programok, családi programok, felnőtt programok, gyermekprogramok, és most minden program, minden gondolat a öröm körül forog, és most a Jóisten megajándékozott azzal minket, hogy a Balaton vize is felmelegedett, úgyhogy az egyik örömforrásunk az a fürdőzés, akár reggel, akár este, akár délután, sőt még éjszaka is mehetünk fürödni, úgyhogy köszönjük a Jóistennek az időjárást is. Ennek is tudunk örülni, minden kicsi apró részletnek, amit az Isten teremtett, ami körülvesz minket, amivel boldogítani akar itt a Földön, és a végső boldogságba pedig a mennyek országának örömében. Ez is örömet ad számunkra.
0: A venezuelai földrengésben otthonukat veszített emberek támogatására gyűjt adományt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A július 1-én induló gyűjtést az adományoz.hu oldalon keresztül lehet támogatni. Venezuelát két rendkívül erős, a Richter skálán 7-esnél nagyobb erősségű földrengés rázta meg, helyi idő szerint június 24-én este. A természeti csapás következtében több mint 1700 ember veszítette életét. Több tízezreket eltűntként tartanak nyilván. Az ENSZ becslése szerint a két földrengés mintegy 7 millió embert érintett. A fővárosban és környékén 800 épület omlott össze. A magyar kormány folyamatosan értékeli a venezuelai földrengés miatt kialakult helyzetet, illetve 250 millió forintos egészségügyi csomagot és 100 millió forintos gyors segít adományoz a venezuelai államnak. A földrengésben magyar honfitársunk nem vesztette életét, ugyanakkor többen is jelentős anyagi kárt szenvedtek, jelentette be Magyar Péter. Bíróság előtt az északi áramlat felrobbantásával gyanúsított terrorista. A német hatóságok vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, aki bizonyíthatóan részt vett az északi áramlatot felrobbantó szabotázs akcióban. A vád szerint az ukrán férfi az északi áramlat felrobbantásával nem csak Németország, hanem Európa energiabiztonságát is veszélybe sodorta. A férfit 2025. augusztus 21-én vették őrizetbe Olaszországban. Ezt követően átadták a német hatóságoknak, ahol egy bíró másnap hatályba léptette a korábban kiadott elfogató parancsot. Szerhi K. a nyomozás során végig tagadta, hogy bármilyen szerepet játszott volna a robbantásokban. 30 éves a kárpátaljai népzenei, néptánc és kézműves tábor, amit a háború miatt idén ismét Sátoraljaújhelyen rendeztek meg. Az oktatás mellett a rendezvény egyik nem titkolt célja, hogy felettessék a gyerekekkel azt a helyzetet, ami évek óta tart odahaza. Fontos ugyanis, hogy a kárpátaljai fiatalok amellett, hogy népművészeti oktatást kapnak, kiszakadjanak a nehéz hétköznapokból is. Nyíri Kata jelenti.
5: Az elmúlt években megszokott nyári esemény volt Kárpátalján a Pál család által, míg a 90-es évek elején életre hívott tiszapéterfalvai népzenei, néptánc és kézműves tábor. Jőrös Ádám Viskről érkezett, aki elsősorban Pál István szalonnától szeretne tanulni.
6: Hát el szeretném tanulni tőle a jó technikáját, a csukló mozdulatait. Reggelente így bemelegítünk, így tanulunk új dallamokat. Először első napokban ugye ismerkedés van, utána esténként ilyen örömzene, táncház. Azért is szeretem, mert jót lehet itt szórakozni, és nagyon sok anyagot lehet tanulni jó tanároktól, ezért szeretem.
5: Idén mintegy 300 népzenét és néptáncot szerető fiatalt hoztak nevelő tanáraik Sátoraljaújhelyre. Ők maguk pedig az itt megtanult zenékkel gyógyítják az otthon maradt kárpátaljaiakat, akiket a zene által tudnak kibillenteni a háborús hétköznapokból. Kovács Sándor, a Borzsavári Népi Együttes vezetője.
7: Ezt onnan látjuk, hogy ha nézzük a szemeket, és nagyon nagy rehabilitáció a mai nap, a odahaza az ének, a zene és a tánc, mert kiüti az embereket abból a már lassan az idegeket felörlő állapotból, és sóhajt nagyot is mondja, hú, de jó volt kikapcsolódni egy picit.
5: A néptánc táborban 30 évvel ezelőtt még többségében magyarországi oktatók vettek részt. Akkoriban ugyanis még nem voltak képzett mentorok Kárpátalján. A kitartó munka gyümölcse azonban mostanra beérett, hiszen már az akkori táborlakók is oktatnak. Pál Katalin, szervező, nagyon büszke az elmúlt évtizedekre.
8: Az első táborok alkalmával olyan irigykedve néztük a Gödöllő táncegyüttest, a Székesfehérvár táncegyüttest, a Muharai táncegyüttest, a Debreceni táncegyüttest, hogy Istenem, mi is fogunk valaha így tudni táncolni, és csak kullogtunk a sor végén, és most azt kell mondjam, hogy az egész tábor ez Kárpátalja. Tehát az, amit ma itt láttunk, ez egy óriási fejlődés. Minden nehézség ellenére lehet nyafogni, lehet panaszkodni, de csinálni kell a dolgunkat, és akkor ilyen eredmények születnek.
5: A tábor szakmai vezetője az ismert kárpátaljai származású népzenész Pál István Szalonna.
9: Megérkeznek a gyerekek, és el kell teljen egy fél nap, hogy újra gyerekek tudjanak lenni. Ezt annyira érdekes látni, hogy még mindenki egy kicsit megörül a másiknak, átöleli, tényleg szeretet van bennük, nem látták egymást, de mégis van bennük egy ilyen kis kitartás, egy kis bezártság, és akkor eltelik az első táncház, lemegy az első tanítás, és tudnak újra gyerekek lenni. És szerintem nekünk ez a legfontosabb most ebben az időben, hogy mindent felettetni, kapaszkodni a kultúránkba.
0: Megnyílt a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergom vízivárosi plébánia templomban június 30-án kedden nyitották meg a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum újra rendezett állandó kiállítását. A megnyitón részt vett Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, Heidl György, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium államtitkára, valamint Prokop Mária, Széchenyi díjas művészettörténész. Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, amiért az Esztergom budapesti főegyházmegye lehetővé tette a 150 éves múzeum felújítását. Szóbeli tárgyalás megtartását kérte az Európai Unió törvényszékétől a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottság ellen indított perében, írja a Vajdaság Ma hírportál. Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot, arra az európai polgári kezdeményezésre, amely azt célozza, hogy az Európai Unió nagyobb figyelmet fordítson a nemzeti régiók támogatására és kulturális értékeik megőrzésére. A Székely Nemzeti Tanács szerint a bizottsági döntés sérti az uniós jogot, ezért az Európai Unió törvényszékéhez fordult, kérve a bizottsági határozat érvénytelenítését. Bírósági ítélet rendeli el, hogy helyre kell állítani Aradon a város épített örökségét, ami nyilván a magyar világban épült. Az ügy érdekessége, hogy így menesztették az aradi főépítészt is. Gáspár Sándor tudósít.
10: Aradon helyre kell állítani az Andrényi család impozáns szecessziós raktárépületét, amelyet Szántai Lajos tervezett, de az elmúlt években átépítették. Mihály Páská, Arad megyei kormány megbízott kezdeményezett pert, és a temesvári ítélőtábla véglegesen hatálytalanította azokat az önkormányzati dokumentumokat, a városrendelési bizonylatot és az építési engedélyt, amelyek lehetővé tették az egykori Kürtösi út, ma Sánszévonatorgy utcai egykori raktárépület lakóházzá alakítását és egy emelettel való megemelését. Hát Lázár Faur, aradi alpolgármester a bírói döntés alapján nyilvánosan felszólította Szorincsurárjú aradi főépítést, hogy mondjon le tisztségéről. Nyilatkozata szerint ez az ítélet volt az utolsó csepp a pohárban, mert az ingatlan fejlesztők kezére játszott, akiknek az épített örökség nem szent. A főépítésznek így le kellett

0: és közéleti szereplők hozták vissza a köztudatba. Emléktáblák és köztéri szobor őrzi Szántai Lajos emlékét, a város épített örökségéhez való hozzájárulását pedig a helyi román kultúrpolitika és műemlékvédelem is elismeri. Igazolja az Andrényi terményraktár esete is, amely miatt menesztették Arad eddigi főépítészét.
1: Kárpát-medencei sajtófigyelő. 25 méter hosszú, 6 sávos medencével rendelkező tanúszoda építése kezdődött meg Borszéken. A tornaterem és az öltözők mellett 100 személy befogadására alkalmas nézőtér is része lesz a létesítménynek. Az Országos Beruházási Társaság által finanszírozott tanúszoda összköltsége közel 25 millió lej, ebből 1,1 millió lej a település önrésze. A kivitelezési határidő 15 hónap, írja a Hargita Népe. Borszék polgármestere alapnak elmondta, energiahatékony uszoda épül, a működéséhez szükséges energia fele megújuló forrásokból származik majd. Napelemeket és vízmelegítőket fognak szerelni az épületre. Mik József hozzátette, a beruházás nagy előrelépést jelent majd a város szabadidős és sport infrastruktúrájának fejlesztésében. Új típusú útlevelek kiadása kezdődött Szerbiában, írja a Vajma. A burgundi vörös borítóval rendelkező iraton az állami címer is látható. Emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő grafikát kapott. Az új útlevéllel, akárcsak a régivel, 133 országba lehet vízummentesen utazni. A dokumentum a Henley útlevél indexén a 30. helyen szerepel. Az új útlevél bevezetése nem jelenti azt, hogy a még érvényes régi okmányokat le kellene cserélni. Az új útleveleket azok kapják meg, akiknek lejár a jelenlegi útlevelük, a régi pedig a lejárati idejéig továbbra is érvényben marad. Szintén a Vajma tájékoztat arról, hogy kénsavas oldat folyt ki a belgrádi anya és gyermekvédelmi intézet Bonc termében. Az információt az N1 hírtelevízió közölte. A tájékoztatás szerint az eset a földszinten található Bonc teremben történt, ahol két króm kénsavas oldatot tartalmazó üveg megrepett, és a bennük lévő folyadék kifolyt. Egy dolgozót elővigyázatosságból orvosi vizsgálatra küldtek, mivel a helyiségben tartózkodott az incidens idején. Nem hivatalos információk szerint a helyszínre érkező szakemberek mérései nem mutattak ki emelkedett veszélyes anyagszintet a helyiségben. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
2: Hazánk időjárásáról. Estére a gomoly felhők nagy része feloszlik, legtovább a keleti határvidéken maradhatnak felhőstájak, illetve arra felé fordulhatnak még elő záporok, esetleg zivatarok. Máshol általában kiderül az ég. Az északi-északnyugati szél veszít erejéből csak néhol élénkülhet meg. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északi völgyekben pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Hazánkban tárgyalta a Velencei Bizottság az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A rászorulók 100 000 forintos iskolakezdési támogatásáról döntött a kormány. Bíróság előtt az északi áramlat felrobbantásával gyanúsított terrorista. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.

0: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
1: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
3: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
4: 2026. július 2-a csütörtök van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából az Ottó nevet viselő hallgatóinkat. Ma Sarlós Boldogasszonyt, az áldott állapotban lévő boldogságos Szűz Mária ünnepét üli az egyház. A katolikus magyarság, mely minden munkáját a szűzanya oltalma alatt végezte, az aratás és a gabona begyűjtésének idejére eső ünnepnek a Sarlós Boldogasszony nevet adta. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és keresztelő Szent János találkozását ünnepeljük ma. 1566. július 2-án kezdte meg Gyula várának ostromát Pertev Basa, 30 ezer főnyi muszlim török sereggel. A gyulai vár Eger és Szigetvár mellett a három legjelentősebb végvár egyike volt. Pertev Basa egy kisebb sereggel vette ostrom alá, miközben a fősereg Szulejmán szultán vezetésével Szigetvár alá vonult. Gyula védője Kerecsényi László és mintegy 2500 katonája a 15-szörös túlerővel szemben 63 napon át tartotta a gyulai várat. 1566. szeptember 2-án a magyar hadvezér szabad elvonulás fejében átadta a várat. A törökök azonban megtámadták a kivonuló sereget, az emberek többségét megölték vagy fogságba hurcolták. Kerecsényit a muszlim hódítók láncra verték, kegyetlenül megkínozták, majd néhány hónapnyi rabság után kivégezték. 1806. július 2-án jelent meg Pesten a Hazai Tudósítások című hírlap első száma Kulcsár István szerkesztésében. A magyar sajtótörténetben ez volt az első folyamatosan heti két alkalommal megjelenő magyar újság. 1796. július 2-án született Michael Tonet, osztrák műbútorasztalos. 1849-ben alapította Bécsben a világhírűvé lett Tonet céget. 1856-ban kapott kizárólagos jogot az általa kikísérletezett bútorhajlító eljárásra. 1851. július 2-án született Taufer Vilmos, szülész, nőgyógyász. Elsőként végzett Magyarországon epehólyag műtétet és vese eltávolítást. Jelentős érdemei vannak a korszerű szülészeti és nőgyógyászati műtétek, a császármetszés és a sugaras mérrák kezelés meghonosításában. 1866. július 2-án született Perlmutter Izsák, festőművész. Festészetében a francia realizmus és impressionizmus értékeit a nagybányai tradíciókkal és a szolnoki művészet szemléletével sajátos, egyéni módon elegyítette. 1881. július 2-án született Fonó Albert, Kossuth Díjas gépészmérnök, akadémikus. Több találmánya közül kiemelkedik a torló sugárhajtómű. Ezen kívül számos nagy jelentőségű találmánya volt a hőtechnika, a közlekedés technika, a kohászat és az elektrotechnika területén. Ma 120 éve született Kárpáti Károly, olimpiai bajnok birkózó. 1936-ban Berlinben szabadfogású könnyű súlyban aranyérmet szerzett. A bajnoki címet eldöntő mérkőzésen a díszpáholyt emiatt otthagyó Hitler bosszúságára biztosan nyert a német Erle ellen. Ma lenne 90 éves Hofi Géza, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, humorista, érdemes és kiváló művész. Sikerének titka a közönséggel való szoros kapcsolat, a gyors reagáló képesség és a politikai humor volt. 65 éve távozott e világból Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai író. Műveinek alapgondolata az ember és a világ összeütközése, melyből, ha sebzetten is, az ember kerül ki győztesen. 20 éve nincs köztünk, Horváth Balázs, ügyvéd, politikus, 1990. májusától decemberéig az Antal kormány belügyminisztere. 10 éve távozott e világból Kálmán Rudolf, matematikus, elektromérnök, a modern rendszer elmélet tudományának kiemelkedő alakja, az MTA tiszteleti tagja. Ugyancsak 2016. július 2-án halt meg Tréfás György, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, valamint Béla Falvé Balázs, Balázs Béla díjas operatőr. Eli Wiesel, Nobel békedíjas amerikai író is e napon halt meg, 2016-ban. Mára Maros-szigeten született, Debrecenben érettségizett. Túlélte a buchenwaldi koncentrációs tábor borzalmait. A tábor felszabadulása után előbb Párizsba, majd Amerikába ment. 1848. július 2-án Petőfi Sándor és Vasvári Pál kezdeményezésére megalakult Pesten a márciusi ifjakat tömörítő Demokrata Klub. 1944. július 2-án súlyos légitámadás érte Budapestet, Győrt, Szolnokot és Komáromot. 1953. július 2-án benyújtotta lemondását a Rákosi kormány.
3: A mai múltidézőt Szikora József készítette.

Falvai Sándor szólaltatta meg Franz Peter Schubert 899-es jegyzékszámú opusz 90 numeru 3-as 4 empromptű című szerzeményének Gesdur Andante tételét. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az első tizedet a betegekért ajánljuk fel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd amennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A második tizedet családjainkért ajánljuk fel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ajánljuk ezt a tizedet a papi és szerzetesi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
1: miképpen mi is megbocsátunk
4: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Ezt a tizedet tanárainkért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd amennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az utolsó tizedet az első áldozásra készülő növendékeinkért ajánljuk fel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
4: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Több az elmúlt napokban nagy visszhangot kiváltó kormányzati kezdeményezés is napirendre került a csütörtöki kormány szóvívői tájékoztatón, írja a Magyar Nemzet. Ismertették az alaptörvény 17. módosításának részleteit, amely egyebek mellett érinti a köztársasági elnök megbízatását, az alkotmánybírák nyugdíjazását és az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását. A sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, szerdán megszületett a döntés, bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Megerősítette, hogy nem 700, hanem mindössze 400 000 gyermekre terjesztik ki a támogatást. A miniszterelnök közölte, a 100 000 forint első 50 000 forintos részletét augusztus 24-ig, a második felét pedig utalvány formájában novemberig kapják meg a családok. Magyar Péter emellett arra is utalást tett, hogy a jövőben egy teljesen más rendszerben fogják a családok megkapni a támogatást. A miniszterelnök ezt követően arról beszélt, hogy a kormány folyamatosan értékeli a venezuelai földrengés miatt kialakult helyzetet, illetve 250 millió forintos egészségügyi csomagot és 100 millió forintos gyors segít adományoz a venezuelai államnak. A földrengésben magyar honfitársunk nem vesztette életét, ugyanakkor többen is jelentős anyagi kárt szenvedtek, emelte ki Magyar Péter. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A BYD személygépkocsi értékesítése közel 150%-kal bővült az első fél évben Magyarországon. A márka az első helyre került a tisztán elektromos és plug-in hibrid személyautókat egyesítő kategóriában. A BYD 2023 második felében jelent meg a magyarországi személyautópiacon. A vállalat korábban már jelen volt Magyarországon a komáromi buszgyárral, valamint a pátyi és fóti üzemegységekkel, jelenleg Szegeden építi európai személyautógyárát. Tavaly Budapestre költözött a BYD európai központja, amelyben helyet kap az Európai Kutatásfejlesztési Központ is. Az Egyesült Államok európai erőinek felülvizsgálata során figyelembe fogja venni az egyes szövetséges országok közelmúltbeli elutasító magatartását és az ebből fakadó műveleti károkat. Jelentette ki Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO nagykövete. A Fox News hírtelevíziónak adott interjúban hangoztatta, Washington elvárja szövetségeseitől, hogy igazodjanak az amerikai katonai műveletekhez. Kijelentette, Donald Trump amerikai elnököt különösen frusztrálta, hogy amikor az amerikai elők és Izrael február végén hadjáratot indított Irán ellen, akkor voltak olyan szövetségesek, amelyek nem tették lehetővé az Egyesült Államok számára, hogy akadálytalanul használja a területükön lévő saját katonai támaszpontjait e hadjárat céljára, illetve negatív politikai nyilatkozatokat tettek ezzel kapcsolatban. Hazánk időjárásáról. Hajnalra 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, majd pénteken sok napsütésre számíthatunk szakadozott hidegfronti felhőzet átvonulással, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!
5: Varázsdoboz. Mesés irodalom.
6: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

Negyedik rész, hetedik fejezet, amelyben következne panaszmukis párgája, de nincs meg. A nagyon fontos hirdetés.

0: Brumikám, szólalt meg később panasz Muki, mikor már sokáig csendben ültünk. Igazán nem nyafizok, de a spárgát el kell mondani, mert most jutott eszembe, és ez igazán szomorú. Milyen spárga? Kérdeztem. Amelyik elveszett a villamoson vagy az utcán, amikor kijöttünk a vonathoz. Milyen spárga veszett el az utcán vagy a villamoson, amikor kijöttünk a vonathoz? Kérdezte Dagi. Hát, elég hosszú spárga, felelte panasz Muki, de sajnos elveszett. Milyen hosszú volt? Kérdezte Jócsont. Nem tudom pontosan, mondta panasz Muki, de mondom, elég hosszú volt, és a két végére csomót kötöttem, de sajnos a csomókkal együtt elveszett.
1: Tudom, hol veszett el,
0: mondta nevetve Jócsont. Hol? Kapta fel a fejét panasz Muki. Jócsont ismét nevetett.
1: Hát az úton, amikor kijöttünk a vonathoz, vagy a Málna utcában, vagy a villamoson.
0: Minek nekünk, kérdeztem, egy hosszú spárga, aminek a két végén csomó van.
1: Azt nem tudom, felelte panasz Muki, de most már nem is nagyon gondolkozom rajta, mert sajnos elveszett. És minek volt rajta két csomó?
0: Kérdezte Jócsont.
1: Hogy megismerjem, ha esetleg elvész, mondta panasz Muki. Mondom, jó hosszú spárga volt, és hozzátette, sajnos.
0: Akkor eszembe jutott valami. Ha valami elvész, akkor hirdetni szoktak, hogy ez és ez elveszett, és akkor vannak becsületes megtalálók, és a becsületes megtalálók esetleg megtalálják, ami elveszett. Bár csak ne jutott volna eszembe.
1: De eszembe jutott. Sőt, megsúgtam Jócsonnak, mi jutott eszembe.
0: Aj, bár ne súgtam volna meg.
1: Jócson nagyot nevetett. Aztán rögtön elővett egy darab papírost, s bár a vonat nagyon rázott, mégis a következőt írta. Nagyon fontos hirdetés, mindenki olvassa el. Vagyis igen tisztelt becsületes megtalálók. Ma reggel, amikor panasz Muki elindult a Málna utcából, mert ő ott lakik a Málna utcában, és továbbment, hogy elérje a villamost, amely a Málna utca és a Tejberizs utca sarkán mindig kidugja azt a kedves sárga pofácskáját, szóval itt elvesztett valamit. De az is lehet, hogy a villamoson vesztette el, mert felszállt a villamosra, hogy kiérjen a pályaudvarra, ugyanis akkor kezdtünk utazni a Balatonra. Igen tisztelt, becsületes megtalálók! Kifelejtettem a hirdetésből, hogy panasz Muki a jó hosszú spárgáját vesztette el. A spárga különös ismertető jele, hogy a két végén csomó van, ezt panasz Muki csomózta a spárga két végére. Arra kérjük a becsületes megtalálókat, ha megtalálják valahol ezt a jó hosszú spárgát, akkor tartsák meg maguknak, mert nekünk igazán nem kell. Aláírás. Panasz Muki barátai. Vagyis Brumi, Dagi és én. Vagyis Jócsont.
0: Jócsont először Daginak mutatta meg a nagyon fontos hirdetést.
1: Csúnyán írsz,
0: mondta Dagi és megcsóválta a buksiját. Aztán én nyújtottam a mancsomat a teleírt papír után, de Jócson nekem nem mutatta meg, hanem jó hangosan felolvasta, amit írt. Bár ne olvasta volna fel, mert a fülkében, ahol más utasok is voltak, mindenki nevetett. Csak panasz Muki nem. Sőt, behúzódott a sarokba, és csendesen sírni kezdett, de nem úgy, hogy nyaf, nyaf, hanem igazán sírt, csak úgy potyogtak a könnyei. Sajnos. Mi bajod, Muki? Kérdeztem tőle.
1: Kinevettek ti engemet? Jócson, te is, Dagi. Jaj, kinevetnek engem a barátaim, akikkel együtt utazom a Balatonra.
0: Ekkor eszembe jutott valami.
1: hiszen nálam is van spárga, bár nem nagyon hosszú, és egy pergőcsiga is, meg 10 színes golyó, és egy üres gyufás katuja. Hallgass ide, panasz Muki, mondtam, megtaláltam a spárgádat. Azzal a mancsába nyomtam a saját spárgámat. Panasz Muki abba hagyta a sírást. Hol találtad meg? Kérdezte. Azt akartam felelni, hogy a Málna utcában, de hazudni nem szabad, ezért azt mondtam, a zsebemben, vagyis a bal zsebemben. Ez a te spárgád, mondta panasz Muki, és láttam rajta, hogy ismét sírni akar. Akkor a mancsába nyomtam a pergőcsigát. Ezt is találtam, mondtam panasz Mukinak. Hol? Kérdezte, de már nem sírt. A zsebemben, feleltem, vagyis a jobb zsebemben, és a 10 golyó közül 3-at, vagy ha akarod, 4-et, vagy ha nagyon akarod, 5-öt neked adok. És nem nevet ki téged senki, kedves panasz Muki, mert barátok vagyunk, és senkit sem nevetünk ki, mert az nem szép. Jó csont pedig úgy látszik, vissza akar változni rossz csontá.
2: Egyáltalán nem akarok visszaváltozni rossz csontá, mondta ekkor hirtelen jó csont. Sőt, nekem is van néhány színes golyóm, és esetleg adok belőle panasz Mukinak, ha nagyon akarja. És mi egyáltalán nem akarunk senkit sem kinevetni, mert az nem szép.
1: Dagi pedig megsimogatta a panasz Muki buksiját, és azt mondta.
3: Ha legközelebb megint csokoládét szivarozunk, akkor az enyémből letörhetsz egy darabot. De azért nem kell nagy darabot letörni az én csokoládé szivaromból, mert én is meg tudom enni, akármilyen nagy is az a csokoládé szivar.
2: Egyáltalán nem akarok letörni a csokoládé szivarodból, mondta panasz Muki, mert tudom, hogy meg tudod tehenni, akármilyen nagy is, és a golyókat is nagyon szépen köszönöm, meg a brumi spárgáját, amit a zsebében talált, és a pergőcsigát is nagyon szépen köszönöm, de nekem nem kell egyik sem.
1: Hanem mi kell, Mukikám? Kérdeztem. Panasz Muki szemében nagy könnyek jelentek meg.
2: Az kell,
1: mondta, és elhallgatott, később így folytatta.
2: Az kell, hogy engem szeressetek,
1: vagyis a kis brumi, Dagi és jó csont.
3: Akarod,
1: kérdezte Dagi,
3: hogy jól hátba vágjunk?
2: Nem akarom, mondta panasz Muki, de ha ti nagyon akartok engem hátba vágni, hát nem bánom, egy kicsit vágjatok hátba.
1: Eszembe jutott megint valami, az, hogy nem kell panasz Mukit kicsit sem hátba vágni, hanem inkább mancsoljunk. Mancsoltunk. Jócsont pedig felkiáltott.
4: Éljen panasz Muki, éljen!
1: Papám erre felnézett az újságból.
5: Na, most már ne rosszalkodjatok, mert mindjárt megpillantjuk a Balatont.
1: Mindjárt megpillantjuk a Balatont! Mind a négyen az ablakhoz siettünk. És ezzel a fejezetnek vége, mert nagyon várjuk, hogy megpillanthassuk a Balatont. A spárgát, a csigát, a golyókat betettem a panasz Muki zsebébe. A vonat rohan velünk. Ezért a fejezetnek végérvényesen vége, és míg az ablaknál álltunk, a nagyon fontos hirdetést eltéptem. Színes golyó veletek, de most már igazán nem érek rá.

0: 8. fejezet, amelyben az elején még zakatol a vonat, nem halljuk a nádas zizegését. Szerencsésen megérkezünk, de nem tudjuk, hogy ki lesz a kapitány. Megpillantottuk a Balatont. Először csak kis dombokat láttunk, aztán a papám azt mondta,
1: most? Bocsok, most!
0: Abban a pillanatban már meg is láttuk a nagy kék vizet. Kis hullámok voltak rajta, csillogtak, ahogy a nap rájuk sütött. Jaj, de szép! Hiúj, igazán nagyon szép!
1: A szélén ezek a nádasok, magyarázta a papám, a nád a szélben zizeg, de mi most nem haladjuk, mert a vonat zakatol.
0: Nagyon szerettem volna, ha nem zakatolna úgy a vonat, és hallanánk a nádas zizegését,

0: érkezünk, és még nincs kapitányunk. És más is jutott az eszembe, az, hogy én leszek a kapitány. Milyen kapitány?
1: Kérdezte Jócsont.
0: Tengerész kapitány,
1: jelentette ki Dagi.
0: Az még nem lehet tudni, ki lesz a kapitány, mondta Jócsont, mert én is lehetek kapitány, vagy a kis Brumi, vagy panaszmuki. Hát mindenki nem lehet kapitány, mondta Dagi, csak egy közülünk, például én. A többi matróz lesz a hajón.
1: Milyen hajón? Kérdezte most panaszmuki.
0: Hát szerzünk egy jó nagy hajót, mondta Dagi, és én leszek a hajón a kapitány, ti pedig matrózok lesztek.
1: És honnan szerzünk egy jó nagy hajót? Kérdezte panaszmuki.
0: Még nem tudom, mondta Dagi, de kapitány nélkül nem ér semmit a hajó, ezért én leszek a kapitány.
2: Sok-sok vitorlás!
1: Kiáltott panaszmuki ekkor. Néztük a vitorlásokat. A fehér vitorlák ragyogtak, ahogy a nap rájuk sütött. Papám eközben a csomagtartóhoz lépett, egymás után szedte le a bőröndöket és a hátizsákjainkat.
3: Azt hiszem,
1: mondta a papám,
3: azt kell megválasztani kapitánynak, aki a legerősebb.
1: Dagi hátrafordult az ablaktól.
0: Én vagyok a legerősebb,
1: mondta gyorsan.
0: Tehát én vagyok a kapitány.
3: Jó,
1: mondta a papám.
3: De aki a legerősebb, az viszi a legtöbb bőröndöt, és kész.
1: Dagi nagyot nyelt, aztán ezt mondta.
0: Én most még nem akarok kapitány lenni, hanem csak később, ha már megérkeztünk, és mindenki elvitte a maga bőröndjét.
3: Jó,
1: mondta a papám.
3: Tehát még nincs kapitány. Mindenki fogja meg tehát a saját bőröndjét, és mindenkire ráteszem a saját hátizsákját.
1: Aztán ezt mondta.
3: Lassít a vonat. Még 2 perc, és megérkezünk.
1: Tehervonatok mellett haladt el a vonatunk, aztán bokrok, fák következtek, sok-sok virág. A vonat már egészen lassan ment, aztán nagyot zökkent, s megállt. Megérkeztünk. Éljen! A bőröndöket megfogtuk, hátunkon a hátizsák, egymás után leszálltunk a vonatról. A sinektől jó távolságra papám megállított bennünket.
3: Minden rendben van?
1: Kérdezte a papám.
2: Minden rendben van,
1: mondtuk egyszerre. Közben a vonat kerekei lassan ismét forogni kezdtek.
2: Tovább megy a vonat,
1: mondtam. Aztán eszembe jutott valami. Az, hogy így indult el a vonat velünk a pályaudvarról a Balatonra. Anyukám meg ott maradt a peronon. Nyafizni nem szabad. Most már szaladt a vonat.
3: Még egyszer kérdezem,
1: mondta a papám.
3: Minden rendben?
1: Dagi végignézett rajtunk.
0: Kérem szépen, mindenkinek megvan a bőröndje. A hátizsákok is mindenkinek a hátán vannak. Csak panaszmuki spárgája nincs meg, de a spárga már a vonaton sem volt meg. És mindenki viszi a maga holmiját, de azért én szeretnék lenni a kapitány.
1: Eszembe jutott valami. Dagihoz léptem. Dagikám, minek nekünk tengerész kapitány? Mondtam neki. Legyünk mind a 4 matrózok a hajón.
0: Milyen hajón?
1: Kérdezte Dagi. Azon a hajón, amit szerzünk, feleltem. Dagi hátba vágott.
0: Hajót nem lehet szerezni, csak építeni.
3: Hajót nem tudunk építeni, mert azt gyárban kell építeni,
1: mondta Jócsont. Tudod mit? Mondtam ekkor. Majd kitalálunk egy hajót magunknak. Dagi rám nézett.
0: Mintha létezne?
1: Kérdezte. Egy nagy-nagy hajót találunk ki, feleltem. Mintha igazából létezne. És ezzel utazunk majd a vizen, mintha igazából utaznánk, és felfedezzük a rejtelmes szigeteket.
0: És ezen a kitalált hajón mind matrózok lennénk?
1: Kérdezte Dagi.
0: Vagy talán mind kapitányok?
1: Látszott Dagin, hogy nagyon töri a buksiját, aztán ezt mondta.
0: Jó, legyünk mind a négyen kapitányok a kitalált hajón.

0: de az egyik kapitány legyen a rangidős, vagyis majdnem főkapitány.
1: Jó, mondtam, egy közülünk legyen a rangidős, vagyis majdnem főkapitány, például te, Dagi. Dagi ismét rám nézett.
0: Hány kéménye lesz a hajónak, amit kitalálunk magunknak?
1: Törtem a buksimat, még ki sem találtuk a hajónkat, hát nem tudtam, hány kéménye lesz.
0: Legyen 4 kéménye, mondta Dagi, mert ha 4 kéménye lesz, akkor igazán kell egy főkapitány.
1: Legyen hát 4 kéménye, mondtam. De többet már nem beszéltünk erről, mert megérkeztünk a nagynénémhez, akinél nyaralunk. Nagyon szép kis házba léptünk be. Rögtön megtetszett. A papám azt mondta, a kert végében van a Balaton. Ezért ennek a fejezetnek sürgősen vége, mert hisz tudjátok, a kert végében van a Balaton. Szép hullámok, nagy hajó veletek. 4 kéményes.

0: Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A negyedik rész hangzott el, elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendezte Varga Andrea.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mosd meg kegyesen szívemet fehérre. Véraszom felettem gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Több az elmúlt napokban nagy visszhangot kiváltó kormányzati kezdeményezés is napirendre került a csütörtöki kormány szóvívői tájékoztatón, írja a Magyar Nemzet. Ismertették az alaptörvény 17. módosításának részleteit, amely egyebek mellett érinti a köztársasági elnök megbízatását, az alkotmánybírák nyugdíjazását és az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását. A sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, szerdán megszületett a döntés, bevezetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást. Megerősítette, hogy nem 700, hanem mindössze 400.000 gyermekre terjesztik ki a támogatást. A miniszterelnök közölte, a 100.000 forint első 50.000 forintos részletét augusztus 24-ig, a második felét pedig utalvány formájában novemberig kapják meg a családok. Magyar Péter emellett arra is utalást tett, hogy a jövőben egy teljesen más rendszerben fogják a családok megkapni a támogatást. A miniszterelnök ezt követően arról beszélt, hogy a kormány folyamatosan értékeli a venezuelai földrengés miatt kialakult helyzetet, illetve 250 millió forintos egészségügyi csomagot és 100 millió forintos gyors segít adományoz a venezuelai államnak. A földrengésben magyar honfitársunk nem vesztette életét, ugyanakkor többen is jelentős anyagi kárt szenvedtek, emelte ki Magyar Péter. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A BYD személygépkocsi értékesítése közel 150%-kal bővült az első fél évben Magyarországon. A márka az első helyre került a tisztán elektromos és plug-in hibrid személyautókat egyesítő kategóriában. A BYD 2023 második felében jelent meg a magyarországi személyautópiacon. A vállalat korábban már jelen volt Magyarországon a komáromi buszgyárral, valamint a pátyi és fóti üzemegységekkel, jelenleg Szegeden építi európai személyautógyárát. Tavaly Budapestre költözött a BYD európai központja, amelyben helyet kap az Európai Kutatásfejlesztési Központ is. Az Egyesült Államok európai erőinek felülvizsgálata során figyelembe fogja venni az egyes szövetséges országok közelmúltbeli elutasító magatartását és az ebből fakadó műveleti károkat. Jelentette ki Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO nagykövete. A Fox News hírtelevíziónak adott interjúban hangoztatta, Washington elvárja szövetségeseitől, hogy igazodjanak az amerikai katonai műveletekhez. Kijelentette, Donald Trump amerikai elnököt különösen frusztrálta, hogy amikor az amerikai elők és Izrael február végén hadjáratot indított Irán ellen, akkor voltak olyan szövetségesek, amelyek nem tették lehetővé az Egyesült Államok számára, hogy akadálytalanul használja a területükön lévő saját katonai támaszpontjait e hadjárat céljára, illetve negatív politikai nyilatkozatokat tettek ezzel kapcsolatban. Hazánk időjárásáról. Hajnalra 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, majd pénteken sok napsütésre számíthatunk szakadozott hidegfronti felhőzet átvonulással, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
3: A Barabás egy 1950-ben megjelent regény, amelyet a svéd Nobel-díjas író Per Lagerkvist írt. A történet az ókori keleten játszódik, és Barabás bibliai történét meséli el, akit Jézus keresztre feszítése előtt szabadon engedtek, ugyanabból a börtönből, ahol Jézus is ravaskodott. A regény egymás mellé állítja tehát Jézust és Barabást. A regény időrendben halad előre. Jézus jeruzsálemi keresztre feszítésével kezdődik, és Barabás római keresztre feszítésével zárul. A regény elején tehát Barabás egy embercsoport szélén áll, akik azért gyűltek össze, hogy szemtanúi legyenek, a názereti próféta keresztre feszítésének. Barabás puszta szerencséjének köszönhetően kerüli el a halált, legalábbis úgy tűnik. A húsvét miatt egy embert szabadon engedtek, és a tömeg őt választotta. Miután megkapta az új nevet Barabás a felmentett, Jézus tanítványai elítélik. Amikor tehát szabadon engedik, ugyanakkor kénytelen követni a három másik halálra ítélt férfit a Golgota nevű dombra, és miközben halad, tekintetét Jézusra szegezi. Amikor pedig a názereti meghal a kereszten, Barabás tovább is követi az útját, és végignézi a temetését. Később Jeruzsálembe megy, ahol találkozik azzal a nővel, akiről köztudott, hogy tanúja volt a feltámadásnak. Ezt a nőt később megkövezik, mert megvallja keresztény hitét. Barabás hosszú utat tesz meg a holttestével, hogy eltemesse az elvetélt gyermekével együtt. A szövegből kiderül, hogy a nő korábban gondoskodott Barabásról, amikor az megsebesült. Visszatérve Jeruzsálembe, Barabás meglepi a barátait, akik korábban azt hitték, hogy már ő is meghalt. Vonakodnak elhinni azt az állítását, hogy Jézus ragyogott, és a Golgota dombja elsötétült közvetlenül a keresztre feszítése előtt. Barabás maga is kételkezni kezd ezután saját emlékeiben, és azokat a börtönben eltöltött idők miatt kialakuló látásromlásnak tulajdonítja, hiszen a börtön elég sötét hely. Ezután megpróbál tehát többet megtudni a keresztényekről és a hitükről, miközben továbbra is szkeptikus marad. Sőt, alkalmi lopásokkal szerez magának pénzt, visszatérve régi szakmájához. Végül bűnei miatt rabszolgasorsba kerül, és egy részbányába küldik dolgozni. Ott pedig, micsoda váratlan fordulat, pontosan egy keresztényhez, Sahákhoz láncolják hozzá. Sahák elmondja Barabásnak, hogy rabszolgaként való azonosítására szolgáló medálján Krisztus jele van, és lemásolja ugyanezt a jelet Barabás medáljára is. A rabló, aki nemrég tagadta még a kereszténységet, röviden még imádkozik is társával. Egy rabszolga felügyelő azonban kihallgatja Sahákot a hitéről, majd a mezére küldi dolgozni. Sahák azonban ragaszkodik hozzá, hogy a hozzáláncolt Barabást is vele maradhasson, és együtt küldik őket a mezőre. Ott aztán egy rabszolga meglátja, hogy imádkozik, és a hitéről kezdi el kérdezni Sahákot, aki megmutatja neki a jelét, mire a rabszolga feljelentést tesz a felügyelőknek. Ekkor egy római helytartó kihallgatja Barabást is, és Sahákot is a medáljaikon lévő jelről. Sahák szembeszáll vallatóival, és kijelenti, hogy ő kizárólag Krisztushoz tartozik. Barabás azt mondja, hogy hinni szeretne, és megengedi Sahaknak, hogy lerajzolja a jelet. A helytartó végül kivégezteti Sahákot, Barabás pedig saját házába küldi. Végül így jut a volt rabló a helytartóval együtt Rómába. Ott Barabás a helytartó pincéjében lakik. Észreveszi a már számára is ismerős hal jelét, amelyet a keresztények azonosítására használnak, és elindul, hogy keressen egy másik keresztény rabszolgát. Kihallgat két férfit, akik egy testvériség gyűléséről beszélgetnek, és követni kezdi őket, hogy megfigyelje, hova is mennek, mit is csinálnak. Nem sikerül megtalálnia ugyanakkor a gyűlést, és amikor visszatér a városba, látja, hogy számos épület lángokban áll. Arra következtet, hogy bizonyára a keresztények gyújtották a tüzeket, és Jézus nevében csatlakozik hozzájuk. Ekkor letartóztatják és börtönbe zárják, méghozzá olyan keresztények közé, akik ártatlanok, és mégis keresztre feszítésre ítéltek. A regény végén Barabást magányosan keresztre feszítik, miközben így kiált: neked adom át lelkemet. A Lagerkriszt által megalkotott figura egy fontos értelemben mondhatni, első keresztény. Ő az emberiség első tagja, akit Jézus Krisztus áldozata megvált. A megváltás azonnali és kézzel fogható. Szó szerint felmentik a halálos ítélet alól, mert Krisztus lép a helyébe, és őt feszítik keresztre. Így az összes ember szimbólumává is válik. Nem véletlen a beszélő név, Bar Abbas, az atya fia, héberül. És akiket Jézus Krisztus engesztelése megváltott a bűntől és a haláltól, hát pontosan ezek a keresztények. Lágverkis Barabása szellemi értelemben is megpróbál keresztény lenni, vagyis valahogy úgy. Követni akarja azt a személyt, akinek élete utolsó pillanatai kitörölhetetlenül nyomot hagyott rajta. Amikor megtudja, hogy azt az embert, aki érte, helyette halt meg, Istennek is tekintik. Valakinek, akinek hatalma volt megakadályozni, ami vele történt, megszállottan próbálja megérteni, miért választaná egy Isten a halált. Valójában elég korán megkapja rá a helyes választ, amikor megkérdezi, mit tanított a mester, és a nő így válaszol. Szeressétek egymást. Több szereplő is többször ugyanezt mondja neki, de úgy tűnik, hogy számára ez semmit sem jelent. Mert a szeretet soha nem volt része az életének. Ahogy azonban egyre inkább megszállottja lesz Krisztusnak, Barabás többször is megpróbálja magát kereszténynek nyilvánítani. Engedi, hogy egy másik követője a Krisztus Jézus feliratot vésse a római rabszolga medáljára, jelezve ezzel, hogy ő most már Krisztus rabszolgája. Elhatározza, hogy életét és szívét ennek az új úrnak szenteli. De valójában a régi életét és a régi szívét akarja felajánlani. Egy erőszakkal teli életet és egy szeretettől mentes szívet. Nem tud, nem akar igazán áttérni a kereszténységre, csatlakozni a Jézust követőkhöz. És mégis valahogy szakadozva, hol így, hol úgy, végül megteszi. A regény több kulcsfontosságú pontján úgy fejezi ki azt, amit az ügy iránt odaadásnak hisz, hogy erőszakosan lép fel a követők védelmében. Megöl egy zsidó papot, aki egy keresztény lányt megkövez. Meggyilkolja és meggyalázza a templomi őrök holttesteit, amikor úgy véli, hogy azok keresztényeket üldöztek. Végül pedig megpróbálja felégetni magát Rómát is, mert azt hiszi, hogy ezzel felgyorsíthatja Krisztus visszatérését. És végül keresztre feszítik, akár csak azt a mestert, akinek soha nem tanult meg igazán szolgálni. Élete során egyszer sem szeretett meg egyetlen embert sem. És nincs egyedül. Barabás egy példázat. Különös tekintettel azokra, akik kereszténynek vallják magukat, de valójában nem azok. Az a késztetés, hogy más embereket mire és őkre osszunk föl, egy törzsi környezetben kialakult emlős agyunk mélyéről fakadnak. Az emberi természetnél fogva ezek testies, érzéki dolgok. Nem arra vagyunk ugyanis beprogramozva a test szintjén, hogy egy törzs tagjaként másokkal összefonjuk az identitásunkat. Mármint a saját törzsünkön kívül. Identitásunkban ezek a kérdések a legfontosabbak. Kinek az oldalán állok? És mi a jó az olyan embereknek, mint én? Per Lagerquist azonban tovább megy ennél. Felmutatja a vallásos hit nagy ígéretét. Hogy képesek vagyunk túllépni ezeken a narratívákon. És egyetemes elfogadáshoz jutni. A szeretet nevében.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

Giovanni Bottesini második émol vonós ötösének első tételét előadta András Tamás, Benedik Oland, Robert Smithson, Richard Harwood, valamint Ursula Smith. Most Boros Misi szólaltatja meg Chopin egy művét.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. Az esti hangolóban zenei részletek hangzanak el az Amélie csodálatos élete című filmből, melynek szerzője Jan Tiersen, César és World Soundtrack díjas francia zeneszerző és előadó művész.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat. Több az elmúlt napokban nagy visszhangot kiváltó kormányzati kezdeményezés is napirendre került a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón, írja a Magyar Nemzet. Ismertették az alaptörvény 17. módosításának részleteit, amely egyebek mellett érinti a köztársasági elnök megbízatását, az alkotmánybírák nyugdíjazását és az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását. Eközben hazánkban tárgyalt a Velencei Bizottság. Súlyog Tamás köztársasági elnök május végén fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, a Velencei Bizottsághoz, és szakértői közreműködésüket kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, szerdán megszületett a döntés, bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászorulók számára. Megerősítette, hogy nem 700, hanem 400 000 gyermekre terjesztik ki a támogatást. A 100 000 forint első 50 000 forintos részletét augusztus 24-éig, a második felét pedig utalvány formájában novemberig kapják meg a családok. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A venezuelai földrengésben otthonukat veszített emberek támogatására gyűjt adományt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A július 1-én induló gyűjtést az adományoz.hu oldalon keresztül lehet támogatni. Venezuelát két rendkívül erős, a Richter skálán 7-esnél nagyobb erőségű földrengés rázta meg, helyi idő szerint június 24-én este. A természeti csapás következtében több mint 1700 ember veszítette életét, több tízezreket eltűntként tartanak nyilván. Bíróság előtt az északi áramlat felrobbantásával gyanúsított terrorista, a német hatóságok vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, aki bizonyíthatóan részt vett az északi áramlatot felrobbantó szabotás akcióban. A vád szerint az ukrán férfi az északi áramlat felrobbantásával nem csak Németország, hanem Európa energiabiztonságát is veszélybe sodorta. 20-ra emelkedett az ukrán főváros elleni orosz légicsapás halálos áldozatainak száma, miután heves orosz drón és rakéta támadás érte csütörtökre virradóra Kijevet. Közölték csütörtökön kora délután ukrán hivatalos források. A sérültek száma eléri a 90 főt. Válaszul az orosz katonai ipari komplexumot támogató szervezetekkel szemben további szankciók bevezetését javasolta Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Szóbeli tárgyalás megtartását kérte az Európai Unió törvényszékétől a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottság ellen indított perében. Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot arra az európai polgári kezdeményezésre, amely azt célozza, hogy az Európai Unió nagyobb figyelmet fordítson a nemzeti régiók támogatására és kulturális értékeik megőrzésére. A Székely Nemzeti Tanács szerint a bizottsági döntés sérti az uniós jogot, ezért az Európai Unió törvényszékéhez fordult, kérve a bizottsági határozat érvénytelenítését. Hazánk időjárásáról. Az éjjeli szélcsendes tiszta idő és a friss hajnal után pénteken átlagosan meleg nyári időre számíthatunk. Sok napsütés lesz, szakadozott hidegfronti felhőzet átvonulással, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendül köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának első fejezetéből a 39-től az 56. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
2: Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa ima világhálózatának, Imádkozza pápával kampányán keresztül 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt, spanyolországi apostoli útja során, Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette. Ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? teljesen igazságosnak nevezhető egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek. Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
3: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Életura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
3: Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
2: Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy Te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
3: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
1: A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott lefevrista püspök szenteléseket, mivel azok pápai engedély nélkül a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellarréta püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük, az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellarréta püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinciné de Suvry és Marc Annapi esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társszentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent Tizedik Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kell dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak két titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja. Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretett közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánon jog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét, a vele járó kánonjogi következményekkel a papokra és az érintett laikus hívőkre. Ahogy már 1988-ban II. János Pál pápa Ecclesia Dei kezdetű apostoli levelében megállapította, ez az engedetlenség, ami magával vonja a római primátus gyakorlati elutasítását, skizmának minősül. Ezért hát mostantól a Szent Tizedik Pius papi testvérülethez tartozó papok szakadárnak minősülnek és kiközösítésbe esnek. Ez vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretett közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent Tizedik Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől.

0: Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul, hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem. A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám. Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljuk a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára, az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet. Sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga keresztté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
1: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Lantos István játszotta Joseph Haydn C-dur szonátájának harmadik tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A második választás története. Harmadik rész.

Körtvélyes Városka országgyűlési képviselőjelöltje, Kovinyi János, programbeszédét tartja. A tetszés végig morajlik a gyülekezeten. Mész csurog a szájából, tör ki egész extázissal Hibli postamester. Az enyémből is méz folyna, ha a polgármester Minka lánya csókolgatná, replikázik az ellenmondási viszketegségéről híres Levinci fiskális. Nosza, lett erre nyomban spektákulum. Pengő Laci városi aljegyző éppen ott állt, és nagy hirtelen pofon ütötte ezért a szóért. A pofon nagyot csattant, és egy percre erre fordítá a közfigyelmet. Mi az? Mi történt? Nagy hullámzást támadt a tömegben. Mindenki tudni akarta a tényállást és az okot. Levinci vörösen, mint a paprika, ziháló melkassal, hörgő, gyors szavakkal adta elő a körülte nyüzsgő csoportnak. Pofon ütött, mert azt mondtam, hogy az én szájamból is méz csepegne, ha a röszkei Minka csókolná. Pofon ütött a stréber kutya, mert azt gondolja, hogy két legyet, akarom mondani, két protektort szerez egy csapásra, a polgármestert és a képviselőt, de meglakol érte a stréber kutya. A jelölt észrevette a szcénát, s egy hirtelen kanyarodással, de természetes átmenettel gróf Széchenyi István profétai lelkét kezdé magasztalni. Azon Széchenyiét, aki és Kovinyi János most arra a helyre nézett, ahol még mindig kavargott a sajnálatos incidens, így szólott egy ízben. Ne bántsuk egymást, mi magyarok! Ne kapjunk hajba minden csekélységért! Mert oly kevesen vagyunk, hogy nálunk még az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani. Az idézet frenetikus hatást gyakorolt. Viharos taps és éjjel reszkettette meg a városház falait. Micsoda elme! Ordított föl Zadubán Vince számvevő. Némelyek soha se hallották még Széchenyi ezen szavait, némelyek nem is hitték, hogy Széchenyi mondta. Van is egy grófnak annyi esze? Hogy mondta volna, dehogy mondta. Hát látta ő a Levinci fiskális és Pengő aljegyző közti pofoszkodást? Akadtak olyanok is, akik el se hitték, hogy lett volna valaha olyan nevű gróf. De a hatás csak elméleti volt. Magyarországon általában elméletiek a hatások. Mert már akkorra két fiatalember vert magának utat könyökével azon irány felé, amerre Pengő távozott a virtus cselekedet után. A két fiatal úr, Palina tűzoltóparancsnok és Kajton Józsi ügyvédjelölt, kik az imént még jámbor odaadó arccal hallgatták a jelöltet, egyszerre átváltozának. Tartásukon, arcvonásaikon csodálatos komolyság és fönnség tükröződék. Annyira érezték e pillanatban saját fontosságukat, hogy mindenkinek látnia kellett ezt rajtok. A segédek! Suttogták szerte, és borzongás futott végig a kisvárosi hátakon. Az apróbb városi tisztviselők, a kisfejűek egy csoportba verődve, irigy trécseléssel latolgatták, mennyit ér meg-e pofon. Mit fog jövedelmezni az élelmes Pengő kollégának? A szónok ez alatt kényelmesen eljutott a messze múltakból a jelenre, sőt, azt is átugorván már a jövő esztendőben kalandozék, fejtegetvén a kvótát. Hatalmas hangon tiltakozott a haza szent nevében annak, mármint a kvótának jogosulatlan fölemelése ellen, és két ujját az ég felé emelve ígérte, hogy jogosulatlan fölemelést nem fog megszavazni. Csak hogy minden fölemelés jogosult lesz, dohogta Hártyai Mihály, a hajdani képviselő, bizonyos keserűséggel, azon ocsmány iszappal lelkefenekén, melyet a mellőzés lerak. Másrészt azonban, folytatták Kovinyi jelölt, a viszonosság azt követeli, hogy mi is tekintetbe vegyük a másik állam érdekeit. Két szerződő félnél, tisztelt polgártársaim, nem lehet sem az egyiknek, sem a másiknak csak kapni és nem adni, mert kettőn áll a vásár, és a paritás megkívánja... Mi az a paritás? Zúdult közbe egy tompa hang, mintha föld alól jönne. A szónok nem jött zavarba. Elkezdte magyarázni, mi a paritás. A paritás, tisztelt uraim, hogy egyenlő mértékkel mérjünk. Ide egy font, oda egy font. Úgy! Sipított föl most egy nyúlékony giliszta hang, éppen ellentéte az előbbinek. Akkor előbb ő közülök is akasztódjék föl 13 generális.
Azután lehet beszélni a többiről. Nagy derültség támadt. A hahota pedig veszedelmes vendég a frázisok közt. Megeszi őket. Olyan, mint a tyúkolba beszabadult róka. Kovinyi megtántorgott egy másodpercig, mint kinizsipál a nyergében, mikor egy gyermek borsószemet hajított rá. Egyéb iránt zavar és háborgás támadt mindenfelé. Ki volt az? Hát egy incifinci emberkét taszigáltak előre, aki peckesen tartotta a körte alakú fejét. Körülbelül, mint Dávid, mikor Góliátot megtalálta a parittyakővel. Én, la! Mondta az apró vézna emberke a mellére ütve. A munci szabó! A munci koma! Kiabálták számosan. Templomi csönd támadt, hogy mi fog történni. Na most, János? Most légyésznél, Kovinyi János? Elmosolyodott, és odaszólt szelíd humorral. Rövidlátó vagyok, tisztelt uraim! A nagyon apró betűket és a nagyon apró embereket nem bírom jól kivenni. Ugyan méltóztassanak, kérem, fölemelni azt a kis urat, hadd lássam én is. Erre is nevettek. És most már a Kovinyi részén volt a derültség, ez a bolondos csillogó-villogó fegyver. A csizmadiáknak több se kellett, egyszerre a levegőbe emelték Munci Szabót, aki harapott, hadonászott a kezeivel és rúgott a lábaival. A csizmadiák úgyis dühösek voltak rá, hogy merő náluk különb hazafi lenni egy közönséges kecske, bizonyosan jól meg is ropogtatták az oldalbordáit. Nem csodálkozom, folytatta Kovinyi, hogy az én tisztelt polgártársam olyan vérengző, mert egész életében gyilkos, hegyes végű dárdákkal dolgozik, azokkal döfködvén a posztót. Zajos, hosszas derültség. S amit összetűzköd, ha rosszul csinálja, könnyű kifejteni. De a politikában, lévén a politika, a szükségletek, a követelmények tudománya, ha valami elhibáztatik, számos emberöltők sínylik meg. Így múlt el e nevezetes nap, melyet 300 terítékű vacsora követett a szegfűnél, számos szellemes tószttal fűszerezve. Egész éjjel a legfölségesebb hangulat volt, csak a párbaj segédek kászmálódtak korábban haza, néma jelekkel, arcfintorokkal és válhúzogatásokkal mutogatva a tartóztatóknak, hogy nekik korán reggel komoly dolguk van, tehát le kell feküdniük. Pengő Laci aljegyző ellenben kutyába se vette a fenyegető végzetet. Olyan kedves ottyant, hogy kabátját levetve ott aprózta inarogyásig a cigány előtt. Látván ezt Levinci fiskál is, az úrra terített asztal másik szárnyán, mint hogy őt sem a gólya költötte, rálicitált ellenfelére a jókedvével, s elkezdte énekelni azokat a szép duhajnótákat az ő zamatos tempójával, betyárosan illegetve hozzájuk egész testét, beléjük öntve egész lelkét. Pesti kaszárnya, repedj meg! Ides rúzsám, szabadíj meg! Szabadságom be van zárva, mosoló szíp, Ferenc Jóska ládájába! Satöbbi, satöbbi. A dal és a tánc ikertestvérek összejönnek. A mámor, az édes köd, nem útvesztő, mint a közönséges ködök, de híd közöttük. Nem lehetett más vége, mint hogy hajnal felé Levinci és Pengő némi unszolások közbejöttével kibékültek. Kezet fogtak. Összecsókolóztak, mert mindeniknek egy-egy cimbora fogta és taszította a fejét, míg a két koponya összeért. A csók után örök barátságot esküdtek egymásnak, és hajnalpirkadáskor csak a négy segéd jelent meg a Szeplő nevű fenyőerdőben, s a derék gentlemanek fölötte csodálkozának, hogy a két ádáz ellenfél nincsen ott. Ugyanazon a reggelen, midőn a nap fölbukkant nyárias ragyogással és melegséggel, lobogó díszben látta Körtvélyest. A Kovinyi zászlókat már kora reggel széthordozták a hajduk, csak hamar feltűntek a házfedelek szelelőin és a homlokzatokon. A kis gyermekek háromágú tolbokrétákat tűzdeltek föl a kalapjaikra, s az egész város visszhangzott az éjjen Kovinyi kurjongatásoktól. Valóságosan dühöngött a Kovinyi láz. Még a szurtos szolgálók is, akiknek az esze ott szokott keringeni egész évben a katonakaszárnya körül,
Kovinyit magasztaló verseket komponáltak Kender tillózás közben. Minden, de minden Kovinyit dicsőítette, a falak plakátjai, a kertkerítésekre krétával fölfirkált éljenek, sőt, Kukucska Pál, a jókedélyű luteránus kántor megvilágított transzparentet tett ki még éjjelen át is a kapujára e felirattal: Vinum vini vivat Kovinyi, borog bora, éljen Kovinyi! S maga Kovinyi is jól csinálta, folyton beszéltetvén magáról, különféle jelességeinél fogva. Egyszer mind a 9 bábot leütötte a sörházi kuglizón. Másnap elnyerte a kucséber kosarát a nyereményjátékon 28-as számon. 28-ára volt kitűzve a választás is. A harmadik nap pedig ott sétálgatván a Kemese partján, miután épp abban a percben szédült le a hídról egy öregasszony, Botoska Mihály Vargának a neje, és a vízbe pottyant, a követ jelölt utána ugrott, és kimentette. Szerencse, dicsőség és szerelem környezte Kovinyit. Az összes fővárosi lapok, még az ellenzékiek is azt írták, megválasztása kétségtelen. De ami mindennél több, Kozsehuba Flóris takarékpénztári igazgató nyilvánosan kijelentette, erre a mandátumra már a takarékpénztár is ád. És amint tudom, Kovinyi mindjárt melegiben szaván is fogta egy nagyobb fajta kölcsönnel.

0: Kovinyi János képviselőjelölt és Röszkei polgármester lánya Minka menyegzőjét kölcsönös akarattal november 20-ára tűzték ki. A programbeszéd után negyed napra Kovinyi rövid időre hazautazott. Röszkeiék pedig, a papa, a mama meg a menyasszony elmentek Bécsbe a kelendjét megvenni. Visszajövet összekerültek a kupéban egy csinos szőke úrral, kit egy közös ismerős ezekkel a szavakkal mutatott be a családnak útközben. Íme egy eleven milliómos! Brandt Károly gyáros, Bécsből! A milliómos nagyon is eleven volt, és elkezdett a polgármester lánya Minka körül forgolódni, és minthogy igen szép kék szemei voltak, csinos nyulánk termete, Minkának igen hízelgett a szép tevése, s ábrándos pillantásainak perzselő sugarai szelíd pírt csaltak arcára. Ettől a pirulástól természetesen még szebb lett, s hogy ím a Minka szebb lett, a gyáros még jobban ittasodék meg a bájaitól. Így szüli az ok az okozatokat. Körtvélyesnél azonban le kellett szállania a familiának, mire az öreg úr a megkötött ismeretség folyamányaképpen szíves mosolygással nyújtá nagy szőrös kezét búcsúzásra. És ha majd egyszer erre jár, látogasson meg bennünket. Mikor? Kérdé Brand úr magát meghajtva. Akármikor. Köszönöm. Élek a szabadsággal, és mindjárt most teszem tiszteletemet. A csodálkozás halk sziszenését hallatá a mama, s ilyettében vagy örömében kiösmerné az asszonyokat, elejtette a lornyettjét. A kupé ülés alul kellett kiszedni, egyik üvege el is tört. Minka pedig piros lett, mint a májvarózsa.
1: De hisz önnek, mint mondá korábban, sürgős dolga van Brassóban, szólt a királyi tanácsos úr némi zavarral. Igen, egy terminus, de ön tudja, mi a viszmajor, az elháríthatatlan akadály,
0: s jelentőség teljesen nézett a vén polgármester szemek közé. Az pedig valamely alkalmas mondat után kotorászott fejében, mely tudtára adná Brandnak, hogy Minka már menyasszony.
1: De végre is magyar ember volt, még ha a józanész kívánja se szalaszt el a magyar egy kínálkozó vendéget. Márpedig a józanész se kívánta, mert még két leánya van otthon pártában.
0: Brand úr tehát kiszállott körtvélyesen. Az indóháznál ott várták már szüleiket az otthon maradt kisasszonyok, Ilona és Katalin. Brand úr, mutatta be nekik a vendéget a nagyságos mama, kedves vendégünk. Ez pedig az Ilona lányom. Szakasztott mása a Minkának, az az arc, az a lélek. Ami a kis prücsköt illeti, a prücsök a Katica volt, ez még iskolába jár. Gyere hát közelebb, ne légy olyan szégyenlős. De a Katicát sokkal jobban érdekelték a csomagok, amiket a kalauz lehaigált a kupéból, meg a tömérdek láda, melyeket a vasúti szolgák leraktak. Talán neki is kerül azokból valami. Ilonka azt kérdezte. Hát nekem mit hoztál?
2: Egy kérőt, súgta az öreg úr. Aranypillangó, magától röpült ide. Okos légy!
3: Ugyan, apa!
0: Kigyúlt a szép arca, mint a fákja. Szégyenlősen behúzta szemébe az orgonavirágos szalmakalapját, hallgatott és félrenézett, mintha semmi sem érdekelné a világon más, csak az, hogy mind következnek egymás után a körtvélyesi házak. De hasztalan igyekeztek a szülők másfelé terelni Brandt Károly figyelmét, s föléleszteni Ilonkában a szikrát, mely szikrát csal. Ámor nem hagyta szövöttjét szétfejteni, s fürgevetélőn átszövetni. A vacsora után megtörtént, amit

bizonyára nagyon megtisztelve érezzük magunkat, de ön elkésett. Ó, Istenem, milyen kár! A minka leányunk éppen menyasszony. Lehetséges-e? Dadogta Brandt Károly elsápadva. Milyen kahiba? Nekünk kellett volna szólani. De ki gondolhat ilyesmire? Teringettét, nem élünk a lovakkorban. A romantika az ördögé már. És nem vagyunk képzelődők. Nem is álmodtunk ilyen szerencséről. A fiatalember megsemmisülten esett egy székbe, és arcát a kezébe temette. És ki a vőlegény? Kérdé folytott hangon. Ama Kovinyi, akinek a zászlóit láttuk útközben a házakon. Egy szomszéd megyebeli nagybirtokos. Beláthatja ön, hogy most már ez a dolog lehetetlen. Az illető meg lesz választva. Az eljegyzés is megtörtént. Ezen már nem lehet segíteni, de... Itt egy kis pauzát tartott, s titokban a nagyságos mamára hunyorított, mintha azt mondaná, szólj már te is, Zsuzsánna. Azt az egyet sajnálom, folytatta a polgármester, hogy olyan ostoba voltam, és nem vettem észre semmit. A tüzet könnyű elfújni szikrakorában. Csodálom, Zsuzsánna, hogy magának oly éles szeme van, és mégis... Az anyjuk közbevágott. Nem, nem, egy szót se, Pál! Engem nem terhelhet a felelősség. Én egy tévedés áldozata vagyok, Pál. Ach, Istenem, ezek a mai gyerekek! Hiszen most már elmondhatom, mert úgyis vége van, és bár röstelnem kéne, hogy olyan tapasztalatlan vagyok, de az őszinteség az első szabály, nincs igazam, Brandt úr? Brandt úr érzéketlenül, gépiesen bólintott fejével, mint a halálra ítélt tenné, ha arra nézve kérnének tőle véleményt, nem az oroszlánt tartja-e a legerősebb állatnak. Én azt hittem, folytatta az asszonyság halkabban, hogy az Ilona van a játékban. A szegény Ilona olyan különös volt, és olyan csodálatos módon függeszti a szemeit önre, Brandt úr, szegény édes leánykám! Röszkeiné kivette a zsebkendőjét a gombolyagos kosarából, és könnyeket törült ki a szemeiből. Igen, igen, azt kellett hinnem, hogy az ön érdeklődése Ilonámat illeti. És én olyan boldog voltam, amilyen boldog csak lehet egy anya, akinek három ilyen lánya van. Bár csak úgy volna, fejezébe Röszkei kenett teljesen. Igen, uram, az ön ajánlata nagyon megtisztelő, és én örömmel fogadnám családomba, nem de maga is, Zsuzsánna, de a minka, valóban, a minkára nézve már elkésett. A minka már kissé idős is önhöz, nem de, Zsuzsánna? Zsuzsánna csak a fejével bólingatott, és a kötésébe merült. Így beadogatva a Brandt úrnak kávés kanalanként a saját tervüket, várták a hatást. De Brandt úr nem felelt. Úgy ült ott lankadtan a karszékben, leeresztett karokkal, megüvegesedett szemekkel, mint egy érzéketlen fadarab. Az öreg óra kísértetiesen ketyegett a kínos csöndben az ebédlő falán. Röszkei, hátratéve a kezeit, izgatottan járkált föl s alá. Egyszerre fölugrott Brandt, s eléje állt földult vonásokkal, mint egy kísértet. Ha nem adhatja ide a minka leányát, mondta elfátyolozott hangon, egy másik szívességre kérem. Csak szólania kell, kedves barátom. Adjon kölcsön egy pisztolyt. Röszkeiné erre hangos sírásra fakadt, és kiosont az ajtón. Különben is viszketett már a nyelve, alig várta, hogy mindent elmondhasson a lányoknak, kik még bizonyosan nem vetkőztek le. Röszkei ellenben csillapítani kezdte a fiatalembert. No, ne legyen olyan érzékeny. Az egész dolog márciusi hó, becsületemre mondom márciusi hó, pisztolyt. Én adjak pisztolyt, hiszen én hatósági személy vagyok, s önnek adjak én pisztolyt. Hiszen ön gazdag ember,

0: Még sok öröme lehet az életből. Azon felül lássuk csak, hiszen még a leány is meghallgatandó. Még a minkát is meg kell kérdezni.
1: És gondolja ön, kiáltá Brandúr, mohón megragadva a polgármester kezét.
0: Én semmit se gondolok, semmit se tudok. Az ember végigolvashat két bibliotékát, és minden könyvben tudhatja, mi van. De hogy egy leány szívében mi legyen, azt senki se tudhatja. Azért hát aludjunk egyet, fiatalember, és holnap még beszélhetünk a dologról. Az éj, az álom tanácsot ad.
2: Meg is jött a tanács másnapra, de nem az álom és az éj adta, hanem a bécsi sógor sürgönye. Az illető igen derék és nagyon gazdag ember, értéke 1,5 millió.
0: Hát, minek is toldjam a dolgot, Minka szíve is a bécsi gyáros felé hajlott. Csinosabb és fiatalabb volt Kovinyinál. A 1,5 millió pedig a szüléket igézte meg. Tettek ugyan még egy végpróbát Ilonkával, ki a legszebb selyem ruháját ölté föl reggelre, és egész éjjel papírosokba tekert hajtincsekkel aludott, azaz hánykolódott a vánkoson. De minthogy Brand sehogy se akart tágítani a minkától, hát végre is odaígérték neki, elhatározván, hogy a Kovinyi jegygyűrűjét maga a papa fogja neki visszavinni és kíméletes szavakkal átadni. Kovinyi így is meg lehet elégedve, mondták, hiszen mandátumhoz jut a minka révén. A boldog Brand tehát repeső jókedvel utazott el Brassóba. Ott elvégezvén a dolgait, visszafelé régi iskolapajtásával Katángi Mennyhértel jött össze a vasúton, kinek elbeszélte nagy részletesen Körtvélyesi szerencséjét, hogyan ösmerkedett meg az ottani képviselőjelöltnek, Kovinyi Jánosnak a menyasszonyával, s hogyan csapta le a kezéről, és így tovább. Katángi figyelmesen hallgatta a szerelmes történetet, s gondolta magában, a menyasszonnyal járt a mandátum. Ha a menyasszonyt elvitte tőle a Brand, miért ne vihetném én el a mandátumot? Minél jobban hánytorgatta elméjében a körtvélyesi cirkumstanciákat, annál valószínűbbnek tűnt föl neki a terv. Tarkábbnál tarkább kombinációk rajzottak fejében. Ha nőtelen volna, a polgármester középső lányának kezdene udvarolni. De ez nem lehet. Azok az átkozott levelek, amelyeket az országgyűlésről irkált Klárának, mindenütt elvitték házas voltának hírét. Egy azonban bizonyos, hogy a körtvélyesi fölléptetést a polgármester csinálta a leendő vejének. Ha már most nem lesz a veje, hát nem is törődik a megválasztásával. Ez vas. Sőt, amint visszaadja gyűrűt Kovinyinek, hát abból olyan szcéna lesz, hogy a polgármester okvetlenül dűbe jön, és a jelöltségről is le fogja csapni Kovinyit, ha lesz kivel. Márpedig lesz kivel, mert ő, Katángi, ehhez a kerülethez köti most magát.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A 11. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi 432-es jegyzékszámú első Allegro a befejezetlen E-moll fuvola versenyből című szerzeménye. Előadta Jean-Pierre Rampal, valamint a velencei szólisták. A karmester Claudio Simone volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! Több az elmúlt napokban nagy visszhangot kiváltó kormányzati kezdeményezés is napirendre került a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón, írja a Magyar Nemzet. Ismertették az alaptörvény 17. módosításának részleteit, amely egyebek mellett érinti a köztársasági elnök megbízatását, az alkotmánybírák nyugdíjazását és az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozását. Eközben hazánkban tárgyalt a Velencei Bizottság. Súlyog Tamás köztársasági elnök május végén fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, a Velencei Bizottsághoz, és szakértői közreműködésüket kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, szerdán megszületett a döntés, bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászorulók számára. Megerősítette, hogy nem 700, hanem 400 000 gyermekre terjesztik ki a támogatást. A 100 000 forint első 50 000 forintos részletét augusztus 24-éig, a második felét pedig utalvány formájában novemberig kapják meg a családok. A Tisza kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használják, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A venezuelai földrengésben otthonukat veszített emberek támogatására gyűjt adományt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A július 1-én induló gyűjtést az adományoz.hu oldalon keresztül lehet támogatni. Venezuelát két rendkívül erős, a Richter skálán 7-esnél nagyobb erőségű földrengés rázta meg, helyi idő szerint június 24-én este. A természeti csapás következtében több mint 1700 ember veszítette életét, több tízezreket eltűntként tartanak nyilván. Bíróság előtt az északi áramlat felrobbantásával gyanúsított terrorista. A német hatóságok vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, aki bizonyíthatóan részt vett az északi áramlatot felrobbantó szabotás akcióban. A vád szerint az ukrán férfi az északi áramlat felrobbantásával nem csak Németország, hanem Európa energiabiztonságát is veszélybe sodorta. 20-ra emelkedett az ukrán főváros elleni orosz légicsapás halálos áldozatainak száma, miután heves orosz drón és rakéta támadás érte csütörtökre virradóra Kijevet. Közölték csütörtökön kora délután ukrán hivatalos források. A sérültek száma eléri a 90 főt. Válaszul az orosz katonai ipari komplexumot támogató szervezetekkel szemben további szankciók bevezetését javasolta Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Szóbeli tárgyalás megtartását kérte az Európai Unió törvényszékétől a Székely Nemzeti Tanács az Európai Bizottság ellen indított perében. Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot arra az európai polgári kezdeményezésre, amely azt célozza, hogy az Európai Unió nagyobb figyelmet fordítson a nemzeti régiók támogatására és kulturális értékeik megőrzésére. A Székely Nemzeti Tanács szerint a bizottsági döntés sérti az uniós jogot, ezért az Európai Unió törvényszékéhez fordult, kérve a bizottsági határozat érvénytelenítését. Hazánk időjárásáról. Az éjjeli szélcsendes tiszta idő és a friss hajnal után pénteken átlagosan meleg nyári időre számíthatunk. Sok napsütés lesz, szakadozott hidegfronti felhőzet átvonulással, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: Music
0: 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: Mai műsorunkban az 1942-es lilafüredi találkozóról, konferenciáról és a nemzetvédelem kapcsolatáról beszélgetünk. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának tudományos kutatója. Két világháború között egy jelentős változás, előrelépés indult az egyház életében. Ennek a gyökerei 19. század utolsó harmadába nyúlnak vissza, de itt a 30-as években kifejezetten az egyes társadalmi csoportok, hivatásrendeknek a megszólítására sor került. Talán ezek közül a KALOT, a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, vagy az EMSZO, az Egyházközségi Munkásszakosztályok, vagy a Magyarországi Dolgozók Országos Hivatásszervezete az, amelyeken keresztül az egyház az egyes társadalmi csoportokat el tudta érni, meg tudta szervezni, és egy nagy létszámú, sok csoportból, szervezetből álló testületek jöttek létre. Mennyire volt ennek jelentősége és szerepe a 30-as, 40-es években, illetve a nemzetvédelem és ezek a szervezetek hogy kapcsolódtak össze?
4: Ki kell emelni, hogy a 39-től kezdve Kovrig Béla volt a későbbi nemzetpolitikai szolgálatnak a vezetője. A Kovrig Béla pontosan ez a kör, ahonnan elindult. Ugye ezeket a társadalmi szervezeteket, az egyházi szervezeteket, ezeket az egyházhoz kapcsolódó társadalmi szervezeteket ugye már használták. Tehát ugye ők ugyanúgy benne voltak ugye ebben a nemzetvédelmi körben. Ők is adtak különböző információkat, tehát ők is szolgáltattak információkat. Ugye a 30-as években ugye nem csak ezt a hivatásszervezet elképzelés, ugye ez részben szembe ment a különböző fasiszta elgondolásokat, tehát ez a nem lehet korporációs rendszernek nevezni. Ezzel is szembe ment, de ugye ez az egész, ugye azok a társadalmi folyamatok, amelyek elindultak a 30-as években, ugye azzal szemben itt a különböző kommunista és fasiszta náci eszmékkel szemben, amelyek ugye itt a Európát jellemezték, ezzel szemben volt ez a fajta hivatásszervezet, tehát hogy a társadalomnak egy nagyobb fokú szolidaritása kell, hogy legyen, illetve az államnak egy nagyobb fokú szolidaritása kell, hogy legyen, és az egyháznak ebben meg kell találni a szerepét, úgyhogy ezért is kell kiemelni, hogy ugye ezt az egészet, ugye Kovrig persze nem ezért kaptam, azért, mert ennek a vezetését, amíg a nemzetpolitikai szolgálatnak, mert ő Teleki Pál miniszterelnökkel jóban volt, tehát ezért is lett ő ennek az egésznek a vezetője, ennek a kormányzati nemzetvédelemnek. Ez már egy válasz volt igazából arra a kihívásra, amelyet az akkori kor eszméi nyújtottak.
3: Egy ilyen találkozónak mi lehet az eredménye, mi lehet az, amiben kézzelfoghatóvá válik, hogy mennyire volt ez hatékony, és ezt követően milyen olyan hasonló jellegű találkozók voltak, amelyek a nemzetvédelem szempontjából meghatározóak és fontosak.
4: Hát ugye maga a történelem az nem hagyta, hogy teljesen kibontakozzon az, amit Lilafüreden elkezdődött. Ez sok szempontból egy egyszeri találkozó volt. Tehát az, hogy a kormányzati vezetők leülnek az értelmiséggel, leülnek az írókkal. Ugye ennek nem lett egy olyan fóruma, amik rendszeressé tette. Természetesen a kapcsolatok megmaradtak, és ezek nagyon fontosak voltak. Maga a kormányzati nemzetvédelemnek még volt egy, az ifjúsági Lilafüred, 1943 májusában, ahol az ifjúsági vezetőkkel ültek le. Az már kevésbé volt olyan békés, mint a 42. novemberi. Ugye itt már azért a háborús helyzet is más volt, tehát akkor már ugye a szovjetek ellen támadásba fordultak. Úgyhogy ott azért az egy kiélezettebb helyzet volt. Ugye amit még meg lehet említeni, az ugye 43-ban ugye két másik találkozó. Egyrészt a győri találkozó, hát győri titkos találkozó, ahol Apor Vilmos győri püspök és a már említett Kovrig Béla együtt szerveztek meg egy találkozót a katolikus politika és a katolikus krém egyes tagjaival, hogy mi legyen a háború után, hogy pontosan mi hangzott el arról, kézzelfogható információink nincsenek, hiszen források nem állnak a rendelkezésünkre. A másik ilyen találkozó az pedig a 1943. augusztusi második Balaton-Szárszói találkozó. Ez a, mondhatjuk azt, a népi mozgalomnak a nagy seregszemléje. Itt többen is voltak, akik Lilafüreden megjelentek. És az, ami Lilafüreden elkezdődött, az igazából itt már Szárszón, tehát egy sokkal homogénebb környezetben már nem tudott megvalósulni, amit ugye elgondoltak, hogy legyen egyfajta együtt mozdulás, egyfajta gondolkodás arról, hogy mi legyen ugye a háború után. Itt már azért eléggé szembe mentek egymással olyanok is, akik egyébként sokkal közelebb álltak egymáshoz. Tehát itt mondjuk a német László és az Erdély Ferencnek a vitájára lehet gondolni. Tehát hogyha már egy ilyen szűkebb körben nem sikerült megtartani azt a fajta egységet, a maga a lilafüredi elgondolások is az, hogy amellett, hogy persze természetesen ugye az információ átadás átvétel mellett, ugye ez nagyon fontos volt, hogy legyen egy egységesebb szellemi hozzáállás. Ugye ez már akkor sajnos részben zátonyra futott. Ugye annak a vizsgálata, hogy most 1945 után ez mennyire hatott például az írókra. Ugye ez azért még további kutatások, illetve leginkább irodalomtörténeti kutatások kellenének, hogy egyébként ezek hogy jelennek meg az egyes íróknak az életművében. Természetesen vannak olyanok, akik részt vettek, és hát ugye ezt sosem fogjuk megtudni, mert elég sok embert ugye bebörtönöztek, üldöztek, mások elhagyták az országot. Eléggé szűk az a metszet, az a keresztmetszet, ahol ezt meg lehet vizsgálni, de egyes íróknál ez még a jövőben még további kutatásokat kell majd végrehajtani.
3: Említett olyan írókat, újságírókat, akik egyházi személyek vagy egyházi lapoknál dolgoztak, és részt vettek ezen a lilafüredi találkozón, Mécs László, Harsányi Lajos, Tóth László, Posonyi László, hogy csak néhányakat emeljek ki. Mit lehet az ő megnyilvánulásaikból, hozzászólásaikból kiemelni a lilafüredi találkozó jegyzőkönyve, a találkozóról fennmaradt forrásokból az ő gondolataikat hogyan és miként lehet rekonstruálni?
4: A teljes jegyzőkönyvből, amelyet az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában találhatunk. Ugye abban, tehát az összes hozzászólás megvan, ami az a korábban ismert forrásokban nem volt benne. Posonyi László, ő nem nagyon szólalt föl, ő egyszer szólalt föl Szabó Dezső érdekében. Szabó Dezsőt hívták Lilafüredre, de nem ment el, mert a Ludas Mátyás füzetekkel kapcsolatban itt pénzügyi összezörrenések voltak közte és Antal István miniszter között, és ugye felszólalt, hogy azért tehát egy Szabó Dezsőt mindenképpen meg kéne környékezni, és meg kéne őt nyerni ennek az egész nagy írói összeborulásnak, hogy álljon mellé. Mécs László, ő kétszer is felszólalt, egyszer beszélt a Fekete Trianonról. Ő Fekete Trianon alatt azt értette, hogy a társadalomban kibékíthetetlen ellentétek vannak, és hogy ezt meg kell szüntetni, és hogy ezért mindent meg kell tenni, és hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Ugye itt a három napot ugye szépen elosztották, tehát a harmadik napon beszéltek az írók különböző ügyes-bajos dolgairól, tehát a mindennapi megélhetésüktől kezdve a cenzúrán át beszéltek. Ezekről ugye a második nap volt maga a nemzetvédelem témájára felhúzva, és az első nap pedig a nemzetnevelés, és pont a nemzetnevelés kapcsán beszélt Mécs László, hogy ezt a Fekete Trianont, ezt a kibékíthetetlen ellentétet, amely megvan a társadalomban, ezt hogyan lehetne ugye a nemzetnevelés segítségével felszámolni. Ez az igazi veszély hosszú távon. Illetve a harmadik napon ugye a cenzúra kapcsán ő azt mondta, hogy az, hogy van egy állami cenzúra, arról is megvan a véleménye, de az igazán nagy problémát abban látta, hogy egymást cenzúrázzák az írók. Tehát, hogy úgy viselkednek, mintha a másik nem létezne, és még csak író számba se veszi, ugye, és hogy ezzel szemben is ugye komoly feladataik voltak. Ugye itt a Mécs Lászlónak a felszólalásaiban azért lehet érezni, hogy ő foglalkozik azzal, ami természetesen kormányzati szinten, vagy egyházi szinten van, de igazából ezek olyan gondok voltak, ami mindannyiunkat, illetve az egész magyarságot érinti, és hogy igazából mind kéne változtatni minden egyes embernek. Harsányi Lajos, ő egyrészt arról beszélt, hogy a magyar falvakba nem igazán jutnak el a könyvek. Tehát amelyek eljutnak, azok nagyon sokszor nem nekik szólnak. Nem az ő nyelvükön, nem az ő problémáikkal foglalkozik, és amellett szólalt fel, hogy akkor igenis ezt a fajta könyvellátottságot, amelyet már egyébként a kormányzat már egy jó ideje próbált különböző akciókkal kicsit ezen javítani, de hogy ezt még tovább kell folytatni. Ugye itt beszélt magáról a cenzúra intézményéről is, és összehasonlította az Index kongregációval, tehát ez hogyan működött a katolikus egyházon belül, ugye maga a cenzúra, és ugye őt mondta, ő ugye amellett érvelt, hogy a katolikus cenzúra csak azt vizsgálja, és az ellen lép fel, amelyik a tanítások ellen van. Tehát, hogy nem akar egy ilyen támadó cenzúra, hanem egy olyan, amelyik védi magát a tanítást, és védi magát az egyháznak a legfontosabb előírásait, és hogy ezt kéne átvennie a kormányzatnak is.
3: Az írók, újságírók egy különleges társadalmi csoport, nagyon fontos szerepük volt mindig is. Ha egy kicsit azt nézzük, hogy irányultságukban, szellemiségükben, felfogásukban milyen képet tükröz, akik részt vettek ezen a találkozón. Törekedette a kormányzat, hogy amennyire csak lehet széles és a különböző világlátású írókat, újságírókat megszólítsa, és jelen legyenek ezen a találkozón, vagy esetlegesen egy kicsit szűkebb volt a résztvevőknek a köre?
4: Magán a találkozón ugye nagyon fontos azt tisztázni, hogy Antal István, ugye az, hogy miért pont írókat hívnak meg, és miért pont ugye olyan írókat, akik újságírók is egyben, ugye itt van egy ilyen technikai dolog, mert ugye megjelent Kolozsvári Borcsa Mihály, aki ugye a sajtóért volt felelős, ugye a találkozón fel is szólalt, de itt alapvetőleg az Antal István, ugye az, hogy milyen dolgok tartoznak ő hozzá, ugye ezért ő neki harcolnia kellett, hogy minél több dolgot akart, illetve minél teljesebb legyen ugye az, hogy ez a nemzetvédelem és propaganda egyáltalán működőképes legyen, és ugye ő ezért az írókat találta meg, illetve ugye ezen keresztül bizonyos szempontból az újságírásra is ugye ráhatással akart lenni, meg akart őket ehhez nyerni, tehát volt egy ilyenfajta technikai dolog ebben az egyáltalán ennek az egésznek az összehívásában, a találkozónak az összehívásában. Az erdélyi írók szempontjából ott egy nagyon-nagyon széles, tehát ott volt kommunista író is, ott volt kifejezetten balos író is a meghívottak közül, de Erdély kérdése az egy, akár egy külön műsort is megérne, tehát hogy őket miért így hívták meg. Ugye az itt meghívott íróknál mondjuk a népi íróknak a csoportja volt fontos, hogy ők jelen legyenek, de akár ide lehet hozni Márai Sándort is, hogy itt legyen egy ilyenfajta urbánusabb közeg, egy polgáribb közeg is, egy polgáribb írói csoport is. Nem mindenkit hívtak meg, nem mindenkit lehetett meghívni, mert azért egy ilyen találkozó az például a németeknek a érdeklődését is felkelti, tehát Antal István személyében sem volt az a valaki, aki mindenkit mondjuk meghívott volna szívesen. Másrészt nagyon baloldali írókat ugye alapból nem akartak. Tehát nem akartak egy olyan fajta bélyeget, ami az itt elhangzott, a tanácskozáson elhangzott dolgokat, mondjuk így ráirányítja a fókusz. Így is érdekelt a, természetesen a németeket, hogy mi hangzott el itt, de nem akarták még pluszban ezzel is terhelni. A teljes spektrumot pedig talán Antal sem akarta. Tehát ezért egy olyan fajta írói társaság gyűlt össze, akik már valamilyen módon kapcsolatban álltak Antal Istvánnal, és magával a hivatallal is.
3: Mennyire keltette föl a különböző hírszerző szolgálatok figyelmét ez a találkozó? Lehet-e arra forrást találni, vagy adatokat, hogy akár a németek, akár a szovjetek, nyilván most itt a háború időszakában vagyunk, de akár az eseménnyel egy időben, akár később ez a találkozó a nagyhatalmak információgyűjtő szolgálatait mennyire érdekelte, illetve a sajtó visszhangja az mennyire nyomon követhető ennek a találkozónak, mennyire jelent meg az ott elhangzottak a később a napi politikai sajtóban.
4: Közvetlen forrást erre, hogy a németek vagy a szovjetek érdeklődését ezt mennyire keltette föl, ugye arra nem nagyon találunk. Erre inkább közvetett bizonyítékok vannak, különböző visszaemlékezésekben azért az, hogy a németeket azért érdekelte, hogy pontosan mi zajlik itt. 1945 után az, hogy ezt az egész találkozót próbálták elhallgatni, ugye ezzel, hogy nem is foglalkoztak, aztán az 50-es évek végén már bizonyos helyeken megjelentek írások, hogy akkor ugye volt ez a lila füred. Akkor, amikor letartóztatták Püski Sándort, akinél a jegyzőkönyv bizonyos darabjai megvoltak, akkor a magyar állambiztonság egyből rácsapott, és aztán be is gyűjtötte az összes többi részt, ami más embereknél volt, és ugye innen van meg egyáltalán maga a lilafüredi tanácskozás jegyzőkönyvben egyben, hogy ezt összeszedték, és valamiért 1963-ban fontosnak tartotta a magyar állambiztonság, hogy ezt legépeltesse, és hogy egyben meglegyen a teljes tanácskozási jegyzőkönyve. Tehát ez még később is érdekelte, ugye, ha a külföldieket, nem is a magyar állambiztonságot mindenképpen. A sajtóvisszhang, ugye a jelenlévők többen is írtak rövid összefoglalókat, ugye erről az egész tanácskozásról, valaki inkább a felszólalásokhoz, hanem az ott tapasztalt, leginkább a hivatalos programon kívüli hangulatról írt, de úgy nagyjából úgy 1942. decembere és úgy 43 tavasza között ez felmerült, ugye a sajtóban foglalkoztak vele, különböző folyóiratokban megjelentek erről beszámolók. Utána 43 tavaszától azért, ahogyan a háború, ugye ahogyan a front közeledett, egyre inkább halványult ennek az emléke és ennek a jelentősége.
3: Az 1942-es lilafüredi találkozóról, a nemzetvédelem szerepéről, az egyházi írók, újságírók szerepéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.

0: A tátrai vonós négyes játszotta Joseph Haydn, opusz 9 numeró 3-as G-dur vonós négyesének harmadik tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések.

0: Vannak a világon olyan területek, ahol örökké konfliktus van, és ahol mintha egyszerűen képtelenség volna békét teremteni. Ilyen a Közel-Kelet természetesen, amiről napjainkban sok szó esik, de kevesen tudják, hogy van egy másik és hasonlóan régi puskaporos hordó is, amely, ha lehet, még a Közel-Keletnél is veszélyesebb. A kasmíri konfliktus a modern történelem egyik leghosszabb ideje, immár 80 éve tartó területi vitája. És mivel három atomhatalmat is érint, Indiát, Pakisztánt és Kínát, joggal nevezhetjük az egyik legveszélyesebbnek is. A helyzet ma is rendkívül feszült, a nemzetközi elemzések a világ egyik legkritikusabb eszkalációs zónájaként tartják számon Kasmírt. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vendégünk a téma szakértője dr. Wilhelm Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatója, volt kulturális diplomata. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Kezi csókolom.
0: Mi a vita tárgya, mi a konfliktus magja, miért veszekednek Kasmíron?
1: Hát egy több mint 200 000 négyzetkilométeres területről van szó, tehát jó két magyarországi térségről beszélünk, és a konfliktus tárgya az maga ez a terület, ami egy stratégiai fontosságú térség, ahogy az előbb hallottuk, három atomhatalom osztozik ezen a területen, és ami nagyon fontos, hogy Dél-Ázsia vízellátásának az egyik legfontosabb fókuszpontja, hiszen itt folyik keresztül, illetve itt erednek azok a folyók, amelyek Észak-Indiát, illetve Pakisztánt táplálják.
0: Tehát a vízellátás, és azt mondta, hogy stratégiai területet katonai szempontból is fontos?
1: Igen, katonai szempontból is nagyon fontos, hiszen egy természetes határvidék, a Himalája, illetve a Karakoram hegységrendszere húzódik ezen a területen, 8000 méter magas csúcsokkal, tehát egy természetes határvidék, és nem mindegy, hogy a határvidék melyik oldalát, északit vagy a délit ellenőrzi az aktuális nagyhatalom vagy középhatalom, illetve nagyon fontos még abból a szempontból is, hogy itt halad keresztül olyan már az ókortól kezdve fontos kereskedelmi útvonalak, amelyek Dél-Ázsiát, Közép-Ázsiát, illetve Belső Ázsiát kötik össze. Tehát ezek fölött az ellenőrzést megteremteni, illetve megtartani, az egy stratégiai jelentőségű kérdés.
0: Ezen a két magyarországnyi területen mekkora népesség él, és milyen típusú lakosság, muzulmán, hindú, milyen összetételű?
1: Viszonylag alacsony a népsűrűség, ahol viszont magasabb az az úgynevezett Kasmír völgy. Ezt annak idején még Kőrösi Csoma Sándor, amikor itt keresztül haladt, hiszen ő akkor még úgy gondolta, hogy be tud jutni Belső Ázsiába, és ott a magyarok őshazáját keresni tudja, akkor még a Boldog Völgy országának nevezték ezt a területet, hiszen muszlim többségű területről van szó, de számtalan buddhista, illetve hindu is élt a területen, és ezek a vallási felekezetek akkor még békében éltek egymással, sőt, egyes feljegyzések szerint egymás templomai szent helyeit is használták, tehát közösen imádkoztak mondjuk egy mecsetben vagy egy hindu templomban. Ez sajnos a későbbiek során megváltozott, és a világ egyik legkomolyabb puskaporos hordójává változott a térség.
0: Keresztények egyébként élnek ott?
1: Igen, Indiában, illetve Dél-Ázsiában tulajdonképpen mindenhol találunk keresztény felekezeteket. Itt ezen a területen elsősorban Ladakh vidékén, elsősorban egyébként protestáns felekezetekhez tartoznak, mert a morva baptisták térítettek ezen a területen, hoztak létre iskolákat. Hát aki erről szépirodalmi szinten szeretne többet tudni, az olvassa el a Kasmír kendő című könyvet, amely egy nagyon szép történet az ottani misszionáriusok igen nehéz és kemény munkájáról.
0: Én azt mondtam a felvezetőben, hogy 80 éves történet, hát ezt úgy nagyjából vaktában mondtam. Mikor kezdődött ez a konfliktus?
1: Hát az eredete tulajdonképpen a 11. századig vezethető vissza, amikor is megjelenik a hódító iszlám. Itt akkor még buddhisták és hinduk laktak döntő többségben. Ugye ez a terület sem egységes. Ahogy említettem, a Kasmír völgy vagy a Boldog völgy országa egy sűrűbben lakott térség. Ez tulajdonképpen a Kárpát-medence éghajlati viszonyokhoz, vagy a Kárpát-medence környezetéhez tudnám hasonlítani. Ugyanazok a fafajok élnek itt például, mint nálunk, tehát ebben a viszonylag nagy magasságban, de ugye ha a földrajzi szélesség nézzük, akkor tőlünk délebbre lévő területen hasonló hőmérsékletű viszonyok alakultak ki, mint Közép-Európában. Az egyik legfontosabb termék például a sárga barack ebben a térségben, amiből mindent készítenek, a lekvártól kezdve a liszten át egy csomó fontos élelmiszer készül
2: belőle. Pálinkát biztos nem.
1: Pálinkát nem, így van, hiszen az iszlám azt tiltja az alkohol és italoknak a fogyasztását. Ettől a területtől északra viszont hamisíthatóan tibeti tájat találunk. Nyugat-Tibetnek is hívják ezt a ladaki térséget, és hogyha északnyugati irányba megyünk, akkor Afganisztánhoz hasonlatos magashegységi viszonyokat fogunk találni, hogy ez Baltisztán névre hallgat történelmi neve kapcsán, tehát nem egységes földrajzi területről beszélünk, hanem vannak jelentős különbségek. Na most, amikor megérkezik ebbe a térségbe a hódító iszlám, valamikor a 11. századon elsősorban afgán eredetű hódítók azok, akik ide érkeznek, szépen lassan többségbe kerülnek a muszlimok. Ez azt jelenti, hogy amikor India elnyerte a függetlenségét 1947-ben, akkor olyan 70-80%-os muszlim többség volt ebben a térségben, de ahogy az előbb említettem, alapvetően ezek az emberek békében éltek egymással. 1846-ban az úgynevezett amritsari szerződés, amikor a britek megkötötték a helyi uralkodóval, a helyi maharadzsával, akkor neki juttatták Jammut, Kasmírt, Baltisztánt, Gilgit régiót, Ladakot, és így állt össze ez a későbbiekben Jammu és Kasmír államnak nevezett politikai formáció, amelyet tehát a britekhez lojális és a britekhez hű maharadzsa igazgatott. Eljutunk 1947-ig.
2: Amikor a brit birodalom kivonul Indiából, és létrejön Pakisztán.
1: Így van, itt azért meg kell állnunk egy pillanatra, mert nagyon sok szerző ezt félreérti, ezt a folyamatot, és a britek nyakába akar varni mindent, a békétlenséget is elsősorban. Igen, nagy felelőssége volt a brit gyarmatosítóknak abban, hogy itt kialakult ez a konfliktuszóna, de azért nem minden az ő felelősségük. Miért? Nem teljes Dél-Ázsiát foglalták el a britek a gyarmati időszakban, hanem több mint 500 úgynevezett hercegi államot hagytak meg viszonylagos függetlenségben. Természetesen ezeknek a politikai entitásoknak el kellett ismerni a brit birodalom szupremáciáját, minden tekintetben alá vetettek voltak a briteknek, de jogi értelemben a helyi uralkodó viszonylag önállóan intézkedhetett. Mindemellett voltak brit igazgatású területek is, amelyek konkrétan ugye a brit koronához tartoztak. Ugye korábban ezeket a brit kelet-indiai társaság foglalta el, tehát az irítáljunk meg egy pillanatra, egy multinacionális részvénytársaság gyarmatosította Indiát 1600-tól kezdve, majd az első indiai szabadságharcot követően a brit korona átvette ezeket a területeket, és feloszlatta a részvénytársaságot, hiszen tarthatatlan volt már ez a rabló gazdálkodás, amit folytattak. De mindezen történelmi időszak alatt a briteknek az volt az érdekük, hogy az itt élő népeket összeugrasszák egymással, hogy békétlenséget szítsanak, ugye ez a klasszikus dividend impera, oszd meg és uralkodj elve. Hát ugye néhány tízezer brit állampolgár uralkodott több százmillió indiain, tehát nagyon, hát hogy is mondjam, gördülékenyen zajlott ez a politika. És eljutunk lassan-lassan ugye a függetlenség időszakáig, amikorra már a muszlim és a hindu közösség olyan komoly politikai ellentétben állt egymással, ami szinte kibékíthetetlenné vált, és a Muszlim Liga Muhammad Ali Jinnah vezetésével, aki Pakisztán atya, követelte a muszlimoknak a saját ország megteremtését.
2: És a kasmíri konfliktus is innen datálódik? Tehát igen. Itt nem tudták eldönteni, hogy kié legyen Kasmír.
1: Így van. Pakisztán úgy gondolta, tehát Nyugat és Kelet-Pakisztán jött létre, ugye a mai Banglades és a mai Pakisztán területén, és egyébként magában a Pakisztán szóban is Kasmír a K-val benne van, hiszen ez egy betűszó, a különböző tartományok nevéből, kezdőbetűiből állt össze, egyébként azt jelenti, hogy a tiszták földje, tehát van azért jelentése is. Na most a britek a saját igazgatású területeiket szintiszta vallási alapon osztották föl. Tehát nagyon jó népszámlálási adatbázissal rendelkeztek, és azt mondták, hogy ahol muszlim többség van, az Pakisztánhoz kerül, ahol hindu többség van, az Indiához kerül. Ugyanakkor ez a több mint 500 hercegi állam, ez saját maga dönthetett a sorsáról, vagyis az uralkodója, ugye jellemzően a hindu hercegi államok élén a maharadzsák álltak, a muszlim hercegi államok élén a navábok, nizamok, ők eldönthették, hogy hova csatlakozzanak. Nyilvánvalóan azok a területek, amelyek India vagy Pakisztán belsejében voltak, hiába szeretett volna az ottani uralkodó a másik országhoz csatlakozni, ez teljesen irreális lett volna, hiszen egy enklávé alakult volna ki.
2: Akkor ott a rendszerváltáskor, tehát amikor megtörtént Pakisztán létrejötte, India független lett, ott milyen arányban osztották fel Kasmírt egymás között?
1: Még egy pillanatra visszatérnék arra az elemre, ami itt a legfontosabb, hogy Kasmír maharadzsája hindu volt, de a lakosság többsége muszlim. És a maharadzsa eljátszott azzal a gondolattal, hogy független lesz, és egy ilyen himalájai Svájcot vizionált magának, de természetesen ez sem Pakisztán, sem India nem szerette volna. Ezért, amikor ez kiderült, akkor hát az indiaiak szerint pakisztáni fegyverzettel és felkészítéssel pastu törzsi harcosok özönlöttek be Kasmír területére, onnan az afgán határvidékről, és elindult tulajdonképpen Kasmír bekebelezése pakisztáni részről, és hát ugye természetesen a maharadzsa Indiához fordult segítségért, India pedig azt mondta, hogy amíg nem írod alá a csatlakozási okmányt, addig nem tudunk segíteni. És október 25-én a maharadzsa aláírta a csatlakozási okmányt, és egy légihídat alakított ki az indiai hadsereg Srinagarba, Jammu és Kasmír fővárosába, és az indiai deszantosok katonák megérkezésével visszaszorították ezt a behatoló sereget, és nagyjából a történelmi határtól olyan 70 kilométerre stabilizálódott a frontvonal, ezt line of controlnak hívják, ahova az ENSZ békefenntartókat küldött, és az ENSZ második legrégebbi ilyen békefenntartó aktivitásává vált ezáltal a kasmiri térség, ugye Palesztinában volt az első, tehát a Közel-Keleten, és hát ugye ez a második. Magyar aktualitása is van a dolognak, hiszen Bali vezérőrnagy úr ott ellátta ennek a békefenntartó kontingensnek a parancsnoki teendőit egy éven keresztül.

0: Nagyon hamar, az 50-es, 60-as években közbelépett Kína, amely úgy gondolta, hogy a lakatlan észak-keleti részeket elfoglalja. Ez hogyan történt, és most is ott van-e Kína egy lábbal?
1: Egyértelműen ott van Kína. Aksai Chin nevű észak-keleti térség egyértelműen kínai ellenőrzés alatt áll, sőt, Pakisztán, amely Kína szövetségese, átadott területeket az általa elfoglalt vidékből, tehát egy kisebb részt szintén Pakisztán átengedett, tehát három atomhatalom néz egymással farkas szemet.
0: Miért kellett ez a rész Kínának? Nincs ott semmi.
1: Stratégiai jelentőségű, Lásza és a további belső ázsiai területek között Kína utat épített, és hát itt olyanok a terepviszonyok, hogy nyilvánvalóan csak korlátozott földrajzi térségek alkalmasak útépítésre, és hát egy ilyen út vezet keresztül ezen a területen, úgyhogy Kína nemes egyszerűséggel elfoglalta. Ugye 62-ben Kína és India háborúzott is egymással a vitatott himalájai területekért, tulajdonképpen egy patthelyzet jött létre ebben a tekintetben is. És igazából ez a térség a 90-es évek óta nagyon-nagyon veszélyes, hiszen Pakisztán és India is rendelkezik atomfegyverrel, és több háborút vívtak már, formális háborút Kasmír birtoklásáért, de azért kiemelném azt, hogy itt egy folyamatos, úgynevezett alacsony intenzitású konfliktus, egy ciklikus konfliktus vette kezdetét 1947-től, amely szinte évről évre hoz kisebb intenzitású konfliktusokat.
0: Ez azt jelenti, hogy mindenféle lázadások törnek ki, amelyeket tulajdonképpen Pakisztán pénzzel, hogyha nem is nyíltan, de az a vád ellenük a szokásos, a hagyomány szerint, ahogy ön is említette, hogy így is kezdődött.
1: Igen.
0: És ennek halálos áldozatai is vannak?
1: Tehát nagyon milyen? Sok halálos áldozata van. Hogyha visszatekintünk erre az elmúlt néhány évtizedes időszakra, akkor közel 50 ezer ember halt meg ezekben a konfliktusokban. Ezek jellemzően napjainkban terror támadások, amelyeket természetesen Pakisztán tagad, hogy bármi köze lenne ezekhez a merényletekhez, de általában pakisztáni területről érkeznek azok a terroristák, akik elkövetik ezeket a merényleteket. Nyilván India ezeket terroristán tekinti, Pakisztán pedig szabadságharcosoknak, tehát minden nézőpont kérdése. A legutóbb tavasszal eszkalálódott ez a konfliktus tulajdonképpen egy fegyveres összecsapássá. A hagyományostól most már eltérően vívják a felek ezeket a csatákat. Elsősorban ugye most a légierő volt érdekelt ezekben az összecsapásokban, valamint a drón támadások voltak azok, amelyeket sajnos meg kellett tapasztalniuk a nagyon sokat szenvedett helyieknek. Azért azt ki kell emelnünk, hogy amikor 1947-ben megtörtént ez a megosztás, akkor itt 77-80%-os volt a muszlim lakosság aránya, a napjainkban pedig már 100% környéken van, hiszen ezek a muszlim terroristák a hindu és más vallású lakosokat egyszerűen elüldözték erről a területről, de az indiai hadsereg vaskézzel tartja markában ezt a térséget.
0: Nagyon érdekes, hogy szúrjam itt közben, hogy köszönöm, hogy mondta, hogy erőszakosan elfoglalták a muszlimok, hiszen ilyen emberi jogi cikkekben, meg emberi jogi jelentésekben folyton azt lehet olvasni, meg hallani, hogy a muszlimok vannak elnyomva ezen a területen, és hogy rosszul bánik vele.

0: mondjam, az ártatlan kívülálló lakosság. Hogyha megjelenik a házuknál éjszakai terrorista csoport, hogy ők enni kérnek, szállást kérnek, stb., egyszerűen nem, nincs abban a helyzetben a házigazda, hogy ezt elutasítsa. Ha elutasítja, akkor a terroristák fogják megölni, ha nem utasítja el, akkor pedig az indiai hatóságok nyomozzák ki, hogy ő bizony segítséget nyújtott a terroristáknak, és így érik retorziók őt és a családját. Tehát ez egy olyan ördögi kör és egy olyan csapda, ami tovább élteti ezt a borzasztó konfliktust. Számtalan szépirodalmi mű is született egyébként, amit magyarul is lehet olvasni. Salman Rushdie-nak az éjfél gyermekei, vagy éppen a Salimár Bohóc című kötete játszódik részben, vagy egészben ebben a térségben, de Arundhati Roy, a híres indiai írónőnek a legutóbbi regénye, a Felhőtlen Boldogság Minisztériuma is jó részt itt a kasmiri térségben játszódik, és ezt a problémát boncolgatja.
1: Van-e olyan film, ami feldolgozza ezt, ha már irodalmat említett?
0: Számtalan film dolgozza fel, és köszönöm, hogy ezt kérdeztem, mert Indiában a bollywoodi moziknak nagyon fontos háttere a kasmiri táj, ami azt reprezentálja, hogy igenis ez a térség hozzánk tartozik. Ez a gyönyörű, alpesi tájhoz hasonlatos térség, ez egy fontos díszlet, de egyébként itt kell megemlítenem, hogy a híres magyar keletkutató régész Steinaurél is imádta ezt a területet. Nagyon sokszor az expedíciói után itt Kasmírban dolgozta föl, Gulmarg térségében a gyűjtött régészeti anyagot és írta nagyhatású nemzetközi publikációit.
1: Hát ez nagyon izgalmas, ön erről nagyon-nagyon sokat tud, hiszen kulturális diplomataként hosszú éveket dolgozott Delhiben, és hát India szerte. Visszatérve a kasmiri válságra, utalt rá, hogy eltörölték az autonómiát. Ez egészen nemrég történt 2019-ben. Ez nagyon radikális lépés volt. Most azt látjuk a Közel-Keleten is, hogy a diplomácia azért szerepet játszik, próbálják, akár még Pakisztán is szerepet játszott, mondjuk pont a közel-keleti konfliktus megoldásában felajánlotta magát, mint helyszínt. Ott nem lehetne diplomáciával megoldani? Egyáltalán van-e kapcsolat közöttük?
0: Ez egy nagyon komplex kérdés, és egyébként nagyon érdekes, hogy Pakisztán az egyik legkomolyabb békefenntartó küldő ország, tehát nagyon sok kék sisakos katona pakisztáni származású. Itt még bonyolítja a helyzetet az is, hogy a kasmíri kártya, az mind az indiai politikusok, mind a pakisztáni politikusok kezében állandóan egy ütőkártya. Tehát ezt választások idején szokták kijátszani, hogy az ős ellenség ugye Pakisztánban India, Indiában Pakisztán ellen milyen kemény intézkedéseket tesznek meg, és hogy mit foganatosítanak annak érdekében, hogy megszerezzék ezt a területet, vagy India esetében megtartsák ezt a területet. Tehát ez egy nagyon, nagyon szenzitív kérdés. Én egyébként nem látok megoldási lehetőséget erre a konfliktusra a közeli jövőben, mert ez a 70-80 éves elmérgesedett helyzet, ez a fogott fogért szemért, amire Gandhi azt mondta, hogy ne folytassátok ezt, mert végül az egész világ megvakul, ez sajnos ebben a térségben nem érvényes. Gandhi mondta egyébként, ugye a erőszakmentesség apostola, amikor Indiát és Pakisztánt ugye megosztották, és fellángolt az erőszak, a két közösség, illetve a három közösség, a hinduk, a muszlimok és a szikek között, hogyha lát reményt, akkor az Kasmírban. És hát sikerült ezt is elszúrni, hogy úgy mondjam, ezt a hosszú évszázados békés együttélést is egy konfliktus zónává változtatni.
1: Azt látjuk a geopolitikában, hogy ahol nagyon intenzív konfliktus zóna van, de ahol intenzív béketörekvés is van, tehát mind a kettő olyan esetben történik, amikor más hatalmak is érdekeltek a területen. Itt csak Pakisztán, Kína és India konfliktusáról beszéltünk, de ott van az Egyesült Államok, tehát vannak más nagyhatalmak is, Oroszország is, egyiknek másiknak szövetségese, ott van Japán, ott vannak más országok. Ki érdekelt még a területen, vagy ez senkit nem érdekel, és ez az ő hármuk vitája, és kész?
0: Alapvetően még az oroszoknak volt ebben a térségben érdekeltségük, ugye ezt hívták Big Game-nek, nagy játszmának a 19.-20. században, ugye az orosz birodalom expanziójával Közép-Ázsia felé. A briteket bizony nyugtalanította az, hogy az oroszok ott kopogtatnak a szomszédban, és hát ugye Afganisztán alakja sem véletlenül olyan, amilyen, hogyha megnézzük, akkor van egy ilyen furcsa,

0: A északkeleti farkincája az országnak a Vakan koridor vagy folyosó, amivel elzárták az egykori Szovjetuniót és Indiát egymástól, hogy nehogy ez a két ország egymásra találjon, de Oroszország pozíciói is meggyengültek már ebben a térségben. Kína alapvetően a status quo fenntartásában érdekelt.
1: Egyesült Államok?
0: Egyesült Államoknak meg nagyon távoli ez a térség. Hát gondoljunk, hogy az afganisztáni beavatkozásra is egy ideig azért, mivel az Egyesült Államok is igen keményen érdekelté vált ugye szeptember 11-i események után abban, hogy azt a terrorista rendszert megdöntse, de nem tudta fenntartani a jelenlétét. Megjegyzem egyébként, hogy akkor azok a terroristák, akiket onnan kiszorítottak, azok Kasmírban jelentek meg, és ott harcoltak mujahedinként a későbbiekben.
1: Ön azt mondta, hogy nem lát megoldási lehetőséget a konfliktusra, tehát ott a parázs az izzani fog még hosszú évekig. Atomháború, atomkatasztrófa fenyegetése lehet-e?
0: Mind a két ország deklarálta, hogy elsőként nem fogják használni az otthonfegyvert. Ugye 2001-ben mérgesedett el annyira a két ország között a viszony, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia megkezdte a saját állampolgárai evakuálásának előkészítését a szubkontinensről. Tehát akkor tényleg egy nagyon forró helyzet volt. Azóta hála Istennek ez nem került elő, hogy bármelyik ország atomfegyvert vetne be, de sajnos ez a ciklikus konfliktus jelleg, ez mindig magában hordozza a hagyományos harci eszközökkel való konfliktusnak a lehetőségét. Elég egy-egy terrorista beszivárgás, elég egy-egy rajtaütés, és már is pillanatok alatt elmérgesedik a helyzet, és elindul egy ilyen, hát az alacsony intenzitású konfliktusnál sajnos drámaibb konfliktus. Hála Istennek eddig ezeket mindig sikerült lezárni, normalizálódott ugye időlegesen a viszony, aztán újra kezdődött. Most már ugye új fegyverekkel, új módszerekkel vívják ezeket a harcokat. Ugye Kína szerepe azért egyre dominánsabbá válik egyébként ebben a térségben, hiszen Pakisztán legfőbb szövetségeseként a kínai harci eszközök egy hát kipróbálási területévé vált. Ugye a legutóbbi konfliktusban elsősorban kínai fegyverekkel vívta Pakisztán ezt a háborút, ezt a mini háborút, és kínai logisztikai támogatással. És egyes források szerint bizony elég komoly győzelmet aratott. Ezt az indiaiak tagadják. Az Operation Sindoornak a egyéves évfordulója most volt májusban. India győzelemként kommunikálja az akkori eseményeket, Pakisztán ugyanígy. Tehát amit az előbb említettem, hogy belpolitikai ütőkártya ez a dolog, ez sajnos a média kommunikációban is nagyszerűen látszik.
1: Kedves hallgatóink, Kasmírról beszélgettünk dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatójával, korábbi diplomatával. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő riporter Kövesdi Zsuzsa.
3: A Holnap kiadónál megjelent a Remek üveg titkos élete sorozat, második kötete, remélhetőleg lesz több is. Ennek a kötetnek a koncepcióját Horváth Hilda készítette el, és ő is szerkesztette sok résztvevőnek az anyagát, tehát a képanyagot is, meg kézben tartotta a dolgokat.
4: Múlt év végén jelent meg ennek az első kötete, Remek művek titkos élete. Abban képzőművészeti alkotások voltak, és Mravik László javaslatára még 2024-ben már fölvetődött, hogy legyen egy olyan kötet, amely kifejezetten iparművészeti tárgyakkal foglalkozik, különleges iparművészeti tárgyak különleges sorsával. Ugyanis a képzőművészeti alkotások általában mindig előtérben vannak. Ha előkerül egy festmény, akkor az rögtön nagy cinadratával kerül a különböző sajtótermékekre. Ennek nagyon jó, hogy így helye van, de legalább ilyen nagy attrakció, amikor egy-egy iparművészeti tárgyat sikerül azonosítani. Sőt, talán még nagyobb, hiszen az iparművészeti tárgyak nem egyedi alkotások, és ilyen esetben sokkal nehezebb az azonosítás. Ez a kötet 21 tanulmány tartalmaz, és 21 szerző munkája. Időrendben olvashatók a tanulmány, a tárgyak készítésének időrendjeiben, és az elefántcsont nyergektől egészen a 20. századi divatruháig bezárólag vannak tanulmányok az iparművészet különböző területéről, sőt a kisplasztikát is érintjük. Tehát a törökszőnyeg, a 18. századi legyező, a porcelánkészlet, Alexandra Pavlovna porcelánkészlete, de a telekiféle ezüst étkészlet, valamint a Bugatti bútorok egyaránt helyet kaptak ebben a tanulmányban több más egyéb írás mellett.
3: Nézzük végig, hogy most a dedikálók között ki milyen tárgyat képviselt.
4: Tulajdonképpen a dedikáláson csak néhányan vettünk részt. A egyiptomi macska alapján készült zsolnai kerámiával kapcsolatban két egyiptológus kollégina végzett kutatásokat, Feró Eszter és Gullér Andrea, akik egy zsolnai macskaszobor kutatásával foglalkoznak. Ők egyiptológusok, és ez a történet tehát egy egyiptomi macskaszobortól ered, egészen a zsolnai manufaktúráig terjed.
5: Hát nagyon izgalmas a története, mert a zsolnai kutatásunk kapcsán futottunk bele ebbe a kis plasztikába, amelyen első pillantással látszott, hogy egy ókori egyiptomi macskaszobor alapján készült, a jelenleg a Szépművészeti Múzeum szajszikori macskája, de az ókori macskának is fordulatos a története, tehát több gyűjtő gyűjteményet gazdagította egykor, és nem lehetett tudni, hogy mikor cserélt gazdát például Pulszky Ferenc és Ráth György között ez az ókori darab, és a zsolnai macska kutatása egy kicsit közelebb vitt minket az évszámokhoz, így tudtuk gazdagítani az ókori tárgy kutatás történetét is, és közben sikerült előtérbe helyezni egy kis plasztikát, ami egészen eddig méltatlanul rejtőzött, hiszen nagyon híres párhuzamok vannak, ott van Theodor Deck által tervezett macska, például világhírű, és nagyon-nagyon kedvelt az árveréseken, úgyhogy reméljük, hogy most már így a zsolnai macska is kilép a fényre, és megismerik az emberek. Készítettünk kutatótársammal és kollégámmal, Feró Eszterrel egy kiállítást a Janus Pannonius Múzeumban, az egyiptizáló zsolnai kerámiát dolgoztuk fel, és ott volt egy tematikus vitrin kifejezetten a zsolnai macska számára.
3: Egyiptológus vagy, Andrea, gondolom, hogy akkor kinti ásatásokon is jártál.
5: Igen, jelenleg is a South Hoha Project egyik tagja vagyok, és aktívan részt veszek a Tébá nyugati partján folytatott egyik magyar expedíció ásatási munkáiban.
4: A dedikáláson részt vesz Korania Eleni is, hiszen az ő történetét eleveníti fel az egyik írás, amelyben az aukción 2006-ban előbukkant zsolnai Ripley tányérok sorsáról írtam egy fejezetet.
3: Mit lehet tudni ezekről a tányérokról?
6: Nagyon örültem, hogy ezt a történetet kiválasztották, hogy ebben a kötetben szerepeljen. Hilda fantasztikus kutatómunkát végzett, a korábban megjelent ezzel kapcsolatos cikkekből, írásokból. Különösképpen, hogyha az iparművészetről beszélünk, és a képzőművészetről, a képzőművészet néha kicsit több fényt kap, több híradásban szerepel, nagyobb árakhoz kapcsolják, mert hiszen ezek szerepelnek aukciókon. És hát itt kapcsolódunk mi is a Ripper Rónai által tervezett zsolnai tárnyérokkal, hiszen ezek is egy aukción bukkantak elő, és már az elért áruk 2006-ban, amely akkor 34 millió forint volt, eszement értéket képviselt, hiszen azokban az években 30 millió forintért kukoricás Ripper Rónai egyméteres festményeket lehetett árveréseken vásárolni. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, mint egy érdekes szempont, de ha tovább megyek az aukción, amelyen Londonban ezek szerepeltek, akkor nagy nemzetközi festők által tervezett iparművészeti tárgyak társaságában lettek árverezve, hát nem kullogtunk a sor végén. Megvásároltuk ezeket, négy olyan tányér, amelyből, ha jól tudom, csak egy található az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében, hiszen ezekből azért azt nem mondom, hogy sorozat készült, de készült néhány darab. Nem lehet tudni, hogy mennyi tányér készülhetett, de minden esetre Andrássy Tivadar kérte föl Ripper Rónait a 19. század végén, hogy a budai rakparton álló, azóta már sajnos elpusztult villájába készítsen egy teljes szecessziós enteriőrt, amely számomra, mint műkereskedő gyűjtő, azért volt egy nagyon érdekes mozzanat, mert hogy valójában ki is volt ez az András, és kik voltak az Andrássyak. Amit tudunk róluk, az egész műgyűjteményük abszolút egy konzervatív, a múltból eredező régi tárgyegyüttes volt. Igazából azt is lehet mondani, hogy eddig a pillanatig nem igazán voltak nyitottak az újításra, vagy a kortárs művészetek beemelésére. Ezért is számomra nagyon-nagyon fontos és érdekes, hogy miért született ez a szecessziós enteriőr itt Budapesten, mi volt az ok. És én ebben, mint műgyűjtő, és mindig szoktam mondani, van egy mondásom, hogy a gyűjtő az kereskedő, és a kereskedő az mindig gyűjtő, mert valamit megtart magának. Így azt gondolom, hogy Andrássynál is ez nem csak arról szólt, hogy egy már felfedezett, befutott Párizsban alkotót felkéri erre az összművészeti alkotásra. Ebben nem csak az volt benne, hogy ismert festő és valakit, akit már a világ ünnepel, vagy legalábbis Párizsban már ünneplik, ebben lehet, hogy volt egyfajta kereskedelmi szándék is, hogy itt valamit megteremtődik, és erre úgy tudom, hogy voltak is kutatások, hogy lett volna ebből további gyártás, de nem lett. Tehát csak ezek a tárgyak léteznek. Ami még különösképpen kiemelendő a képzőművészettel szemben, miről is szól az iparművészeti tárgyaknak az élete, arról, hogy rendkívül törékenyek. Törékenyek a háborúk folyamán, amiből jócskán adatott az utolsó pár száz évben itt Európában, de csak 20. században Magyarországot veszük. Talán 10 évenként volt egy sors döntő pillanat, amelyben ezek a tárgyak nem élték túl az idő vasfogát. Lehet, hogy azért, mert a szekrényeket tűzifának használták és eltüzelték, lehet, hogy azért, mert a szőttesekkel mondjuk az ablakokat zárták be, hogy a hideg ne jöjjön be, a kerámiák esetében pedig egyszerű összetörtek. Az, hogy ilyen tányérok túlélték ezeket a viharos évtizedeket, évszázadot, ez már külön, azt gondolom, hogy csodával határos. És az, hogy ezek felbukkannak külföldön, na innen elkezd gondolkodni egy műkereskedő, egy gyűjtő, hogy ez hogyan történhetett. Ezeket már akkor vitték ki, ezt valaki értékelte, és az értékelés az mindig azt jelenti számomra, hogy nem ára van, hanem az, hogy valamiképpen felismerjük annak a művészi kiválóságát. Úgyhogy 2006-ban megvettük ezeket a tányérokat, visszajöttek Budapestre, és hát az a helyzet, hogy én az 5. kerületben a Centrál Kávéház mellett ültem, az Ernst Galériában, amikor kirobbantak a zavargások, lezárták az 5. kerületet, és nekem mindenképpen át kellett jutnom Budára, mert másnap utaztam külföldre ezekkel a tányérokkal. Nem tudtam kijönni se a galériából, le kellett húzni a rácsokat, félő volt, hogy betörik az ablakokat, tehát tényleg a férjem külföldön volt, az édesapám nem tudott értem jönni, kocsival meg kellett állni a budai oldalon. Úgyhogy én kinéztem, gondoltam egyet, megfogtam ezt a törékeny 34 milliót 2006-ban, tehát még egyszer 2006-ban a menetelő francia katonák volt 66 millió forint, ugye amely azóta a Dorsey gyűjteményét gazdagítja festmény. Jelen pillanatban ezek a Ripper Rónaik a piacon 200 és 300 millió forint között vannak, tehát mondjuk, ha ebben a párhuzamban vesszük egy ilyen értékű műtárgy együttes fogtam, 4 darab tányért, becsomagoltam, és azt gondoltam, miért történhet most velem valami, miért is történjen, és bementem a tüntetők közé, és a tüntetés közepén átgyalogoltam a Szabad Sajtóúton, majd később az Erzsébet hídon, és átjöttem ezzel a törékeny 34 millióval a budai oldalra. Úgyhogy azóta egy fantasztikus műgyűjtemény legbecsesebb darabjai, és ha szabad ilyet mondanom, azóta is sikerült felkutatni külföldön és itthon is egyaránt Ripper Rónai tányérokat. Szerintem az egyetlen egyek vagyunk, akik a képzőművészet és az iparművészet nem határán, hanem a fúziójában. Mi a művészetről, mi is a művészetben egy egységben gondolunk. gondolkodunk, és ezt így is kell tenni. Azért vagyunk itt, hogy ezeket a történeteket elmeséljük, és felhívjuk erre a figyelmet, hogy remek művek, fantasztikus, a világon elképesztő kincsek találhatók a múzeumok gyűjteményében, és itt vannak a fantasztikus művészettörténészek és kutatóink, akik ezeket el is tudják mesélni az új generációnak és mindannyiunknak.
3: Én úgy érzem most ebben a körben, hogy ez szerelem is mindannyiótok életében, kinek az egyiptológia, kinek a műgyűjtés, műkereskedelem, és Hildának egy nagyon széles körű munka az, ami őt jellemzi, sokféle irányban viselet gondját a művészeteknek.
4: Hát azt gondoltam, hogy mindenképpen kell egy olyan kötet, amely ezeket a különleges történeteket feltárja. Hiszen ahogy Eleni is mondta, a magyar történelem, különösen a 20. század is, nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar műkincsállomány tizedére apadt. Ugyanis a történelmi helyzet, akár az első világháború, utána a Trianon, felvidék Erdély elvesztése, amely egyúttal a műtárgyak elvesztését is jelentette. Két világháború között még létezett az arisztokrácia, és létezett a nagypolgárság, a zsidó gyűjtemények, arisztokrata gyűjtemények. A mecenatúrát is támogatták, és a múzeumoknak egy biztos hátteret adtak, viszont 45-ben a második világháború szabadrablása, illetve azt megelőzően pedig a zsidó kisemmizése, szintén fájdalmas veszteség volt tárgyakat illetően is. Második világháborúban nem csak, hogy az SS parancsnoksága alatt, hanem a szovjet hadsereg felszabadulása alatt is eltűntek a műkincseink. Mindent megtettek azért, hogy ezekkel együtt a dokumentumok is eltűnjenek. Hogy van az, hogy egy 20. században még létező gyűjtemény tárgyait úgy kell feltárni, mintha több ezer éves ásatási darabok lennének. És hát másrészt pedig a lotaringiai Kárpit története is arra val, hogy ami amit elhurcoltak Szovjetunióba, az valahol megvan, de ennek a nyomára, ha rá is bukkan a szakma, nincsen olyan szándék, hogy ezt vissza is szerezze a magyar állam. Sajnálatos módon 45-ben ugyanez volt a helyzet, mert hogy a felső vezetés nem vállalta az akkor azon mód melegen elvitt tárgyakat nyugatról hazahozni, még akkor sem, mikor a szakma azonosította őket. Sajnálatos módon 45 után pedig volt egy korszak, a szocializmus, amikor pedig szintén a kisemmizés és az egyenlőség jegyében szintén elvettek még további műtárgyakat, és arra pedig egyáltalán nem volt politikai lehetőség se előtte, se utána, hogy ezeket a tárgyakat visszaszerezzék. Még ehhez járult, ugye, azt se felejtsük, az 50-es éveknek a korszaka, amikor kényszerbeszállítások voltak, elvették a lakásokat, kitelepítések voltak, akinek műtárgyai voltak, azokat erőszakkal behordták a múzeumba, több ezer darab tárgy került így be az Iparművészeti Múzeumban. Ezek dokumentálása és egyáltalán a további kutatása, azonosítása hatalmas nagy munkát igényel. Sok esetben ez a probléma, hogy a műtárgyak is eltűntek, és ugyanakkor pedig a dokumentáció is. És hát nem beszélve arról, hogy az 50-es években sokan sajnálatos módon 1 kiló cukorért is a saját értékeiket muszáj volt, hogy áruba bocsátsák, vagy pedig éppen kivitték külföldre, és abból éltek az apró tárgyak, ékszerek vagy ezüstök eladás. Szóval oly mérvű pusztítás, és nem csak a ránk hozott külföldi hatalmak révén, hanem sajnálatos módon a korlátoltság, butaság révén is sok esetben pusztultak el tárgyak. Az, hogy most ebben a kötetben szerepelnek alkotások, ez annak köszönhető, hogy van, ami olyan jellegzetes műtárgy, hogy nem lehet letagadni. És hogyha külföldre került is, még akkor is örülni kell, hogy legalább megvan. Sajnálatos módon viszont itt is az a probléma, hogy sokszor ezeket is elhallgatják, hogy honnan, melyik gyűjteményből származnak azok a tárgyak, amelyek egykor mondjuk éppen magyar arisztokrata tulajdonban voltak. Ugyanakkor viszont az elhallgatás sötét homálya fed bármely olyan tárgyat, vagy nagyon sok tárgyat, ami a felvidéken van, és egyik múzeumból másikba áthelyezték. Ezeket nyomon követni még az ottani művészettörténész kollégák sem tudják. Levéltári anyagok megsemmisültek nagy részt, szóval nagyon nehéz a helyzet. Hogyha külföldre kerülnek alkotások, annak is részben örülni kell, mert hogy megvannak, sokszor nyomon követhetők, esetleg nevesítve vannak. És ebben a kötetben nem csak azok vannak, amelyek hirtelen felbukkantak aukción vagy külföldi gyűjteményben, hanem azok is, amik már évtizedek óta esetleg a múzeumban voltak. De egy újabb kutatási adat, egy dokumentum, egy más oldalról van megközelítés, hirtelen plusz információt adott, és egy új tárgyat, egy nevesített műtárgyat tudunk most már kézbe fogni. Külön kiemelném még Horányi Éva tanulmányát most a Bugatti butorokról, mert hogy ez a tanulmány eddig nem jelent meg, és ebben a kötetben kapott először megjelenési lehetőséget.
3: Irodalmi vonatkozása van ennek a témának Görgei Gábor életrajzírásaiban, hogy vándoroltak el a családtól a tárgyak, vagy hogy bukkantak föl, és az jutott még eszembe, hogy van egy erdélyi történet, hogy a telekiek, az egyik teleki orosz hadifogságból hazatérve körbe sétált a faluban, és felfedezte, hogy az édesapjáról készült portré ott van az egyik házban, de valami terítőként alkalmazták éppen a konyhában a vásznat, és más helyeken is felfedezett dolgokat, amit úgy intézett el, hogy azt mondta, hogy jaj, de jó, nagyon köszönöm, hogy megmentették az oroszoktól, és köszönöm, hogy megőrizték nekem, nagyon hálás vagyok önöknek, és mindenki mindent visszaadott. Ez egy olyan érdekes történet volt számomra, hogy ezzel a módszerrel, ezzel a kedves gesztussal ellenállhatatlanná vált a helyzet, és tényleg jóra fordult. A műgyűjtő szintén szerelem, nagyon nehéz lehet műgyűjtőnek és műkereskedőnek lenni, az bizonyos fokig valami főcsapás is ki kell alakuljon, hogy mi igen, mi nem, hogy van-e emögött egy ilyen nemzeti kincsek mentő szándék is, gondolom nálatok?
6: Azt nem tudom megmondani, hogy ez nemzeti kincsek mentő szándék, de az biztos, hogy amit lehet és amit megtalálunk a magyar művészettel kapcsolatos a 19. század vége, 20. század eleje, arra mi figyelünk, és a mentés az az, hogy amit mi megtalálunk, azzal kapcsolatban kikutatunk, azt megosztjuk. Ugye beszélgetünk arról, hogy nagyon sok helyen vannak tárgyak, nagyon sok helyen esetleg van tudás, az egy kérdés, hogy ez a kettő találkozik-e, de nagyon nagy kérdés, hogy ezt megosztjuk-e egymással. És szerintem, hogyha a missziónak lehet nevezni, vagy egy életformának, amiben mi élünk, akkor igenis az, hogy mi mindig törekedtünk arra, hogy ezeket megosszuk. Mindig törekedtünk arra, az Iparművészeti Múzeummal évtizedek óta kiváló a kapcsolatunk, hogyha mi tudunk valamit, amire nekik szükségük van, független attól, hogy ez a táj nálunk van, náluk van, mi örülünk, ha valamit adhatunk és megmutathatunk, ami nálunk, ami könyvtárunkban megtalálható. Legutóbbi példa, nemrég volt az egy kis villa Budán című kiállítás, ugye, Rágy György villában, József Hoffmann által tervezett villa, ugye, a Trombitás úton, és mielőtt megírta Horányi Éva például a könyvet, Horányi Éva és Jékeli Zsombor hozzánk jöttek kutatni. Ti ezt a szót így használjátok, hogy kutatni, én pedig azt mondom, hogy meglátogattak minket otthon, és a könyvtárból levettük a polcról azokat a katalógusokat, vagy azokat a könyveket, vagy régi forrásokat, amelyek nálunk megvannak, de a múzeum vagy tudományos könyvtárban nem találhatóak. És emellett nem csak, hogy megtalálható ez a könyv, hanem például ez a kiállítás egy remek példa volt arra, hogy a férjem Ernst, ő kimondottan ennek az időszaknak a tudója. Tehát ennek a bécsi szecessziónak nagymestereinek a főleg bútor, de más különböző iparművészeti tárgyak, amelyek kikerültek a kezük alól, Hoffmann, Adolf Loos, Koloman Mózer, nagyon nagy tudója. Ő vett és eladott tárgyakat, megvolt arra a lehetősége, mert mi sokszor azt szoktuk mondani, elnézést, hogy lehet, hogy a múzeumban nincs lehetőség annyi tárgyat látni, vagy annyi tárgyat megfogni, tovább megyek, annyi rossz tárgyat megfogni, mert mondjuk feltételezett az, hogy csak régen a jó tárgyak kerültek be. Arra volt törekvés egy múzeum igazgató által, hogy a jó tárgyat vásárolja, vagy fogadja be a gyűjteménybe. Tehát nekünk van egy hatalmas merítés, ami által lehet, hogy már egy kicsit különbséget tudunk tenni, és hát a nagy különbség onnan érkezik, amikor valamit meg kell venni, és dönteni kell arról, hogy az eredeti, vagy sem, vagy megéri, vagy sem. Szóval sok-sok dolognak az elegye, ami által van egy mondjuk nagy felkészültségünk és gyakorlatunk ezekbe, de ez nem elég ahhoz, hogy egy ilyen kötet, vagy egy igazából egy kutatás megszülessen. Tényleg hiszem, vallom, hogy igenis nagyon nagy szükség van arra, hogy a múzeumi szakemberek, aki nem múzeumban dolgozik, művészettörténészek, kutatók, műgyűjtők, kereskedők, együtt kell, hogy dolgozzanak, és meg kell osszák egymással a tudásukat. És ez nem csak egy mondás, hogy egyikről a másikra jutni, de főleg egy ilyen 20. század után Magyarországon, amelyet a magyar művészet elszenvedett, nem is lehetne másképp. Úgyhogy nagyon sok példa van. Tehát mi odaadtuk a Japán Kávéháznak a kinti, tehát van az a híres ugye fotó, ahol Ripő Rónai és kortársai ülnek a Japán Kávéház asztalán. Most nagyon melengeti a szívemet, legutóbb a Nemzeti Galéria szecessziós kiállításán láttam, hogy ugye azt az enteriőrt megalkották, és hát a mi általunk ajándékba adott, az Iparművészeti Múzeumnak régen ajándékba adott asztal és szék volt ott ebben az enteriőrben megalkotva. Ezt ajándékba adtuk a múzeumnak, és valljuk azt, hogy ha van olyan tárgy, amelyet megengedhetünk anyagiakban magunknak, és amely nem befolyásolja olyan nagy mértékben az életünket, mondjuk egy kukoricás ripörónai valószínűleg befolyásolná mindenkinek az életét, ha azt ajándékba adná egy közvéteménynek, de mondjuk úgy, hogy ha van valami más, akkor azt igenis mecenatúra és felelősség ajándékba adni egy közvéteménynek. Úgyhogy például ezt adtuk az Iparművészeti Múzeumnak, de adtunk mást is. Én ezt így látom.
3: Horváth Hilda a legilletékesebb, azt hiszem, arra, hogy elmondja, hogy kiknek szerkesztette ezt a kötetet.
4: Nem csak a szakmának, ugyan mindegyik szerző elismert a maga területén, a művészettörténészek, restaurátor kollega, szóval mindenki tényleg olyan szakember, aki azzal a témával legbehatóbban foglalkozott, legjobban ismeri azt a szakterületet, illetőleg ő volt az, aki kiderítette annak a tárgynak a történetét, ami olykor tényleg elég gubancos volt. Nyomozást, megszégyenítő kutatás, tulajdonképpen mindegyik történet, és én azt gondolom, hogy ezért a nagy közönség, a művelődéstörténet, művészettörténet, történelmi iránt érdeklődő nagy közönség a cél, hogy kézbe vegye ezt a könyvet. Viszonylag rövidek a tanulmányok, szakirodalmi ajánlással, és mindenki igyekezett úgy megírni a történetet, hogy megfeleljen a szakmai elvárásoknak, szakszerű legyen, ugyanakkor közérthető olvasmányos stílusban. Tehát ez a nagy közönségnek szánt könyv, akit érdekel, még további irodalommal is foglalkozhat, de mindenképpen szeretnénk, hogyha a nagy közönség együtt kapná kézbe mind a képzőművészet, mind pedig a iparművészet területén lévő ilyen tragikus, vagy olykor jó kimenetelű történeteket, és hogy tényleg erről így mindenkinek áttekintése legyen, hogy ez a tudomány, amely egy szükenvet körben mozog lényegében, de ugyanakkor nagyon fontos művelődés, történeti művelődés, politikai célokkal is foglalkozik.
3: Az ember, amikor kutat a felmenői holmiában, én most például az első világháborús harci, háborús volhíniai és olasz front felvételeket találtam meg a nagyapám hagyatékában, és az emberben föltámad a kérdés és az önvád, hogy ezt most meddig tartogatom én, és mit csinálnak majd a gyerekek vele. Tehát nagyon jó lenne, ha az ember odaadhatná szakembereknek, múzeumnak, ha foglalkozna valaki. Nagyon nehéz ez nyilván, mert sok irányból jöhetnek a lakossági adományok, de úgy megnyugodna az ember, és örülne, hogyha ennek lenne valami olyan fóruma, ahol tényleg meg lehetne menteni egy csomó magánkézben levő dolgot, emléket.
4: Magánkézben lévő iratokat a levéltárak fogadnak, tehát ebbe a dokumentációban beletartoznak tervrajzok, kéziratok, levelek, akár fotók is. Kifejezetten a Budapest Főváros levéltára tett közzé ilyen felhívást, hogy a családi iratokat, személyes dokumentumokat szívesen látják. Azt gondolom, hogy minden múzeumnak viszont érdeke, hogy a saját gyűjtőterületébe kapcsolódó tárgyakat, dokumentumokat begyűjtse. Úgy látom, hogy akár országos, akár hát a megyei múzeumokhoz, városi intézményekhez egyaránt lehet ilyennel fordulni.
3: Csak a másik kérdés az, hogy hogy lehet ezt igazából közkincsé tenni, hogy ne csak egy gyűjtemény része legyen, hanem látható legyen, tapintható, olvasható. Ezt gondolom, hogy sokkal bonyolultabb.
4: Ez már bonyolultabb, de hát a mai világban, amikor digitalizálásról szól az élet, ezt meg lehet oldani akár családi szinten, akár blogokkal. Erre is van példa, hogy valaki akár cégtörténetet publikál blogok szintjén, vagy pedig családtörténeti fórumok is vannak. Hát mindenképpen érdemes a személyi adatokat és a családtörténetet személyekhez kapcsolódó dokumentumokat feltárni és közzétenni, hiszen így válik a történelem személyessé, így kerülnek közel a történelmi események, és ez úgy gondolom a mai világban meg egyértelmű, hogy ezzel még talán az ifjúságot, fiatalokat is meg lehet szólítani.
2: Elhangzott a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa volt.

0: Elhangzott Joseph Haydn numero 30-as C-dur Alleluja szimfóniájának második tétele a Northern Chamber Orchestra előadásában. Vezényelt Nicholas Ward.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 62 éve ezen a napon született Szokolai Balázs, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, zenetanár. Édesapja Szokolai Sándor zeneszerző, édesanyja Szesztai Sári zongoraművész volt. Szokolai Balázst 2001-ben Liszt Ferenc díjjal tüntették ki, 2022-ben pedig Magyarország nemzetközi jó hírnevét erősítő, kivételesen gazda kifejező erő, méltóság és profizmus jellemezte szóló és kamarazenei előadó művészete, valamint nemzetközileg is jegyzett, példaértékű és odaadó zenepedagógusi munkája elismeréseként megkapta a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét. A hangoló következő perceiben a művész felvételeiből hallanak válogatást.

A hangolóban a ma 62 éves Szokolai Balázs Liszt Ferenc díjas zongoraművészt, zenetanárt hallották. A hangolót Szabó Ágnes szerkesztette. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Urbán Péter és Biksa Levente, a hírszerkesztő Reichlin Krisztina, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, valamint a bemondó Tóth Zsófia és Harcsik Róbert. A pihenőtérőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. július 3-a péntek van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Biksa Levente nevében is, a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Elizabeth Joye szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 800-as jegyzékszámú, numero 14-es, B-dur három szólamú invencióját. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

A liturgiában nagy jelentősége van az emberi élet két alaptényezőjének is, a természetnek és a kultúrának. A liturgiában az emberi természet erőteljes hangja szólal meg. Csak a zsoltárokat kell elolvasnunk, hogy az embert a maga természetes világában lássuk. Itt a lélek hol bátornak, hol csüggetnek, hol vidámnak, hol szomorúnak mutatkozik, majd telve van nemes elhatározásokkal, de egyszer mind bűnökkel és belső küzdelmekkel is. Néha buzgó minden jó iránt, máskor pedig lanyhai és letört. Ugyanezt látjuk az egész Ószövetségben is. Milyen leplezetlenül áll elénk az emberi természet. Nincs megszépítve, sem felcicomázva. Éppen így van ez az egyház megszentelő szavaiban és szentséget közlő imáiban. Mindegyikben üdítő természetesség uralkodik. Itt nevén szólítják a gyermeket. Az ember telve van hibákkal és gyengeségekkel, és a liturgia is így kezeli őt. Az ember természete nem más, mint a nemesség és szegénység, a magasztosság és alacsonyság keveredése, és így szerepel az egyház imáiban is. Az egyház nem a mesterkélten tökéletes embert állítja elénk, akiben nincs semmi rossz, hanem az embert a maga valóságában. A liturgia kultúrjavakban is gazdag. Ez természetes, hiszen itt sok évszázad dolgozott, és mindegyik a legjavát adta. Gondosan csiszolt minden szava. Sokoldalúan gazdag a fogalom és gondolatvilága. Szerkezetek kezdve a rövid versecskéktől, a finoman kidolgozott imáktól, a breviárium és a szentmise ima szerkezetén keresztül, egészen az egyházi év teljes felépítéséig változatosan szép. A cselekvő, elbeszélő és dalszerű formák váltakoznak egymással. Stílusa állandóan változik. Az évszaki offíciumok stílusa egyszerű. A Mária ünnepek stílusa titkoktól gazdag. A korai kereszténység Márt és Szüzeinek offíciuma bájosan kedves. Ehhez járul még a liturgikus mozdulatok és cselekmények, edények, szerek és ruhák művészete, azon kívül az építő, képző és festő művészet alkotásai, az ének és orgona játék. Mindezekben fontos tanítás van a lelki élet számára. A vallásnak szüksége van a kultúrára. Kultúrán értjük mindannak az értékes dolognak az összességét, amit az alkotó, alakító és rendező emberi erő létrehoz. Tudományt, művészetet, társadalmi rendet. A kultúrának itt az a feladata, hogy az igazság kincseit, amelyeket Isten az embernek kinyilatkoztatott, állandó munkával feltárja, azoknak tartalmát kimerítse, és az élet minden változásával vonatkozásba hozza. A kultúra nem tud vallást teremteni, de rendelkezésére bocsátja eszközeit, amelyekkel azután a vallás teljesen ki tudja fejteni áldásos működését. Ez a helyes értelme a régi mondásnak. A filozófia a teológia szolgáló leánya. Ez áll az egész kultúrára. Ez volt az egyház állandó felfogása, és mindig eszerint is cselekedett. Így például nagyon jól tudta, mit cselekszik, amidőn Szent Ferenc fölfelé törő, vallásos erőben szerfeled gazdag rendjére valósággal ráerőszakolta a tudományt, a külső élet bizonyos fokát és a mérsékelt vagyonbirtoklást. Ezzel mint egy lehetőséget nyújtott neki, hogy hosszabb időn át egészséges és termékeny maradjon. A magános ember vagy fanatikus lelkesedésében a közösség is sokszor hosszú ideig tudja nélkülözni a kultúrát. Ezt bizonyítják Egyiptom pusztáinak remetéi, a kolduló rendek és minden időnek sok szentje. Az átlagos és tartós lelki életnek szüksége van a kultúra magasabb fokára. Csak így marad tevékeny, tiszta, nagy lelkű, és csak így tudja a betegség tüneteit, az állandó feszültséget és egyoldalúságot elkerülni. A kultúra lehetőséget nyújt a vallásnak a megnyilatkozására, segíti, hogy önmagával tisztában legyen, és hogy a fontosat a kevésbé fontostól, az eszközt a céltól, az utat a beérkezéstől meg tudja különböztetni. Az egyház mindig elítélte azt az irányzatot, amelyik a tudományt, művészetet, vagyont támadta.
Ugyanaz az egyház, amely nagy nyomatékkal hangsúlyozza az egy szükségeset és az evangéliumi tanácsokról szóló tanításában teljes határozottsággal tanítja, hogy az embernek késznek kell lennie arra, hogy az örök üdvösségért minden áldozatot meghozzon, ugyanez az egyház azt is akarja, hogy a lelki életet a kultúra termékenyítse meg. A lelki életnek azonban szüksége van a természetre is. A kegyelem feltételezi a természetet. Hogy az egyház miként gondolkodik erről, világosan kifejtette a gnosztikusok, a manikeusok, a katakorok, albigensek, janzenisták és hasonló áramlatok minden fajtájával szemben. A nemes és gazdag kultúra hiánya a lelki életet merevvé teszi. Ha pedig az egészséges természeti alap tönkre menne, émeigős, hazug, természetellenes és terméketlen lesz. Ha az ima életben rejlő kultúrtartalom elvész, akkor elszegényedik a gondolat. Eldurvul a nyelv, a képek merevek lesznek, az érzés pedig fakóvá, egyhangúvá válik. Ha pedig a természet nem járja át friss és erőteljes életével, akkor a gondolat üres és egyhangú, az érzés szegényes vagy mesterkélt, a hasonlatok és képek szintelenek lesznek. Mindkettőnek, azaz a természet erejének és a kultúrának a hiánya a barbárság. Az ima életnek egyrészt egészségesnek, egyszerűnek és erősnek kell lennie. Szükséges, hogy összhangban legyen a valósággal, és nem szabad attól félnie, hogy nevükön nevezze meg a dolgokat. Az ember találja meg imájában egész életét. Másrészről legyen az ima gondolatokban gazdag és képekben erős. Legyen fejlett és egyszers mint kifejező nyelve, világos és áttekinthető szerkezete, hogy az egyszerű ember is megértse, de a műveltet is megfogja és felüdítse. Komoly kultúra itassa át, mely semmi esetre se legyen erőszakolt, hanem a gondolat, akarat és érzésvilág belső mértékletességében nyilvánuljon meg.

0: Kékesi Enikő olvasott fel Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor. Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: A Barabás egy 1950-ben megjelent regény, amelyet a svéd Nobel-díjas író Per Lagerkvist írt. A történet az ókori keleten játszódik, és Barabás bibliai történét meséli el, akit Jézus keresztre feszítése előtt szabadon engedtek, ugyanabból a börtönből, ahol Jézus is ravaskodott. A regény egymás mellé állítja tehát Jézust és Barabást. A regény időrendben halad előre. Jézus jeruzsálemi keresztre feszítésével kezdődik, és Barabás római keresztre feszítésével zárul. A regény elején tehát Barabás egy embercsoport szélén áll, akik azért gyűltek össze, hogy szemtanúi legyenek a názereti próféta keresztre feszítésének. Barabás puszta szerencséjének köszönhetően kerüli el a halált, legalábbis úgy tűnik. A húsvét miatt egy embert szabadon engedtek, és a tömeg őt választotta. Miután megkapta az új nevet Barabás a felmentett, Jézus tanítványai elítélik. Amikor tehát szabadon engedik, ugyanakkor kénytelen követni a három másik halálra ítélt férfit a Golgota nevű dombra, és miközben halad, tekintetét Jézusra szegezi. Amikor pedig a názereti meghal a kereszten, Barabás tovább is követi az útját, és végignézi a temetését. Később Jeruzsálembe megy, ahol találkozik azzal a nővel, akiről köztudott, hogy tanúja volt a feltámadásnak. Ezt a nőt később megkövezik, mert megvallja keresztény hitét. Barabás hosszú utat tesz meg a holttestével, hogy eltemesse az elvetélt gyermekével együtt. A szövegből kiderül, hogy a nő korábban gondoskodott Barabásról, amikor az megsebesült. Visszatérve Jeruzsálembe, Barabás meglepi a barátait, akik korábban azt hitték, hogy már ő is meghalt. Vonakodnak elhinni azt az állítását, hogy Jézus ragyogott, és a Golgota dombja elsötétült közvetlenül a keresztre feszítése előtt. Barabás maga is kételkezni kezd ezután saját emlékeiben, és azokat a börtönben eltöltött idők miatt kialakuló látásromlásnak tulajdonítja, hiszen a börtön elég sötét hely. Ezután megpróbál tehát többet megtudni a keresztényekről és a hitükről, miközben továbbra is szkeptikus marad. Sőt, alkalmi lopásokkal szerez magának pénzt, visszatérve régi szakmájához. Végül bűnei miatt rabszolgasorsba kerül, és egy részbányába küldik dolgozni. Ott pedig, micsoda váratlan fordulat, pontosan egy keresztényhez, Sahákhoz láncolják hozzá. Sahák elmondja Barabásnak, hogy rabszolgaként való azonosítására szolgáló medálján Krisztus jele van, és lemásolja ugyanezt a jelet Barabás medáljára is. A rabló, aki nemrég tagadta még a kereszténységet, röviden még imádkozik is társával. Egy rabszolga felügyelő azonban kihallgatja Sahákot a hitéről, majdnem ezére küldi dolgozni. Sahak azonban ragaszkodik hozzá, hogy a hozzáláncolt Barabást is vele maradhasson, és együtt küldik őket a mezőre. Ott aztán egy rabszolga meglátja, hogy imádkozik, és a hitéről kezdi el kérdezni Sahakot. Aki megmutatja neki a jelét, mire a rabszolga feljelentést tesz a felügyelőknek. Ekkor egy római helytartó kihallgatja Barabást is, és Sahakot is a medáljaikon lévő jelről. Sahak szembeszáll vallatóival, és kijelenti, hogy ő kizárólag Krisztushoz tartozik. Barabás azt mondja, hogy hinni szeretne, és megengedi Sahaknak, hogy lerajzolja a jelet. A helytartó végül kivégezteti Sahakot, Barabás pedig saját házába küldi. Végül így jut a volt rabló a helytartóval együtt Rómába. Ott Barabás a helytartó pincéjében lakik. Észreveszi a már számára is ismerős hal jelét, amelyet a keresztények azonosítására használnak, és elindul, hogy keressen egy másik keresztény rabszolgát. Kihallgat két férfit, akik egy testvériség gyűléséről beszélgetnek, és követni kezdi őket, hogy megfigyelje, hova is mennek, mit is csinálnak. Nem sikerül megtalálnia ugyanakkor a gyűlést, és amikor visszatér a városba, látja, hogy számos épület lángokban áll. Arra következtet, hogy bizonyára a keresztények gyújtották a tüzeket, és Jézus nevében csatlakozik hozzájuk. Ekkor letartóztatják és börtönbe zárják, méghozzá olyan keresztények közé, akik ártatlanok, és mégis keresztre feszítésre ítéltek. A regény végén Barabást magányosan keresztre feszítik, miközben így kiált: neked adom át lelkemet. A Lagerquist által megalkotott figura egy fontos értelemben mondhatni első keresztény. Ő az emberiség első tagja, akit Jézus Krisztus áldozata megvált. A megváltás azonnali és kézzel fogható. Szó szerint felmentik a halálos ítélet alól, mert Krisztus lép a helyébe, és őt feszítik keresztre. Így az összes ember szimbólumává is válik. Nem véletlen a beszélő név, Bar Abbas, az atya fia, héberül. És akiket Jézus Krisztus engesztelése megváltott a bűntől és a haláltól, hát pontosan ezek a keresztények. Lagerquist Barabása szellemi értelemben is megpróbál keresztény lenni, vagyis valahogy úgy. Követni akarja azt a személyt, akinek élete utolsó pillanatai kitörölhetetlenül nyomot hagyott rajta. Amikor megtudja, hogy azt az embert, aki érte, helyette halt meg, Istennek is tekintik. Valakinek, akinek hatalma volt megakadályozni, ami vele történt, megszállottan próbálja megérteni, miért választaná egy Isten a halált. Valójában elég korán megkapja rá a helyes választ, amikor megkérdezi, mit tanított a mester, és a nő így válaszol: szeressétek egymást. Több szereplő is többször ugyanezt mondja neki, de úgy tűnik, hogy számára ez semmit sem jelent, mert a szeretet soha nem volt része az életének. Ahogy azonban egyre inkább megszállottja lesz Krisztusnak, Barabás többször is megpróbálja magát kereszténynek nyilvánítani. Engedi, hogy egy másik követője a Krisztus Jézus feliratot vésse a római rabszolga medáljára, jelezve ezzel, hogy ő most már Krisztus rabszolgája. Elhatározza, hogy életét és szívét ennek az új úrnak szenteli. De valójában a régi életét és a régi szívét akarja felajánlani. Egy erőszakkal teli életet és egy szeretettől mentes szívet. Nem tud, nem akar igazán áttérni a kereszténységre, csatlakozni a Jézust követőkhöz. És mégis valahogy szakadozva, hol így, hol úgy, végül megteszi. A regény több kulcsfontosságú pontján úgy fejezi ki azt, amit az ügy iránt odaadásnak hisz, hogy erőszakosan lép fel a követők védelmében. Megöl egy zsidó papot, aki egy keresztény lányt megkövez. meggyilkolja és meggyalázza a templomi őrök holttesteit, amikor úgy véli, hogy azok keresztényeket üldöztek. Végül pedig megpróbálja felégetni magát Rómát is, mert azt hiszi, hogy ezzel felgyorsíthatja Krisztus visszatérését. És végül keresztre feszítik, akár csak azt a mestert, akinek soha nem tanult meg igazán szolgálni. Élete során egyszer sem szeretett meg egyetlen embert sem. És nincs egyedül. Barabás egy példázat. Különös tekintettel azokra, akik kereszténynek vallják magukat, de valójában nem azok. Az a késztetés, hogy más embereket mire és őkre osszunk föl, egy törzsi környezetben kialakult emlős agyunk mélyéről fakadnak. Az emberi természetnél fogva ezek testies, érzéki dolgok. Nem arra vagyunk ugyanis beprogramozva a test szintjén, hogy egy törzs tagjaként másokkal összefonjuk az identitásunkat, mármint a saját törzsünkön kívül. Identitásunkban ezek a kérdések a legfontosabbak. Kinek az oldalán állok? És mi a jó az olyan embereknek, mint én? Per Lagerquist azonban tovább megy ennél. Felmutatja a vallásos hit nagy ígéretét, hogy képesek vagyunk túllépni ezeken a narratívákon, és egyetemes elfogadáshoz jutni a szeretet nevében.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Elhangzott Tommaso Albinoni, Opus 9, numero 11-es B-dur koncertójának első tétele, előadta Oboán, Anthony Robson, valamint a Collegium Musicum. Vezényelt Simon Standage.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A hangárium következik. A szerkesztő Csóth Judit.

0: Virágnyelv, ez volt a címe az imént hallott dalnak, melyet a Bianca Hajdu formáció adott elő. Erre mindjárt választ kapunk Hajdu Biancától, aki a vendégünk a stúdióban. Hogyan is van ez akkor, a Bianca Hajdu a te művészneved?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez a projekt egy saját, egy személyes zenei projektként indult, és akkor adtam ennek nevet. Igazából akkor már évek óta tagja voltam egy másik zenekarnak, és volt vagy 400 koncertem, és utána éreztem azt, hogy én megértem arra, hogy ezt ilyen önkifejező eszközként is használjam, és öngyógyító folyamatok is voltak nekem ezek a dalok. Így egyszemélyesen jelentkeztem 2024-ben ezzel a névvel a Füles-Bagoly tehetségkutatóra, és igazából ezután indultak be az események, ezután egy hónap alatt szinte 4 fős zenekarrá formálódott, és nagyon sokat gondolkoztunk, hogy legyen egy ütős zenekari név, de mivel ezek az én dalaim voltak, így mindenki arra szavazott, hogy ez így maradjon, ez így szép, ez így teljes.
0: A Füles-Bagoly tehetségkutatónak a történetét ugye a kezdetektől figyeljük, és épp a tegnapi hangáriumban volt szó az idei kiírásról, úgyhogy akinek ez felkeltette az érdeklődését, az visszahallgathatja honlapunkon a tegnapi hangáriumot, abban mesél Nagy Szabolcs a Füles-Bagolyról, ugye ő az, aki ezt a tehetségkutatót megálmodta. Akár így még ezt a tehetségkutatót belefoglalva, de a zenével való viszonyod, az hogyan alakult, tehát milyen út vezetett odáig, hogy ebben a tehetségkutatóban, ahol egyébként önálló szerzeményeket várnak, és élőben kell tudni előadni, hogy itt megmérettetted magad?
1: Hú, ez is egy nagyon szuper kérdés, köszönöm, most igyekszem így összefoglalni, hogy mennyire indítsam messziről a dolgot, de igazából a zenenállam nagyon pici koromban, már óviskoromban kezdődött, először táncolni kezdtem, aztán bezárt a mezőkövesdi tánciskola, úgyhogy aztán ideje volt hangszert választani, és kiskoromban klasszikus gitározni tanultam, majd egy rövid ideig csellózni, illetve ezzel párhuzamosan egy vidéki egyházi zenekarban voltam kiskoromban, már ilyen kis dicsőítős kislány. Aztán ettől egy kicsit egy időre így eltávolodtam, és belekerültem egy könnyűzenei zenekarba, ahol végig turnéztuk az egész országot, voltunk Amerikába, Németországba, mindenhol, és közben pedig felnőttem, és volt egy csomó dolog a fejemben, meg így kapcsolataim, amik muszáj volt így valahogy rendeznem, és valahogy ez volt a módja, hogy elkezdtem dalokat írni, és ez egészen váratlanul jött. És ugye, hát úgy kerültem a Füles-Bagolyhoz is, hogy már így megvoltak ezek a dalok, és színpadi rutinom is volt bőven, úgyhogy igazából nagyon jól alakult, és úgy érzem, hogy nagyon jókor döntöttem úgy, hogy jelentkezek, mert nagyon sokat adott ez a tehetségkutató, a nyeremények is, a fellépések, illetve nyertem egy tévé felvételt, a Petőfi tévés akusztikba, és az volt az első koncertünk, és azóta létezik zenekarformában ez a felállás.
0: És a tehetségkutató még az emberi kapcsolódást, a találkozásokat hozza még, hiszen azért itt nagyon neves zenészek vannak a zsűriben, és tanácsokat is adnak, ha jól tudom, a te esetedben is például voltak olyan tanácsok, amik a mai napig elkísérnek.
1: Igen, igen, ott mondták, hogy meg lehet nézni zenekarral is, de egyedül is jól szól, valamelyik zsűri említette is, hogy mandolin milyen jól szólna, de akkor már én igazából 2 éve tanulgattam mandolinozni, szóval azt is ilyen nagyon jó visszajelzésnek vettem, hogy hú, akkor milyen jó, hogy amúgy ezt így beépíthetem, úgyhogy igazából pár dalban a mandolin is előkerül, ami egy nagyon szép, különleges húros hangszer, és igen, az is egy jó visszajelzés volt, hogy nem feltétlenül kell egy produkciót mindenképpen a megszokott zenekari felállásra meghangszerelni, hogy basszusgitár, elektromos gitár, dob, hanem megerősített az elképzelésemben, hogy akkor ezeket így akusztikus hangszerrel letisztul, de mégis azért nem egy egyszerű, de hogy letisztult hangzású felállással folytassam ezt, és igen, ennek így úgy érzem, hogy abszolút megvan így a gyümölcse.
0: A hallgatók tulajdonképpen a nyitódalban ezt hallhatták is. Egyébként nem véletlenül esett erre a választásunk, mondhatjuk, hogy mind a ketten erre a dalra gondoltunk nyitódalnak. Tényleg ez a letisztult, finom hangzás, ami nagyon jól esik a fülnek, tehát hogy ebbe már így belekóstolhattunk, és nem sokára meghallgatunk még egy dalt erről az első albumról, hiszen a Virágnyelv is az első albumodon van. Hogyan jött létre ez az első album? Akkor ez már gondolom a Füles Bagoly után történt.
1: Igen, úgy történt, hogy ugye volt ez a tévéfelvétel, az így valahogy nagyon jó fogadtatása volt, és eljutott egy csomó zenei emberhez, illetve nagy lendülettel, még éppen csak egy-két hónapja létezett a zenekar, jelentkeztünk az NK hangfoglaló programba, ahol meghallgatások is voltak, és oda bekerültünk, és ott is a zsűriknek nagyon megtetszett ez a letisztult hangzás, meg ez a hangszerelés, és megnyertük tavaly ezt az induló előadói támogatást, aminek köszönhetően az összes fesztiválon ott voltunk, és felvehettük az első lemezünket, és hát így született meg a Brave Enough című albumunk, amin 11 darab angol nyelvű dal van, és igen, a Virágnyelvnek az angol nyelvű változata van rajta. A Virágnyelv az most még így külön jelent meg, mert ennek is egy érdekes története van, hogy az így miért van angol és magyar verzió is ebből a dalból, de igazából így jöhetett létre, szóval minden összefügg.
0: A Prophecies című dal következik most erről az albumról, ezt te választottad, miért pont ezt a dalt?
1: Hát, hogyha már ebben a rádióban vagyunk, ennek van egy ilyen vonatkozása. Ez igazából, említettem is az előbb, hogy egy időre így eltávolodtam ettől a gyülekezeti dolgokról, és ez a dal egy ilyen elég fontos pont volt abban, hogy újra elkezdtem foglalkozni ezzel, hogy akkor most nekem mi a kapcsolatom ezzel, hogy hit, meg akkor vallás, vagy akkor a közösség, mert ezzel így egy kicsit küzdöttem pár évig, úgyhogy ez a dal igazából erről szól, hogy a hit az egy szép dolog, és hogy a hiánya is egy erős érzés, és hogyha van, akkor az is. Szóval erről szól ez a dal.
0: Magyarul ugye Proféciák a címe, hallgassuk akkor meg.

0: A mai Hangárium vendége továbbra is Hajdú Bianca, vagyis művész nevén Bianca Hajdú. Az ő első albumáról és egy új dalról is beszélgetünk, ami majd az adás végén lesz hallható, egy nagyon friss dalról van szó, hiszen múlt hét pénteken jelent meg. De addig is egy picit beszélgessünk a nyárról. Említetted az imént, hogy tavaly már nagyon sok fesztiválon felléptetek. Idén hogy lesz ez? Hogyha valakinek fölkeltette az érdeklődését ez a hangzásvilág, akkor hol hallgathatja meg ezt élőben? Mert azt gondolom, hogy ez élőben még nagyobb élmény lehet.
1: Igen, igen. Idén is részt veszünk a Művészetek Völgyén. Ott július 30-án fogunk játszani a Református udvarban, illetve a Kerekdom Fesztiválon is ott leszünk, és lesz még pár ilyen kisebb zenei fesztivál, illetve városi rendezvény is Budaörsön, Csillaghegyi Közösségi Házban is találkozhatnak velünk a hallgatók. Illetve most, ami nagyon izgalmas, az az, hogy július 2-án Szófiában lépünk fel duó felállásban egy showcase fesztiválon. Ezt nagyon várjuk.
0: Ezek a showcase fesztiválok, csak hogy egy kicsit megmagyarázzuk, ugye ezek tulajdonképpen ilyen nemzetközi lehetőségek, ahol az ember a szakmának mutatkozhat be, hogyha jól mondom.
1: Igen, pontosan így van.
0: És akkor most ezúttal Bulgáriában lesz akkor egy ilyen. Hány dalt lehet elvinni?
1: 40 percet kell játszani, és nagyon-nagyon kedvesek a szervezők, látszik, hogy nagyon profi lesz így az egész, másfél órás sáv van hagyva beállásnak, és nagyon várjuk, izgatottak vagyunk, hogy milyen találkozások lesznek, de kicsit megnézzük Szófiát is, Belgrádot is közben, úgyhogy így összekötjük egy ilyen kis pihenéssel is.
0: Milyen kapukat nyithat meg egy ilyen nemzetközi jelenlét?
1: Szerintem a térségben való koncertezést indíthatja el, illetve az mindig jó, hogyha minél több emberhez eljut a zene, mert sose lehet tudni, hogy esetleg ő majd kinek mutatja meg, és majd hogy jut el valami olyan helyre, ahol lesz egy jó lehetőség, vagy nagyon megérint valakit, és ugye ennek a nagyját így nem is mindig tudja az ember, hogy most így hány emberhez jutott el úgy, hogy ez jelentett neki valamit. De egy része visszajut, és akkor lehet, hogy lesz egy koncert, vagy egy találkozás, vagy valami hasonló jó lehetőség.
0: Ha már a koncertekről beszélünk, akkor meséljünk egy kicsit a zenésztársaidról is, hiszen ugye a dalok a tieid, úgymond, te vagy a szerzőjük, de a színpadon többen vagytok.
1: Igen, igen. Most a nyáron kétféle felállásban fogunk koncertezni. Egyrészt duóban is, ilyenkor nyilván én vagyok ott, és Martos Domonkos. Ő is gitáron van, és vokálozik, és énekel, és egyébként már ő is írt Bianca Hajdú dalt. Ilyenkor is előkerül a mandolin, illetve a másik fajta felállásunk az négy fős, és ott van még egy cselló, a nyáron régen Hárt Anna Blanka lesz a csellista, illetve fognak még a hallgatók találkozni Kis Csongorral is, és van most egy új tagunk, Kristóf Kata, ő vokálon és hegedűn fog csatlakozni a dalokhoz hozzánk.
0: Említettük, hogy ez egy letisztult hangzás, ugye amilyen helyszíneket, fesztiválokat is említettél, azok inkább picit a nyugodtabb vonalat képviselik, tehát hogy aki ellátogat a koncertetekre, az egy ilyen igazi, nyugalmas, dallamos, elcsendesülős kikapcsolódásra számíthat?
1: Igen, valami ilyesmi, és érdekes is, most örülünk is neki, hogy nagyon olyan fesztiválok is hívtak most vissza minket, ahol tényleg így beleillünk, de tavaly is nagyon izgalmas volt olyan fesztiválokon fellépni, ahol a hallgatók nem annyira számítanak erre a fajta zenére, és aztán mindig annyi ilyen kedves, jó visszajelzés jött, hogy hú, milyen jó volt megnyugodni, meg hogy így ilyen mély és nagy érzéseket így felhozott, és hogy el lehetett kicsit így álmodozni a saját érzésekben, és valahogy mégis megnyugodni, mert lassabbak és ilyen nyugodtabbak a dalok, azért valahol én azt gondolom, hogy elég felemelő mindegyik vagy a nagy része, szóval nem ilyen szomorkodós.
0: Érdemes nyitott füllel és odafigyelve hallgatni, ahogy én ismerkedtem az albumoddal, azt hiszem, hogy bennem ez fogalmazódott meg, hogy ez tényleg egy olyan zene, ami megkövetelheti joggal a figyelmünket, tehát hogy nem feltétlenül a háttérbe való. Hol lehet pontos dátumokat találni, hogyha valaki szeretne valamelyik koncertre ellátogatni?
1: A Bianca Hajdú social media oldalain lehet a koncertdátumokat megtalálni.
0: Zárásképpen pedig beszélgessünk erről az új dalról, ami múlt hét pénteken, június 26-án jelent meg No One's There, ez a címe, és mindjárt hallhatjuk is.
1: Igen, ez a dal.

0: Gáriumban. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk, és hát nagyon sok sikert kívánunk ehhez a nemzetközi szerepléshez, és várunk vissza majd új dalokkal.
1: Köszönöm szépen!

Felix Mendelssohn Bartholdy 9. C-dur vonós szimfóniájának második tételét előadta a The Hanover Band, valamint Roy Goodman.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 1 óra. Következik a házunk táján.

0: Elérkeztünk a nyár második hónapjába, és hát elképesztő mennyiségű program vár ránk még júliusban is és augusztusban is. A házunk táján van ma program ajánlót hallhatnak éppen ezért a hallgatók. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Csút Judit. És elsőként a Zsámbéki Nyári Színház programjaiba mélyedünk el. Van egy kis idő végig beszélni ezt a hosszú évtizedek óta visszatérő fesztivált, aminek nagyon jó programjai vannak itt Budapest közelében, tehát elsőként erről lesz szó, utána pedig a Néprajzi Múzeumnak a hétvégén záró egyik időszaki tárlatát ajánljuk figyelmükbe, mely az idei tavasznak az egyik legérdekesebb kiállítása volt a fővárosban. De hát akkor először Zsámbék, már megnyitott a kapuit a Zsámbéki Nyári Színház az elmúlt hétvégén. Most az előttünk álló júliusi és augusztusi programokkal beszélgetünk Palkovics Máriával, a Zsámbéki Nyári Színház kommunikációs munkatársával. Kezdjük talán a családi programokkal, a gyerekprogramokkal, már csak azért is, mert nagyon sok olyan cím vagy mese van ebben, ami az én gyerekkoromban, meg hát szerintem nagyon sokunk gyerekkorában ismerősnek hatott. Július 12-én indulnak a családi programok, végre a legkisebbek is helyet foglalhatnak a nézőtéren, még hozzá Bogyó és Babóca Utazás Álomországba című meséjével, és hát ezután jön majd Kip-Kop és Tip-Top, Pöttyös Panni és Kockás Peti, valamint Süsű és Barátai, és újdonság, hogy idén a családi programokra is lehet bérletet váltani.
1: De először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy megint itt lehetünk. Itt lehet a Zsámbéki Nyári Színház, és valóban, ahogy említetted, ez most végre gyerekprogramok a Zsámbéki Nyári Színházban. Ugyan pár éve már volt erre próbálkozás, de most úgy látjuk, hogy sikerült egy színes programot összeállítani, ami valóban talán nem csupán a legkisebbeknek, hanem pont azért, amit említettél, hogy már a mi gyerekkorunkból is ismert szereplőket láthatunk, hallhatunk a színpadon, Kip-Kop és Tip-Top, Süsű a sárkány, tehát hogy nem csak a gyerekeknek, hanem talán a szüleiknek is élvezhető lesz, és törekedtünk arra, hogy ne csak egy-két program, hanem tényleg egy ilyen színes, szép sorozat legyen, és az egész piciket is várjuk, mert már egy éves kor alatt is jöhetnek, a számukra természetesen ingyenes a program, és hát ami ugye ilyenkor felszokott kérdésként merülni, hogy nem lesz-e nagyon meleg, mert ugye ez egy nyitott tér, amiről beszélünk, az Icsi kastélynak az udvara, Zsámbékon, ahol a nyári színház immár évek óta helyet kap. Én azt mondom, hogy nem, mert annyira árnyas, nagy ősfák ölelik körbe ezt az egész teret, hogy nagyon kellemes, hűs levegő van ott, és jár is a levegő, mert annak ellenére, hogy zárt, mégis van egy ilyen nyitott része, úgyhogy ne ijedjenek meg attól, hogy most 34 meg 38 fokok vannak, bátran jöjjenek a családok a picikkel, és az árnyas, hűvös udvaron, kertben nagyon jól fogják érezni magukat, és várhatóan az előadások is olyanok lesznek, amiket minden korosztály élvezni tud.
0: Hogyan esett a választás pont ezekre a darabokra? Ugye a Bogyó és Babóca már egy visszatérő darab, és akkor utána következnek majd az említett előadások, amelyek Marék Veronika, Kip-Kop és Tip-Top, a két gesztenye gyerektörténetét dolgozza fel, Pöttyös Panni és Kockás Peti, a Varázsházikó című darabbal pedig egy igazi nyári történetet hoz el a gyerekeknek, hát Süsüt pedig nem kell bemutatni.
1: Így van. Pont ez volt az egyik fő szempont, hogy olyan előadásokat hozunk, amire szívesen bejön a közönség, mert nagyjából már sejti, hogy mit kaphat ugye a mesék, a könyvek alapján, azért tudjuk, hogy Bartos Erika vagy Csukás István egészen biztosan felhőtlen szórakozást nyújtanak majd, és abszolút tényleg minden korosztály megtalálja benne azt, ami az ő számára érthető vagy vicces. Úgyhogy a fő szempont az ilyenkor mindig az, hogy azért legyen benne az, amire fölkapja a fejét a néző, hogy hú, én ezt ismerem a könyvekből, hú, én ezt ismerem a gyerekkoromból, hú, de jó lenne ezt most itt megnézni élőben is, hogy hogy adják elő, hogy hangzik ez színpadon, hogy egyáltalán hogy tudják színpadra vinni az alkotók, úgyhogy ez a fő szempont, hogy bevonzuk azokat, akik mondjuk esetleg még nem jöttek a nyári színházba, mert hogy ugye eddig főleg felnőtt előadásaink voltak, vagy csak azokra jöttek, de úgy gondolják, hogy ez egy remek családi program lehet.
0: És akkor térjünk is át a felnőtt programokra. Július 12-én ez lesz ugye az első gyerek előadás, igen, és ezen a napon, annak a napnak az estéjén például Kollár Klemenc László és László Zsolt közös estje lesz Szívhasad zenés irodalmi pódiumest címmel. Most egy picit előre szaladtunk, meg lehet, hogy ugrálni fogunk, de hát ugye olyan sok a program, hogy nem lehet, vagy nagyon nehéz ezen lineárisan végigmenni, tehát hogy egy közös irodalmi pódiumest ez, és valahogy az idei programon végigvonulnak ezek a kettősök, nagy-nagy kettősök. Ez hogy alakult így?
1: Egyrészt kicsit talán véletlen is, másrészt viszont nem teljesen, hiszen a kettősök közül akár már mind a kettő, vagy akár az egyik a párosból már többször járt Zsámbékon, a Zsámbéki Nyári Színház visszatérő vendége, és mindig nagyon örülünk, hogyha ők is már úgy jönnek hozzánk, mintha idézőjelben hazajönnének, tehát tudják, hogy mire számíthatnak, és még jobban örülünk, amikor egy új produkcióval jönnek, ami eddig még nem volt. Például Kollár Klemenc László, ő már volt a Zsámbéki Nyári Színház színpadán többször, ellenben László Zsolt még nem. És így ketten együtt, meg végképp nem, ugye ez egy tavaly ősszel bemutatott produkció, egy zenész és egy színész közös produkciója. Nagyon örülünk, hogy ez a két ember, az ő két világuk itt a Zsámbéki Nyári Színház színpadán is találkoznak majd, és igen, július 12-én este. És valóban, ahogy mondtad, ez a kettős előadások, ezek végig kísérik tényleg most, de amúgy máskor is, de most különösen feltűnő, hogy mennyi ilyen van az előadások között, és szerintem ez tényleg annak is köszönhető, hogy bensőséges, meghitt előadásokat lehet létrehozni egy egészen más közeg nyilván, mint mondjuk egy közszínház, vagy egy művelődési ház színpada.
0: Nagyon izgalmas előadásnak ígérkezik július 10-én Lackfi Jánosnak a színdarabja, három nő, egy eset, méghozzá egy haláleset, és egy férfi, aki ezt a három nőt összekapcsolja.
1: Igen, ugye itt a férfinak az utolsó kívánsága az az volt, hogy egy társasjáték keretében a szerelmei nézzenek szembe egymással, önmagukkal és egymással, és nyilván így ezzel a férfi emlékét is megidézik. És hogy mi sül ki ebből, hát arra mi is nagyon kíváncsiak vagyunk. Szerencsére ez is egy olyan darab, ahogy Lackfitól megszokhattuk, hogy azért a humor nem fog hiányozni belőle, de nem fognak hiányozni az érzelmi mélységek sem. Mind a nők, mind a férfiak számára abszolút érdekes lehet, és elgondolkoztató, és igen, ez egy fő szempont mindig, hogy ne kizárólag a szórakozás, vagy a nagy nevetés legyen a Zsámbéki Nyári Színház közönségének a legnagyobb élménye, hanem egy kicsit azzal is távozzanak, hogy legyen miről beszélgetni utána, hogy adjon az egész egy érzelmi töbletet. Csupa olyan darab, vagy olyan est, amivel készülünk, hogy mindegyik egy kicsit rólunk szól.
0: Így lesz ez például július 17-én is, hogy még egy júliusi időpontot mondjunk, ami megint a kettősök vonalát erősíti. Love Shake, az élet összeráz, Rezes Judit és Szabó Győző estje, ami pedig az ő kapcsolatukat mutatja be, és abszolút beleillik ebbe a vonalba, amit az imént említettél, hogy mind a mélységeket és mind a magasságokat megmutatja, és biztos, hogy a nézők között is sokan tudnak majd azonosulni az ő problémáikkal.
1: Igen, azt gondolom, hogy amúgy ezek a kettős darabok, vagy akár az egyszemélyesek is talán azért annyira népszerűek mostanában, mert azok a művészek, vagy azok az előadók, akik színpadra állnak, kitárulkoznak azért, tehát nagyon jó egy színpadi előadás is, egy megrendezett színdarab is, de ugye ott azt a szerepet játsszák, amik igazából nem ők, vagy nem feltétlenül ők. Itt meg annyira magukból adnak egy darabot, vagy akár mesélik el az egész életüket, itt ők ketten, ugye Rezes Judit és Szabó Győző, vagy éppen Csúlya Imre az egy életemben, hogy ez annyira személyes, annyira máshogy vonza szerintem az embereket, mert tényleg mindenki azt érzi, hogy hát igen, esetleg nem csak az én életemben van probléma, vagy hú, ez most egy tök jó dolog, amiről beszél, lehet, hogy át kéne gondolnom ezt és ezt. Annyira személyes, hogy ezért érinti meg az ilyesfajta előadás a nézőket, és igen, Rezes Judit és Szabó Győző esetében is azért ez egy vidám előadás, egy zenés vidám előadás, mégis itt sem hiányoznak azok az érzelmi mélységek, ami ilyenkor szerintem elengedhetetlen, hogy megjelenjen a színpadon.
0: Gyerekprogramokról, irodalmi estről, színházról már esett szó, de hát ugye a zenei vonal is nagyon erős a Zsámbéki nyári színházban. Július 19-én például Vecsei Hán Miklós és a Cube-nak lesz egy nagyszabású estje, talán mondhatjuk ezt, amiben a Platon Karata F duó is színpadra lép majd, minifesztivál ez a címe ennek a programnak, tehát ez egy könnyű zenei vonal, ugye Vecsei H. Miklós is ezer szálon kötődik ehhez a fesztiválhoz, ehhez a programsorozathoz. A júliusi záró program pedig egy egészen más műfajt hoz ide, hiszen annak pedig az a címe, hogy több mint duett, operett és musicalest ismét két hölgy főszereplésével.
1: Igen, igen. Annó még, amikor 1983-ban elindult a Zsámbéki Szombatok, akkor már az volt a célkitűzés, hogy a zene, az irodalom és a színház valahogy együtt jelenjen meg, és ezt a törekvést próbáljuk mi is, meg a mostani csapat is továbbvinni, ezért aztán tényleg nem hiányozhat sem a zene, sem az irodalom, sem pedig a színház a repertoárból. Igyekszünk egy kicsit mindig a könnyű zene felé is, vagy akár a könnyű, akár a populárisabb, mint például egy ilyen több mint duett, ami egy operett és musicalest, ugye ez azért a populárisabb műfaj, de egy kicsit az alternatív irányba is elmegyünk, mint például a Platon Karatev duónak a koncertje. Úgyhogy igen, ez egy fontos törekvés, és ahogy említetted, Vecsei H. Miklós évek óta fontos része a Zsámbéki Nyári Színháznak, mind művészeti tanácsaival, mind pedig előadásaival szerves része ennek az egésznek. A Cube csapatával már több egyszer lép a Zsámbéki Nyári Színház színpadára. Ez az est még nem volt, a Szarvassá Változott Fiú, ami ugye Csóri Sándor, Pilinszky János és Radnóti Miklós életművét megidézve repít el a Szarvassá Változott Fiú történetéig. Ez eddig a MÜPÁ-ban volt látható, és most a Zsámbéki Nyári Színház színpadán is, és ezt előzi meg a Platon Karatajev duó koncertje, úgyhogy igen, valóban ebben az értelemben egy mini fesztiválról van szó. És hát ugye július 26-án lesz pont a Janza Katának és Vágó Zsuzsinak az operett és musical estje, ahol hát egy 100 zongora kísérettel fogják megidézni azokat a legendás dalokat, amit nyilván nagyon sokan fognak ismerni a közönségből, de elhangzanak majd sanzonok, sőt versek is ezen az estén, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is kicsit ebbe a zeneirodalom színház hármasba méltóan illeszkedik mind a két előadás.
0: Vecsei H. Miklós pedig visszatér még augusztusban is. Most zenélünk egy kicsit, és aztán megnézzük, hogy mi történik augusztusban Zsámbékon.

0: Folytatódik a házunk táján, a mikrofonnál a szerkesztő Csút Judit, vendégünk pedig Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház kommunikációs munkatársa, akivel ezekre az egész nyáron zajló zsámbéki szabadtéri programokra hívjuk fel a figyelmet, és mielőtt még az augusztusi programokra egy kicsit ránéznénk, odébb van, de azért érdemes megemlíteni majd közülük is párat, hiszen nagyon-nagyon sok érdekesség lesz. A nyári más üzemmódhoz, amiben jó esetben kerülünk, hogy egy kicsit azért próbálunk kikapcsolódni, egy kicsit másképp működünk, akár, ahogy említettük, talán a meleg is rákényszerít minket erre, vagy akár az, hogy szeretnénk egy kicsit több programot megélni a gyerekekkel, most, hogy szünidő van, szóval, hogy ebbe hogyan tud a Zsámbéki Nyári Színház segíteni ebbe a kikapcsolódásba, milyen színfód lehet a vakációban?
1: Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nyári üzemmódban vagyunk, azért az emberek többsége, vagy sokan vágyják azt, hogy legyen valami élmény is még. Például napközben egész nap strandolnak, vagy a kertben hűsölnek, legyen bármilyen program. Ettől függetlenül egy ilyen este 8 órás kezdésű előadásra eljönni, az feldobhatja szerintem a nyári estéket. És hát ahogy azt említettem az előbb is, talán okot is ad egy kis beszélgetésre, akár esetleg utána még leülni, borozni valahol, és átbeszélni, hogy milyen élményekkel jöttek el a színházból. Szerintem az is nagyon fontos, hogy kicsit kiragad, még a nyári mindennapokból is. Zsámbéknak nagy szerencséje, hogy közel van Budapesthez. Évről évre tapasztaljuk, hogy bővül a közönségünk. Nagyon sok visszajáró vendégünk van, és ennek nagyon örülünk, hogy ők már úgy készülnek a nyára, hogy abba belekalkulálják a Zsámbéki Nyári Színházat. De egyre messzebbre is eljut a híre, és valahogy azt érzem, hogy egyre inkább megtalálta a közönségét. Tehát évről évre többen vannak, és reméljük, hogy ez így is marad.
0: Az augusztus családi programmal indul, a már említett Pöttyös Panni és Kockás Peti nyári történetét ismerheti meg a közönség augusztus 2-án, és utána pedig ismét egy kettős következik, méghozzá Beck Zoltán és Grecsó Krisztián Szeretett Vesző Béke című estje lesz majd augusztus 3-án.
1: Na igen, ők például azok, akik rendszeres vendégei a Zsámbéki Nyári Színháznak. Együtt is léptek már fel, és külön-külön másokkal más produkcióban is, és azt gondolom, hogy a közönség is nagyon szereti őket. Egy zenész, egy író, költő együttese az mindig olyan különleges, hogy rezonál két olyan művész egymásra, akik amúgy más művészeti területen tevékenykednek, és közben mégis valahogy annyira összhangban vannak, és annyira kiegészítik egymást, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes tapasztalás a néző számára is, és amúgy itt is valahogy mindig így van, hogy a humor az sose hiányzik, egyik előadásból sem, tehát, hogy néha olyan helyzetek jönnek létre, amin egyrészt maguk az előadók is meglepődnek, vagy tényleg olyan vicces, vagy éppen elgondolkodtató helyzetek, ami szerintem a közönségnek is mindig nagy élmény. Amit már említettem, ez a kitárulkozás, amiben ilyenkor részünk van.
0: Na és ha már vers, akkor most ugrunk egyet, hiszen lesz egy olyan este is, hogy a vers táncoltatása, avagy a forma is tartalom, és itt megint egy hatalmas páros, Varró Dániel és Lackfi János lesz jelen, méghozzá Szirtes Edina mókus zenéjével, kiegészülve ez augusztus 8-án lesz ez az est. Azt hiszem, hogy itt is számíthatunk sok gondolatra és humorra. A leírásban valahogy úgy van, hogy két költő mesél arról, hogy milyen az, amikor a vers az élet-halál kérdése, igen. Valahogy így van bemutatva ez az est.
1: Igen, igen. Játékos est lesz. Abban bízom, hogy kicsit majd a közönséget is bevonják tőlük nem idegen módon, de valóban egy kicsit arról mesélnek, hogy milyen is verset írni, és ezt Szirtes Edina mókus zenéje fogja színesíteni. Én sem láttam még ezt az estet, de nagyon kíváncsian várom, hogy ebből mi fog kisülni, hiszen Varró Dániel és Lackfi János mindketten garancia arra, hogy ez egy nagyon érdekes estének ígérkező este lesz, és talán itt is minden igaz, amit eddig elmondtunk, a mély gondolatoktól, a humoron át, a beszélgetésig. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk is, hogy milyen lesz a vers táncoltatása.
0: Már egy mondat erejéig utaltunk arra, hogy vannak olyan esték is, amikor csak egy valaki van a színpadon. Van a Zsámbéki Nyári Színháznak egy sorozata, az Egy életem, ami tulajdonképpen egy életrajzi stand-up, és idén Csúlya Imre lesz, például majd ennek a sorozatnak a fellépője augusztus 9-én, és Csányi Sándor is elhozza nagy sikerű monodrámáját, a Hogyan értsük félre a nőket címe lesz, pedig augusztus 23-án lesz, tehát egy személyes esték is várnak ránk.
1: Igen, igen, ugye az Egy életem előadás sorozat az talán ez a harmadik előadás ebből a sorozatból. Mucsi Zoltánt és Túróci Szabolcsot láthattuk az elmúlt években, és most Csúlya Imre jön. Aki látott már ilyen előadást, az tudja, hogy ez aztán végképp egy olyan este, ahol az előadó, legyen akár színész, akár zenész, az életéről mesél, hiszen ez a címe is, és ez egy nagyon őszinte, síros, nevetős előadás tud lenni, nyilván ez az előadó személyiségtől függ, hogy melyik van éppen domináns, melyik a humor vagy az elmélyülés. Hát azt hiszem Csúlya Imrénél a humorból nem lesz hiány, és Csányi Sándornál sem, bár ugye ez egy más típusú, ez egy kifejezetten vígjáték előadás, Hogyan értsük félre a nőket, ami talán már országszerte is nagy sikerrel fut, és nagyon örülünk, hogy most ide Zsámbékra is elhozza Csányi Sándor, és az itteni közönség is találkozik ezzel az előadással.
0: Lesz egy bemutató előadás is, Juhász Anna felolvasó színháza sem újdonság itt Zsámbékon. Augusztus 28-án Nagy László és Szécsi Margit est lesz, méghozzá Gubik Petra, Temp Flierik és Vecsei H. Miklós közreműködésével.
1: Igen, ez is egy nagyon fontos törekvése a Zsámbéki Nyári Színháznak, hogy minden évben legyen egy olyan előadás, amit nálunk láthat először a közönség. Most idén ez az előadás lett az, ugye a Nagy László Szécsi Margit est. Igen, ez egy felolvasó színházi előadás, Vecsei H. Miklós rendezte. Ugye egy költőházas párról beszélünk, és az ő irodalmi világukba is talán majd egy kicsit a magánéletükbe is bepillanthatunk az ő műveiken, leveleiken keresztül. Ez egy másik olyan fajta kitárulkozás, amikor ugye már nem az élő, jelenlévő művész tárulkozik ki, hanem élő jelenlévő művészeken keresztül egy kicsit a múlt művészeit ismerjük meg, és nem csupán a verseiket, hanem az életüket is. Úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz ezt nálunk megnézni először, mielőtt még országos útjára indul az előadás.
0: Még egy családi program lesz augusztusban, 16-án lesz akkor majd az említett Süsű és barátai. Végül még két dologról nem beszéltünk, és ez a kettő szintén kötődik Vecsei H. Miklóshoz, akkor zárjuk az ő személyével a beszélgetést, hiszen tényleg fontos szerepe van ebben a programsorozatban. Az egyik a már jól ismert kártyajáték, ami Beg Zoltánnal közös estjük. A másik pedig már egy szeptemberi program, ez talán tavaly volt először, hogy szeptemberben még van egy záró program, és ugyanígy a Hortus Conclusus című darab volt, ami Vecsei H. Miklós, a már említett Platon Karataelve egyik tagja, Balla Gerge és Takács Dorina, vagyis Deva közös produkciója, és ennek más a helyszíne is, mert ez a zsámbéki rom templomban lesz.
1: Igen. Akkor kezdem a kártyajátékkal, ugye, ahogy említetted, a kártyajáték már egy visszatérő előadás, de ez az az előadás, ahol nem ugyanazt látja a közönség. Hiába ugyanaz a címe, hiába ugyanaz a két szereplő adja elő, ez az előadás mindig más, hiszen ugye egy 32 lapból álló pakli az előadás középpontja, kiinduló pontja, amin szavak, félmondatok szerepelnek, és ebből választ 9-et a közönség, és erre a 9 kiválasztott szóra, félmondatra reflektál a két előadó, néha még egymást is meglepve az ehhez kapcsolódott történettel vagy sztorival, úgyhogy aki már látta, az ne tántorítsa el, mert nagyon jó lesz újra megnézni, mert valószínűleg egy egészen más estét fog látni, teljesen más történetekkel, és hát ugye itt is Beg Zoltán és Vecsei H. Miklós szintén garancia arra, hogy ez egy nagyon jó este lesz. És igen, minden, amiről eddig beszéltünk, ugye a Zicsi kastély udvarán zajló esemény, és van egyetlen egy, ami máshol zajlik, méghozzá ugye Zsámbék jelképénél, a zsámbéki romtemplomnál, és ez nem is véletlen, hiszen a Hortus Conclusus, a legbelső kert, az maga a darab is a szakralitás világába repít minket, és eleve úgy lett kitalálva, hogy nem csak a zsámbéki, hanem a magyarországi romtemplomoknál előadható legyen, azzal a, nem is tudom, talán arszpoétikával, hogy az alkotók azt mondják, hogy ezek a terek, köztük a zsámbéki romtemplom is, nem pusztán romok, hanem várakoznak arra, hogy újra éledjenek, hogy újra emberek közösen együtt éljenek át valami csodát, hogy közösen együtt lélegezzenek. Talán pont egy interjúban fogalmazott úgy Vecsei H. Miklós, hogy egy 21. századi szertartás. Úgyhogy azt gondolom, hogy akit valóban érdekel a szakrális világ, aki tényleg szeretne egy kicsit elmélyülni a saját legbelső kertjében, az mindenképpen jöjjön el szeptember 13-án a zsámbéki romtemplomhoz, hogy együtt közösen éljük át ezt az élményt.
0: Ez lesz tehát 2026-ban a Zsámbéki Nyári Színház kínálata, amiről minden információt meg lehet találni. A programsorozatnak a honlapján, közösségi oldalain érdemes tehát a nyarunkat egy-egy ilyen kulturális programmal kiegészíteni, legyen szó családi programról, irodalomról, színházról, zenéről, tényleg nagyon széles a választék. Palkovics Máriának, a Zsámbéki Nyári Színház kommunikációs munkatársának pedig köszönöm, hogy itt volt, és ajánlhattuk együtt ezeket a színes programokat.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy idén is itt lehettünk, és elmondhattam mindezeket. Köszönjük!
0: A zene után pedig még egy programajánlót hallhatnak a házunk tájánban, ami viszont már nem ennyire messzire tekintő, mint a Zsámbéki Nyári Színház, hiszen a Néprajzi Múzeum Vágatlanul című kiállításán kalandozunk, mely vasárnap zárja a kapuit, és a tavasznak talán az egyik legérdekesebb időszaki kiállítása volt, úgyhogy aki még nem látta, ezt látogasson el a Néprajzi Múzeumban, a zene után tehát ezen a kiállításon kalandozunk, maradjanak velünk. Thank you.

0: Nehéz lenne összeszámolni, hogy ez hányadik kiállítás, amiről interjút készítek. De úgy gondolom, hogy talán ez az első olyan kiállítás, aminek az alapanyaga 2 tonnát tesz ki. A Néprajzi Múzeumban vagyunk, a Vágatlanul című időszaki kiállításon. Ha ebből a 2 tonnából nem derült volna ki, mert miért is derült volna ki, itt tulajdonképpen fényképek, fotók vannak kiállítva, olyan fotók, amelyek üveglapra készültek, és egy közel 25 ezer darabos gyűjteményből kerültek kiválasztásra azok a képek, amelyek ezek alapján, az üveg negatívok alapján lettek előhívva, de vágatlanul. Ugye ez a kiállítás címe is, akivel pedig beszélgetünk itt a kiállítótérben, az Bata Tíme, a kiállítás kurátora. Hogyan is képzeljük el ezt a gyűjteményt? Hol fér el itt 2 tonnányi üvegnegatív?
1: Igen, hogy még egy kicsit sokkoljam a hallgatókat én is számokkal. Ugye ez a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményének egy egysége, ahol jelen pillanatban közel 350 ezer egyedileg leltározott tétel található. A fényképgyűjtemény itt van a Néprajzi Múzeum központi épületében egy klimatizált, megfelelő műtárgy környezetet biztosító raktárban, és ez az üvegnegatív állomány, amit igyekszik a kiállítás sok szempontból körüljárni, kérdéseket felvetni. Ez 1921-ben került a múzeumba, egy éves gyűjtőmunka eredményeként ez a hatalmas mennyiség, és ugye jelenleg a megfelelő műtárgy körülmények között savmentes papírtasakokba és ezek savmentes dobozokba állítva, mármint az üvegnegatívok állítva tárolódnak itt a raktárban.
0: Vágatlanul, erre mindjárt visszatérünk, hogy miért ez a címe ennek a kiállításnak. Mi adta az ötletet ahhoz, hogy ezeket az üvegnegatívokat begyűjtsék, amik az első világháború utáni Magyarország közel 700 településének a történéseit örökítették meg? Tehát, hogy akkor már a 20-as években a néprajzi munka, a néprajzi kutatás az ott tartott, hogy fel tudták mérni a jelentőségét annak, hogy ezeket az üvegnegatívokat, amiket egyébként a fényképészek eladtak volna tulajdonképpen építési célra, hogy ezeket be kell gyűjteni?
1: Ugye ez egy különleges időszak volt egyrészt a fotózás szempontjából is, másrészt a Néprajzi Múzeum története szempontjából is, hiszen egy háborús időszak, ahol a korábban megszokott munka nem folyhat, azonban ekkor már ugye közel 50 éves a Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya, ami a múzeum gyökereit jelenti, és már a kezdetektől különös érdeklődés volt a fotográfia iránt, tehát amint lehetett, az itteni kollégák maguk is fotóztak, illetve szokásban volt, hogy fényképeket gyűjtöttek, vásároltak, vagy más kutatóktól befogadtak, tehát mint vizuális forrás, mint adat nagyon fontos volt. Előállt az a helyzet is, hogy az első világháború idejére már országos szinten a fényképész hálózat olyan szerteágazó volt, hogy a néprajzi érdeklődés fókuszában lévő falusiak, parasztok közelében is, a kisebb városokban elérhető volt már a fényképész, hogy elmenjenek fényképészhez, illetve az első világháború idején ezek a falusiak, parasztok, kispolgárok vagy korábban fényképészhez nem járó családok elindultak. Miért? Mert a háború miatt a szétszakított családok között egyfajta kapcsolattartási forma volt, hogy fényképet küldenek a fronton lévő családtagnak, vagy pedig mielőtt elmegy a háborúba valaki, családi kép készül. Természetesen más alkalmak is adódtak, és ahogy szó volt róla, tapasztalták azt is az itteni kollégák, hogy bizony-bizony, ez úgy felduzzasztja a műtermek forgalmát, hogy bizonyos fényképészek nem tudják tárolni ezeket az amúgy papír dobozokban, forgalomból vagy üzletekből vásárolt üvegnegatívokat, és eladják üvegházasoknak, akik lemossák az emulziót, vagy lámpakészítőknek, vagy egyszerűen csak kihordják a határba. És mivel volt egy ilyen tudásuk, volt egy érdeklődés, és hogy mégis megszűnt az a korábbi lehetőség, hogy ők terepre járjanak, kitalálták, hogy gyakorlatilag azért, hogy megmentsék ezeket az üvegnegatívokat az esetleges pusztulástól, illetve hogy felhasználják ezt, mint a kortárs tulajdonképpen gyűjtés a korabeli viselet dokumentumaként. Emiatt kérvényezték a minisztériumtól, hogy végezhessenek egy ilyen nagyívű gyűjtést, aminek az eredményeképpen, annak okán, hogy hova lehetett akkor ugye utazni ebben az időszakban, a Trianon utáni Magyarország területéről 72 település fényképészétől szereztek meg leginkább vásárlás útján üvegnegatívokat.
0: Itt a kiállító térben egyébként 20 műhely munkásságába tekinthetünk be és olvashatunk róla, és hát a lábunk alatt egy térkép is jelzi, hogy éppen merre járunk, Körmentől eljuthatunk egészen Mezőkövestig, tehát hogy valóban bejárhatjuk az egész országot ezeknek a fényképeknek a segítségével, és hogy miért vágatlanul, azért, mert hogy ezek az üvegnegatívok plusz információkat is hordoztak magukban, ami a fotográfusnak volt valószínűleg érdekes, ugye ő őrizte ezt az üvegnegatívot, és a megrendelő már csak a retusált papírfotóhoz jutott hozzá, amit akár generációkon keresztül hosszú-hosszú ideig őriztek. Még egy pillanatra visszatérve erre a gyűjtésre, mekkora a jelentősége annak, hogy ott akkor ezek a néprajzkutatók felismerték ennek a fontosságát?
1: Nyilván nem voltak a tudatában annak, hogy ez milyen nagy kincs lesz így 100 év múlva, több szempontból. Az első, és ami az elmúlt 10 év kutató munkájának eredménye, az, hogy ők bár bizonyos iratokban jelezték, hogy kitől vásárolták a negatívot, de nem jelölték ezt abban a korszakban. Az volt a fontos, hogy mit látunk a képen, milyen viseletet, tehát konkrétan, ha csak egy-egy képet veszünk elő, az akkori nyilvántartásból nem derül ki, hogy az a műterem hol működött, a fényképész neve se. Tehát az elmúlt 10 évben korábbi alapokra is a nagyon intenzív kutató munka eredményeképpen sikerült 4-5 kivétellel a fényképészeket azonosítani, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján azt gondolni, hogy azokat ők készítették, és ez a lista azt jelzi, hogy rengeteg olyan fényképész anyaga van itt, akikről alig-alig tudunk valamit, tehát ebből a szempontból is fontos az anyag, nagyon fontos a helytörténeti jelentősége, hiszen a 72 település fényképészéhez egyrészt a környező településekről is jártak, másrészt ők is kiszálltak. Tehát kisebb falvak közösségi életét, eseményeit is megörökítették, és jó szemmel ebből is válogattak 1921-ben. Tehát olyan különleges dolgok vannak, mint hogy az első világháború idején beszolgáltatásra levett harangok búcsúztatása, tehát nagyon sok olyan esemény, ami helytörténeti, vagy akár más szempontból izgalmas lehet kutatóknak, látogatóknak. És ugye családtörténeti szempontból is izgalmas, mert bár nagyon hektikus a fotók adatolása, vannak olyan fényképészek, műtermek, ahol a jelzet, pontosan a jelzet vágatlanságból adódóan a kép szélén feljegyezték, hogy kilátható a képen, tehát akár így családtörténeti szempontból is izgalmas anyagok vannak itt.
0: Körbevesznek minket ezek a fotók, ezek az arcok, ezek a történetek. Már önmagában azt gondolom, ahogy az ember végigjárja ezt a tárlatot, az nagyon érdekes, hogy elgondolkodik ezeken a sorsokon, elgondolkodik ezeken a történeteken. Én például a női arcokat figyeltem, hogy olykor egészen, nem tudok más szót mondani, elszomorító vagy ijesztő volt az, amit a nők arc kifejezésén láttam. De hát, hogy ez ugye nem is meglepő, hiszen egy nagyon nehéz történelmi kor alatt, után készültek ezek a fényképek. Mi segített eldönteni, hogy melyik legyen az a 20 fotóműterem, vagy fotográfus, akinek bemutatják a sorsát? Kifejezetten érdekes része a kiállításnak, hogy női fotográfusok munkásságát is bemutatták, és nem is egy van belőlük, de ezen kívül még vannak ezek a bizonyos családi fotók, ahol ugye az otthon maradtak vannak, akik küldik a frontra a képet, és sokszor a családtag, aki a fronton van, oda van retusálva. Ez is egészen megrázó.
1: Igen, nagyon sok rétege van ennek az anyagnak. legalább kétszer végignéztem mind a 25 ezer fotót, van, amit többször is, ami először szíven ütött tényleg ez a háború szele, a nincsenek ott a férfiak, vagy pedig erre utaló jelek vannak, és ugye azért is ilyen szuggesszívek ezek a képen, mert mindenki belenéz a kamerába, és most úgy látjuk, hogy ránk néznek pont emiatt. És a válogatás, ugye egyrészt van ez a 20 fényképész, nyilván egy szempont volt, ez a földrajzi lefedettség, hiszen a térben is ehhez mérten van elhelyezve az anyag, ez valamelyest megjelenjen. Célom volt az is, hogy vannak olyan műtermek, amit kollégák már feldolgoztak a fényképészek életét, és őket kértem, hogy akkor itt segítsenek és válogassanak a mi anyagunkból. Ez is szempont volt, jelezni azt, hogy vannak feldolgozott műtermek, vannak, akikről tényleg semmit nem tudunk, és hát, hogy minél több rétegét meg lehessen mutatni a mesterségnek, a fényképezési szokásoknak, akár alkalmaknak, vagy konkrét történeteknek, és hát bizony, hogy a női fényképészek is megjelenjenek, ez is nagyon fontos volt, illetve az a két korszak, ami ezt a teljes anyagot jelzi, hiszen sok olyan fényképész van, aki már az 1890-es évektől aktív. Náluk jellemző ez a festett háttér, a bútorokkal berendezett műterem vagy műteremszoba, és ahogy haladunk 1921 felé, egyre inkább megjelennek azok a mesterek, akiknek már nincs ilyen fényképész kelléktáruk, nincsenek olyan Bécsből rendelt hátterek, hiszen változik a divat, változik az, hogy ki mennyit fektet ebbe a mesterségbe, és megjelenik az a típusú fényképész, aki a házának a tornácán, udvarán fényképez, vagy sokkal inkább kimegy az emberek közé, a családokhoz, és már ott fotóz, ellenben alapvetően a nagypolgári réteget kiszolgáló korábbi műtermek fényképészei.
0: Ennek köszönhető az talán, hogy ezek mellett a merev fotók vagy portrék mellett azért találunk olyan fotókat is itt, amik egy kicsit életszerűbbek, amik egy-egy felszabadultabb pillanatot is megmutatnak ebből a korszakból, és hát valóban ugye azt is említettük, hogy az is egy nagyon fontos része ennek a kiállításnak, hogy a különböző népviseleteket is bemutatja, elénk tárja, ugye ez egy hozománya ennek a gyűjtésnek, ezt ugye el is mondtuk. És akkor nézzük ezt a címet, hogyan épült fel ez a kiállítás? Itt tulajdonképpen az történt, hogy ezekhez az üvegnegatívokhoz úgy nyúltak hozzá, és úgy hívták elő a rajtuk lévő fotót, ahogy az rajta szerepel, tehát mindenféle retusálás nélkül, illetve hogy ez miket hozott a felszínre, milyen plusz információkat.
1: Igen, ahogy említettem, többféle stílusú fényképész volt. Egyrészt nem csak a pozitív képen javítottak, hanem a negatív vokon is vannak már retusálások, javítások. Van, ahol tényleg az emberek ráncait már a negatív segítségével, vagy negatívon tüntették el, illetve hogyha az eredeti anyagot elővesszük, van, ahol piros vagy kék festéket használva igyekeztek minél kontrasztosabbá tenni a készfejet, az arcokat, és ennek köszönhetően vannak olyan képek, amik most ilyen viasz babának tűnnek, mert ott, hát ott annyira nem volt a szakértelme magaslatán lehet az a fényképész. Tehát egyrészt vannak ilyen korrekciók, amik aztán ugye még a pozitív képen lehet javítani, vagy például színezni. Ugye itt láthatunk olyan példákat, hogy színezett formában kapták meg a kuncsaftok, vagy a megrendelők a fényképeket. Mi lehet a különbség a vágatlan okán? Tehát amit kézhez kaptak a megrendelők, sok esetben egy ilyen kemény kartonrapra ragasztva, és nyilvánvalóan nem kerültek rá azok a részletek, amin láthatjuk a műteremben retusáló hölgy kezét, ahogy dolgozik egy asztalkán, vagy félre vannak torva a bútorok, vagy akár egymás mögött látjuk az említett festett háttereket, és nem jelennek meg azok a feljegyzések, mint például a képen szereplő neve, vagy hogy honnan érkezett, milyen méretbe kéri a képet, hány darabot kér, és attól függően, hogy ki, hogy állította a masináját, vannak olyan negatívok, amik nagyon zártak, ahol gyakorlatilag egy az egybe adhatta át akár a pozitívot, de van, ahol minden bizonnyal levette a szélén zavaró részeket. Ezt úgy képzeljük el, hogy voltak erre különféle technikák, vagy pedig úgy egy olyan képkivágatot készített a pozitívra, és van olyan negatív, amin jelölés is látható, több is, hogy na körülbelül eddig fog tartani az a pozitív változat, amit a megrendelő megkap.
0: 20 fotoműhelyt lehet megismerni, ezt már említettük, de ezen kívül még vannak más tematikus egységek is a kiállításon belül, és van egy multimédiás rész is. Az egyik ilyen tematikus egység az az, amely például foglalkozásokat mutat be, olyan fotókat, amin a korabeli foglalkozásokkal ismerkedhetünk.
1: Igen, hát többek között van egy nagyobb egység, ami a fotózási alkalmakból válogat, ami nagyon tipikus vagy különleges, ilyenek az esküvői fotó, ami ugye tipikusabb, és a különféle szakmákat megörökítő fényképek is ide sorolódnak, vagy a ravatal képek, a regrutákat, a besorozható katonákat ábrázoló fényképek, külön téma az igazolványképek, vagy akár az a, és említettük is talán, hogy a hiányzó családtagokat hogyan próbálták a képekre varázsolni, tehát akár egy korábban készült fényképet összemontázsolt a fényképész a helyben készített édesanyák gyerekek mellé oda varázsolták az édesapát, vagy az otthonról hozott fényképet fogják a kezükben, és így lesz együtt a család, és küldik el ezt a képet a frontra. Ugyanilyen izgalmas rész, amikor lehet egy pici válogatást abból látni, hogy a korabeli képeslapok hogyan mutatták, mondjuk például a Matyó, vagy az Egri, Eger környéki viseleteket ugyanabból a műteremből válogatva, képanyagából válogatva. A multimédia felületet azért gondoltam fontosnak, mert ugye 20 település jelenik meg a térben, de óhatatlan, ha egy látogató ide belép, látja a térképet, látja rajta a pontokat, hogy ha van kötődése, arra kíváncsi, és ezt teszi lehetővé ez a multimédia felület, ahol a teljes anyagból még 1300 kép hozzá férhető, és minden fényképész műteremből van válogatás ezen a felületen. Már korábban is, ugye ebből az anyagból online elérhető adatbázisunkban, illetve tanulmányokban, tematikus válogatásunkban jelentek meg képek, és már kaptunk visszajelzést, hogy felismerték a családtagokat, vagy náluk megvan a fényképnek a pozitív párja, vagy én is volt, hogy tudatosan kerestem ezeket a párhuzamokat, hogy az üveg negatív használatban lévő pozitív párját megtaláljuk, és van is ebből találat, és a kiállításban is van erről egy pici válogatás, és amit generált a tárlatvezetések és maga a kiállítás, hogy az emberek hazamennek és előveszik a fényképeket, és egy picit talán más szemmel néznek rá, mint eddig.
0: A Néprajzi Múzeum Vágatlanul című időszaki kiállításán beszélgettünk a tárlatkurátorával, Bata Tímeával. A kiállítás július 5-éig várja az érdeklődőket itt a Városligetben.

0: Zigor felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra.